A Shelley költemény megzenésítését, a Naplementét egy kamarakoncert követi a respighi raritások közül. 1902-ben eredetileg Gordonka versenyt kezdett komponálni, amelyből végül csak az Adagio tétel bontakozott ki, 1920-ra önálló darabként kiszenekari hangszerelésben szólalt meg az ősbemutatón. A szerző 1932-es haláláig kiadatlan maradt. A szólista Rafael Walf is még azon jeles csellisták közé tartozik, akik Gregor Piatigorszky növendékei lehettek. A firenzei nemzetközi Cassado verseny győzelmével megalapozott világkarrierje alatt a legjelentősebb zenekarokkal és karmesterekkel dolgozott együtt, jelenleg a Royal College of Music tanáraként működik. A nagy-britanniai Wessex Hallban a Bournemouth Szimfonikus Zenekar otthonául is szolgáló Pool Művészeti Központ hangverseny termében 1990. július 25-26-án készült felvételről hallják most Respighi Adagioját 8 variációjával.

Veszprémi cselló változatait végül kövesse Vásári Tamás és a Baunmus szimfonietta Csendos lemezéről az itáliai impressionizmus mesterének Botticelli triptihonja. Alessandro Botticelli három festménye a firenzei Uffizi képtárban nyűgözte le a zeneszerzőt, és 1927-ben a neves amerikai mecénás Elizabeth Sprague Coolidge alapítánya megrendelésére komponálta három kis zenekari darabját. Tavasz, a három királyok imádása, Vénusz születése.

Az elhangzott Botticelli triptihonnal véget ért Vásári Tamás és a Barnmus Sinfonietta közös Respighi albuma. Bár a hazai közönség számos oldaláról és széles repertoárjáról ismerheti zongora művész karmesterünket, szeretnék még egy csendos szerzői lemezt bemutatni angol zenekarával. Arthur Honegger műveit, amelynek előzeteseként hadd szólaltassa meg mai összeállításunk végén a Nyári Pastorált, ezt az 1920 nyarán született első és máig legnépszerűbb zenekari darabját. A Pastoral DT ugyan konkrét program nélküli alkotás, ám sokat elmond hangulatáról a mottójául választott Rambo idézet. Je embrasse l'aube d'été. Átölelem a nyári hajnalt.

A Quaterka Honegger nyári pasztoráliával véget ért. A Vásári Tamás legszebb felvételeiből készülő 26 részes sorozat 16. fejezete Magyar Kornél szerkesztésében a Bornmusz Szimfonietta Honegger albumával jövő vasárnap 20 óra 4 perctől folytatódik a zenei barangolás adásában.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 3 óra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyház zenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az OMCE műsor szerkesztője, Varga László atya vagyok, a Váci Székes Egyház karnagya. A pünkösdi időben vagyunk. Hangolódjunk egy kicsit lélekben a Szentlélek eljövetelének megünneplésére, és műsorunk kezdetén hallgassuk meg a Gregorián Veni Creator himnuszt.

Az Úr Jézus mennybe menetele előtt megismételte a Szentlélek eljövetelére vonatkozó ígéretét. Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben és egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. A várakozás és a készülődés napjaiban a 11 apostol és a tanítványok egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. A közel 120 fős közösségben megválasztották Júdás utódját, Mátyás apostolt. Amikor pedig elérkezett pünkös napja, mind együtt voltak ugyanazon a helyen. Egyszerre olyan zúgást támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol voltak. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik, szétoszolva és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken beszéltek, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. A pünkösdi esemény, a Szentlélek eljövetele azóta is folyamatosan megtörténik. A bérmálás szentségének kiszolgáltatásakor, illetve bármikor, amikor a Szentlélek Isten segítségét és közbenjárását, erejét kérjük. A zenetörténelem során is szinte minden jelentős zeneszerző megzenésítette a Szentlélekről szóló himnuszokat és liturgikus énekeket. Mostani műsorunkban a francia barokk egyik kiemelkedő egyénisége, Henri de Marie zeneszerző Veni Creator Spiritus himnuszát hallgathatjuk. Előadja a Concert Spirituel francia barokk együttes. A himnusz szövege Babits Mihály fordításában a következő. Teremtő lélek, jöjj közénk, híveid szívét látogasd, töltsd malasztal a lelkeket, kiket hatalmad alkotott.

Creator Spiritus című himnuszát hallhatták. Műsorunk visszahallgatható a Magyar Katolikus Rádió hangarchívumában. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 3:30. Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Juhász Gyula műveit hallják.
3: Május ünnepe. A hatalom kiadta a parancsot. Ne legyen ünnep május elsején. Zászló ne lengjen, és ének ne zengjen. Csak robotoljon csöndben a remény. És jött a május. Ezer orgonának lila bugája bukott. A napon minden bokor virágba öltözött föl, és a paré is megnőtt szabadon. Mint győzedelmi zászló, égbe lendült a jegenye, és ezer pacsirtadal hirdette boldogan és büszkeséggel, hogy itt a május és a diadal. A nap bíborban hunyt el, a vizekben millió élet názdalt remegett. Még a világ, még soha senki nem készített ennél szebb ünnepet.
1: Béke. És minden dolgok mélyén béke él, és minden tájak éjjén csend lakik, s a végtelenség összhangot zenél, s örök valók csupán mély álmaink. És minden bánat lassan béke lesz, és mindenik gyötrődés győzelem, s a kínok kínja, mely vérig sebez, segít túllátni a szűk életen. Testvéreim, a boldogság örök, s e tájon mind elmúló, ami jó, s az élet a szép, nagy processzió, mely indul örvény és síkok fölött, az égi táj felé tart csendesen, s egy stációja van, a végtelen.
0: Imádság a gyűlölködőkért. Én Jézusom, te nem gyűlölted őket, a gyűlölőket és a köpködőket. Szeretted ezt a szomorú világot, s az embert, ezt a nyomorú virágot. Te tudtad, hogy mi nagy kereszt az élet, és hogy fölöttünk csak az Úr ítélhet. Szelíd szíved volt. Ó, pedig hatalmad nagyobb volt, mint mit földi birtok adhat. A megbocsájtást gyakoroltad egyre, míg égbe szállni fölmentél a hegyre. Ma is elégszer hallod a magasban a gyűlölet hangját, mely égbe harsan. A gyilkos ember hangját, aki részeg, s a szeretet szavát feszítené meg. És Jézusom, most is csak szánd meg őket, a gyűlölőket és a köpködőket. Most is bocsáss meg nékik, mert lehet, hogy nem tudják tán, mit cselekszenek.
3: Mindig reménytelen volt a szerelmem. Mindig hívtak a nagy, a kék hegyek. Mindig csillaghonvágy égett szívemben. Mindig hűtlen voltam. Mindig beteg. Mindig kellettek eléretlen rózsák, örök talányok, édes szomorúság. Mindig nevettek, akiket szerettem. Mindig nevettem, aki szeretett. Mindig csak vágytam, és sohasem mertem. Mindig csak vártam én az életet. Az élet elment, én is tovább mentem. Mindig daloltam, és mindig felettem. Vidék. Tűnik, múlik az egy emberöltő, s én maradok a falusi költő. Miket szívem gyermetegül áhít, nem látom nagyvárosok csodáit. Miket minden boldog apacs láthat, tünde nőket, fényes operákat. Mint a bakter kicsi háza mellett, szalutálok tűnő életeknek. Piros zászlót lengetek hiában, forradalmas, titkos, régi vágyam. Körülöttem csönd van, sréti rózsák. Hú, ki tudja, tán ez a boldogság. S én dalolva fölnézek az égre, s meghalok, mint Isten szegénykéje.
1: Tiszai csönd. Hálót fon az est, a nagy barna pók. Nem mozdulnak a tiszai hajók. Egyiken távol harmonika szól. Tücsök felel rá csöndben valahol. Az égi rónán ballag már a hold. Ezüstösek a tiszai hajók. Tüzeket raknak az égi tanyák, hallgatják halkan a harmonikát. Magam a parton egymagam vagyok, tiszai hajók, néma társatok. Ma nem üzennek hívó távolok, ma kikötöttünk itthon. Álmodók.

0: Magyar táj, magyar recsettel. Kis sömjék szélén tehenek legelnek, fakósárgák a lompos alkonyatban, a szürke fűzfák egyre komorabban guggolnak a bús víz holt ága mellett. Távolba néznek, és a puszta távol egy gramofon zenéjét hozza nékik, rikácsolón rekedten ide rémlik, a pocsétában egy vén kácsa gázol. Az alkonyat a merengő festő fest, violára a lemenő felhőket, s a szürke fákra vérző aranyat ken, majd minden színét a Tiszának adja, ragyog, ragyog a búbánat iszapja. Magyar táj, így lát Mélán egy magyar szem.
1: Krisztus a Vargával. Mikor Szamárnak hátán a szent városba tartott, az üzletek bezárva, virágosak a parkok, ott állt Ahasvér Varga a nép első sorába, és tele tüdejéből rikoltozott: Hosanna! Mikor vörös gúnyában a nép elé vezették, a virgácsok bíborral borították a testét, Ahasvér Varga ott állt, és mint a bőszelindek, a csőcserékkel együtt ordítozott: Feszítsd meg! Mikor a föld megingott, az ég kárpitja megnyílt, a százados megbánta az emberfia vesztit. Ahasvér Varga ott állt, sápadt a nap a hold, és mellét verve bőgte: Ez Isten fia volt. Mikor nagy néha, árván, e rossz világba téved valaki, aki bátor, igaz, jó, és az élet hozsannával, keresztel és pardonnal fogadja, butaság, mindig ott vagy, mint Krisztussal a Varga.
2: Ne bántsátok a lombokat! Ne bántsátok a lombokat! Sosogta George Sand a halál előtt. Nem értették meg, én megértem őt. Ne bántsátok a lombokat. Hadd nőjenek, viruljanak az égre. Hadd mosolyogjanak napban, esőben. Hadd ringassák a békés fészkeket. Küldjék magasba a rigók dalát. Hadd boruljanak össze boldogan, ha alattuk a szerelem tanyázik. És hadd terítsenek álompalástot az élettől elfáradt vándorokra. Ne bántsátok a lombokat, hadd játszanak alattuk gyermekek, akik az első lépést most teszik, tipegve ismeretlen cél felé. És hadd pihenjenek meg a halottak, zöld sátraik alatt a rögök ágyán. Ne bántsátok a lombokat, ti élők!
3: Fák. Oly mozdulatlanul nyugodtak a kerti fák az őszi fényben. Talán a nyárról álmodoznak. Csak egy levél hull néha szépen. Az élet csöndje ez a béke. A nyugalom e nagy tenyészet. Örök erők szent szövedéke. Lehult levél, én. Elenyészek. Avar leszek majd az avarban, míg fölöttem a fiatal fák a lombjaikat diadallal az örök égnek fölmutatják.
0: Sóhaj, meg akarjátok ölni a pacsirtát, harsány dalost, mert pirkadás dalol. Hisz könnyüket már a mezők kisírták, s a nap kél már a hantalól. És mit bántjátok a szomorú hattyút, ki fölriadt a fekete tavon, s énekbe kezd, mely oly édes búsan szól, hogy kélyesen borzong a fájdalom. És mit akartok a fáradt dalostól, ki búsrobotban vigaszt énekel, és áhítattal az ünnepre gondol, mely jönni fog még, ó, mert jönni kell.

0: mindig. Mindig reménytelen volt a szerelmem. Mindig hívtak a nagy, a kék hegyek. Mindig csillaghonvágy égett szívemben. Mindig hűtlen voltam. Mindig beteg. Mindig kellettek eléretlen rózsák, örök talányok, édes szomorúság. Mindig nevettek, akiket szerettem. Mindig nevettem, aki szeretett. Mindig csak vágytam, és soha sem mertem. Mindig csak vártam én az életet. Az élet elment, én is tovább mentem. Mindig daloltam, és mindig feledtem.
1: Szavak. Szavak. Csodálatos szavak. Békítenek, lázítanak. Eldöntenek egy életet. Följárnak, mint kísértetek. Szárnyalnak, mint a gondolat. Görnyedve hordnak gondokat. Világot jelentenek. Meghaltál, ha már nincsenek. Dalolnak és dadognak ők. Gügyögnek, mint a szeretők. Ölnek és feltámasztanak. Szavak. Csodálatos szavak.
2: Juhász Gyula, utolsó imádság. Jó Jézusom, ki bús gyermekkoromban gyakran szálltál szívembe, merre mentél, hogy nem lelek e szörnyű fájdalomban egyebet a meddő, mély gyötrelemnél. Hisz a világnak minden tájain most téged várnak, és benned remélnek, a csodálatos földi születésnek meleg és fénylő ünnepnapjain. S ha egyszer mégis a vén nagy gyereknek szívébe szállnál újra, égi gyermek, de nem vagyok méltó erre, nem. Legyen mindenki boldog, aki él itt. S halálra fáradt lelkem szenvedését írd mind az ő javukra, Istenem.
3: Fejfámra. Szegény magyar volt, költő volt, senki, nem tudott élni, csak énekelni. Nem volt rossz, sem jó, csak ember, fáradt, várt, várt, és nem lehet soha csodákat. Mély szürkeségben színeket látott, magyar volt, költő, átkozott, áldott.
0: Búcsú. Mielőtt innen végképp elmegyek, szeretnék elköszönni, emberek. Mint rab, akinek int a szabad út, búcsút rebeg, mielőtt szabadult. Mint a madár, kit dél vár arra túl, az eresz alján még egy dalt tanul. Mit is daloljak, én szegény beteg? Mit is dadogjak nektek, emberek? Talán nem is kell még búcsúzni se, hisz észre sem vett engem senki se. Csak egy könyv voltam, aki porba hull. Csak egy sóhaj, ki égbe szabadul. Csak egy csók, aki hideg kőrel el. Csak egy szó, kire viszont nem felel. Egy pillangó, ki csillagot keres. És elgázolja egy durva szekeres.

Valaki ír a kezeddel. Versösszeállításunkban Juhász Gyula műveit hallották Bács Ferenc, Kubik Anna, Lázár Csaba, Császár Angela, Avar István, Péter Ferenc, Molnár Piroska és Blaskó Péter előadásában. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Bartók Béla 101-es jegyzékszámú második zongora versenyének első tételét hallották. Előadta Földes Andor, valamint a párizsi Lamoró zenekar.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai összeállításunk elején Szó-szóló című adásunkat sugározzuk, amelyet Bercesi András szerkesztett. Bemutatjuk a 100 tagból álló budapesti Golgota Gospel kórust. Majd a lélek szava hangzik el, ennek szerkesztője Sinkovics Andrea, Kormos Csaba, poroszlói plébános gondolatait sugározzuk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban bemutatkozik a 100 tagból álló budapesti Golgota Gospel kórus. Az afroamerikai eredetű gospel, vallásos ének, jelentése evangélium. A kórusról Mark Zeman együttes vezető és dr. Simon Szabó Laura szólamvezető beszélget Császi Erzsébettel, valamint Slezák Emília vezetőségi tag, aki szakdolgozatot írt a kórusról. Tartsanak velünk!

0: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Golgota keresztény gyülekezet székhelyéről, az Erzsébet körút 13 szám alól. Ez a 7. kerületben van. Itt próbál a Golgota Gospel Kórus, amely már 24 éve alakult, és azóta folyamatosan szolgál, énekel. Ez egy speciális dicsőítő műfaj. Nagyon vidáman, örömtelien énekelnek, tehát jó kedvet csinálnak a hallgatóknak, tapsolnak, általában angolul énekelnek, de persze magyarul is hallani őket. Magyarországon a legnagyobb létszámú, 100 tagja van. A kórusnak 3 tagja ül itt, az első, Mark Zeman, ő a kórus vezetője, Slezák Emília, aki a kórus vezetőségi tagja, és Simon Szabó Laura, szólamvezető és szólista. Először Slezák Emíliát kérdezzük, aki a kórus vezetőségi tagja. Ő a Pünkösdi Teológiai Főiskolán szakdolgozatot írt a kórus 15 évéről, Jó hír címmel. Tehát akkor először őt kérdezzük arról, hogy mi a jellemzője ennek a műfajnak, a gospelnek.
1: A gospel a 70-es évektől tulajdonképpen a hippi mozgalomban egy dicsőítő forma volt, a könnyű zenei dicsőítő forma, de ez sokkal mélyebb gyökerekből indul, mert lehet mondani, hogy Európába, Amerikán keresztül érkezett meg a gospel, mint Afrika hangja. Szóval legelőször az afrikai fekete zene volt gospelnek nevezett, ami egy imádság, felelgetős, Isten dicsőítése és örömteli zene. A hippik aztán visszanyúltak ehhez az Isten dicsőítéshez. Könnyű zene is tulajdonképpen ebből indult ki. Örvendezés Isten jelenlétében, a megváltás örömének a kifejezése, és egy istenimádás. Szóval ez egy kimondottan egyházi örömzene eredetében.
0: Kórus Golgotának hívják, ami szerintem egy kicsit ellentétes a zenével, mert ugye Golgotán feszítették keresztre Jézust, ami egy nagyon szomorú és tragikus történet, és mégis erről nevezték el a kórust, aminek a zenéjére vidámság, életöröm a jellemző. Hogyan gondolták ezt a két ellentétes dolgot a kórus nevében megjeleníteni?
1: Azt hiszem, hogy a kórus neve az sokkal inkább ahhoz kapcsolódik, hogy a gyülekezet nevéhez, amíg a Golgota gyülekezet. És ez a Golgota gyülekezetnek a missziós kórusa. Úgyhogy ezzel inkább azt mutatja, hogy melyik gyülekezetnek a missziós kórusa, nem konkrétan a Golgota, mint a keresztre feszítésnek a megörökítésére, vagy annak emlékeztetőre, hanem az, hogy ez a gyülekezethez tartozik. De egyébként meg a Golgota az csak félig meddig bánatos, vagy egy tragikus esemény, ugyanannyira a feltámadást is magába foglalja, úgyhogy kétféle aspektusa van ennek. Nem föltétlenül egy szomorú zenére kell gondolni.
0: Tulajdonképpen mi a feladata a kórusnak?
1: Több rétegű a feladat, de talán az egyik, ez egy kül- és belmisszió. Kifelé misszió a világ felé, mert ez egy keresztény kórus, és az örömhírt, a gospelt, Jézus megváltását hirdetjük, és az a fölötti örömet, és Isten jelenlétének a dicséretét, és egyáltalán azt a hálát, amit Isten felé érzünk, a megváltás és a Golgota és a gospel miatt. Ez a kifelé irányuló misszió, és a befelé irányuló misszió meg az, hogy több mint 100 tagú taglétszám közül nem mindenki hívő, sőt, és ezért befelé is van egy ilyen misszió, hogy megmutatjuk, hogy mi az egy keresztény közösség, a szeretet egymás között, az elfogadás, és a keresztény kritériumoknak megfelelő viselkedés. Elsősorban a közösségben a szeretet.
0: Simon Szabó Laurát kérdezzük, hogy miről szólnak az énekek.
2: Keresztény témájúak az énekek. Istenről szólnak a legtöbb. Ritkán előfordul olyan, amiben kifejezetten Isten neve nem szerepel. Inkább az a szeretet vagy öröm, amit próbálunk képviselni vele. És elég változatos stílusban is éneklünk. Tehát nem kifejezetten csak gospel zenét szoktunk énekelni, most már nagyon sokszor countryt, nagyon szereti a kórus, könnyű zenébe is voltak ilyen populárisabb dalaink, amiket behoztunk, mint például, hát mondjuk az pont gospel, az Oh Happy Day, de olyanok, amelyek ilyen jobban ismertek, meg kicsit latinosabbak is előfordulnak. Afrikai dalok, szóval most már széles skálán mozog a repertoárunk, és igyekszünk egyébként magyar nyelvre is sokat lefordítani, hogy ne csak angolul legyenek, főleg a közönség miatt, hogy jobban értsék a szövegét.
0: Említette az előbb, hogy nagyon sok dalt angolul énekelnek. Hogy tanulják ezeket meg?
2: Szerencsére azt mondhatjuk, hogy azért a kórus nagy része beszél angolul, nem mindenki valóban, de ahogy nálunk a kotta olvasás sem kritérium, így az angol tudás sem. Tehát a dalokat meg szoktuk először eredeti nyelven hallgatni, tehát maga a hallás után nagyon sokat tanul a kórus, és akkor nem csak összpróbákon próbáljuk a dalokat, hanem vannak külön szólampróbák, és ott is még külön figyelmet fordítunk a helyes kiejtésre.
0: Népes az együttes, úgy olvastam, hogy 100 tagból áll. Vajon ők milyen zenei előképzettséggel érkeznek?
2: Nálunk a Golgota Gospel kórusban nem nincsen kritérium a zenei előképzettségre, úgyhogy nagyon sokan jönnek olyanok, akiknek egyáltalán nincsen zenei múltuk, se hangszer, se ének terén. Én ezt szeretem nagyon ebbe a kórusban, hogy ez lehetőséget ad olyanoknak is részesülni egy ilyen közösségben, egy közös örömzenélésben, hogy ezt más kórusban nem feltétlenül tehetni meg, amiatt, hogy hiányosságai vannak mondjuk az éneklés terén. Nálunk ez abszolút nem kritérium, tehát felveszünk bárkit.
1: Én még kiegészíteném, hogy az sem feltétel, hogy milyen gyülekezetbe jár az illető, jár-e egyáltalán gyülekezetbe, sőt egyáltalán hívő-e. Egyszerűen nincsen feltétele a belépésnek. Bárki, aki szeretne csatlakozni ehhez a közösséghez, az jöhet.
2: Csak avval egészíteném ki, hogy általában van egy ilyen tavaszi szezonunk, meg egy ilyen őszi vagy karácsonyi szezon, és akkor nem minden alkalommal, de a legtöbb alkalommal a szezon elején lehet csatlakozni az új kórustagoknak, akik szeretnének jelentkezni, általában 3 alkalommal lehet, és akkor feljelentkeznek időpontra, és ettől függetlenül, hogy nincs előfeltétele a kórusba való csatlakozásnak, azért meghallgatjuk őket, mert be kell osztani a megfelelő szólamokba őket.
0: A kórust egy zenekar kíséri, a Golgota Gospel Band. Ők milyen hangszeren játszanak? Hogyan kísérik önöket? Minden próbán itt vannak?
3: Nem. Csak amikor nagy koncertek vannak, akkor jönnek a zenekar. Mert a kórusunk, mindig mondom, és remélem nem bánt a kórusnak, hogy amatőr vagyunk. Nem vagyunk profi. Amatőr vagyunk, de a zenekar abszolút profi. Mindenki végzett, vagy Liszt Ferenc Akadémia, vagy máshol, hát inkább a mag, az 4 ember, zongora, akustis gitár, vagy elektrik gitár, és basszus gitár, és dob. Ők szervezni feldolgozás, kották, olyasmi. Szóval ők nagyon profi, abszolút profi. Minden koncert, ez igaz, nem? Nagy taps a zenekarnak, mert többször ők csinál a saját dal. De nem minden próba, csak zongora a próba.
0: Mark Seaman válaszolt az előző kérdésünkre, ő az együttes vezető. Róla tudni kell, hogy Dél-Afrikában született, és szülei példáján tanult meg zongorázni, és utána folytatta az egyetemen a zenei tanulmányait. Pontosan hol tanult, mit tanult, és Magyarországot miként választotta?
3: Dél-afrikai vagyok, és amikor 18 voltam, volt egy lehetőség mennem Texasba, Amerikába egyetem, és ott tanultam zongora, diplomáztam. És utána mentem Kaliforniába, egy másik egyetem, és mester diploma zongora, komoly zene, csak komoly zene. És majdnem befejeztem a doktorát. Mi ez a doktorát? Igen. De közben jött egy nagyon jó lehetőség, munka tanítok Grand Canyon University az Arizonában. Szóval nem befejeztem sajnos, de majdnem. És ott volt egy másik munkám, baptista gyülekezet, voltam a dicső vezető. És sokáig ott voltam, és az utolsó 3 év ott a baptista gyülekezet volt egy lehetőség, hát a lelkipásztor kérdezte, Mark, tudsz vezetni a kórus, mert elment a kórus vezető. És mondtam, nem vagyok kórus vezető, zongorista vagyok. De csináltam 3 évig, és nagyon élveztem. Meglepetés volt nekem. Nem terveztem Magyarországra jönni, de volt egy, hát még mindig van, nagyon jó barátom, Greg Opien, aki akkor itt volt misszionárisként, és itt a Golgota keresztény gyülekezet, ő volt a lelkipásztor. És ő meghívta engem, hogy gyere már, bemutat, és csináltam egy kis koncert valahol, nem gondoltam semmi többet, de Éreztem, hogy jön egy változás az életemben, az az év, amikor ott voltam Amerikában. Főleg a vízum volt egy határidő, amit kell befejeznem a munkám ott, a egyetem, és Greg meghívta engem itt. Ő mondta, már gyere Magyarországra, és mondtam, mit fogok csinálni, és ő mondta, nem tudom, meglátjuk, amit Isten fog akarni. Szóval amikor ide jöttem, Greg mondta, hogy Mark, magyarok nagyon szereti a zene, milyen lehetőség, hogy egy gospel kórus. És megint mondtam valakinek, mint lelki pásztor, hogy nem vagyok kórusvezető, zongorista vagyok, de meglátjuk. Szóval kezdjünk 2002. októberben, mondtam magamnak, volt egy dicsit vezető akkor Mike Payne, és együtt beszélgettünk, és mondtam, hát figyelj, ha egy hónap múlva még mindig megy a dolgok, akkor marad a kórus, és egy hónap múlva nagyon jó siker az első fellépésünk itt a gyülekezetben, és most 24 év után itt vagyok.
0: Merre járnak, hol szoktak fellépni a műsoraikkal?
2: Nagyon sok meghívást kapunk, és akkor általában, hogyha úgy belefér a programba, akkor ezeknek igyekszünk eleget is tenni. Úgyhogy vidékre is nagyon sokat járunk, szoktak lenni Budapesten is nagy koncertjeink, akár ilyen tavaszi vagy karácsonyi koncertek. Sok helyen voltunk már, igen, például a BKK-ban, a MOM műfházban, voltunk az Erkel színházban is, ott volt a 20 plusz koncertünk, ilyen jubileumi koncert, de ezen kívül külföldön is voltunk most már, több országban is jártunk.
3: Kb. 7 ország, és az érdekes dolog, hogy majdnem soha énekelünk a gyülekezetben. Majdnem soha. Mindig valahol más. Egy város műház, vagy városi műház, vagy kint többször szabadtéri. Elsősorban itt vagyunk, misszionárisként. Elsősorban. Szóval a kórus, az én első célom az, hogy Isten tud használni a kórus, hogy emberek vonzol legyen Jézus Krisztusba. A másik dolog az a zene. Szóval azért bárki tud csatlakozni. Nem mert hülye vagyunk, hogy bárki, nem mi ez a szó, hogy bolond vagyunk, hogy oké, bárki. Nem, de a lényeg az, hogy a gospel stílus az egyik nagyon fontos dolog, a nyers, mert vannak nagyon lelkes emberek, sok vidám, nincs hang. De, igen, szóval sokan ilyen, de nekem nem zavar, mert olyan 100 vagyunk, azért bárki tud csatlakozni, mert a célom az, hogy elsősorban misszionáris vagyok, nem mint zenész. De zenész vagyok, de ez a másik szint.

0: Slezák Emiliát kérdezzük, a szakdolgozat kapcsán megírta a kórusnak a történetét. Miben változott, mi volt a cél a kezdetekkor, és most mi a cél?
1: Hát én azt hiszem, hogy elmondhatom bátran, hogy nem változik a mi célunk. Az ugyanaz volt, mint a bibliai időkben, menjetek és tegyetek tanítványokká, vigyétek az evangéliumot, hirdessétek Isten jóságát, és hirdessétek azt, hogy Jézus Krisztus meghalt értetek, és a bűneitekért megbocsátatott, Isten megbocsátott a bűneket, és föltámasztotta a halálból Jézus Krisztust. Ez az evangélium. És mivel az evangélium nem változik, ezért a mi küldetésünk se változik, mert ez egy missziós csapat, változatlanul az, hogy ezt az örömhírt, ezt közöljük az emberekkel. Közöljük kifelé, ahogy mondtam, kifelé missziót, és közöljük befelé is azokkal a tagokkal, akik még nem találkoztak személyesen, nem ismerik Jézus Krisztust. És ilyenek is vannak. Úgyhogy ez a legkönnyebb része a dolognak, hogy nekünk nem kell évente összeülnünk, hogy mi legyen a haditerv erre a szezonra, mert mindig ugyanaz a cél. És a feladat is ugyanez, az már más kérdés, hogy az élet hoz változásokat. Jönnek emberek, mennek emberek, tehetségesebbek jönnek, akikkel könnyű együttműködni, és szólókat tudnak énekelni, aztán van olyan, amikor meg ez problémát okoz, de ezek részletkérdések igazán. Úgyhogy nagyon nagy a repertoár, de azért hozzá kell igazítani ahhoz, hogy ez egy több mint 100 tagú kórus, és figyelembe kell venni, hogy éppen kik azok, akik most képesek elénekelni szólókat például. Ezért tudunk fölvenni, ahogy Márk is mondta, embereket, akik nem különösebben tehetségesek, az élek hangjukat illeti, mert sok disznódűr, szóval amikor sokan vagyunk, akkor elveszik az egy-két esetleg, akár hamis hang is. De éppen ezért ez a veszélye is, hogy olyan nagyon képzett emberek, akik ambicionálják, hogy ők egy karriert fussanak be, mint szólisták, mint egy zenekarban vezető énekesek, azoknak valószínűleg nem fog megfelelni a mi kórusunk, mert itt nem ez a prioritás. Itt nincs megemlítve egyik szólista nevese, amikor kiáll és énekel. Ez nem egy karriert építő együttes. Úgyhogy azoknak lehet, hogy esetleg bántja is a fülüket próbák alatt, amikor még nem állnak össze a dalok. Ilyen kihívásokkal mondjuk úgy, hogy persze szembenézünk, de a célok nem változnak. Az énekeket meg úgy próbáljuk összerakni, hogy két szezonunk van, egy őszi és egy tavaszi szezon. Az őszi szezon végén van a karácsonyi program, amire meghívnak bennünket, és ott énekelünk, vagy pedig saját koncertet adunk. Szóval van egy karácsonyi programunk, és aztán van egy a tavaszi szezon után egy ilyen nyári, meg ősz eleji program, amivel, hogyha meghívnak bennünket, fellépünk. És hát ezek a dolog persze nem mindig ugyanaz, hanem pont ellenkezőleg gyakorlatilag mindig más. Néha-néha vannak ismétlések az évek során, hát 20 év alatt nem lehet egy dalt se ismételni, de amúgy az a cél, hogy legyen mit tanulni a szezonok alatt.
0: Mondta, hogy nem szokták megemlíteni a szólisták nevét, most azonban említsük meg Simon Szabó Laurát, aki nem csak szólamvezető, hanem szólistaként is részt vesz az együttes munkájában. Tanult énekelni, vagy itt derült ki, hogy nagyon szép hangja van, és szólamokat is lehet bebízni.
2: A Magyar Rádió gyerekkorusában énekeltem régen sok éven keresztül, úgyhogy a zenei képzettségem onnan van, kötelező volt ugye a hangszer is, úgyhogy zongorát tanultam, meg furuljázni is kellett egy évig, később magánszorgalomból még gitározni is megtanultam, úgyhogy nekem onnan van a zenei képzettségem, és ezt próbálom itt a kórusban kamatoztatni.
3: Arra nem csak zenész, de édes anya, 4 gyerekek, és doktor. Szóval igen, nagyon foglalt. Mi ez?
2: Elfoglalt.
3: bocs. Szóval mindig meglepettem, hogy Laura tud részt venni egy kórusba, mert olyan, mi ez? Sűrű az életet, nem? Igen.
0: A zenéből doktorált?
2: Nem, én a Semmelweis Egyetemen dolgozok, és a gyógyszertudományok doktora vagyok.
0: És hogyan készül egy-egy új dalnak a megtanulására, amiben szól a motiska?
2: Általában a Márk meg szokta mutatni az új dalokat, szóval először meghallgatjuk az eredeti felvételeket, és akkor vagy aznap, vagy a következő kórus próbán, akkor szólampróbákat tartunk, ilyenkor négy fele általában meg tudjuk oldani, elvonul a kórus, tehát külön a szoprán, a tenor, a basszus és az alt szólam, és akkor külön-külön szólamunként megtanítjuk a dalokat, mert említettem, hogy nem mindenki tud kottát olvasni, tehát a hallás utáni tanulásra nagy hangsúlyt fektetünk, és akkor ilyenkor is jobb így szólamunként megtanítani a dalokat, vagy a kiejtéseken javítani a ritmusokat, jobban begyakorolni.
0: Önfenntartó a kórus, vagy pályázik, vagy milyen támogatásból tartják fenn magukat?
1: Igen, amire lehet pályázunk. Azt hiszem azért ez meglehetősen beszűkített. Például lehet pályázni olyanokra, hogy buszköltséget kifizetik. Ez egyáltalán nem egy elhanyagolható költség egyébként, hogyha fellépésre nekiindulunk, és mondjuk 120 tagú a kórus, akkor az két autóbusz. Hogyha még ott is kell aludni, szóval vannak költségeink, de igazán én úgy tudom, hogy a gyülekezet, mint olyan, nem fizet nekünk. A Márk is misszionárus, és Amerikából kapja a támogatását, úgyhogy neki sincs egy regulális fizetése, hanem csak mint misszionárius dolgozik, és nálunk például nagyon szerény az a bevétel, amit kénytelenek vagyunk elkérni a tagoktól, így körülbelül ez egy hónapra 1000 forint, ami arra kell, hogy a kottáknak a fénymásolása, a papírköltség is megvan annyi. A gyülekezet viszont biztosítja a helyet, ahol próbálhatunk, és ez ingyen van. Lehet mondani, hogy önfenntartóak vagyunk. Én nem emlékszem olyanra, hogy fizetnünk kellett volna azért, hogy elmenjünk egy fellépésre. Van hébekorba fizetős fellépésünk, így karácsony környékén van, amikor meghívnak bennünket mondjuk nagyobb cégek esetleg, azért kapunk fellépti díjat is. Általában viszont, mint misszionárus csapat, úgy megyünk, hogyha meghívnak bennünket, hogy megállapodunk, hogy mondjuk fizetik a buszköltségünket. Egyébként meg szívünk a benzinje a motornak, amivel járunk.
2: Illetve van a Golgota Művészeti Alapítvány, aminek része a kórus is, a zenekarunk is egyébként, és akkor az 1%-okat fel lehet ajánlani ennek az alapítványnak.
0: CD-ket is adtak ki, a kórus is, és az együttes vezető is.
3: Régen, igen, és hát mostani világon ez nem nagyon divatos a CD-k, sáros. Szóval igen, szóval nem tervezünk, hogy folytatni a CD, inkább YouTube videók, ez a hely.
2: Talán inkább az élő koncert felvételek azok, amiket mostanában szoktunk így közé tenni YouTube-on.
0: Milyen műsorral készülnek most?
3: Nem, lesznek, vannak pár meghívások, de ez mi tapasztalunk, hogy tavasz, nem hirtelen, de majdnem egybe. Oké, most jönnek meghívások valahol, főleg a nyár elén, szabadtéri többször vannak, például Arszakra Fesztivál, vagy olyasmi. Karácsonykor, rengeteg meghívások vannak. Szerintem jó lenne, ha menjünk szabadtéri Pesten, és kicsit, nem flash mob, de 20-30 perc felépünk, igen, egyszerű, mi az hangtechnika és olyasmi.
2: Csak hogy az ilyen szabadtéri koncerteknél az van, hogy a zenekar felveszi a zenei háttéranyagot, igen. Tehát mi úgy éneklünk, hogy az megy háttérben a zene, tehát a zenekari rész.
0: Szabadtéren népszerűsítik a zenéjüket akkor.
1: Igen, ez egyszerűbbnek is tűnik, mert az utazási költség stb. Leszámolódik, és igazán mi az embereknek akarunk énekelni, úgyhogy az, hogy most nyilván vannak koncertek, amire megveszik az emberek a jegyet, de hát ez gyakran a gyülekezeti ismerős emberekről van szó. De mi nagyon szívesen énekelnénk olyanoknak, akik még sose hallották a mi zenénket, vagy a mi üzenetünket, és ezt látjuk, hogy ebbe olyan nagy örömünk van nekünk is, mint a kórusnak, hogy egyszer csak volt itt egy szinte ilyen adhok összeállás, hogy befejeztük a próbát, és valaki felvetette, hogy vigyünk már ki két hangfalat, és énekeljünk itt egy kicsit a New York kávéház előtt. És annyira jól sikerült, az emberek megálltak, tapsoltak, mindez karácsony előtt volt, volt egy remek hangulata, és egy nagyon pozitív érzése, úgy a kórus felé, mint az utca embere felé. És többször is volt ilyen utcai kis koncertünk, operaház előtt, meg kórusok éjszakáján, és ez nagyon valahogy olyan felszabadító volt. Nem kell annyira görcsösen izgulni előtte, mint mondjuk az Erkel Színházba, hogy el ne roncsunk valamit. Most úgy látjuk pillanatnyilag, hogy ebben a szezonban erre fogjuk a hangsúlyt fektetni.
0: Mi alapján választ ki új dalokat?
3: Elsősorban gospel felé, de amit Laura már mondta elén, hogy nem csak gospel stílus maga, nem csak gospel stílus, mert őszintén nekem kicsit uncsi, ha minden dal csak gospel, igazi gospel, fekete gospel stílus. A program elsősorban jó, fontos nekem a tartalom, dal tartalom, mit jelent a szöveg, a dalok fog érinteni, mi ez?
1: Megérinteni,
3: aha, igen. Szóval nekem fontos a tartalom, a szöveg, nem csak jó dalom, vagy olyasmi. És a másik az, hogy vegyes, vagy színes lesz a program. Pont most van 5 dal, amit most gyakorolunk, lesz több, de most 5 új. Van egy gospel dal, van egy afrikai dal, nagyon híres afrikai dal most a világon, és van egy, mi ez Linon Mi? Kicsit popsláger.
2: Populáris.
3: Igen, populáris. Van magyar, igen, és először, ha jól értettem, kérdeztél, hogy többször csak angolul, de nem, szerintem 60% angolul, és a legtöbb magyarul, spanyol. Tavaly volt az első héber dal, nagyon érdekes nyelv nekünk. Szóval elsősorban mi ez a szöveg? Do I agree with the words? Hogy mondom?
2: Tud-e azonosulni a szöveg?
3: Igen.
0: Milyen sikereik vannak? Volt esetleg valamilyen versenyen vagy fesztiválon felszoktak lépni?
3: Például tavaly volt egy meghívás, hát fele meghívás, fele ajánlat, hogy menjünk Bécsbe, a városi nagy kórus éjszak volt róla szó, és pályáztunk, és gondoltam, nem fogunk nyerni, de nyertünk, és oda mentünk, és nagy élmény volt. A legnagyobb plac, mi ez a, elfelejtettem, tér, de németül plac. Ott voltunk, és nem tudom, 2000 ember, és nagy élmény volt az. Szóval ez volt nagyon jó. Solymár Gospel Festival, többször itt. Ez az a nap, voltunk többször, ez az a nap. Igen, Arszakra, Nick Vujicic, igen.
0: Amikor Nick Vujicic ott volt, akkor mit énekeltek? Hogyan kísérték az ő előadását?
2: Mi egy külön blokk voltunk, tehát ott még mielőtt feljött a színpadra, ezelőtt énekeltünk egy pár dalt. Többféle stílusban szintén, viszonylag nagy létszámban. Szerencsére.
1: Viszont hozzátehetem, hogy ez nagyon jól esett nekünk, hogy Nick Vujicic kikötötte, hogy mi legyünk az előzenekar. Mert már előtte hallott minket egy megelőző évben, vagy így valahogy, akkor talán csak egy éneket énekeltünk, és utána már ő úgy érkezett, hogy kikötötte, hogy a Golgota Gospel Kórus legyen az őt fölépése előtti blokkban.

0: És mit jelent önöknek, hogy részesei ennek a kórusnak, hogy itt énekelnek, miért járnak ide?
1: Ahogy említetted, a szakdolgozatomat a kórus működéséből írtam, és a teológiai gyakorlati hátteréből, és ennek keretében csináltam egy felmérést 2 évvel ezelőtt. 120 kórustag töltötte ki ezt a kérdőívet, amiben ilyen kérdések voltak, hogy hol hallott a kórusról, miért jött ide, mit várt ettől a kórustól, mi változott az életében a kórusban, ilyen hasonló. És ezen a fölmérésen kiértékeltem persze, és nagyon érdekesek voltak a válaszok, igazán nagyon pozitívak, de kiderült, szóval az embereknek a túlnyomó része szeret énekelni, megélte már a közösségi részét egy kórusnak, ugye hát mégiscsak Kodálynak a nemzete vagyunk. Ezek az emberek, akik ide járnak hozzánk énekelni, már előtte valószínűleg részt vehettek egy iskolai kórusban, úgyhogy ismerik, hogy milyen az egy közösségben lenni, és erre vágytak. Aztán sokan vannak, akik egyszerűen szeretnek énekelni, vagy pedig szeretik a gospel zenét, és aztán van egy nem nagyon nagy réteg, akik kimondottan Isten dicsőíteni jöttek a kórusba, illetve szolgálni mások felé, szóval azért, mert hogy ez egy missziós kórus.
2: Számomra például ez egy szolgálat, mert azt gondolom, hogy Isten adott nekem tehetséget mind az éneklésben, mind a tanításában, és hogy szeretném ezt ilyen módon, ezt a talentumot kamatoztatni.
3: Munka. Munka, munka, munka. Csak. Nem. Amikor ide jöttem, nem tudtam, mi lesz misszionárisként, és amikor a lelkipásztor javasolta egy gospel kórus, mondtam, hát nem tudom, meglátjuk. De látom most, Isten tud, hogy ez jó dolog, mert tényleg, amit Emília mondta, hogy először, amikor volt egy kórus ötletünk, hogy okay, a kórus kifelé fog hirdetni Jézus Krisztus hír, vagy Jézusról, de látom most, majdnem fontosabb ez a belső munka a kórus tagoknak, mert hát ez még mindig meglepetés nekem, hogy hogy mondom el, hogy what the choir means to people.
2: Hogy mit jelent az embereknek, a kórustagoknak a kórus?
3: Igen. If you are able to stay tonight and ask a few people.
2: Ha tud maradni este és megkérdezni egy pár embert.
3: If you ask the right people.
2: Ha megfelelő embereket kérdezi.
3: They will give strong answers that erős választ jön, hogy pár ember, ez a csúcspont minden hét nekem. Valaki mondta ezt. Amikor szünet volt most, mert kicsit hosszabb volt a szünet, mert utáztam, amikor visszajöttünk, több ember mondta, nagyon hiányzik a kórus és a kórustagok, és nagyon, és igen. Szóval elsősorban nekem ez munka, ez az én munkám itt, és második, ez nagy áldás nekem, amit látom, mit Isten csinál ezzel, és hogyan az életek, nem, lives, mi ez, people's lives,
4: megváltoznak.
3: És ez nem csak szöveg, amit mondom most, ez tény.
0: Slezák Emília, mint már említettük, a kórusról írta a szakdolgozatát. Vajon hogy esett a választása, hogy ezt a rendkívül nagy létszámú és régen alakult kórust bemutassa?
1: Nagy fába vágtam a fejszémet ezzel. Több dolog miatt is. Egyrészt a szívügyem volt, mert ugye itt éneklek most már 20 éve, úgyhogy ismerem is, kicsit könnyebb volt összeszedni a gondolataimat és a forrásokat, és egyébként meg igazán szeretném elmondani, hogy ez egy privilégium, hogy még az élő emberrel tudok interjút készíteni, aki kitalálta ezt a kórust, aki megalapította ezt a gyülekezetet itt, és az, aki az első perctől vezeti ezt a kórust. A szakdolgozat vezetőm például azt mondta, hogy ez hiánypótló, mert a gyülekezet az fiatal ember, egy mozgalmi gyülekezet, ahol nem volt különös hangsúly arra fektetve, hogy akkor most jegyzőkönyveket írjunk minden találkozásról, meg minden mozdulatról, hogy hova megyünk, hol szolgálunk, nem tudom én mi. Ez nincsen megörökítve. És ezek az emberek, amerikai pásztorok 15-20 év után hazamentek Amerikába, és már igazán nem lehet megkérdezni őket, akik itt voltak a bölcsőjénél ennek a gyülekezetnek, és ugyanígy itt a kórusra is gondolok. És azt szerintem megérdemli ez a mozgalom, és ez a kórus megérdemli, hogy meg legyen örökítve, mert nem tudjuk, hogy mi fog belőle kinőni, de minden esetre 24 éve most már életképesnek bizonyult. Úgyhogy ez most már nem egy kis kezdeményezés, ami elhal egy fél év múlva, vagy egy év múlva. És hogy még itt az az ember, aki kezdetől fogva itt volt, és átlátja, és vele lehetett napról napra erről beszélgetni, és még vannak olyan kórustagok, akik kezdettől fogva itt vannak. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy megéri ez a téma azt, hogy ennek nyoma maradjon.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Az apostolok cselekedeteinek második fejezetéből, az elsőtől a harmadik versig Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Szállj szívünkbe, nagy Isten, lélekadó lélek, úgy lépjünk az oltárhoz a szívünkben véled. Úgy szálljon fel énekünk áldozati füstje ahhoz, aki vigaszul a szent lelket küldte. Dicsőség az Istennek magasságos mennyben, békességet lásson itt minden igaz ember. Akiben a szeretet, a szent lélek ébren, s jó akarat vezeti cselekedetében. Apostolok pünkös nap összebújtak félvén, zúgás kelt a magasból, mint a sebes szélvész. Betöltötte házukat, tüzes nyelvek szálltak, és a gyenge félőkből harcos hősök váltak. Tisztelt rádióhallgatók! A 98. számú Hozsanna, római katolikus ima és énekes könyv első három verszakát hallhattuk. Ez az egyik legismertebb pünkösdi énekünk. Szívesen és örömmel énekeljük, mert hálás a szívünk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus beteljesítette az ígéretét, és a húsvét utáni 50. napon az Atyával egységben elküldte a nagybetűs ajándékot, a harmadik isteni szemét, a szent lelket. Pünkösd nekünk keresztényeknek a szent lélek kiáradásának és Isten új szövetségi népének az egyháznak születésnapja. A liturgiában, a római katolikus egyház istentiszteleti rendjében ekkor ünnepeljük a húsvét idő beteljesedését és megkoronázását, az 50. napot. Ez külsőleg például úgy fejeződik ki, hogy pünkös vasárnap, bizonyos kivételektől eltekintve, gyújtjuk meg utoljára a húsvéti gyertyát. Tisztelt rádióhallgatók! Mielőtt mostani elmélkedésünk szentírási szakaszának behatóbb tanulmányozására rátérnénk, érdemes néhány gondolatot szólnunk pünkösd Ószövetségben való megjelenéséről. Pünkösd volt a zsidók második legnagyobb ünnepe. A szó eredeti görög jelentése Pentekosztesz, az 50. Ezt az ünnepet ugyanis a pászka ünnep, a zsidó húsvét után, az 50. napon ülték, háladásul az első termésért. Az aratás ünnepe volt, és annak emléknapja, hogy Isten a Sínai hegyen kihirdette törvényét Mózes közvetítésével, a zsidóságnak, az izraelitáknak. Szent Lukács evangéliumának vége felé, a 24. fejezet 44. versétől kezdve, ezt olvashatjuk egészen a 49. verssel bezárólag. Azután Jézus így szólt hozzájuk. Ezek azok az igék, melyeket elmondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam. Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Azt mondta nekik, úgy van megírva, hogy Krisztusnak szenvednie kell, és feltámadni a halálból. A nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára, Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én majd elküldöm nektek azt, amit Atyám ígért. Ti csak maradjatok a városban, amíg el nem tölt az erő benneteket a magasságból.
Szent Lukács evangéliumának 24. fejezet 44. és 49. versei közötti szakasz. Ezt követően hallhatjuk az eddigiek szerves folytatását ugyancsak Szent Lukács tollából, csak már nem az evangéliumból, hanem másik műve, az apostolok cselekedetei leírása szerint. Amikor elérkezett pünkös napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, mindnyájan együtt voltak az apostolok. Miről is van itt szó? Arról, hogy az evangéliumban hallott jézusi ígéret beteljesedik, mert elérkezett pünkös napja. Megérkezik az nagybetűvel, amit ugyancsak nagybetűvel az Atya ígért. Az apostolok 12-en az Isten által kiválasztott Mátyás már velük volt, ő lépett szegény Kariuti Júdás helyébe. Jézus anyjával, Máriával együtt imádkozva várták az erőt a magasságból, a városban, vagyis Jeruzsálemben, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, vagyis ugyanott, ahol Jézus nagycsütörtökön, az utolsó vacsorán összegyűjtötte tanítványait és megalapította az eukarisztiát, az oltári szentséget, és az ezzel szétszakítatatlan egységben lévő egyházi rend szentségét, a papság szentségét. A Szentlélek rendkívüli természeti jelenség formájában hirtelen zúgás az égből érkezik meg. Ezt követően külön-külön mindegyikükre lángnyelvek ereszkedtek le. Ezzel egy új időszámítás kezdődött, hiszen az a csodálatos csere, commercium mirabile, mely Jézus születésével elindult, jelesül, hogy ő ember lett, hogy az ember istenivé váljon, most a húsvéton keresztül pünköstkor ment teljesedésbe. Az apostolokban a szorongást, a kétségeket, a félelmet felváltotta az a bizonyosság és bátorság, hogy az Isten a lélek által velük és bennük van. Testvérem, és te befogadod mindig a Szent Lelket? Engeded-e, hogy az Isten munkálkodjék benned és általad azért, hogy te is Isten mai apostolaként hirdesd az evangéliumot, azt, hogy a feltámadt Krisztus Szent Lelke által minden embert meghív egyházába, a katolikus egyházba, hogy azután annak tagjaként eljusson az Atya házába az üdvösségre.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
1: A Lélek szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Bercesi András, Sinkovics Andrea és Németh Tamás nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Elhangzott Carl Philipp Emanuel Bach 162-es jegyzékszámú E-dur triójának első tétele. Előadta Jean-Pierre Rampal, Aurel Nicolet, Edith Pécs-Axenfeld, valamint Eberhard Finke.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra. Következik az Értékmentő.
3: A futball szabadsága, csendes forradalom a stadionok árnyékában című könyv, egy csokornyi publicisztika a világ egyik legnépszerűbb sportjáról. Aki azt hiszi, csak a kemény rajongói magnak szólnak Csillag Péter újságíró gondolatai, az nagyot téved. Irodalom, történelem, szociológia, néprajz, társadalomtörténet, ezek mind megtalálhatóak írásaiban. A könyvet olvasva arra is gondolhatunk, hogy a futballban benne van minden, amit a világról

0: és az életről tudni lehet.
1: Futball segítségével lehet beszélni, most mondok talán kicsit merészebb témákat, de ezt megtapasztaltam, tényleg így van, akár mezőgazdaságról, vallásról, etnikai kérdésekről, mert ezek valahogy mind megjelennek a futballban, pont azért, mert a futball annyira mélyen beágyazódott a társadalmi életben, hogy nehezen szétszálaszható ez, sőt, hogyha kifejezetten keressük ezeket a kapcsolódásokat, akkor rá lehet világítani olyan párhuzamokra, összefüggésekre, amelyek mindenkinek érdekesek lehetnek, azoknak is szerintem, akik mondjuk a futball iránt közvetlenül nem érdeklődnek.
0: Csillag Péter nevében is számít figyelmükre a szerkesztőműsorvezető Pál Amanda.
2: Könyved címe A futball szabadsága. Számodra mit jelent ez a mondat?
1: Ez egy érdekes gondolattársítás talán így elsőre, hogy futball és szabadság talán némi magyarázatra is szorul, bár szerintem aki ezt így látja, hallja, az valahogy mégiscsak sejti, érzi, hogy miről van szó. A magyarázat, a megfejtés talán abban a Kosztolányi Dezső idézetben rejlik, ami a könyv hátoldalán is szerepel, és amely úgy szól, hogy csak a játékban igazán ember az ember, csak ez felel meg szabad szellemének. A labdarúgó órákig rohan, izzad, anélkül, hogy elfáradna, mert csak játszik. Ha ennek az izommunkának mondjuk a negyedét kellene elvégeznie más téren és más céllal, akkor összerogyna. Ugye a játéknak van egy olyan belső szabadsága, amelyet megélhet az, aki benne van, aki részt vesz. Ez egyfajta felszabadultság, egyfajta elengedettség, belefeledkezés, ez talán a kulcs szó. És ez jelenti azt is, hogy a résztvevő, a játékos, aki ebben benne van, mentessé válik azoktól a külső negatív gondolatoktól, félelmektől, aggályoktól, problémáktól, amik egyébként a hétköznapi helyzetekben nyomasztják. Tehát ez mondjuk így az elsődleges feloldása ennek a szókapcsolatnak, hogy a futball szabadsága. Másfelől közelítve pedig van egy olyan szabadsága is a futballnak, hogyha megnézzük, hogy a futballal, a futballról mi mindent lehet elmondani, kifejezni, és akkor itt a futball szabadsága tulajdonképpen így eszünkbe jutatja az irodalmi, a képzőművészeti, vagy akár a nyelvi kifejezésmódnak a végtelenségét, ami szintén a futballhoz kötődik, tehát hogy a futballról beszélni, a futballról alkotni, a futballnak a sajátos szlengét, nyelvezetét megragadni, ez is egyfajta ilyen határok nélküli játék, ez is valahogy benne sűrűsödik ebben a könyvben.
2: Sor olyan dolgot említettél, amik miatt azt gondolhatja az ember, hogy ezek mind az okok is lehetnek arra, hogy miért a futball az egyik legnépszerűbb sport a világon, nem? Tehát, hogy ez az, ami az embereket így mind behúzza ebbe a játékba.
1: Bizonyosan ezek a tényezők is segítik ezt, meg hát ennek van egy kultúrtörténeti vagy társadalomtörténeti magyarázata, hogy a 20. század elején, amikor igazán népszerűvé vált ez a sportág, és amikor még azért egyáltalán nem lehetett azt mondani, hogy egyértelműen a legnépszerűbb sportág volt, de mégis akkor nyert egy olyan tömegbázist, egy olyan népszerűséget, amelyet segített az, hogy viszonylag eszköztelen tevékenységről van szó, vagy csekély eszközigényű tevékenységről, hiszen hogyha megvan a pálya, megvan a két kapu, a labda és az elegendő számú játékos, akkor lehet játszani, legalábbis amatőr szinten. Mondjuk a 20. század első éveinek azért nagyjából ez volt a... És hát hamar megtalálták ennek a játéknak az örömét, szépségét azok, akik ezt megismerték. Tulajdonképpen az 1920-as években látjuk már azt, hogy valóban egy ilyen országos szinten is, illetve hát akkor nemzetközi szinten is kiemelt jelensége lett a társadalomnak, tehát túlmutatott talán már a sport keretein az, amit a futball jelentett. Volt ebben egyfajta tömegpszichózis is, ennek már azért bizonyos negatív hozadékaival, ekkor kezdett azért egy kicsit már rátelepedni a biznisz, a politika, látva azt, hogy milyen mozgósító ereje van a futballnak, már egy kicsit ezt úgy gerjesztette is talán. Ekkoriban jelentek meg az első irodalmi reflexiók is a nagy futballra, amelyek egyébként nem minden esetben voltak pozitívak, sőt, Márai Sándor rendkívül ellenségesen figyelte azt, hogy megbolondítja az embereket, ez a játék tömegeket. Volt ennek egy ilyen folyamata. Ez valóban úgy mélyen beágyazódott a társadalmi élmények közé, tapasztalatok közé, gondolkodásba, hogy tulajdonképpen ma már szinte mindenkinek van valamilyen kötődése a futballhoz, tehát hogy kevés olyan ember van, aki teljesen semleges, még az is kötődést jelent, hogyha én azt mondom, hogy én utálom a futballt, vagy engem ez baromira idegesít, mert ez is egyfajta viszonyulást. Mondjuk ilyen értelemben, ha mellé tesszük a krikettet, ahhoz nincsen ilyen kapcsolódás, mert a legtöbb ember közömbös ezzel kapcsolatban. A futballnak valóban van egy ilyen sodró erejű nagy népszerűsége.
2: Foglalkozol a futball társadalom történetével, irodalmi vonatkozásaival, különböző történelmi részeivel is, és már nem ez az első köteted, ami erről szól, már beszéltünk korábban is. Ebben ugye újságcikkek írásaid vannak így összegyűjtve. Miért pont ezeket választottad a Futball Szabadsága cím alá?
1: Ez a könyv, ez valóban különbözik az eddigi könyveimtől ebből a szempontból mindenképpen. Talán ez a hozzám legközelebb álló könyv, hiszen ez egyes szám első személyben íródott. A Nemzeti Sportban megjelent, elmúlt 10 évben megjelent publicisztikáknak a gyűjteménye, azokból válogatás, és hát a publicisztika műfaj jellegéből adódóan ezek valóban esetben személyes hangú, a saját életem eseményeit, benyomásait is magukban foglaló írások. És hát azért választottam ezeket ebben a könyvben, vagy hát inkább fordítva közelíteném meg ezt a dolgot, ezekből a publicisztikákból úgy éreztem, hogy összegyűlt egy olyan tartalmilag is egységes, vagy összefűzhető láncolat, vagy egy olyan gyűjtemény, amelyet érdemes könyvben rendezni, és a Jaffa kiadó, ahol megjelent a könyv, nyitott volt erre az elképzelésre. A szabadság motívum pedig a könyvnek az első fejezeteit azt közvetlenül meghatározza, mert ott tényleg konkrétan arról van szó, hogy a szabadság történelmi, politikai értelemben, gondolkodás szerint a mai modern futballnak az elidegenítő hatásaival szembeni személyes reflexként hogyan jelenik meg a játékban, és aztán a későbbi fejezetekben meg inkább közvetve ilyen-olyan módon, de mégis végig kíséri ez a szabadság motívum a könyvnek az írásait.
2: Keresed azt, ahol maga a játék szépsége, maga a játék öröme jelenik meg, az önzetlensége. Ez olyan eltűnőben van, én legalábbis úgy veszem észre, holott nekem is csak annyi a viszonyulásom a futballhoz, hogy nem értek hozzá, de tudom, hogy létezik. Van egy nagyon jó kezdeményezésetek a Hátsó füves, ahol eltűnőben lévő futballpályákat, futballcsapatokat kerestek föl, és azoknak a történetét is, a jelenjét is dokumentáljátok. Valahol itt találod meg az eredeti futballszabadságot, az eredeti játékörömét ezekben a helyekben, ezekben a vidéki kistelepülések határában álló apró pici sportpályákon?
1: Hát ezt nagyon szépen megfogalmaztad, úgyhogy nem is nagyon tudok mit hozzátenni, mert ez pontosan így van. Az a sok taszító jelenség, amely a mai modern futballban megjelent, és amely elsősorban az elit futballt, a szórakoztató ipari produkcióvá lett nagy futballt jellemzi, és itt most ezek a taszító jelenségek, ezek tényleg ebben az értelemben jelentenek taszítást, mert valójában, hogyha magát a produkciót nézzük, az, hogy mennyire látványos, szórakoztató az, ami megy a képernyőn, vagy zajlik a pályán, akkor azt lehet mondani, hogy a legmagasabb szintről van szó, persze minden a maga dimenziójában. Most egy kicsit nyakatekerten fogalmaztam meg ezt talán, de amit szeretnék mondani, az az, hogy a futball, mint látványosság, mint szórakoztató ipari termék, az valóban, hogy is mondjam, tömegek számára jelent örömet, élvezetet, szórakozást, és tulajdonképpen amit én keresek, vagy amit mi keresünk a Hátsó füvessel, az nem azt mondja, hogy ez a fajta érdeklődés, ez indokolatlan, mert abszolút indokolt, hiszen az ember, mit tudom én, beül egy moziba, megnéz egy kellemes filmet, szórakoztató filmet, mondjuk egy plázába, egy hollywoodi könnyed vígjátékot, de igazából amit mi keresünk, az a szintje a játéknak, ahol a hétköznapi embereknek az élete kapcsolódik a futballhoz, és az nem az elit futball, az biztos. Tehát az egy kirakatban lévő produkció, ahol én tényleg azt érezhetem, hogy ami a pályán történik, vagy ami a pálya körül történik, az engem is megérint, és ahhoz nekem is van valami közöm, az alacsony szint, az amatőr futball, a kis települések csapatainak a világa, vagy akár Budapesten, most itt a település típus alapján nem kell különbséget tenni, a Blaszos Budapesti Labdarúgó Szövetség bajnokságaiban zajló élet, szóval, hogy itt megvannak azok az amatőr futballnak azok az eredeti értékei, amelyek miatt ez a játék igazán különleges az én értelmezésemben, és ezek az értékek jelentik a kötődést, például a személyes kötődést, az áldozatvállalást, az önkéntességnek a szerepét, az önkéntes lelkületet, amely az amatőr futballt évtizedeken keresztül meghatározta, és ami egy nagyon szép és fontos mozgatója volt ennek a közegnek, hagyományok, az apáról fiúra szálló tradíciók, minták, a személyesség, az, hogy akik ott vannak, azok tényleg az én életemnek valamilyen módon fontos részei, a közösséghez tartozás, az együtt gondolkodás, közös felelősség. Szóval, hogy ezek mind ott vannak ezekben a kis történetekben, és hát valóban a Hátsó Füves projekt, ami most már több mint 11 éve fut, ezt a világot igyekszik dokumentálni, részben szociológiai, részben néprajzi megközelítéssel gyűjteni a tárgyakat, fényképeket, történeteket, emberi narratívákat arról, hogy mit jelent ez a világ. Ezt igyekszünk bemutatni riportsorozatban, amely a Nemzeti Sport felületein fut, könyvben, ami megjelent még 2020-ban a Részbon kiadó gondozásában, egy utazó fotókiállítás keretében, vagy éppen a nagy Hátsó Füves kiállításnak a keretében, amely 3 évig Kazinci Múzeumban volt látható Sátoraljóújhelyen, 2022-ben az év kiállítása elismerést is megkapta, ami nagy büszkeség nekünk, és most pedig 2026. június 11-én, tehát a világbajnokság, az amerikai világbajnokság nyitó meccsének a délutánján Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban nyílik majd, most erre készülünk nagy erőkkel, és ez egy nagyon különleges kiállítás lesz, azt mondhatom, amelybe beépül az eddigi kiállítási anyag mellett számos regionális tartalom is, tárgyak, történetek, különlegességek, Balaton felvidék és Veszprém környéke területéről, Bakonyból, ezt mindenkinek tudom ajánlani. Még egyszer mondom, június 11-én Veszprémben nyílik majd a Hátsó Füves kiállítás.
2: Amiről beszélsz, mesélsz, ezek csupa értékes dolgok a múltból, amik tényleg így összetartották a közösséget, és mindenkinek adott valamit. Ez szükségszerű, hogy így eltűnik, vagy ez egy sajnálatos dolog, és valamit tehetünk ellene, de nem kéne, hogy elhagyatott pályákat fotózzatok néha.
1: Biztos, hogy tehetünk ellene. Én azért hiszek az egyéni felelősségben, meg abban, hogy az egyéni erőfeszítéseknek megvan a gyümölcse, és a közösségi erőfeszítéseknek meg még inkább. Mi elindítottunk egy elég, hátán lehet mondani, hogy őrült kezdeményezés sorozatot még 2022-ben, az a címe, hogy Hátsó Füves futballmentő túra. Ennek az ötlete a Kazinci Múzeumban, Kazinci Múzeum falai között született Sátoraljóújhelyen. Tulajdonképpen ott Ringer István igazgatóval és Orosz Zsolttal, a futballkutató blognak a szerkesztőjével arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha a környék megszűnt csapatait, ott a Zempléni vidéken rengeteg faluban megszűnt a csapat, a falvak hát talán 90%-ában, de a pálya még a legtöbb helyen megvan. Szóval, hogyha ezeket a megszűnt csapatokat kihívnánk egy meccsre, hogy a saját elhagyott pályájukon játszunk velük egy meccset. Mi formáltunk egy saját ilyen utazó projektcsapatot, Zempléni Főnix, ez lett a neve, és akkor elindultunk, és valóban kihívtuk ezeket a nem létező csapatokat egy létező meccsre. a meccset persze kihasználva arra, hogy ennek apropóján helyi futballtörténeti kutatást is végezzünk, egy kis kiállítás keretében bemutassuk az adott településnek a futballmúltját, történetét, Fiókmérről előkerült fotókat bemutatva, egy kis pódiumbeszélgetés keretében megszólítani azokat, akik a helyi futballban fontosak voltak, illetve hozzátenni egy olyan kulturális részt, amely pedig azt mutatja meg, hogy a település mire lehet igazán büszke, hogy egy kicsit azt erősítve, hogy a futball nem egy elszigetelt jelenség, hanem a mindennapoknak, a valóságnak szerves része. És hát óriási sikere, vagy hát egy fantasztikus fogadtatása volt ennek az ötletnek, nem gondoltuk volna, megmondom őszintén, hát nem is volt semmilyen elképzelésünk, hogy mi lesz, csak elindultunk, de nagyon-nagyon lelkesen fogadták ezek a környékbeli falvak azt a kezdeményezést, összeálltak a csapatok, gyerekek is bekapcsoltak, ez nagyon fontos, erre igyekeztünk is hangsúlyt fektetni, hogy a gyerekeknek ez példát, mintát jelentsen, 11-es rugó versennyel, különböző játékokkal őket is bevonni. És elindult tulajdonképpen így a saját lendületéből egy olyan sorozat, egy olyan, hát az mozgalomnak talán nem mondanám, de lehet, hogy messziről még annak is látszhat, amelynek során aztán a zempléni Főnix mintájára megszületett egy zalai csapat, a Zalai Főnix, amely évek óta járja a Zalai vidéket, megszületett a Szatmári Főnix, egy harmadik ilyen utazó projektcsapat, amely a Szatmári vidéken futballozik nem létező csapatok ellen, illetve ott még erősen megvan az is, hogy a különböző ilyen társadalmi barátságokat próbálja erősíteni a futball segítségével, tehát volt cigányrendőr meccs például, vagy a református lelkészek, vagy a görögkatolikus papok csapatával többször megmérkőzött a Szatmári Főnix. Szóval van az egésznek egy ilyen társadalmi üzenete is. Illetve volt jó néhány rendhagyó helyszín, ahol két helyi megszűnt csapat játszott egymással, és ezt szerveztük meg. Ma már összesen 70 állomáson jutott túl ez a hátsófüves futballmentő túra, és megyünk tovább, folytatjuk. Szóval, hogy azért van remény ebből a 70, tehát a 70 állomás után ezt szokták kérdezni, hogy na igen, és hány csapat alakult újjá, nevezett be újra az MLS bajnokságba. Nem ez a cél, mert a cél az, hogy a falu közösségnek lendületet, ösztönzést adjunk, de egyébként elmondható az, hogy 4 csapat újra az MLS bajnokságba is benevezett, ami nekünk fontosabb, hogy ezek a közösségek megmozdultak, és jellemzően ettől az eseménytől kezdve időről időre újra játszanak egymással, legtöbbször már nem is a mi szervezésünkben, szóval hogy valami elindult, illetve ami mi részünk, hogy a zempléni részen, ahol ez az egész született, ott most már harmadik éve fut egy hátsófüves kupa nevű alternatív bajnokság, nagypályás bajnokság, amelyben csak megszűnt csapatok játszanak. Tavaly 14 csapat nevezett be erre, most 11, előzőleg 12, szóval, hogy sok, viszonylag sok csapat, és ez zajlik, működik, és én azt gondolom, hogy ez maga a csoda. Ösztönzést és reményt ad nekünk is, szervezőknek.
2: Itt a könyvben azon túl, hogy ugye publicisztikák, és hogy nagyon személyes, némelyik elég személyes történet van benne, a tőled megszokott stílusban íródott, tehát, hogy irodalmi és történelmi csomópontokat találtál, amúgy végig elmélkedsz bizonyos jelenségeken, és megtalálsz párhuzamokat, vagy éppen releváns eseményeket. Tehát ettől válik aznak számára is élvezetes olvasmánya, aki tényleg nem ért a focihoz, de úgy érdeklődik azután, hogy a foci milyen nyomot hagyott a világban. Ez számodra ez így fontos, hogy megtaláld azt, hogy a foci túlmutat magán a sport jellegén.
1: Igen, az én viszonyulásom a futballhoz eléggé kettős, mert egyrészt azt mondhatom, hogy ilyen gyermetek megfogalmazása, hogy nagyon szeretek focizni, hogy szeretem a játékot, én megtapasztalom ezt a felszabadultságot, ezt az örömöt, amit a játék jelent, kis pályán, nagy pályán, baráti körben, igazolt versenyszerű helyzetekben. Én sokáig futballoztam így igazolt játékosként, most már főleg az említett hátsófüves futballmentő túra eseményein lépek pályára a különböző Főnix csapatokban, tehát itt játszom is, a Zalai Főnixet Szabó Zoli, Hegedűs Enikő, Bóbics Laci szervezi, a Szatmári Főnixet, Tukacs Laci, Lakatos Ernő, és nagy megtiszteltetés, hogy rám is mindig számítanak ezekben a csapatokban. Szeretek játszani, de az, hogy én a futballról írok, mint társadalmi jelenségről, vagy mint a 20.-21. századi magyar történelemnek egy bizonyos befolyásoló tényezőjéről, amely akár a közéleti eseményekhez is kapcsolódott a történelem bizonyos pontjain, vagy mondjuk a futballnak az irodalmi kötődéseit keresve. Ebben engem elsősorban nem az motivál, hogy én szeretek focizni, hát ez egy kicsit butaság is lenne, hanem inkább az érdeklődés, az a kíváncsiság, amely újságíróként motivál, és amely fűt minden olyan jelenség felé, ami úgy érzem, hogy az embereknek az életét segít egy kicsit alaposabban, pontosabban, valószerűbben bemutatni, megvilágítani, vagy akár a történelmi folyamatoknak a hátterét egy kicsit jobban megérteni. És szerintem a futball erre alkalmas, tehát a futball egy olyan jelenség, és egy olyan, hát nem is tudom, hogy lehet ezt megfogalmazni, olyan nyelv, aminek a segítségével lehet beszélni történelemről, kultúráról, irodalomról, mindennapi életről, az embereknek a személyes kihívásairól, problémáiról, örömeiről, humorról, de a futball segítségével lehet beszélni, most mondok talán kicsit merészebb témákat, de ezt megtapasztaltam, tényleg így van, akár mezőgazdaságról, vallásról, etnikai kérdésekről, mert ezek valahogy mind megjelennek a futballban, pont azért, mert a futball annyira mélyen beágyazódott a társadalmi életben, hogy nehezen szétszálaszható ez, sőt, hogyha kifejezetten keressük ezeket a kapcsolódásokat, akkor rá lehet világítani olyan párhuzamokra, összefüggésekre, amelyek mindenkinek érdekesek lehetnek, azoknak is szerintem, akik mondjuk a futball iránt közvetlenül nem érdeklődnek.
0: Az elmúlt percekben a Futball szabadsága, csendes forradalom a stadionok árnyékában című könyv szerzőjével, Csillag Péterrel beszélgettünk. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
3: Elhangzott az Értékmentő.

0: Tomi Emanuel gitározott.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc.
3: Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. A szeretet és az összetartozás erejéről beszélt dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök a csíksomlyói pünkösdi búcsú főszentmiséjén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a zarándokokat köszöntve úgy fogalmazott, a pünkösdi ünnep arra hívja az embereket, hogy újra megtalálják egymás kezét és a Teremtőhöz vezető utat. A katolikus püspök Mártonáron szavait idézve hangsúlyozta, a szeretet örömfakasztó ereje segíthet megmaradni a történelem nehéz időszakaiban is. 5 éves felújítás után újult meg a Nagybányai Szentháromság templom és a Felsőbányai Nagyboldogasszony templom, számolt be róla szombaton a romkat.ro. A munkálatok során helyreállították a tetőszerkezeteket, felújították a homlokzatokat, restaurálták a szobrokat és korszerűsítették a templomok környezetét is. A két felújított istenházát Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök áldja meg május végén, írta a Nagybányai Szentháromság plébánia, amelyet a cikk is idézett. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Nobel-díjas író Szegeden, adta hírül az MTI. Botka László polgármester a városnapi díszközgyűlésen azt mondta, az író pályája részben Szegedhez kötődik, hiszen joghallgatóként itt kezdte tanulmányait. A városvezető hangsúlyozta, Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi Olefin együzemben történt robbanás körülményeinek kivizsgálására, közölte szombaton a vállalat az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a cég továbbra is együttműködik a hatóságokkal, és megkezdődtek az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai is. A MOL közölte, 2 sérült munkatársat már hazaengedtek a Miskolci kórházból, további 7 dolgozó állapota stabil, de még kórházi kezelésre szorulnak. A vállalat hangsúlyozta, a baleset nem veszélyezteti Magyarország üzemanyagellátását. Határozottabb NATO fellépést sürgetett Oroszországgal szemben Petr Pavel cseh államfő a The Guardian brit napilapnak adott interjújában. A korábbi NATO tábornok úgy fogalmazott, a szövetségnek egyértelműen jeleznie kell, hogy kész megvédeni keleti határait, akár orosz repülőgépek lelövésével is, ha szükséges. Petr Pavel szerint Moszkva évek óta tudatosan teszteli a NATO reakcióit, miközben a nyugati szövetség gyakran túl óvatosan válaszol. A cseh elnök hangsúlyozta, Oroszországgal szemben csak az erő és az egyértelmű fellépés lehet visszatartó hatású. Szigorítja az amerikai adminisztráció a zöld kártya igénylés szabályait, írta a HVG az AP hírügynökség alapján. Az előírás szerint az ideiglenes jogállással az Egyesült Államokban tartózkodó külföldieknek hazájukból kell benyújtaniuk az állandó tartózkodási engedély iránti kérelmüket. A döntés szakít azzal az addigi gyakorlattal, amely lehetővé tette a helyben történő ügyintézést is. A bírálók szerint a szigorítás családokat szakíthat szét, és visszafoghatja a legális bevándorlást. Hazánk időjárásáról. Vasárnap a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsájtjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi.

0: Teleki Miklós orgonált. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!

A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Leó pápa a lelkipásztori látogatása Acerrában. Találkozó Campania régió püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel a Székesegyházban, valamint a környezetszennyezés által sújtott családokkal. Az Úr lelke eloltja a pusztító tüzeket és életet fakaszt. Válasszuk az életet, szolgáljuk az életet. 14. Leó pápa beszéde Acerra városában a térség polgármestereihez és híveihez.

0: Leó pápa beszéde a Cserrában az egyháziakhoz. Az Úr lelke eloltja a pusztító tüzeket és életet fakaszt. Félnapos kampániai látogatásának első állomásán a Szentatya szombat délelőtt a Cserra városának Nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a térség püspökei, papsága, szerzetesei közösségével és a környezet szennyezés áldozatainak családjaival. Leó pápa beszéde kezdetén örömének adott hangot, hogy néhány nappal a Pompei kegyhelyének és Nápoly városának meglátogatása után visszatérhetett Campania térségébe. Mint ismeretes, Ferenc pápa már korábban is szeretett volna eljönni arra a helyre, amelyet sajnos a tüzek földjének hívnak, de ez végül nem volt lehetséges számára.
1: Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra.
0: Ma Leó pápa szeretné megvalósítani az ő kívánságát, megköszönve egyúttal azt a nagy ajándékot, amelyet a Laudato Si enciklika jelentett az egyház missziója számára ezen a földön. Itt ugyanis a teremtés és a helyi szegények kiáltása drámai módon hallatszott a sötét érdekek és a közjó iránti közöny sűrű összefonódásából, amely megmérgezte a természeti és társadalmi környezetet. Ez a kiáltás megtérést követel, állapította meg Leó pápa. Elsősorban azért jöttem, szólt a pápa, hogy felfogjam azok könnyeit, akik elvesztették szeretteiket, akiket a környezet szennyezés ölt meg, amelyet gátlástalan emberek és szervezetek okoztak, akik oly sokáig büntetlenül működhettek. De azért is jöttem, hogy köszönetet mondjak azoknak, akik a rosszal szemben jót tettek. Köszönetet elsősorban az egyháznak, amely felmerte vállalni a leleplezést és a prófétai szót, hogy reményt töltse el és fogja egybe az embereket. Leó pápa megvallotta, hogy a pünkös vigíliáján tett látogatása tudatában a Szentírásban olyan szöveget keresett, amely értelmezi és inspirálja is az útját. Így talált rá Ezekiel próféta nagyszerű látomására, akit az Úr olyan élménnyel töltött el, amely a számüzetésben élő nép számára a feltámadás hathatós üzenetének bizonyult. Az Úr keze fölöttem volt, és lelke által az Úr kivezérelt és a síkságra vitt, amely tele volt csontokkal. Körbevezette köztük mindenfelé, és tömérdek volt belőlük a mezőn, és teljesen kivoltak száradva. Isten a kezdetkor, folytatta a pápa, egy kertbe helyezte a férfit és a nőt, hogy műveljék és őrizzék azt. Az egész élet szépség és termékenység volt. Ezt a vidéket régen Campania Felixnek, boldog vidéknek nevezték, mert termékenységével, termékeivel és kultúrájával oly varázslatos volt, mint egy himnusz az életről. És mégis íme a halál, a föld és az emberek halála. Ezzel a valósággal szemben kétféle hozzáállás lehetséges, a közöny vagy a felelősségvállalás.
1: Voi avete scelto la responsabilità. E con l'aiuto di Dio avete iniziato un cammino di impegno e di ricerca della giustizia.
0: Ti a felelősséget választottátok, és Isten segítségével elindultatok az elkötelezettség és az igazságosság keresésének útján, szólt elismerőleg a pápa. Ferenc pápa Laudato Si enciklikájában, miközben elítélte a halál paradigmáját, egyértelműen bejelentette az új élet csendes betörését. Az igazi emberség, amely új szintézisre hív, szinte észrevehetetlenül lakozik a technológiai civilizáció közepette. Vajon ez lesz-e mindenek ellenére egy olyan állandó ígéret, amely az igazi dolgok makacs ellenállásaként virágzik ki? Leó pápa ennek nyomán arra kérte a térség egyházi embereit, hogy legyenek ennek a makacs ellenállásnak a tanúi, amely újjászületése válik ott, ahol az evangélium megvilágítja és átalakítja az életet. Az Úr új kérdéseket tesz fel nekünk arról, hogyan élünk a környezetünkben, mit tartunk az emberek és intézmények közötti együttműködésről, az oktatás iránti szenvedélyünkről, a munkában tanúsított becsületességről, a hatalom és a gazdaság igazságos elosztásáról, az emberek és minden teremény iránti tiszteletről. Újra élethetnek-e ezek a földek? Legyetek ti magatok a válasz! egy hitben és elkötelezettségben egyesült közösség, akkor az élet megsokszorozódik, állapította meg a pápa. Ezekiel próféta könyve az Úr parancsolatával folytatódik. Jövendőj ezekről a csontokról, így beszélj. Ti kiszáradt csontok, halljátok az Úr szavát. Ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak. Nézzétek, éltető leheletet adok belétek, és megelevenedtek. Ezekiel engedelmeskedik. Jövendőltem, amint az Úr parancsa szólt. S lám, amint jövendőltem, zaj keletkezett, majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam, ín és hús került rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehellet még nem volt bennük. A csoda tehát nem egyszerre történik meg. A próféta bizonyára megdöbben attól, amit lát és hall, de ez még nem elég, még hiányzik valami. Ez ránk is vonatkozik. Továbbra is bízni kell, továbbra is hallgatni kell, továbbra is hinni kell. Azok a döntések, amelyeket hoztatok, az egyházi út, amelyet bejártatok, azok a kicsi és nagy újrakezdések, amelyekkel szembenéztetek a fájdalommal, még nem jelentenek mindent. Ha megállunk, visszafordulunk. Ám az Úr újra szól Ezekielhez. Jövendőj az éltető leheletről, jövendőj emberfia, és mondd az éltető leheletnek. Ezt mondja az Úr, az Isten. Gyere elő a négy szél hazájából, és fúj ezekre a halottakra, hogy megelevenedjenek. Ekkor jövendőltem, amit megparancsolta nekem, és éltető lehelet száll beléjük, életre keltek, talpra álltak, mint egy nagy sereg.
1: Lo Spirito Santo vi conceda di vedere un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e delle sue comunità.
0: A Szentlélek adjon nektek erőt, kérte a pápa, hogy lássátok felkelni a béke nagy seregét, amely meggyógyítja földi és közösségeinek sebeit. Ne legyen többé pusztító tűz, hanem újra éledő és melegítő tűz, a Szentlélek tüze, amely meggyújtja több ezer férfi és nő, gyermek és idős ember szívét és elméjét, és gondoskodásra, vigasztalásra, figyelemre és igazi szeretetre inspirálja. Különösen ti, akiket a halál sújtott, teremtsetek új életet azzal, hogy gyermekeiteknek, unokáitoknak és szomszédaitoknak átadjátok azt a felelősségérzetet, amely eddig oly sokszor hiányzott. Hagyjátok meghalni a haragot. Legyetek ti az elsők, akik gyakoroljátok az igazságosságot, amelyet követeltek. Tanúskodjatok az életről, tanítsatok a gondoskodásra. Ti pedig felszentelt papok, szerzetesek és szerzetesnők, legyetek ennek a népnek élő tagjai. Mutassátok meg nap mint nap a szolgálat hatalmát, amely lehajol és közeledik, amely megteszi az első lépést és megbocsát. Zárta beszédét Leó pápa az acerrai székesegyházban.

0: Una rigessa che non ce la fa più.
1: Válasszuk az életet, szolgáljuk az életet. 14. Kleopápa beszéde Acerra városában a térség polgármestereihez és híveihez. A Szentatya szombat délelőtt 10:30-kor a Piazza Caliparin találkozott a térség polgármestereivel és híveivel. Beszédében a teremtett világ védelméről, a közjó elsőbségéről, a felelősségről és az erkölcsi megújulás szükségességéről szólt. A pápa a jelenlévő hatóságokat és híveket köszöntve háláját fejezte ki mindazoknak, akik előkészítették a találkozót, majd külön hangsúlyozta, hogy örömmel tér vissza egy olyan vidékre, amelynek szépségét semmilyen igazságtalanság nem tudja eltörölni. Már beszéde elején világossá tette látogatásának fő üzenetét.
2: Nella vita comprendiamo che più una bellezza è fragile, più chiede cura e responsabilità.
1: Az életben megértjük, hogy minél törékenyebb egy szépség, annál inkább gondoskodást és felelősséget kíván. Majd így folytatta. Ez, kedveseim, jelenlétem fő oka ma a Cserrában. Megerősíteni és bátorítani azt a méltóságból és felelősségből fakadó belső megmozdulást, amelyet minden becsületes szív érez, amikor az élet sarjadni kezd, de azonnal a halál fenyegeti. Rámutatott arra, hogy a Terra dei Fuochi elnevezés ugyan nem tükrözi a térség valódi értékeit, mégis hozzájárult ahhoz, hogy széles körben tudatosuljon a bűnözés és a közöny súlyossága, amely teret adott a bűncselekményeknek. Külön köszönetet mondott azoknak az egyházi személyeknek és világi híveknek, akik meghallották Ferenc pápa Laudato Si kezdetű környezetvédelmi enciklikájának felhívását. Majd hangsúlyozta, együtt járni, legyőzni az önmagunkba zárkózást, és vállalni a proféciát az ellenállások és fenyegetések ellenére is, ezt kéri tőlünk az Úr. A Szentatya reménnyel telve szólt a térségről. Ezen a földön jelen van az élet és szembeszáll a halállal. Létezik az igazságosság és érvényre fog jutni. Ugyanakkor világosan figyelmeztetett arra, hogy ehhez döntésekre van szükség. Az életet kell választani, és meg kell szabadulni a halál kötelékeitől. A pápa élesen bírálta a közönyt és a beletörődést. Mindig van valamilyen rejtett érdek a beletörődésben, a kompromisszumokban és a szükséges, bátor döntések halogatásában. Majd hozzátette, a fatalizmus, a panaszkodás és a másokra hárított felelősség az illegalitás táptalaja és a lelkiismeret elsivatagosodásának alapelve. Ezért határozott felhívást intézett mindenkihez, vállaljuk mindannyian a saját felelősségünket, válasszuk az igazságosságot, szolgáljuk az életet. És kijelentette, a közjó előbbre való kevesek üzleténél és részérdekeinél legyenek azok kisebb vagy nagyobb méretűek. Ez a föld súlyos árat fizetett, oly sok gyermekét eltemette, gyermekek és ártatlanok szenvedésének volt tanúja. Ennek a fájdalomnak az értéke és súlya arra késztet minket, hogy együtt törekedjünk egy új egyesség tanúságtételére. Ti az újjászületés ideje felé haladtok, amely nem az elfojtás, hanem az etikus cselekvés és az aktív emlékezés ideje, emlékeztette a jelenlévőket a Szentatya. Beszéde jelentős részében Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájára épített. Idézett egy figyelmeztetést a dokumentumból. Az ökológiai kultúra nem redukálható sürgős és részleges válaszok sorozatára. Majd folytatta. Másfajta tekintetre, gondolkodásra, politikára, nevelési programra, életstílusra és spiritualitásra van szükség, amelyek ellenállást formálnak a technokratikus paradigma előretörésével szemben. A pápa szerint a technokrata szemlélet ma is uralkodó.
2: È all'origine del moltiplicarsi dei conflitti. Dietro ai quali c'è la corsa all'accaparramento delle risorse.
1: Ez áll a konfliktusok sokasodásának hátterében, amelyek mögött az erőforrások felhalmozásáért folytatott verseny húzódik meg. Minden alkalommal látjuk, hogy a politikai és intézményi hatalomban lévők túl gyengék az erősekkel szemben. Ezután Leo pápa rámutatott. Aktívnak találjuk ezt az olyan technológiai fejlődésben, amely néhányak hatalmas profitját keresi, miközben vak az emberek, munkájuk és jövőjük tekintetében. Ezért hangsúlyozta. Ha a változásra vagyunk hivatva, azt mindenek előtt a tekintetünk megváltoztatásával kell kezdenünk. A pápa különösen fontosnak nevezte a nevelés kérdését. Egy rendkívül erős mondatban így fogalmazott. Lehet, hogy túl nagy ambíciónak tűnik jobb világot hagyni gyermekeinkre, de nem lehet túl nagy ambíció jobb fiúkat és lányokat hagyni a világra. Majd hangsúlyozta. A nevelés mindenki számára elsődleges feladat. Mindannyiunknak van még mit tanulnunk, és hozzátette. Továbbra is tanulni, ez tesz bennünket közösségé. A keresztények számára ez azt jelenti, hogy járják az utat Krisztussal. Minden életkorban egyre inkább és egyre jobban az ő tanítványaivá válni. Leó pápa szerint valódi változás csak mély átalakulással lehetséges. Valódi változás

0: szinte megbabonázott bennünket, és betegebbé, valamint szegényebbé tett minket. Ezért 11. Leó új gazdagság felfogásra hívott. Tanuljunk meg másként gazdagnak lenni. Majd részletezte.
1: Più attenti alle relazioni, più tesi a valorizzare il bene comune, più affezionati al territorio, più grati nell'accogliere e integrare chi viene a vivere con noi.
0: Legyünk figyelmesebbek a kapcsolataink iránt, elkötelezettebbek a közjó iránt, hálásabbak földünkért, és nyitottabbak azok iránt, akik közénk érkeznek. A Szentatya rámutatott, hogy ebből a megtérésből kiindulva lehet jó közösségi gyakorlatokat építeni. Olyan embereken és vállalkozásokon keresztül, amelyek tudatában vannak a határoknak, a korlátoknak, nem pedig a felelőtlen jogsértést élik, amelyek a helyrehozatal, nem pedig az invázió logikájára épülnek, amelyek az igazságosságra vágynak a birtoklás helyett. Kiemelte, hogy az emberi szívhez kell közel lenni, és így Istenhez is, aki teremtette. Ami azt jelenti, hogy egy befogadóbb, egységesebb közösségre vágyunk, amelyet kevésbé érint a peremre szorulás és a polarizáció. De a követendő út keskeny, mert bennünk kezdődik ott, ahol találjuk magunkat, nyomatékosította a pápa. Az, hogy képesek vagyunk korrigálni az irányt, minden nap tenni valamit a megszokott szokásaink és előítéleteink kapcsán, amelyekbe belekényelmesedtünk, túllátni a saját kerítéseinken, ami azt jelenti, hogy valóban találkozunk egymással. Ez néha egy emelkedő és rosszul kitáblázott út, állapította meg a Szentatya. A peremre szorulás mindig bizonytalanságot szül. A felfelé vezető út a marginalizáció elleni küzdelem, nem a peremre szorultak elleni küzdelem. Az egész lánc megszakítása, nem csak az utolsó láncszem megtámadása. Ti jól tudjátok ezt, hangsúlyozta Leó pápa. Beszéde végén Assisi Szent Ferenc jubileumi évére utalva a béke üzenetét hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc arra emlékeztet bennünket, hogy a béke a másik emberről való gondoskodásra és a testvériségre épül. Majd így zárta gondolatait. Az a feladatunk, hogy örködjünk, mint az éjszaka őrszemei. Mi lehetünk azok, akik meglátják az új hajnalt.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

meg híreinket, a szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A szeretet és az összetartozás erejéről beszélt dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök a csíksomlyói pünkösdi búcsú főszentmiséjén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a zarándokokat köszöntve úgy fogalmazott, a pünkösdi ünnep arra hívja az embereket, hogy újra megtalálják egymás kezét és a Teremtőhöz vezető utat. A katolikus püspök Mártonáron szavait idézve hangsúlyozta, a szeretet örömfakasztó ereje segíthet megmaradni a történelem nehéz időszakaiban is. 5 éves felújítás után újult meg a Nagybányai Szentháromság templom és a Felsőbányai Nagyboldogasszony templom. Számolt be róla szombaton a romkat.ro. A munkálatok során helyreállították a tetőszerkezeteket, felújították a homlokzatokat, restaurálták a szobrokat és korszerűsítették a templomok környezetét is. A 2 felújított istenházát Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök áldja meg május végén, írta a Nagybányai Szentháromság plébánia, amelyet a cikk is idézett. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Nobel-díjas író Szegeden, adta hírül az MTI. Botka László polgármester a városnapi díszközgyűlésen azt mondta, az író pályája részben Szegedhez kötődik, hiszen joghallgatóként itt kezdte tanulmányait. A városvezető hangsúlyozta, Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi Olefin együzemben történt robbanás körülményeinek kivizsgálására, közölte szombaton a vállalat az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a cég továbbra is együttműködik a hatóságokkal, és megkezdődtek az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai is. A MOL közölte, 2 sérült munkatársat már hazaengedtek a Miskolci kórházból, további 7 dolgozó állapota stabil, de még kórházi kezelésre szorulnak. A vállalat hangsúlyozta, a baleset nem veszélyezteti Magyarország üzemanyagellátását. Határozottabb NATO fellépést sürgetett Oroszországgal szemben Petr Pavel cseh államfő a The Guardian brit napilapnak adott interjújában. A korábbi NATO tábornok úgy fogalmazott, a szövetségnek egyértelműen jeleznie kell, hogy kész megvédeni keleti határait, akár orosz repülőgépek lelövésével is, ha szükséges. Petr Pavel szerint Moszkva évek óta tudatosan teszteli a NATO reakcióit, miközben a nyugati szövetség gyakran túl óvatosan válaszol. A cseh elnök hangsúlyozta, Oroszországgal szemben csak az erő és az egyértelmű fellépés lehet visszatartó hatású. Szigorítja az amerikai adminisztráció a zöld kártya igénylés szabályait, írta a HVG az AP hírügynökség alapján. Az előírás szerint az ideiglenes jogállással az Egyesült Államokban tartózkodó külföldieknek hazájukból kell benyújtaniuk az állandó tartózkodási engedély iránti kérelmüket. A döntés szakít azzal az addigi gyakorlattal, amely lehetővé tette a helyben történő ügyintézést is. A bírálók szerint a szigorítás családokat szakíthat szét, és visszafoghatja a legális bevándorlást. Hazánk időjárásáról. Vasárnap a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Wolfgang Amadeus Mozart 413-as köhüli jegyzékszámú F-dur zongora versenyének első tételét hallották. Előadta Schiff András és a Camerata Academica Salzburg. Vezényelt Vég Sándor.
1: 6 óra 15 perc.
0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

kinyilatkoztatás sok mindent elmond Istenről. Kijelentései között van azonban egy, amely az összes többit meghatározza. Az ugyanis, hogy Isten szent. Hogy ez a szentség mit jelent, azt senki nem tudja megmondani. Nem azért, mert olyan nehezen érzékelhető, vagy mert olyan bonyolult kérdések merülnek fel ennek kapcsán, hanem mert az ős adottság, pontosabban maga az ős adottság. Ez Isten legalapvetőbb jellemzője. A legelső, mely meghatározza lényegét. Kihez tudtok hasonlítani? És ki lehetne hozzám hasonló? Mondja a Szent. Izaiás 40:25. Ezen a szentírási helyen a szentség úgy jelentkezik, mint Isten leglényegesebb tulajdonsága, amely által minden teremtménytől különbözik. Így nem lehet kifejezni, hogy mi is tulajdonképpen, hanem csak rámutatni. Nézzed, halljad, érezd. Hiszen a fényről sem lehet fogalmakkal megmondani, hogy mi az. Meg lehet mondani, hogy hogyan viselkedik, milyen törvények határozzák meg, hogyan hat, mi történik, ha megszűnik. Ezután már csak azt lehet mondani, nyisd ki a szemed és láss. Isten szentsége az első és lényegbe vágó tulajdonsága, amely által ő önmaga. Másképpen, mint bármi, amit megtapasztalhatunk. Az ő lényegileg jellemző hangja, amelyről megismerhetjük őt. Ahogyan egy ember, akinek különféle tulajdonságai vannak, melyek alapjában leírható és megnevezhető, de bennük és mögöttük egy végső jellegzetesség rejtőzik, amely minden tulajdonságában benne van. Egy lényegi dolog, melyet csak az ért meg, aki szereti, s amelyről meg tudja ismerni. Így van Isten legsajátosabb jellemzőjével, a szentséggel is. Az emberek, a tárgyak, az események a világból valók, földiek. Itt vannak előttünk. Isten azonban nem a világból való. Földön túli, távoli, önmagában létező és titokzatos. De ezek a szavak is csak utaláshoz hasonlók, csak halvány körvonalat adnak, vagy inkább csak egy behatározást. A tulajdonképpeni lényeget nem mondják meg. Ennek a tudatára kell ráébrednünk tapasztalataink során. A hit dolgai is csak sejtések. Egy templom például, amely nem csak hasznos, pompás, tekintélyes, szép, hanem áhítatos is. Az ember másképp érzi magát benne. Aki ezt átélte, az a templomba lépve kívül hagy mindent, ami a világhoz tartozik. Elcsöndesedik és letérdel. Lenyűgözően fejezi ki ezt az írás, amikor felhangzik a szó az égő csipkebokorból. Vedd le sarudat, mert a hely, ahol állasz, Szentföld. Kivonulások könyve 3:5. Vannak emberek, akiknek a lénye valamiképp hordozza ezt. Ők képesek megrendíteni azt a hétköznapi biztonságot, amelyben az emberek élnek. Megváltoztatják a dolgok súlyát. Olyan sejtéseket ébresztenek, amelyekről csak a dolgok legvégső kifejletében lesz szó. Ezek mind Isten szentségére utaló célzások. Arra a sajátosságra, amely csak az ő tulajdona. Arra a pótolhatatlan értékre, amely számunkra egyetlen és legfontosabb, az üdvösségünk. A szentség Isten kimondhatatlan tisztaságát is jelenti. Olyan mindent uraló, égő tisztaság ez, amely a szennynek leheletét sem tűri meg. A szentség azt is jelenti, hogy Isten jó, de nem csak abban az értelemben, hogy megfelel a jóság követelményének, hanem ő maga a jóság, és ebben az értelemben valóban senki sem jó, csak az Isten. Amit mi jónak nevezünk, az csak egy kis szilánkja a lét végtelen egyszerűségének s teljességének. Isten az a mérce, amelyhez mindent mérünk. Olyan próba, ahol mindennek és mindenkinek igazolnia kell magát. Az a lényegi ítélet, amellyel minden létező találkozik. Mihelyt az ember Istent megközelíti, megérinti őt ez a szentség. Valamiképpen tudatára ébred, különböző módon válaszol is rá. Rájön az ember, hogy önmaga viszont nem szent, hanem e világból való, földies, sőt, vétkes. Észreveszi, hogy nem tartozik Istenhez,
s indítást érez, hogy elmeneküljön Isten közelségéből, s úgy szólaljon meg, mint Péter: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. De ugyanakkor azt is érezzük, hogy minden körülmények között életre halára szükségünk van e Szent Istenre, hogy belőle tudunk csak élni, s nála kell végül megpihennünk. Ezért az ember minden méltatlansága és a szentség minden hiánya ellenére Istenhez fordul, s a zsoltárossal így szól: Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem. Érte csóvárog a testem, mint a száraz, kiaszott, tikkat föld. Mind a kétféle indulat imádságot szül, sőt, ezeken nyugszik mindenfajta imádság, mert végső soron ez az Isten szentségére adott válasz. Egy olyan Isten, aki csak mindentudó, mindenek fölött igazságos, mindenható, ez borzasztó lenne éppen abszolút volta miatt. Lehetne őt csodálni, elismerni, félni őt, hatása alá kerülni, de imádkozni nem lehetne hozzá. Ez csak az ő szentsége miatt lehetséges. Csak a szentség révén kapja meg Isten minden tudása, igazságossága, valósága és hatalma, s minden tulajdonsága, ami csak lényegéhez tartozik, azt a jelleget, a távolság és közelség eleven titkát, a benső érintés hatalmát, amely által létrejöhet az imádság. Szinte azt lehetne mondani, hogy az imádság képessége olyasmi az emberben, mint a szentség az Istenben. Van egy harmadik válasz is Isten szentségére, de ez helytelen. Az ember ellentmondásos lényének a gonoszságából fakad, s abban jelentkezik, hogy az ember kényelmetlenül érzi magát Isten szentsége előtt. Ingerült lesz és fellázad ellene. Titokzatos megnyilvánulás. Kérdezhetnénk, hogyan lehetséges ez, ha Isten az értelem és a hatalom foglalata, az embert pedig ő gondolta el, s ő alkotta. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tényleg érthetetlen, s a gonoszság titka fejeződik ki benne. A bűn végső soron nem más, mint lázadás Isten szentsége ellen. És őrizkednünk kell attól, hogy úgy beszéljünk erről az ellenállásról, mint ami csak a lázadók és az Isten tagadók ügye. Mert lehetőségként jelen van minden emberben, hol erősebben, hol gyöngébben, nyíltan vagy kihívások formájában, önmagunknak elegendő kultúrák, igaz életek, egészséges természetesség mögé rejtőzve. S ha uralomra jut, meghal az imádság. Ezért ébernek kell lennünk, s mihelyst megérint minket, erős ellenállást kell tanúsítanunk. Az igazsággal föl kell oldanunk, s nyugalommal kiegyensúlyoznunk, vagy határozottsággal legyőznünk, ahogy épp boldogulunk vele.

0: Franz Schubert 200-as jegyzékszámú numeró 3-as D-dur szimfóniájának negyedik tétele hangzott el. Előadta a Staatskapelle Dresden. Vezényelt Sir Colin Davis.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. A szeretet és az összetartozás erejéről beszélt Székely János, az MKPK elnöke a csíksomlyói pünkösdi búcsún. Visszakozik a magyar kormány a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyében. Szombatra virradóra sem csökkent a harcok intenzitása az ukrajnai háborúban. A teremtett világ védelmére és a közjó szolgálatára hívott 14. Leó pápa az olaszországi Acerra városában tett látogatásán. Számolt be róla a Vatican News. A katolikus egyház fő a környezetszennyezés által sújtott tüzek földjén találkozott helyi családokkal és polgármesterekkel. 14. Leó pápa hangsúlyozta, az életet kell választani a közöny és a felelőtlenség helyett. A Szentatya szerint a környezetvédelem és az oktatás közös felelősség, amely nélkül nincs valódi társadalmi megújulás. A szeretet és az összetartozás erejéről beszélt dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke a csíksomlyói pünkösdi búcsú szentmiséjén. Ünnepi liturgiákra készülnek országszerte a történelmi egyházak pünkösd alkalmából. Szombaton Boldog Apor Vilmos vértanú püspökre is emlékeztek a hívek halálának évfordulóján. Rátonyi Sára összefoglalója következik.
3: Köszöntöm a magyarországi zarándokokat, és mindenkit, aki eljött a pünkösdi búcsúra, hogy újra átélhessük, hogy kinyílik a szívünkben az örömvirág. Márton Áron püspök szavaival átélhessük újra a szeretet örömfakasztó erejét.
2: Ezekkel a szavakkal köszöntötte a zarándokokat dr. Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A csíksomlyói búcsú fő celebránsa hangsúlyozta.
3: A pünkösdi búcsú arra hív mindannyiunkat, hogy nyissuk ki a szívünket az ég felé, hogy erőt merítsünk és reményt odafentről, hogy összekapaszkodjunk, újra megtaláljuk egymás kezét, és az ember újra megtalálja a teremtője kezét. Akkor tudunk a történelem sokszor váratlan fordulatokat vevő lovának nyergében megmaradni. Ha legalább lélekben, évről évre eljövünk ide, a csíksomlyói nyeregbe, ahol az ég és a föld összeér.
2: A helyszínre előzetes becslések szerint mintegy 300 000 zarándok érkezett a hármas oltárhoz. Boldog Apor Vilmos vértanú püspökre emlékezett a katolikus egyház szombaton, írta a Magyar Kurír. A beszámoló szerint a győri püspök egész életét a szegények, az üldözöttek és a rászorulók szolgálatának szentelte. A II. Világháború idején üldözötteket bújtatott, segítette a menekülteket és fellépett a zsidó törvények ellen is. II. János Pál pápa 1997-ben avatta Boldogá, a vértanú püspököt a római Szent Péter téren, idézte fel a cikk. Pünkösd alkalmából ünnepi szentmiséket és istentiszteleteket tartanak országszerte a történelmi egyházak vezetői, derült ki az MTI szombati beszámolójában. Steinbock József református püspök pünkösd vasárnap Balatonalmádiban hirdet igét, míg Szemerei János evangélikus elnök püspök Győrben tart ünnepi istentiszteletet.
0: Mindnyájan annak a várakozásában vagyunk, amit Jézus ígért, hogy a Szent Lelket fogja elküldeni, és nem csak az apostoloknak, a korabeli Krisztus követőknek, hanem az idők végezetéig az egész egyháznak, mint közösségnek. Magyarázta pünkösd ünnepe kapcsán Veres András, győri megyés püspök. Őt hallják.
4: A világegyház számára egy nagyon szép ünnep, így a helyi egyházak is nagy ünnepélyességgel ülik ezt meg, hiszen az egyház születésnapjáról, a Szentlélek kiáradásáról szól az ünnep. Jézus mennybe menetele előtt megígérte, hogy elküldi a Szent Lelket, aki vezetni fogja az által alapított közösséget, és a tanításban főként segítője lesz az apostoloknak. Erre emlékezünk, és ezt ünnepeljük. Legtöbb helyen ezt bérmálással is összeszokták kötni, legalábbis a székesegyházakban, és azon kívül pedig hát minden helyi közösség ezt szép népszokásokkal kiegészítve is ülte meg korábban. Ezek közül még néhány fönnmaradt mind a mai napig, és bízunk benne, hogy idén is örömben, lelkesedéssel tudjuk ünnepelni ezt a napot, hiszen ilyenkor az egyházhoz való tartozásunknak az ünnepe ez, tehát egyfajta lelkiismert vizsgálatot is kell tartanunk, hogy milyen az én egyházhoz való viszonyom, mennyire vagyok kész az egyház ügyében, építésében részt venni, mit teszek én Krisztus egyházáért. Azt gondolom, mind-mind olyan kérdés, amely napjainkban különösen aktuálissá vált.
0: Különleges közösségi élményként beszélt a csíksomlyói zarándokvonatról Budai László, a Missio Tours vezetője, akit arról kérdeztünk, hogy miben más ez a zarándoklat, mint a többi.
5: A lovastól a gyalogos zarándokig sokan itt vannak Csíksomlyón, sokféle formában. Nagyon régóta szervezünk buszos zarándoklatokat, most is van felvidékről, a felvidéki Tardoskedről buszos zarándokcsoportunk, és hát 2012 óta az idén 13. alkalommal szervezünk vonatos zarándoklatot, pontosan a Boldogasszony zarándokvonattal jövünk. Marton Zsolt Váci megyés püspök az idei év lelki vezetője a vonaton, és hát ő fogalmazott úgy egy interjúban tegnap, hogy hát mint egy nagy falu, ráadásul egy egészen különleges falu, mert a falunak minden lakója vagy vallásos, vagy legalábbis nem látkozik el. Tehát azért ez egy nagyon ideális falu. Arról nem beszélve, hogy a falunak nagyon nagy, jó a korfája, hiszen az idei évben is több mint 300 fiatal utazik a több mint 800 fős zarándoksereggel. Már egy évvel korábban elkezdődnek az előkészítő munkálatok. Egész pontosan, ha Jóisten éltet minket, akkor holnap estére visszaérünk majd Budapestre, és a pünköst hétfőjén még pihenünk, majd aztán keddi napon újra meghirdetjük a jövő évi, a 2027-es pünkösdi Boldogasszony zarándokvonatot.
2: Milyen további tervei vagy úti céljai vannak a Missio Toursnak a következő időszakban?
5: Az egyik például, amit én magam is nagyon kedvelek, július elején megyünk egy toszkán zarándok körútra Bodorkós Imre atya lelki vezetésével. Megyünk Törökországba is júniusba, de az az utunk már teljesen megtelt. Megyünk a Mladifestre majd augusztus elején, ugye Medjugorjébe, az ottani nagy ifjúsági találkozóra. Valamint ősszel, sok egyéb mellett megyünk, vannak még helyeink Törökországba, van még helyünk Mexikóba, Guadalupe-ba, Német István atya lelki vezetésével például majd november végére. A Missio Tours honlapján részletesen lehet látni, és nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket.
0: Napokon belül elindulhatnak a közpénzek visszaszerzését célzó eljárások Magyarországon. Erről beszélt Orbán Anita külügyminiszter a prágai Globsec fórumon a 24.hu tudósítása szerint. A politikus hangsúlyozta, a kormány zéró toleranciát hirdetett a korrupció ellen. A HVG cikke szerint Orbán Anita arról is beszélt, hogy Magyarország az előző kabinet korrupciója miatt végleg mintegy 2 milliárd eurónyi uniós támogatástól esett el. Visszakozik a magyar kormány a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyében. Mégsem lép ki Magyarország a hágai testületből. A részleteket Kövér Tamás ismerteti.
6: A kormány visszavonta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, derült ki a péntek este megjelent magyar közlönyből. A Magyar Hírlap és az MTI beszámolója szerint a kabinet hatályon kívül helyezné azt a tavaly elfogadott törvényt, amely a hágai székhelyű bíróság statútumának és a kapcsolódó nemzetközi megállapodások felmondásáról szólt. A kormány határozatban úgy fogalmaztak, Magyarország továbbra is elkötelezett a nemzetközi jogrend megerősítése, a multilaterális intézmények működőképessége és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett. A kabinet felkérte a külgazdasági és a külügyminisztert is, hogy tegye meg a szükséges jogi nyilatkozatokat a kilépési folyamat visszavonásához. Ezzel egyidejűleg visszavonták azt a korábbi kormányhatározatot is, amely felhatalmazást adott a Nemzetközi Büntetőbírósághoz kapcsolódó megállapodások felmondására. A Nemzetközi Büntetőbíróságot 1998-ban hozták létre Rómában. A testület feladata a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények, köztük a háborús és az emberiesség elleni büntettek kivizsgálása és üldözése.
0: Kókainé Lányi Marietta lesz a közoktatásért felelős államtitkár, Csapodi Csaba pedig a közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban, jelentette be közösségi oldalán Lannert Judit oktatási miniszter. A tárcavezető szerint a cél egy gyermekközpontú és korszerű oktatási rendszer kialakítása. Lannert Judit kiemelte, Kókainé Lányi Marietta több évtizedes pedagógiai tapasztalattal rendelkezik, míg Csapodi Csaba oktatóként és kutatóként a közoktatás rendszer szintű kihívásait is jól ismeri. További két hetet kapott a MOL, a szerbiai NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének megvásárlására, közölte a szerb energiaügyi minisztérium az MTI szerint. A HVG cikke felidézi, az amerikai szankciók miatt sürgősen rendezni kell a vállalat tulajdonosi helyzetét. Alekszandr Vučić, szerb államfő szerint a tárgyalások nehezen haladnak, miközben a pancsovai finomító működése kulcsfontosságú Szerbia energiaellátása szempontjából. Szigorítja az amerikai adminisztráció a zöld kártya igénylés szabályait, írta a HVG az AP hírügynökség alapján. Az új előírás szerint az ideiglenes jogállással az Egyesült Államokban tartózkodó külföldieknek hazájukból kell benyújtaniuk az állandó tartózkodási engedély iránti kérelmüket. A döntés szakít azzal az eddigi gyakorlattal, amely lehetővé tette a helyben történő ügyintézést is. A bírálók szerint a szigorítás családokat szakíthat szét, és visszafoghatja a legális bevándorlást. Szombatra virradóra sem csökkent a harcok intenzitása az ukrajnai háborúban. Nyíri Kata jelenti.
7: A kelet-ukrajnai Harkív megyében 3 helyi lakos meghalt az éjszakai orosz drón támadások következtében. A sebesültek között van egy 13 éves gyerek is. A légvédelem jelentése szerint 22 becsapódást nem tudtak megakadályozni, annak ellenére, hogy fele annyi ellenséges orosz repülőszerkezet ellen kellett védekezniük, mint az előző napokban. Az oroszországi Krasznodár megyében egy olajrakodó terminál lángolt az éjszakai ukrán válaszcsapások után. A megtámadott orosz létesítmény több mint 1 millió tonna kőolajtermék tárolására képes. Ezzel a Fekete-tengeri kikötői hálózat egyik meghatározó kereskedelmi központja. A kijevi sajtó arról ír, hogy az oroszok elfoglalták Pokrovszk és Mirnograd városokat, amelyeket hónapok óta ostromoltak már. Ukrán katonai jelentések szerint azonban még vannak katonáik a térségben, azonban utánpótlással való ellátásuk szinte ellehetetlenült. Egy nap alatt 50 összecsapás volt ezen a front szakaszon.
0: A második világháborúban elhunyt magyar áldozatokra emlékeztek a nyugat-csehországi Házlovban, számolt be róla az MTI. A megemlékezést annak a tragédiának a 81. évfordulóján tartották, amikor egy amerikai légitámadás magyar egyetemistákat szállító vonatot ért 1945. áprilisában. A támadásban összesen 36 magyar állampolgár vesztette életét, köztük egyetemi professzorok, mérnökhallgatók és orvosok. A házlovi temetőben koszorúzást tartottak a magyar szervezetek, a prágai nagykövetség és a helyi önkormányzat képviselői. A megemlékezésen Balga Zoltán, a prágai magyar katolikus plébánia plébánosa magyar nyelvű szentmisét mutatott be. Több mint 100 program lehetőség a múzeumok éjszakáján Marosvásárhelyen. Gáspár Sándor tudósít.
8: Szombaton már délelőtt megkezdődtek a múzeumok éjszakája alkalmából szervezett programok Marosvásárhelyen. Be lehetett menni a marosvásári börtönbe, majd a tűzoltósághoz, de az állatkert is várja a kicsiket és nagyokat szombaton este 7 órától hajnali 2-ig. Az esemény főszervezője a Maros megyei múzeum. Az állandó kiállítások mellett éjszakára beosztott idegenvezetővel, de több különleges alkalmi kiállítás is fogadta a látogatókat. Tüneményes ragyogás címmel egzotikus lepkegyűjteményt mutattak be a Természettudományi Múzeumban. Családi sétát tartottak a Kultúrpalotában és a Művészeti Galériában magyar és román idegenvezetővel. 11 órakor nyitott a Zenepalota, folyamatosan egymást váltva 8 koncerttel. Éjfélkor Maspel koncert és fényjáték a program. Gyerekeknek egész nap 4 különböző program is, közöttük szabadulószoba. A játéktér klubban 700 társas játékot kínálnak. A Marosvásárhelyi Zsidó Hitközség Múzeuma is várja a vendégeket, de látogatható a Keresztelő Szent János plébánia templom és a Páduai Szent Antal templom kriptája is. Este nyílik az ifjúsági táncház a Maros megyei néptánc csoportokkal, ahová kéretik táncházba illő viseletben megjelenni. A Szűcsök bástyájában a képzőművészek közül többen is várják műtermükbe a látogatókat. Látogatható a Városháza tornya is. Külön érdekesség a múzeumok éjszakája kerékpárral. Délután 4-kor indultak, és éjfél után 2-ig igyekezhettek a múzeumok egyik helyszínéről a másikra, és talán díjat is kap, aki a több mint 100 programból legalább 50-en részt is vesz Marosvásárhelyen a múzeumok éjszakája alkalmából.
0: Közlekedési hírek következnek.
9: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma reggel 9:30-ig az egyes villamos a Lehel utca Róbert Károly körút és Zuglóvas útállomás között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusszal lehet utazni a Göncárpád városközpont és Zuglóvas útállomás között. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hévről, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metróigénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a Deák Ferenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Mossák ma a Rákóczi hidat, ezért a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni reggel 6:30-tól délután 13:30-ig. Ma reggel 7 órától a délután 3 óráig a Belgrád rakparton útszükletre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. A hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszükletre készüljenek épületfelújítás miatt. Ma délután N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Ma éjszaka az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Szép Csilla, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Vasárnap a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A szeretet és az összetartozás erejéről beszélt Székely János, az MKPK elnöke a csíksomlyói pünkösdi búcsún. Visszakozik a magyar kormány a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyében. Szombatra virradóra sem csökkent a harcok intenzitása az ukrajnai háborúban. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
10: Multidéző. Szikora Józsefet hallják.
11: 2026. május 24-e pünkösd vasárnap van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Eszter nevű hallgatóinkat. A húsvét utáni 50. napon ünnepeljük a Szentlélek eljövetelét, egyben az egyház születés napját, azaz pünkösd napját. 1881. május 24-én életbe lépett az első műemléki törvény Magyarországon. 1686. május 24-én született Daniel Gabriel Fahrenheit, német fizikus. Élete nagy részét Hollandiában élte le. Feltalálta az alkoholos, majd a higanyos hőmérőt, s megalkotta a nevét viselő hőmérsékleti skálát. Ezt ma már csak az Egyesült Államokban használják. Másút Celsius skáláját alkalmazzák. Egy Fahrenheit fok 5-9 Celsius foknak felel meg. 1931-ben e napon született Kiefer Ferenc, Széchenyi díjas nyelvész, akadémikus. A Széchenyi díjat az elméleti és leíró nyelvészet terén elért

0: munkásságáért, valamint a magyar és a nemzetközi tudományos közéletben játszott szerepéért kapta. 1911. május 24-én halt meg Bánffy Dezső, politikus. Vekerles Ándor távozása után nevezte ki a király miniszterelnökké 1895-ben. Miniszterelnökségének idejére estek a milleniumi megemlékezések. Akkor adták át a forgalomnak a teljes nagykörutat, a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, befejeződött a Városliget kialakítása, és folytatódott a vár újjáépítése. 1921-ben e napon halt meg Radnai Gyula, fizikus, a magyar fizikatanítás kiemelkedő személyisége. 1961. május 24-én halt meg Szobotka Imre, Munkácsi Mihály díjas festőművész. A nagybányai tradíció és a kubizmus jellemzőit ötvözte képein, amelyek finom színvilágot, lírai hangulatot tükröznek. 40 éve nincs köztünk Dajka Margit, Kossuth díjas színésznő, kiváló művész. Az ország egyik legfoglalkoztatottabb és legnépszerűbb színészeként színpadon közel 200 darabban, 50 mozifilmben és 27 tévéjátékban, valamint számtalan rádiójátékban szerepelt. Csibészes bája, friss humora, az évek múlásával groteszken ironikus, de mégis bölcs derűvé érett. Olyan klasszikus filmekben szerepelt, mint az Égigérő fű, a Herkules fürdői emlék, a Legátó és a Macskajáték. Felejthetetlen volt Kamillaként a Lilionfiban, és a színész király Latinovics Zoltán méltó partnere volt Huszárik Zoltán Szindbádjában. Dajka Margit élete végéhez közeledve sok gyermeknek szerzett emlékezetes pillanatokat a tüneményes Bors néni szerepében. 35 éve távozott e világból Sáj Géza, kétszeres Kossuth díjas fizikokémikus, akadémikus. Termodinamikával, reakciókinetikával, kromatográfiával és gumiipari kutatásokkal foglalkozott. 1341. május 24-én Károly Róbert ítélkezési kiváltságot adományozott Magyar Pál gímesi várnagynak. 1819. május 24-e és június 20-a között 25 nap alatt kelt át az első vitorlás gőzhajó az Atlanti-óceánon, Savannah és Liverpool között. 1844. május 24-én egy Washington és Baltimore közötti kísérleti vezetéken az amerikai feltaláló Samuel Morse feladta az első táviratot. 1862. május 24-én Londonban megnyitották a Westminster hidat. 1924. május 24-én létrejött a Magyar Nemzeti Bank. Önálló jegybankként jött létre, ez más jegybankoktól és a kormánytól való függetlenséget is jelentette. 1943. május 24-én véget ért a német tenger alatt járó háború. Több súlyos veszteség után Karl Dönitz, német nagyadmirális bejelentette az Atlanti-óceáni német tenger alatt járó háború végét, amelyben mintegy 2000 tengerész esett el.
1: A multidézőt Szikora József készítette.
2: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem, segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel e napon, öröm legyen arcodon. Amen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 7 óra.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a Föld sója következik. Spányi Antal megyés püspök minden évben közös imádságra hívja az egyházmegye papságát, a szerzeteseket, a fiatalokat, a családokat és a Prohászka Ima Szövetség tagjait pünköst hétfőn Bodajkra, a mindenkor segítő Szűz Mária kegyhelyére, hogy együtt fohászkodjanak új papi és szerzetesi hivatásokért. Az ünnepélyes szentmisét május 25-én hétfőn 10 órakor a megyés főpásztor mutatja be, amely után a papi és a szerzetesi hivatás útján járók mondják el tanúságtételeiket. 14 órától szentségimádás kezdődik a kegytemplomban a megszentelt hivatásokért, majd a találkozó a Loretói litánia elimádkozásával zárul. A papi meghívásról, az evangélium örömhírének terjesztéséről Spányi Antal püspököt Berta Kata kérdezte.
3: Püspök úr, hogyan juthat el egy mai fiatal a papi hivatás választásához? Egyáltalán ő választhatja-e a megszentelt életutat, vagy a döntése igazából egy meghívásra szóló válasz?
4: Úgy gondolom, hogy az út az bizonyos értelemben változatlan, mert nem arról van szó, hogy valaki jelentkezik, hanem arról, hogy valaki

0: valakit meghívnak. A hittel megélt hivatás, egyházi hivatás, arról azt állítjuk, azt mondjuk, hogy az Isten ajándéka. Ahogy az Úr Jézus megszólította Lévit, és megszólította a halászokat, és megszólította az apostolokat, a gazdag ifjút és sokakat, jöjj és kövess engem. Ez azóta is ugyanígy hangzik, fölhangzik sokak szívében és lelkében ez a jézusi mondat, csak nem mindenki hallgat rá. Van, aki megfogadja ezt a hívó szót, elgondolkodik rajta, van, aki elhesegeti magától, nincs ebbe semmi különös. Az Úr Jézust is követték, de mikor arról volt szó, hogy Jézus azt mondja, gyere és legyél az enyém, tartozzál egészen hozzánk, akkor sokan azt mondták, hogy na nem, ezt köszönöm szépen, nem vállaljuk. Van elég dolgunk a világban. A világ vonzása erősebb volt, mint Jézus hívó szavának ereje. Ma, amikor egy fiatal meghallja a szót lelke mélyén, hogy pap akar lenni, hogy szerzetesnek hívja a Jóisten, vagy szerzetesnőnek hívja a Jóisten, akkor azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy ezen mélyen elgondolkodjon. Csöndben, imádságban, Isten színe előtt sokszor kell ezt végig gondolni az embernek. Általában én a magam példáján is azt látom, és beszélgetve régi kispaptársaimmal, szemináriumi beszélgetésekre emlékezve, vagy ma a fiatalokkal, amikor jelentkeznek egy egyházmegyébe, egy szerzetes rendbe jelöltnek kispapnak, azt látom, hogy bizony soknak hosszú, küzdelmes, vívódásokkal teli út vezet a papi hivatás, a szerzetesi hivatás elfogadásához.
1: Hogyan szólít meg az Isten a papi hivatásra? Milyen módon hív meg a megszentelt életre?
0: Az evangéliumokat nézve azt látjuk, hogy Jézus az emberek között élt, és emberek között járkálva, élve, belenézett az emberek szemébe, és nyilván ott ő meglátta a maga isteni látásával azt, hogy kit lehet meghívni. Ezek az emberek egészen másféle életkörülmények között éltek, egészen másféle kultúrájuk voltak, másféle intelligenciával bírtak. Egy biztos volt bennük, hogy erős volt bennük a hit, volt egy emberi jellemük, és volt egy nyitottságuk, egy készségük, volt egy nagy lelkűség bennük, hogy ők másokat szolgáljanak. Úgy gondolom, hogy ez alapvetően ma is így van. Az Úr az, aki szólít. Ha valaki nem tanulja meg meghallani lelkében az Isten szavát, nem ismeri föl az Úr hangját, akkor azt az Úr hiába szólítja. Valóban fájdalmas dolog sokszor találkozni olyan esetekkel, lelkivezetésben, gyónásban, beszélgetésekben, amikor kiderül, hogy valaki megkapta a hivatás kegyelmét, de nem mert vele élni, nem tudott vele élni, és ez bizony sokszor hosszú évtizedeken keresztül, egy életen keresztül valami fájdalmas hiány érzetként ott marad a szívükben. Nyilván a Jóisten nem akar senkit megsebezni, és nem akar senkit fájdalommal sújtani, nem büntet ezzel bennünket, de ott marad az ember szívében egy-egy elmulasztott döntés nyoma, egy-egy rossz döntésnek a nyoma, amely személyeket érint. Én úgy gondolom, hogy ez sokszor megvan a házassággal kapcsolatban is az emberekben. Hogyha az Isten szeretete nem indít el valakinek a szívében és a lelkében olyan hőfokú, olyan intenzitású szeretetet, mint amilyet az Istentől kapunk. Hát nyilván a magunk módján tudjuk ezt viszonozni, de ez nem indul el, akkor bizony ez a szeretet kapcsolat nem jön létre, és a hivatás már fölkínált valóság volt, sajnos semmivé válik.
1: Püspök úr, Szent Pál is már azt írta a Timóteusnak írt levelében, hogy minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás. Így néhányan, akik törik magukat utána, már elpártoltak a hittől, és sok bajba keveredtek. mai világunkban sokan a pénzt hajszolják, mint az öröm forrását. Egy ilyen környezetben hogyan tudja a pap az evangélium örömhírét terjeszteni?
0: A papnak örömet kell hordozni a szívében, de az öröm az családban is, papi életben is, a szívből kell, hogy fakadjon, a lélekből kell, hogy jöjjön. Az igazi öröm az mindig a lélekből táplálkozik. És ezt a lelki békét, ezt az Istentől kapott örömet, kegyelmet kell az embernek megélni, erről kell tanúságot tenni, és ezt kell valahogy tovább sugározni. És ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy az ember öreg vagy fiatal, és meggörnyedt, vagy atléta termetű. Szent II. János Pál pápa, mint egy atlétát pápává választottak, aki énekelt, táncolt szinte, vezényelt hatalmas százezres milliós tömegeknek a botjával, és aztán láttuk szinte tehetetlenül öregen is, mind a két helyzetében világosan tudta sugározni azt az örömet, amelyet a világ megértett. Nem csak a hitben élők, hanem én azt gondolom, hogy egy kicsit megértette az is, aki nem élt egészen a hit szerint, nem az egyházhoz tartozó ember volt, mert valami sugározta azt, ami a szívében van. Ezt nem lehet megjátszani, ezt nem lehet előadni, ezt nem lehet megtanulni. Ez vagy benne él a lelkemben, és akkor sugárzik rólam. Hát így van, azt hiszem, hogy a papnak, szerzetesnek, szerzetesnőnek ezt a krisztusi szeretetet, ezt a krisztusi békét kell hordozni és kell sugározni. A papnak minden oka, Isten emberének, szerzetesének, szerzetesnőjének minden oka megvan rá, hogy ezt a békét megélje, és ezt a békét tovább sugározza.
2: A Föld sója rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

0: 7 óra 15 perc. Következik a pillanatfelvétel.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok.
3: Don Bosco kiadó, Szent István könyvhét, van egy sátruk. Beszélgető társam, a kiadó munkatársa, szabad a nevét?
4: Szabó Judit.
3: Mi az, amit új kiadvány van, és amit kínálnak az érdeklődőknek?
4: Új kiadvány most Bruno Ferrero atyától, akinek van egy régi sorozatunk, az apró történetek a lélek számára, és ez nagyon népszerű, és most Ferrero atyától van a Jézusról szóló történetek, ami egy másik sorozat kezdő kötete. Ebben csak Jézusról szóló történeteket találhatunk, de a sajátos Ferrero atyás stílusban.
3: Igen.
4: És más-más szempontból élhetjük végig Jézusról egy-egy életének egy-egy pillanatát. Ez most az új.
3: Ez a legújabb, igen, de 2, 4, 6, 8, 9, tehát összesen 10 vastag, füzetvastagságú könyvük van Ferrero atyától.
4: Így van.
3: Ő olasz, vagy spanyol, vagy latin-amerikai?
4: Ő egy olasz, Torinóban él most is, aktív nagyon.
3: Hát akkor nagyon Don Bosco, mert Torinóban minden Don Bosco. És még mi az, ami...
4: Ami újdonság nekünk, az még a Troncati Mária, akit nemrég avattak szentté, és a segítő Szűz Mária leányai Don Bosco nővéreknek. Gyakorlatilag a második szentje.
3: Misszió a trópusi őserdőben.
4: Így van, így van. Nagyon izgalmas, kalandos élete volt Troncati Máriának, úgyhogy mindenkinek ajánlom olvasásra. Amivel pedig igen. Jelentkeztünk még, mint újdonság, az egy kis füzetecske, mindennapi inspiráció, mit tenne Don Bosco, az ő gondolatai, és ezekre való reflexió.
3: Május 20-án beszélünk, benne. Mit mond ma?
4: Ez nem olyan, ez 30.
3: 30 napos?
4: 30 gondolat.
3: Na, hát akkor nézzük meg, hogy 20-án mit mond.
4: Nézzük meg.
3: Mert hogy ma 20-a van, azt hiszem.
4: Igen, keresem.
3: Egy, bízzatok. Segítő Szűz Máriában, és meglátjátok, mik azok a csodák Don Bosco álma a segítő Szűz Máriáról. Ma, nagyon kösz.
4: Ezt szépet üzent mára nekünk.
3: Mára szépet üzent. Köszönöm szépen, és van érdeklődés?
4: Van érdeklődés, nagyon sokan voltak ma délelőtt.
3: Régebben volt állandó boltjuk a Astoria környékén, Múzeum körúton, meg van még, vagy
4: nem,
3: már?
4: Nem, nincsen az meg.
3: És ha éppen nem Szent István könyvhét van, akkor mikor, hol lehet beszerezni a
4: akkor
3: kiadványokat?
4: domboscokiadó.hu, van egy webshopunk, azon minden elérhető, és a nagyobb könyvesboltokban ott vagyunk az egész országban.
3: Nagyon szépen köszönöm.
4: Én is köszönöm.
3: Szent István könyvhét Tinta kiadó standjánál vagyunk. Kis Gábor az alapítója és a vezetője ennek a kiadónak, és hát a sajátossága a magyar nyelv, a nyelvművelés, de keresztény szellemiségű jó könyveket is kiadnak, a nyelv és a lélek összetartozik. Kedves Gábor, itt van egy új sorozatotok Iránytű címmel, annak néhány kötete van itt előttünk. Katolikus Rádió hallgatóinak mutasd be néhány mondatban mindegyiket, vagy a sorozatot.
5: Tulajdonképpen értékvesztett világunkban nagyon hasznos, hogy legyenek fogódzó pontok, vagy ha fogódzó pontok nem is, legyenek meg az irányok. Ezért gondoltuk, hogy ennek a sorozatnak, aminek körülbelül 12 tagja van már, és folyamatosan bővül a sorozat, az iránytű nevet adjuk. Az első a Biblia az emberről volt, ahol hát természetesen régi kiadványokhoz is visszanyúltunk, és 1250 olyan bibliai textust, szövege, részletet választottunk ki, ami konkrét útmutatást ad a mai kor emberének. A 1250 útmutatást 125 témakörbe rendeztük. De mi valljuk azt, hogy nem csak a 20. és 21. század embere az, aki kitalálja új dolgokat, hanem érdemes a nagy klasszikusokhoz hozzányúlni. Éppen ezért kiadtunk egy könyvet Pázmány gondolataiból, idézeteiből, gyöngy szemeiből. Isteni igazságra vezérlő gondolatok a címe a kötetnek, kolléganőm Kis Bernadett állította össze, és összességében 440 kis idézet, mű részlet van ebben.
3: Gondolom, hogy Pázmány Péter nyelvezetén nem modernizáltatok, vagy igen?
5: Nem nagyon kell Pázmány Péter nyelvezetén modernizálni. Az az érdekes, hogy érthető. Természetesen az írást, azt a mai íráshoz igazítottuk, de Pázmány Péter nyelvezete olyan áttütő és olyan képszerű, hogy a mai embert is magával ragadja. Istenes versek, talán minthogyha a költészet a mai világunkból hiányozna. Pedig a klasszikus magyar költők olyan szépen, olyan mélyen, olyan elgondolkodható módon fogalmazták meg azt, hogy az embernek hogyan kell a Jóistenhez fordulni, hogyan kell a Jóisten szavát meghallania, hogyan kell bízni benne, hiszen senki más nem tudja szívhez szólóban és szebben megfogalmazni az emberi gondolatokat, mint a klasszikus magyar költők. Ebben 18 magyar klasszikus költőnek pont 100 verse van benne.
2: Igen, és csoportosítottátok őket téma szerint, tehát feltámadással, bűnbánattal, megpróbáltatással kapcsolatos, vagy arra utaló költemények vannak. Tehát könnyű mondjuk eligazodni bennük, hogy éppen milyen gondjaim, örömeim vannak, hogy milyen témában akarok olvasni.
5: Igen, ezek segítenek, ezek a csoportosítások, a verseknek a mélységét megtalálni.
2: Mi a boldogság titka?
5: Erre egy könyv adhat választ. Mint említettem, visszanyúlunk régi szerzőkhöz is. Minden a görögökkel és minden a görög és római korba kezdődött. Ez a Boldogság titka című kötetünk ókori szerzőktől 1700 olyan tanácsot tartalmaz, amely arra a kérdésre próbál választ adni, hogy mi a boldogság titka.
2: De nem görögül vagy latinul, hanem?
5: Természetesen ebben minden idézet magyarul van benne.
2: És még egy kötetünk van, nem jó az embernek egyedül lennie.
5: Hát ez természetes, hogy az embernek nem jó egyedül lenni.
2: Ez is... Most ketten beszélgetünk, egyedül nem is lehet beszélgetni.
5: Bár ugye azért ennek is van egy mély tartalma, hiszen tudjuk, hogy vannak olyan szerzetes rendek, amelyek azzal dicsőítik és éltetik Istent, hogy elvonulnak és csöndbe maradnak.
2: Kartaúziak például, de azért ők is évente egyszer megszólalhatnak.
5: Elég ritka alkalom azért az, és kolléganőmmel, Kis Bernadettel 725 olyan idézetet állítottunk össze, ami erre válaszol, hogy mi az, ami a modern embernek segít abban, hogy szép, tartalmas emberi kapcsolatokat ápoljon, építsen föl. Ne felejtsük el, hogy hihetetlenül fontos. Azzal, hogy nekem a Facebookon van 1000 követőm, az talán nem a teljes boldogságot. Az a teljes boldogságot, ha leülök valakivel, és 10 percet, 20 percet tartalmasan beszélgetek. Az emberi kapcsolatok, ezek azok, amik pénzben nem megvásárhatók, pénzben nem lehet kifizetni az értéküket. Arra gondoltunk, hogy ez az iránytű sorozat ezért jó, ha tartalmaz egy olyan kötetet, amely olyan idézeteket tartalmaz, amely szülő, gyermek, vagy pedig házastársak, vagy családon belüli egymás közti, hogy divatos szót használja, kommunikációt segíti elő, és annak a tartalmas voltát segít felépíteni.
2: Kis Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Pillanatfelvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 7 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A szeretet és az összetartozás erejéről beszélt dr. Székely János, Szombathelyi megyés püspök a Csíksomlyói Pünkösdi búcsú főszent miséjén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a zarándokokat köszöntve úgy fogalmazott: a pünkösdi ünnep arra hívja az embereket, hogy újra megtalálják egymás kezét és a Teremtőhöz vezető utat. A katolikus püspök Márton Áron szavait idézve hangsúlyozta, a szeretet örömfakasztó ereje segíthet megmaradni a történelem nehéz időszakaiban is. 5 éves felújítás után újult meg a Nagybányai Szentháromság templom és a Felsőbányai Nagyboldogasszony templom, számolt be róla szombaton a romkat.ról. A munkálatok során helyreállították a tetőszerkezeteket, felújították a homlokzatokat, restaurálták a szobrokat, és korszerűsítették a templomok környezetét is. A két felújított istenházát Schönberger Jenő szatmári megyés püspök áldja meg május végén, írta a Nagybányai Szentháromság plébánia, amelyet a cikk is idézett. Díszpolgári címet kapott Krasznaorkai László Nobel-díjas író Szegeden, adta hírül az MTI. Botka László polgármester a város napi díszközgyűlésén azt mondta, az író pályája részben Szegedhez kötődik, hiszen joghallgatóként itt kezdte tanulmányait. A városvezető hangsúlyozta, Krasznaorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Vizsgálóbizottságot állított fel a Móla-Tiszaújvárosi olefinegy üzemben történt robbanás körülményeinek kivizsgálására, közölte szombaton a vállalat az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a cég továbbra is együttműködik a hatóságokkal, és megkezdődtek az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai is. A MOL közölte, 2 sérült munkatársat már hazaengedtek a miskolci kórházból, további 7 dolgozó állapota stabil, de még kórházi kezelésre szorul. A vállalat hangsúlyozta, a baleset nem veszélyezteti Magyarország üzemanyagellátását. Határozottabb NATO fellépés sürgetett Oroszországgal szemben Petr Pavel cseh államfő a The Guardian brit napilapnak adott interjúban. A korábbi NATO tábornok úgy fogalmazott, a szövetségnek egyértelműen jeleznie kell, hogy kész megvédeni keleti határait, akár orosz repülőgépek lelövésével is, ha szükséges. Petr Pavel szerint Moszkva évek óta tudatosan teszteli a NATO reakcióit, miközben a nyugati szövetség gyakran túl óvatosan válaszol. A cseh elnök hangsúlyozta, Oroszországgal szemben csak az erő és az egyértelmű fellépés lehet visszatartó hatású. Szigorítja az amerikai adminisztráció a zöld kártya igénylés szabályait, írta a HVG az EP hírügynökség alapján. Az új előírás szerint az ideglenes jogállással az Egyesült Államokban tartózkodó külföldieknek hazájukból kell benyújtaniuk az állandó tartózkodási engedély iránti kérelmüket. A döntés szakít azzal az eddigi gyakorlattal, amely lehetővé tette a helyben történő ügyintézést is. A bírálók szerint a szigorítás családokat szakíthat szét és visszafoghatja a legális bevándorlást. Végül a várható időjárásról. Vasárnap a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák ma a Rákóczi hidat, ezért a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni délután 1:30-ig. Délután 3 óráig a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utc előtt útszűkületen kell áthajtani épületfelújítás miatt. Ma délután N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Ma a késő esti órákban az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Ásólúd utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Szép Csilla, BKK Info.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: örömhír, bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Hét óra 50 perc. Következik a perikópa. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székes Egyház karnagya olvassa fel, majd Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, rádiónk vezérigazgatója fűzi hozzá gondolatait.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi.
3: Pünkös napjáról, amikor a Szentlélek lángnyelvek képében leszállt az apostolokra, amikor a nyelvcsoda történt, amikor Péter kiállt a Jeruzsálemben összegyülekezett zarándokok elé, és hirdette Krisztus feltámadását, az apostolok cselekedeteiben olvasunk. A lélek eljövetele itt mintegy az első nagy jel, amely útnak indítja a tanítványokat, életre kelti az egyházat, egyben az első csoda, amelyet az útrakelők megtapasztalnak, és amelyet annyi más követ majd. De hogyan jön el a lélek az evangéliumokban? Ezek természetesen a feltámadt Jézusra figyelnek, az ő visszatérését, egyben ígéreteit ünneplik és értelmezik. A lélek eljövetelével kifejezetten csak Lukács és János foglalkozik. Ez arra figyelmeztet minket, hogy a pünkösd ünnepét, a Szentlélek első kiáradását elsősorban ne hangos győzelemnek képzeljük el, és az apostolok cselekedetei elbeszélésének részleteit olvasva ne pusztán a részletekre, hanem ezek jelentésére koncentráljunk inkább. A szétoszló lángnyelvek Isten jelenlétét jelzik az egyházban. A nyelvcsoda a missziós küldetés teljesítő közösségnek szól, amely azért tud szót érteni mindenkivel, mert tagjai egymással is szót értenek, bármi hihetetlen és nehéz is ez. Az első keresztény közösség fokozatosan értette meg, hogy mi történik vele, hogy Jézus lelke áll mellette és élteti. Máté és Márk nem beszél a lélek eljöveteléről vagy elküldéséről. Ők élik az örömhír továbbadásának örömét. Az ígéret számukra elsősorban a feltámadt Jézus velük létének, illetve a hatékony igehirdetésnek az ígérete. Máté és Márk is úgy mutatta be Jézust, mint aki telve volt Szentlélekkel, de még nem mutattak rá világosan, hogy ezt a lelket Jézus elküldi a tanítványoknak is, hogy vezesse őket. Ezt a meggyőződést Lukács mondja ki, aki szerint Jézus utolsó szavaival a mennybe menetele előtt arra biztat ővét, hogy várják az Atya ígéretét, akit ő majd elküld nekik, és aki majd erővel tölti el őket. Az evangélisták nem egyszerűen tapasztalatot rögzítenek, hanem saját tapasztalatuk fényében mondják el, húsvét után, talán úgy is mondhatnánk, sok-sok belső megtérés, halál és feltámadás élménye után, hogyan ismerték fel Jézusban a lélek forrását, annak az új életnek a forrását, amelyben velük és bennük élt a feltámadott, vezette és segítette őket. János evangéliumában olvassuk ennek a tapasztalatnak végső megfogalmazását. A feltámadt Jézus, aki zárt ajtókon keresztül belép övéihez, valójában sorra beteljesíti korábbi ígéreteit. Kis idő után visszatér övéihez, békét és örömet ad nekik, és megadja a lelket, akiről azelőtt beszélt. Élő vizek forrása lett, szívét tette templommá, amelynek bőségét megnyitotta a katona láncsája. A kereszten már odaadta a lelket, most már csak el kell fogadni, be kell fogadni, át kell venni, mint ajándékot, mint életáramot. Rájuk lehelt. Ezt a szót sehol máshol nem olvassuk az evangéliumokban, s az Ószövetségben sem gyakori. Isten lehel életet az ember orrába, amikor megalkotja, összegyúrja a föld porából a teremtés könyve szerint. Az Úr lelke lehel életet a kiszáradt csontmezőbe, egy eltemetett, szétzilált, jövőjét és életkedvét veszített népbe, amelyet most hazahív és élettel tölt el. Jézus, akit az Atya már feltámasztotta halálból, életlelkét, életelvét osztja meg tanítványaival, akiket nem csak külön-külön, hanem együtt is életre támaszt és küld. Saját erőnk, saját szuflánk, leheletünk hamar végéhez ér. Amikor Isten jelenlétéből mélyet sóhajtunk, azt fedezzük fel, akiben mozgunk, élünk és vagyunk, s aki a Jézustól kapott élet tapasztalatában megerősíti és vezeti közösségeinket.
1: A vasárnapi evangéliumról Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök, rádiónk vezérigazgatója elmélkedését hallották.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Erdő Péter bíboros prímás pünkösdi videó üzenetében a Szentlélek ünnepének jelentőségére hívta fel a figyelmet. A bíboros úgy fogalmazott, ezen a napon Isten az egész világ számára ajánlotta fel azt a kegyelmet, amely azóta is érinti az embereket, és amely ott van mindannyiunk lelkében, különösen azokéban, akik valamiféleképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. Erdő Péter hangsúlyozta, hogy ennek a kegyelemnek szeretetet, békét és nyugalmat kell hoznia a világba, az emberek életébe, családjaikba és mindazok közé, akik a környezetükben élnek. A bíboros külön köszönetet mondott azoknak is, akik eddig imádságban vele voltak, és akik a jövőben is imádkoznak érte. Mint mondta, ő is imádságába ajánlja őket azzal a kegyelemmel, amelyet a Szentlélek ad mindannyiunknak. Üzenete végén Erdő Péter úgy fogalmazott, a mai nap ebből a szempontból is igazi nagy ünnep mindannyiunk számára. Több mint egy évnyi fejlesztői munka, önkéntes szolgálat és közösségi összefogás eredményeként megújult a miserend.hu oldal. A fejlesztés célja az volt, hogy a több mint 5000 magyarországi és határon túli misézőhely adatait egy korszerűbb naptár alapú rendszer kezelje. Az új felület immár képes külön alábontásban mutatni az ünnepi miserendeket, az időszakos változásokat, a kivételeket, valamint a szentségimádások adatait is. A szinódusi főtitkárság május 20-án tette közzé a 2028. októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-2028-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-2028-as szinódusra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely meghatározza az ütemezést és a módszert, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-2024-es

Szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028. októberében megrendezendő következő ülésig. Olvasható a romkat.ro cikkében. Május 22-én pénteken helyi idő szerint 6 órakor érkezett meg Csíksomjóra az a 16 magyar fiatal zarándokból álló csapat, akik május 16-án indultak el Budapestről a Szent István Bazilikától. A csíksomjói pünkösdi búcsúhoz kötődő jótékonysági célú rendezvény a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának harmadik biciklis zarándoklata. A hétnapos, több mint 700 kilométeres utazás egyik résztvevőjével készült interjú a Magyar Kurír cikkében olvasható. A 35. Művészetek Völgye Fesztivál keretében július 24-e és augusztus 2-a között idén először mutatkozik be Talján Dörögdön a 72 tanítvány mozgalom által életre hívott Csipkebokor katolikus udvar, mely nem egyszerűen vallási helyszínként jelenik meg, hanem olyan nyitott találkozópontként, ahol a csend, a párbeszéd, a hit, a művészet és a közösségi élmény egyszerre kap teret. A Csipkebokor katolikus udvar programjai között szerepel keresztény meditáció, számos előadás, kézműves foglalkozás, beszélgetés, valamint koncertek is. Végül a várható időjárásról. Vasárnap a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket!

0: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: 8 óra 4 perc. Következik a templom térkép.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Pesten, a Szervita téren, a templommal szemben egy kis padra leültem egy hölgyel, aki a templom üzemeltetője, lelke, Boda Veronika. Ő lesz a beszélgetőtársam, hogy egy kicsit bemutassuk a hallgatóknak ezt a gyönyörű szép templomot. Úgy érzem, hogy az Budapestnek a legszebb barokk temploma.
3: Igen, hát a szerviták előtt is, akikről majd többször szó fog esni, de akkor először talán arról, hogy milyen templom előtt is állunk. A hivatalos neve Budapest Belvárosi Szent Anna templom. Ez a hivatalos elnevezése, de mindenki Szervita téri templomnak ismeri, és ez azért is érdekes, mert ez úgy történt, hogy a tér kapta az elnevezést a Szervita templomról.
2: És hát hiába hívták a kommunista évszázadokat Martinelli térnek, mindenki Szervita térnek és Szervita templomnak hívta, nem Martinelli
3: valóban,
2: templomnak.
3: Valóban így van. Én is soha nem tudtam, hogy hol van a Martinelli tér, annak ellenére, hogy a Szervita teret mindig tudtam, hogy hol van. Sajnos most már Szervita rendi papok közül senki nem ér. Korábbi években még Egerbe volt egy atya, Szervita nővérek, ugye volt a szervitáknak egy női ága is, ők még páron vannak, a Budapesten élnek Kelenhegyen.
2: Meg talán Győrött is.
3: Lehetséges, én csak a budapestieket ismerem. Igen. Tehát visszatérve, hogy kik is voltak a szerviták. Hát a Szervita rendet magát 1233-ban alapította 7 firenzei vagyonos polgár, akik elhatározták, hogy Szent Ágoston tanait követve a vagyonukat és az életüket felajánlják a Szűz Máriának, azzal, hogy a fájdalmas szűz tanait és a fájdalmas szűz tiszteletét hirdessék az egész világon. Először Olaszországba természetesen, aztán lassan Európába is sorba alapították a rendet. Így körülbelül a Magyarországra a 17. század vége felé kerültek ide. Először csak 7 szervita rendi atya, akik a mostani Városház utca 1 szám alatti invalidus házba teljesítettek szolgálatot, mint a rokkant hadisérülteknek az ápolásával. Igen. A törököknek a kiüzetése után Pest is felszabadult, szükségessé vált itt is a katolikus vallásnak a terjesztése, és első Lipót császár volt az, aki a szervitákat felhívta arra, hogy itt templomot építsenek. Először még itt, ahol most vagyunk a téren, a korabeli metszetek alapból úgy tűnik, hogy a mögöttünk lévő parkolóház területén volt a pesti mecset, aminek a romjai voltak először alkalmasak arra, hogy ott átalakítva természetesen a katolikus szertartást lehessen folytatni. Tehát ez volt az első hely, és később különböző telekvásárlások és cserék folytán itt az előttünk álló területet egy egészen a Párizsi utcáig lévő 4 szöget vásárolták meg.
2: Tehát a Petőfi Sándor és a
3: Petőfi
2: utca Sándor és a
3: Városház
2: utca közötti terület.
3: Párizsi utcáig. Itt közben a következő utcáig ért ki ez az egész 4 szögletű terület, és ebből a Szervita térre eső és a Petőfi Sándor utca sarkán lévő területre kezdték el építeni először a kolostort, rendházat. 1722-ben kezdték a kolostor épületét, majd aztán ezt követően Höbling János tervei alapján és Pauer Gyula építőmesternek a tevékenysége folytán 1725-ben helyezték el itt a jelenlegi templomnak az alapköveit. 1748. június 23-án Csáky Miklós kalocsai érsek szentelte fönn, és innentől kezdve folyamatosan működött és működik mai napig is a templom.
2: Gyönyörű szép a homlokzata, egy tornya van, és olyan első világháborús emlékművet látok, mind a két, ez egy óriási névsor, pesti áldozatok, vagy a környék áldozatai, és az a lovas szobor, az valami csoda ott. Jézus lehajol egy sebesültér, vagy
3: igen,
2: nem?
3: Igen, az felkarolja a sebesültet. Igen, a templom tulajdonképpen a mai formájában két lépcsőbe épült föl. Először csak a timpanon, ahol szembeállva vele, tehát középen van egy ilyen timpanon.
2: Fölötte egy dombormű,
3: a hét alapító szervita atyát ábrázolja, fölöttük a Szűz Máriát. Ebbe a falmélyedésbe, jobbra-balra
2: két szoborfülke,
3: Szent Pellegrint és Szent Juliannát ábrázolja, majd a Szent Pellegrinről és Szent Juliannáról bent is tudunk beszélni.
2: Csak most éppen koncert van benne, azért is még nem mentünk be.
3: Igen, és most kívülről nézzük. Uh-huh. Az, amit említett, ez első világháborús emlékmű, Izsó Vilmos készítette. Az egyik oldalon felsegíti a sebesült katonát, a másik pedig az elhunytaknak a névsora található.
2: Van két monogram, az IH, és azt tudom, az egy Krisztus monogram a bal oldalon, egy-egy koszorúban, másod az SMV, az a szervitáknak a monogramja?
3: A szerviták monogramja, és a szervitáknak a jelvénye, vagy jelképei, igen. A hétágú korona fölötte hét liliommal, és benne ez az SMV, ez több helyen is majd megjelenik a templomban. Következő átépítéskor először csak eddig volt, tehát
2: van egy párkányzat, igen, a középen nagyjából.
3: Tehát addig volt az első időben a templom, és ezt 14 méterrel és még a toronnyal, tehát az a torony részen megemelték.
2: Mikor?
3: 1871-ben. Ezt a második részt, ezt már Disser József építésznek a tervei alapján készítették el. 1874-re készült el, és akkorra hát lett a jelenlegi formája, és ma is
2: áll. A torony is akkor készült.
3: Tehát
2: gyakorlatilag dupla magas lett a templomhajó, és plusz még a torony.
3: Igen.
2: Én azt javaslom, most már megépítettük a templomot, menjünk be.
3: Amit csak annyit talán a templomról, hogy a templom a háborúba megsérült, a templom is, meg a rendház is. Hát sajnos annyira nem, hogy le kellett volna bontani, de hát a rendházat lebontották, a helyére a telefonközpont került. A templom szerencsére megmaradt. Egy probléma azonban ebből adódott, hogy lebontották a rendházat, hogy az egész templomnak és a rendháznak a statikája úgy lett kialakítva,
2: hogy egymásra támaszkodtak.
3: Na most,
2: most egy szellős hely van.
3: Van egy szellős hely, és a templomnak a stabilitását az adja meg, hogy egy ilyen acél koszorúval van körül fonva az egész felső rész, hogy ki ne dőljenek az oldalak. Közben renoválták a templomot, 2014-ben volt a külső renoválás, aztán a belülről is korszerűsíteni kellett a templomot, az elektromos vezetékeket, ezeket is az 2012-től, hát tulajdonképpen egy szigeteléssel 2025-ig fejeződött be ez a felújítás, illetőleg hát az állandó karbantartás. Hát ennyit most a épületről.
2: Most nézzünk be a templomba, éppen egy koncertre készülnek, próba van a templomban, tehát lehet, hogy hallatszik majd a háttér muzsika. Egy amerikai kórus lesz ez?
3: Igen, egy amerikai kórus.
2: És az az érdekes és szép, hogy nyitva van, folyton nyitva van a templom tépen.
3: Igen.
2: Az egy komoly szervezést, meg anyagiakat igényel, hogy ez így megtörténjék.
3: Szervezést és komoly költséget is jelent.
2: Közben most éppen nem szól a zene. No, hát itt vagyunk a templomban, egyhajós templom, és minden ragyog. Sok az arany, 6 gyönyörű mellékoltár, gyönyörű szószék.
3: Valóban a barokk építészeti stílus templomépítésnek az összes jegye itt megtalálható. A sok arannyal, akkor a díszítéssel együtt, tehát itt valóban ez egy egyhajós úgynevezett csarnok templom, a belseje az teljességgel barokk, a főoltár az az akkori állapotnak megfelelően áll ma is, de a többi része folyamatosan díszítődött fel, hogy így mondjam.
2: Itt vagyunk a szentélyben.
3: Maga a főoltár és az egész ez a rész magasabb, mint a templomnak az oszlopokon kívüli csarnok része. És a főoltár szinte az egész falat beteríti. Itt uralja a főoltárt, az oltárkép, Szent Annát ábrázolja.
2: Krisztus nagyanyját.
3: Krisztus nagyanyját, akkor, amikor a Szűz Máriát, a gyerek Szűz Máriát tanítja olvasni, és a képen látható még a nagypapa, már Krisztus nagyapja, Szent Joachim is. Ez a kép, ez 1741-ből származik, Bécsből. Hötzendorf Johanna Samuel készítette, és akkor, amikor mielőtt a templomot felszentelték, akkor hajóval szállították Bécsből, az akkor ott már hát eléggé maga szinte működő szervita rend adományozta a templomnak, és innen lett kapta az elnevezését és a Szent Annát. Fölötte a baroknak jellemzőjeként az aranyozott angyalok és a Szent Háromságnak a jelképei szinte beterítik az egész hajót.
2: Igen, sok-sok angyallal.
3: Sok-sok angyallal, igen. Az oszlopok mellett az oltár jobb és bal oldalán, illetve hozzánk képest a bal oldal, bal és jobb oldalán, Szent István, és most azt nem látjuk, a másik oldalon Szent László.
2: Igen, ők szoktak magyar királyok, őrzik az oltár.
3: Igen, ők őrzik az oltár, életnagyságú szobrok. A előtérbe Szent János és Szent József, szintén életnagyságú.
2: Szent János keresztelő, Szent János, aki mondja, hogy íme az Isten
3: Szent
2: már.
3: Szent János, igen. Ebben a szentély részben van két mellékoltár.
2: Ez egy kegykép, egy szűzanya kép, kis Jézussal, az egyik.
3: Szűzmáriának a képe 1768-ból származik. Maga az oltárnak a többi része az sajnos megsérült, úgyhogy már csak a kép maradt itt meg. Igen. Ugyancsak hiányzik a túlsó oldalról is az ottani mellékoltár.
2: Igen, a menzája az oltárnak, tehát az hiányzik.
3: Az hiányzik, és aki Szent Alajos képe van most abban az oltárképben, maga az oltár az viszont...
2: Akkor ő egy jezsuita, Gonzága Szent Alajos.
3: Igen.
2: Kedves Veronika, egyszer majd végignézzük a többi mellékoltárt, amikor csendesebb lesz a templom, mert most egy amerikai kórus fog vendégszerepelni itt este. Hogyan működik a templom? Mert a pesti ferencesek, meg ez az a templom, talán meg a bazilika, ahova szinte egész nap be lehet menni. Egy ilyen templomnál hogyan tudják megszervezni, és mekkora látogatottság, hogy van hétköznap a miserend, tehát hogy igazodnak ahhoz, hogy itt kevés a helyben lakó, de nagyon sokan dolgoznak itt napközben, tehát ehhez igazodnak, gondolom.
3: Hát minden belvárosi templomnak a legnagyobb problémája az, hogy itt átmenő hívek vannak, a stabil hívek, akik itt laknak a környéken, vagy az ötödik kerületbe, azok, hát lassan mondhatom azt, hogy kihalnak. Kevés a család, kevés a gyerek, miután iskola sincs a környékünkön, olyan, ahol a kisebb korú, tehát a általános iskolás korú gyerekekből lehetne hittanos csoportokat szervezni, ilyen nagyon kevés van. A miserendünk, illetve a miséknek a látogatottsága is ennek megfelelően úgy alakul, hogy van délben 12:30 egy misénk.
2: Vasárnap?
3: Nem, hétköznap. Uh-huh. Tehát hétköznap 12:30 van egy misénk, meg 6:30 van misénk. Most a 12:1-es mise az látogatott.
2: Ebbi időben a környékről jönnek.
3: Igen, ebből látszik, hogy a hivatalból ide könnyen idejönnek az emberek, és szívesen veszik. A 16:30-os mise még mindig ugyanaz a hívő társaságé, és akkor szombaton van este misénk, 16:30-kor, és vasárnap van 3 mise, 9:00-kor, 11:30-kor és 16:30-kor. A hétköznapi déli misének nevezzük mi ezt a 11:30-es
2: misét. Az a leglátogatottabb?
3: Az a leglátogatottabb, meg a vasárnapi 11:30-es mise. Azon vagyunk, és egyre többet szeretnénk propagálni, hogy ha nem is a kisiskolások, de legalább a középiskolások, egyetemisták keressék föl a templomot minél többen. Ezt most nagyon jó is ebből a szempontból, hogy egy új atya került ide hozzánk ebbe az évbe, a Muncsó atya, aki igaz, hogy spanyol, de itt végezte az egyetemet matematika szakon az ELTE-n, és ő neki ismeretsége is, és koránál fogva a kapcsolatrendszere is sok a fiatalokhoz, ő szervez rendszeresen, és most már egyre többen vannak, akik jönnek hittanórára, lelki segítségre. Igen. Jól beszél magyarul, ugye hát nálunk az atyák mindenki külföldi.
2: Igen.
3: A célunk, hogy valahogy a fiatalokat vonzani, becsábítani, igen, és erre most nagyon sok reményünk van.
2: És arra kapnak segítséget, hogy egész nap nyitva van a templom? Vagy hogy tudják megszervezni?
3: Hát elég nehezen. A templom, hogy úgy mondjam, önfenntartó. Tehát saját magát kell eltartani, ebbe beleértve azt is, hogy világítson, és fűtés legyen, és beleértve azt is, hogy egész napos templomőr szolgálat legyen. Egész nap nyitva van a templom, hát pontosabban 10 órától este 6 óráig nyitva van, de ez viszont azzal jár, hogy állandó portaszolgálat van. Ez egy nehézség, de ennek ellenére ezt a nehézséget próbáljuk akármilyen áron is, de megoldani, hogy látogatható legyen a templom.
2: Mindig van bent ember, látogató, turisták vagy hívők.
3: Igen, hála Istennek azért. Biztos, hogy ebben közrejátszik az is, hogy tárva nyitva van az ajtó, amíg az idő engedi. Aztán a templomnak olyan az akusztikája, hogy lényegében mikrofon nélkül lehet a templomba még az élő beszédet is hallani, különösen hangszer vagy éneklés, meg egyébként is gyönyörűen szól. És ezért különböző kórusok lépnek fel nálunk, és rendszeresen vannak hangversenyek. Meg kell említenem itt akkor már a nevét a karnagyunknak, dr. Horváth Márton Levente, aki orgonaművész, egyetemi tanár, aki nagy energiával fölépített egy kamarakórust, a Te Deum kamarakórust, akik a miséken
2: szolgálnak,
3: igen, ettől hát szebbé és magasztosabbá tudják tenni a miséket, és ő segítségével szerveződik egy éves hangverseny sorozat is. Minden hónap utolsó napján tartunk olyan hangversenyt, ami ingyenes, természetesen ehhez támogatást kell minden évben kérni, mert ahhoz, hogy ingyenesen tudjunk tartani, de a fellépő művészeknek tudjunk fizetni, ahhoz külső támogatásra van szüksége. Úgyhogy ez a minden éves pályázatírásoknak az
2: időszak. És hát gondolom, hogy Veronikának ez az egyik fő feladata, nem? Hogy pénzt szerezni.
3: Hát egyrészt igen, sajnos mindenhez pénzt kell szerezni.
2: Ilyen az élet.
3: Ahhoz, hogy ugye itt említettem, hogy az épület maga több mint 300 éves. Itt állandóan ahhoz, hogy egyrészt a mai igényeknek megfelelő legyen, másrészt rendben legyen, ahhoz rendbe kell tartani. Most ezt csak úgy tudjuk, hogyha pályázatokból kapunk pénzt. Minden vasárnap 10 órakor van portugál mise nálunk.
2: Portugálok, brazilok, meg angolaiak, mozambikiak.
3: Portugál nyelven beszélők.
2: Ki a papjuk?
3: Vagy a Szaniszló atya, de...
2: Tud a Opus Dei atyák közül, van, aki tud portugálul.
3: Igen, a Szaniszló atya is, Muncsó atya is, de még Gudénusz atya, ő is tud portugálul.
2: Portugál misén megtelik a templom?
3: Hát meg nem telik a templom, de elég sokan vannak. Mondhatom azt, hogy szép számmal vannak. Sok mindent próbálunk azért, hogy ez a templom a mai igényeknek is megfelelően tudjon üzemelni, és tényleg tudjon valami többletet adni az embereknek.
2: Sajátos, speciális küldetése van egy ilyen templomnak, amely nem plébánia templom, templomigazgatóság, környéken kevés hívő lakik, nem kevés ember lakik, tehát meg kell találni azokat a módokat, amelyek miatt az emberek veszik a fáradtságot, és eljönnek ide, csodát látnak.
3: Igen, még nem lehet elmenni amellett sem, hogy ugye itt említettük a Szent Peregrin, mint
2: a homlokzaton van szobra.
3: A templomban nem tudtuk megnézni, de itt van a középső mellékoltár, a Szent Peregrin oltár. Na most a Szent Peregrin a lábfájós védőszentnek nevezik, de tulajdonképpen a rákos betegek védőszentje. És az ő erekéje is itt van a templomunkban, és minden hónap első keddjén a 4/6-os misébe a Szent Peregrin szándékával tartunk Szent Misét, és litánia is a Szent Peregrin imája hangzik el, és nagyon sokan jönnek. Hát ugye, aki beteg és gyógyulásra vár, miután a Szent Peregrinnek a története
2: is... közbenjárását kérik.
3: A közbenjárást ő maga is a saját maga imájával tudott felgyógyulni egy olyan betegségből, hogy már a halálán volt.
2: Nagyon szépen köszönöm azt az erőfeszítést, azt az áldozatos, szorgalmas, odafigyelő munkát, amelyet tetszik végezni a templom látogatottsága érdekében. Boda Veronikával beszélgettünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
1: Elhangzott a templom térkép.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8:30. Varázsdoboz. Mesés irodalom.

0: Kisdiákkoromban nagyon szívesen ünnepeltem. Karácsonyt, húsvétot alig vártam. A kollégium folyosójának vöröstéglás padlóján már 8 nappal a szünetidő előtt megjelent az irgalmatlan nagy óbetű, amit vagy Jóska, vagy Marci pingált az osztályból csízelt krétával. Másnap ió lett a rejtélyes felirat, illetőleg leírat, mert a talpunk alatt ragyogott. Harmadnap ció, negyednap áció, ötödnap káció, aztán akáció. Végre 7. nap kisült, hogy 1 nappal hamarabb kezdték az írást, mert csak holnap lesz a vakáció. No de eljött az a holnap is, és mi karácsonyi hó tetején vígan szánkóztunk haza, vagy húsvéti zöldellő ibolyás réten kocsikáztunk be a gyönyörű és kedves kis fehér tornyos falunkba. De pünköstkor 2 nap az ünnep, közel a vizsga, s emiatt iszonyatos halom ismétlés feladva erre a 2 napra bevágandónak. Az egész pünkösnek annyi biztos haszna és értéke volt a mi kollégiumi becslésünk szerint, hogy feltámadt a kifáradott reménységünk. Itt lesz nem sokára a szabadulás és öröm, jön már az örök váltás, a 2 hónapos pihenés. Szóval a szobafőnök a 2. emeleti 19-es számú szobában kijelentette, hogy pünkösdre senki sem megy haza, tessék jól viselni magukat. A leckét mindenki jól megtanulja, a hátralékos rajzlapokat, testeket és földrajzi lapokat elkészítse. Sőt, arra való a kollégiumkert és a füvészkert, meg a csokonai virágos kiskertje, hogy ott átismételjék a szintaxist, a deklinációkat és konjugációkat, az ablativus absolutust és a gerundium meg a gerundivum közti különbséget, és az összes kétes kérdést, ami egy 2. gimnazista tudományát próbára teszi. Dixi. Azzal a szobafőnök úr végigvetette magát a vaságyon, s odaszólt szemközti barátjának. Ugye, Kálmán, a mi időnkben még nem volt ilyen gézengúz a világ. Mi úgy tanultunk, mint egy angyal. A professzoraink nem győztek eleget dicsérni. Ezt azért mondta, hogy jó példájukkal buzdítson bennünket. De Kálmán úr eldobta az iszonyú testes bőtit, a 8. osztályos magyar irodalom történetet, s felkúrjantott. Hely, Lacikám, a mi időnkben! Csak ugyan akkor nem ilyen gézengúz volt a diák, hanem másféle. Akkor még tudtunk víg pünkösdöt tartani. Nem volt ilyen kiállhatatlan ez az ünnep. Sose volt vígabb napunk, mint az a pünkösd, amikor emlékszel... A szobafőnök úr összeszedte a tekintélyét, s odaszólt Kálmán úrnak. – A gyerekek előtt, te szamár! – Csak menjenek, öcsém, tanulni! Nem azért vagyok szobafőnökük, hogy rosszra tanítsam. – Csak tanuljanak, kedves fiatal barátaim! De mi már éreztük, hogy ő maga is tréfál. Hatalmas hurrát kiáltottunk. Akkor ez volt a divatos szó, s nevetve mentünk könyvel a hónunk alatt. – Tanulni! Már a lépcsőn elhatároztuk, hogy nem leszünk rosszabbak az öregeknél. Víg pünkösdöt csapunk. Hurrá, hurrá! Hová menjünk? Ne az oroszlán elibe, oda csak a stréberek járnak, akik azt akarják, hogy minden tanár lássa, hogy ők tanulnak. Ne a füvészkertbe, mert ott a kertész megfog, ha csak egy rózsát szakítunk is. Hát hová? Gyerünk a nagy erdőre! Hurrá, hurrá, hurrá! Rögtön ki a kapun, neki a Péterfia utcának, ki a nagy erdőre. Olyan vígan, boldogan repültünk, mint a madár, ha a kalitkából kiszáll. Még akkor óriási lombos fák voltak végig az úton, a gyönyörű fasor alatt tág tüdővel szíttuk a levegőt. A nagyszerű pavilon, amelyben még a vasszegek is fából vannak, kisötét lett az alkonyodó, zúgó lombsátor alól. Mi jobbra fordultunk fel a Diákhegyre. Az a legpompásabb hely az egész földhátán. Török-magyar csatát úgy nem lehet lejátszani sehol a világon. Remélem, a kollégium 2. osztályában azóta fölsarjadt örököseink az angol búrháborút, s az orosz-japánt is megismételte ezen a felséges homokdombon. ha megvan még a régi nagyszerűségében. Hát, itthon cúroztunk öten, mert ennyien laktunk a 19-esben. Úgy telt az idő, mint a pinty. Azóta régen becsengettek a konviktusban második csoportnak is, mi még mindig ott hemperegtünk, birkóztunk a homokban. Végre mégis hazaindultunk. Ez jó nap volt. Nagyszerű. Fiúk, emlékezetessé kell tenni. Mivel? Épp a fonatos sátraknál mentünk. A másnapi nagy ünnephez hozzákészült már egy néhány fonatos áruló kofa. Szép egyenes ágakból, lécekből össze volt állítva a sátorváza, sőt, egy-kettő fel is volt már zöld gajazva. Holnap hajnalban már tele lesz az erdő néppel, nem lesz idő sátor eszkábálására. Fiúk, kiáltja valamelyik, legyünk méltók ősapáinkhoz. Hurrá! Emlékeztek-e, hogy lopták el a kerítést a főbíró ablak elől? Hát a gerendát a professzorral. Hát a kis házat a zsidó asszonnyal. Na hát, ilyen virtust kell tennünk. Halljuk! Szedjük szét a fonatosok sátrát. Hurrá! Azzal rögtön nekiestünk, s a legszebben elkészített, s fölzöldített sátrat úgy szétrágtuk, mint az egerek a sajtot. Büszkén álltunk meg győzelmünk szinterén, s szellőztettük a testünkhöz tapadó lucskos inget. No, most a másikat! Rikoltott a kánya. Hurrá! Ebben a percben rémes mennydörgés fagyasztotta meg a vérünket. Mit akartok a másikkal is, kánya? Kiáltott ránk a sötétből egy hang, amelynél félelmesebbet nem hallottam soha. Az osztály tanárunk hangja.
1: Semmit!
0: Hát majd akkor én akarok valamit veled is, a másikkal is. Takarodjatok haza, holnap mind ott legyen az osztályban. Majd csinálok én nektek pünkösdöt. Búsan, mint a lelocsolt ürgek kullogtunk haza.
1: Hely, piros pünköst! Hely, őseink virtusa! Hely, de befűtöttetek nekünk!
0: No hisz. Az bizonyos, hogy emlékezetes lett ez a pünkösd, mert két napi becsukásban sose volt részünk, csak akkor. De csak arra voltunk kíváncsiak aztán, vajon a tanár úr felépítette-e a fonatos sátrat, hogy senki se jött számon kérni a kollégiumtól.

0: Az ilyen ház, mint amilyenben én is lakom, fölér egy felvidéki mezővárossal. Népesség dolgában is, hát még azon kívül. A földszinten kávéház, az aszfaltra kiugró rácskerítéssel, melynek körme közt csenevész narancsfák szomorkodnak, tavalyról maradt lombjukkal. Mellette fűszeres, rőfös, cipész, sőt postahivatal és temetkezési intézet. Van a házban minden, amire az embernek születésétől a haláláig szüksége van. Semmiért sem kell a szomszédba menni, éppen csak a pénzért. No de szerencsére, igazán a szomszédban van egyik oldalon a takarékpénztár, a másikon a zálogház. De hiába van ilyen nagyszerűen ellátva a ház minden földi jóval, hiányzik valami, amit sehonnan sem lehet előteremteni. Az Editke jókedve. Editkéjék itt laknak a szomszédban, a középső lakásban, az udvaron, s Editke itt szokott csöndesen, illedelmesen áldogálni vagy játszogatni a fekete-fehérre kockázott betonfolyosón. És ez az Editke nagy baja. Mert ha az utcai lakás volna az övék, egész nap bámészkodhatna le a nyüzsgő, forrongó utcára, a füvészkert gyönyörű zöld lombjaira, az utcai park elevenségére, a felhőkre és a távolban füstölgő gyárkéményekre. Elfelejtené az unalmat, és még piros színt is kapna sápadt orcácskája. Ha pedig a hátulsó udvarban lakna, akkor nem volna kerekre vágva, szépen megfésülve szőkehaja, mint a képeskönyvek babáinál szokás, hanem kócos volna, szabadon ugrálhatna a vasrácsos folyosón, sőt le is mehetne a földszintre, ahol 20-30 gyerek állandó zsibvásárt csap. Akkor részt venne ő is a játékban, ugrálna, kacagna, s bizonyosan kipirulna egy kicsit sápadt orcácskája. De ők középen laknak, az első udvarban. Itt nem szabad lármázni, sem porolni, még szinte élni sem. Mert három osztályból áll ez a nagyház. Az utcai lakásokban nagyurak élnek, a hátulsó udvarban szegény emberek, de középen olyan szegény emberek, akik szeretnének nagyuraknak látszani. Ezért van Editke úgy öltöztetve, mintha most lépett volna ki a képeskönyvéből. Mindenütt kiderült a tavasz, csak a hideg, kellemetlen első udvarban nem. Az utcai ablakokból május 1-e óta a gyerekek minden nap nézik, számítják, mennyit nőttek a fák levelei. A hátulsó udvarban egyre nagyobb a gyerekzsibongás és a vicinéni rikoltozása rájuk. Csak középen a kis sápat Editkék áldogálnak szomorúan a fehér-fekete betonkockákon. Csinos ruháikon nincs gyűrődés, cipellőjükön porszem, s az arcukon nincs jó kedv. Egyszer csak itt a pünköst. Ezen a napon apának nem kell hivatalba menni, még délelőtt sem. 10 óráig heverészik, akkor aztán 1-2-re felugrik, mert jönnek a vizitelők, s neki magának is el kell menni 1-2 feljebb valóját megtisztelni másfél perces látogatással. Editkét felöltöztetik a legújabb divat szerinti babaruhába, amely csak annyiban különbözik a régitől, hogy még kényelmetlenebb, még kényesebb, és még jobban nem szabad bennem mozogni. Editke kiáll a folyosó kockáira, s megmutatja a túlsó folyosón álló Editkének térden felüligérő balerina szoknyácskáját, sejem batiszt blúzocskáját, s a felcsapott nagy kalapot, amely éppen úgy illene egy cirkuszi lovarnőnek, mint a 4 éves Editkének. Megmutatja magát komolyan, öregesen, széjjel tartja 2 kis karját, hogy le ne nyomja kezével a finoman vasalt ráncokat. Ha az utcai lakás volna az otthonuk, édesanyja most felkerekedne vele, és elmennének valahova másoknak is megmutatni a mesekönyvbeli ruhát. De így a mamának dolgoznia kell a konyhában. Még jobban el van foglalva, mint máskor, és csupán azzal vigasztalja magát, hogy délután kirándulnak a Népligetbe, leülnek a pavilonba, és frissen csapolt sörrel ünnepelik meg a pünkösdöt. Addig is maga helyett kis leányán elégítette ki öltözködési szenvedélyét. Délben nagyszerű volt az ebéd, és édesapa hatalmas pünkösdi kedvre kerekedett. De egyszer csak ránézett Editkére, aki illedelmesen evett késsel, villával, s a világért sem fogta volna meg parányi ujjacskájával a csirkecsontot. S az apának feltűnt, hogy a kislány milyen fáradt komolysággal ül az asztalnál, mint valami életunt öreg néni. Kislányom, mondta neki, édes kis babám, ma pünkösd van, mit adjak neked pünkösdi ajándékul? Editke ránézett az apjára komoly, okos szemeivel. Aztán körülkalandozott tekintete a szobában, végre megállapodott az anyján. No, kislányom, mondjad, kicsi babukám, akármit kívánsz, mindent megkapsz. Mama nem engedi, szólt a kislány. Dehogy nem engedi, hogy ne engedné, ugye anyukája megengedett? Meg, persze, hogy meg, biztatta az anyja is.
1: Hát akkor,
0: szólt Editke lesütvén szemét, az abrosz rojtjait kezdte húzigálni. Hadd húzzam le ma a cipőm, mezít láb. Apa anya elhűlt a kívánságon. A mama maga is pesti gyerek volt, és éppen ilyen első udvarban növekedett. Azért szer fölött elképett ezen a kívánságon.
2: Miért nem kívánod mindjárt azt is, hogy mezítláb szaladgálja folyosón is?
0: Szólt rá szemrehányóan Editkére.
2: Azt is, mama,
0: rebegte alig hallhatólag a kislány. Kapott is érte a mamától szigorú pillantást. De az apa falusi fiú volt valaha, szegény falusi emberfia. És most ránézve játékbaba forma kis szomorú lányára, eszébe jutott a maga gyermekkora. Micsoda retkes, fekete lábú fickó volt ő ilyen korában. Mennyit szaladgált mezítláb porban, sárban. És vele versenyt kis húga, Mariska, az a kócos hajú, piros arcú, örökösen kacagó kis, eleven ördög. S hirtelen elhatározástól felbuzdulva odaszólt Editkének. Rúgd le a cipőt, kislányom! Vesd le azt a kegyetlen ruhát is, a mai nap a tied! Nem megyünk a Ligetbe porba, sárba, hanem itt fogunk szaladgálni mezítláb.
2: A folyosón is, apa.
0: Ott is, kislányom, a folyosón is, a jó hideg márványon is, azon is, babukám. És az édes mama hiába protestált ma. Egyedül ment el a Népligetbe sörinni a szomszédokkal. A két gyerek odahaza maradt. Editke és az apja. S mezítláb ugráltak a szobában, de még a folyosón is a jó hideg márványkövön.

Piros pünkösd örömei. Edith pünkösdje. Móricz Zsigmond elbeszéléseit Borbicki Ferenc mondta el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: a Sajba együttes muzsikát.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
4: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Erdő Péter bíboros prímás pünkösdi videó üzenetében a Szentlélek ünnepének jelentőségére hívta fel a figyelmet. A bíboros úgy fogalmazott, ezen a napon Isten az egész világ számára ajánlotta fel azt a kegyelmet, amely azóta is érinti az embereket, és amely ott van mindannyiunk lelkében, különösen azokéban, akik valamiféleképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. Erdő Péter hangsúlyozta, ennek a kegyelemnek szeretetet, békét és nyugalmat kell hoznia a világba, az emberek életébe, családjaikba és mindazok közé, akik a környezetükben élnek. A bíboros külön köszönetet mondott azoknak is, akik eddig imádságban vele voltak, és akik a jövőben is imádkoznak érte. Mint mondta, ő is imádságába ajánlja őket azzal a kegyelemmel, amelyet a Szentlélek ad mindannyiunknak. Több mint egy évnyi fejlesztői munka, önkéntes szolgálat és közösségi összefogás eredményeként megújult a miserend.hu oldal. A fejlesztés célja az volt, hogy a több mint 5000 magyarországi és határon túli misézőhely adatait egy korszerűbb naptár alapú rendszer kezelje. Az új felület immár képes külön alábontásban mutatni az ünnepi miserendeket, az időszakos változásokat, a kivételeket, valamint a szentségimádások adatait is. A megújulás különösen hasznos a nyári időszakban, amikor sok család és utazó indul belföldi vagy külföldi nyaralásra. A miserend.hu segítségével gyorsan és egyszerűen ellenőrizhető, hogy az adott nyaralóhelyen mikor és hol tartanak szent misét. Május 22-én pénteken helyi idő szerint 6 órakor érkezett meg Csíksomlyóra az a 16 magyar fiatal zarándokból álló csapat, akik május 16-án indultak el Budapestről a Szent István Bazilikától. A csíksomlyói pünkösdi búcsúhoz kötődő jótékonysági célú rendezvény a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának harmadik biciklis zarándoklata. A hétnapos, több mint 700 kilométeres utazás egyik résztvevőjével készült interjú a Magyar Kurír cikkében olvasható. A 35. Művészetek Völgye Fesztivál keretében július 24-e és augusztus 2-a között idén először mutatkozik be Talján Dörögdön a 72 tanítvány mozgalom által életre hívott Csipkebokor katolikus udvar, mely nem egyszerűen vallási helyszínként jelenik meg, hanem olyan nyitott találkozópontként, ahol a csend, a párbeszéd, a hit, a művészet és a közösségi élmény egyszerre kap teret. A Csipkebokor katolikus udvar programjai között szerepel keresztény meditáció, számos előadás,

előadás, kézműves foglalkozás, beszélgetés, valamint koncertek is. A reggeli közös keresztény meditáció az elcsendesedés és a belső megérkezés lehetőségét kínálják, felekezeti hovatartozástól függetlenül várva minden érdeklődőt. A programok megtalálhatók a Művészetek Völgye és a 72 tanítvány mozgalom honlapján is. Végül a várható időjárásról. Vasárnap a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 9 óra 4 perc. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Múlt vasárnap lett volna 85 esztendős Hauman Péter. A Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészre emlékezünk a vele 2012-ben készült beszélgetéssel. A második rész következik.

0: Tehát a főiskola után Hauman Péter először Debrecenbe szerződött, aztán Pécsre szerződött. Szerintem most ezt a két színházat azért ugorjuk át, mert a harmadik színházában életének egyik nagy eseménye történt meg önnel. Nevesül az, hogy a 25. színházat az önálló estjével nyitották, ez pedig Platón műve, Szokratész védőbeszéde. Miért ez? Kinek jutott az eszébe, hogy a dialógukból monológot csináljon, és ezzel a hatalmas két órás darabbal nyissák meg a 25. színházat?
1: A tiltott, tűrt, támogatott kultúrpolitika világában a 25. színház 70-ben, mert ugye akkor indultunk el, 1970-ben, ez egy szelep volt, ahol egy picit lehetett renitensnek lenni. Acél azt nagyon jól tudta. Kell, hogy egy picit, hogy politizáljon a színház. Gyurkó László, aki a színháznak akkor igazgatója volt, látta ezt a dubrovniki nyári játékokon egy horvát színésztől, szó szerint magának lefordítani nem tudta, de rabul ejtette az, hogy a napközben agyonnapozott, agyonfürdött közönséget a piac téren, amit akkor a színház számára kiürítettek, fölmostak és tiszta volt, és széksorok voltak rajta. Elképesztő volt számára az, hogy egy ember ilyen erővel tudja tartani a közönséget. Ez volt az első, ami eszébe jutotta ezt az írásművet. A második pedig az, hogy ugye nem volt olyan sok színész, ott Verebes Pista, Jobba Gabi ott volt, Jordán Tamás ott volt, Berek Kati ott volt. Alig voltunk egy páran szerzetek, többiek mint stúdiósok voltak. Gyurkó azt mondta, hogy ez vezérciknek nagyon jó lesz. A 25. színháznak a programadó vezércikkének. Hát ez egy óriási lépés volt a szakmámban, mert ezzel elfogadtattam magam az egyébként néha gőgösnek mutatkozó pesti színészek előtt. Még Latinovics is prüszkölt ellene, a Kötszurkálóba ír egy pár sor, nagyon kitüntető részéről, hogy szemtelenkedik velem, hogy mit itt van ez a nyikha, és hogy jön itt ő ehhez az, hogy itt borzolja a kedélyeket. Egy darabig ott voltam a színháznál.
0: Álljunk meg itt egy szóra. Pécsi Sándor is látta ezt a darabot, és utána bement az ön öltözőjébe.
1: Most nem kívánom hozzá szórakoztatni a közönséget, vagy a hallgatóságot, hogy utánzom, de valamelyest utánzom, ha még emlékeznek rá. Emlékeznek rá, hogy beszélt. Így, bocsánat, de hát kénytelen vagy. Jött föl a lépcsőházba, már hallottam, hogy te egy pap vagy, egy misét celebráltál. Itt, hát hogy volt pofátok ezt előadni, ezt a darabot, egy szál ember, egy taknyos kölyök. Beült, lezutyant a székbe, nagyon jó, jó, jó. Hatalmas tenyere volt, nem mint egy péklapát. És ezt a hatalmas nagy tenyerét oda csapta a teljes arcához, és azt mondta, hogy nagyon jó vagy, nagyon jó. Én egyszer-kétszer csináltam volna így, és akkor rácsapott a tenyerével az arca, hogy jaj, szörnyű állapotok. Igen, Pécsi. Aztán később hallottam csak kár, hogy nem akkor is, hogy ilyenkor miért nem mondják egymásnak színészek, ami később esik, csak jó, már a halálok után tudom meg, hogy ment hazafelé, kiabált végig az utcán, hogy megvan az utódom, megvan az utódom.
0: És utána még játszottak egy filmben együtt.
1: Az a Goffredo Parisi-nak volt a Főnök című filmje, igen, az is egész jó volt. Az megvan, ezek mind megvannak a tévévideótárjában. Bomboló, úgy hívták az ő szerepét. Pécsi akkor kiszökött a Kútvölgyiből, igen, mert ott feküdt. Ugye trombózis volt a lábában, nem lett volna szabad, kiszökött, hogy játszhassa ezt a szerepet, és tudom, emlékszem rá, hogy szóval tartott a Pasaréti műteremnek az udvarán, főtartotta a lábat, az a lába vitte el. Kínosan, ugyanabban az időben, tehát gondoljam bele, 54 évesen ment el Pécsi Sándor. 54 évesen, 54 éves koromban, pontosan ebben az időszakban, tavasszal, pont a jobb lábamban én is kaptam egy trombózist.
0: Tehát 25. színházban ezzel a darabbal indult a pesti karrierje, de annak ellenére, hogy hatalmas teljesítmény megjegyezni ennyi szöveget, és hogy ezzel robbant be és nyűgözte le a szakmát, azért nem törvényszerű, hogy egy hosszú pályán keresztül tartja ugyanazt az előadást, viszi magával.
1: Voltak hullámvölgyek, amikor nem kerestem, nem volt keresetem. Ezt tudtam. Szerettem is csinálni. Tehát ugye abba hagyom 72-ben, mert eljövök attól a színháztól, és 80-ban Mezeri András költővel, ő az ÉS-ben, akkor már kezdte a politikai megjegyzéseit a fennálló rendszerrel kapcsolatban egy-egy cikkben, úgyhogy emiatt csökkent a fizetése. És akkor összekapaszkodtunk, és akkor ezzel jártuk az országot. Na most aztán ugye azt hittem 89-90-ben, hogy nem lesz rá több szükség. Mindig szükség lesz rá.
0: Most elszakadunk egy kicsit ettől a darabtól, Platontól, a Szokratész védőbeszédétől, amely tehát 1970 óta folyamatosan élő darab, és folyamatosan aktuális darab. És ugye a 25. színház után József Attila színház jött, és akkor sokan meglepődtek, hogy a 25-ből miért a József Attilába ment.
1: Emögött az volt, hogy Ádám Otto már tudta azt, hogy engem oda szerződtet a Madách Színházhoz, csak azért ő feszültségben volt Acéllal. Acélnak meg ez egy liblingje volt ez a színház. És miután 70-ben kaptam egy Jászai díjat a vidéki életemre, 72-ben a 25. színházbeli működésemre, 2 éven belül 2 Jászai díjat, ebben az Acél keze benne volt. És akkor még jelentősége volt ennek a díjnak, úgyhogy Acél személyesen, még a színházigazgató a Jászai Mari díj átadásánál jelen voltak, és ez a fészeknek a Goblen termében volt. És Acél azt mondja nekem, hogy maga megéri a pénzét, elmegy egy pesti vidéki színházhoz. De mire gondol? Hát a József Attilához. Majd magához szerződik? Én nem tudtam, kinek szól. Hátra nézek, ott állt mögöttem Ádám Otto, és azt mondta, hogy nem szerettem a játékos csábítást, azért megyem most a József Attilába. Szóval kicsit úgy beszéltek fölöttem, mint egy ládarépa fölött a piacon. Nem akart vele újat húzni, tudja, igen, hogy menjen el József Attila színházba, munkáskerület, egész jó előadásokat tartanak ott. És azt mondja, utána nem mondja azt a cél, hogy a Madách Színház elcsábította az ő Liebling színházából az egyik szereplőt.
0: Tehát József Attila színház, utána Madách Színház, ahol 15 évig játszott.
1: Ahol 15 évig játszottam, igen. És tulajdonképpen a mesterem közelébe kerültem, de független voltam ott is, azt kell mondjam. Mindig szerettem volna közéjük tartozni, az egész a legszorosabb maghoz, erre mindig komoly vágyam volt, meg nem. Éveken keresztül értem ebben a közérzetben, hogy de jó lenne közétek tartozni, de nem tudok, mert máshogy gondolkodom. Itt történt egy érdekes dolog. Összeesküdtünk én, Almási Éva, Balázsovics Lajos és Káldi Nóra. Az összeesküvés hely a Szubróza, az én Trencsény utcai lakásomon volt. Untuk azt, ezt a polgári attitűdöt, amit a Madách Színház erősen képviselt. Azt mondtuk, hogy ennél elevenebb és ennél sarkalatosabb megfogalmazású színházak is vannak már. Na most ez hát, mint minden jó igazgató, pontosan tudja azt, hogy mi folyik oda lent a bódba. Ez fülébe jutott az Ottónak. És engem bíztak meg, ugye az összeesküvők, hogy mondjam ezt meg Ádám Ottónak, hogy mik a kifogásaink a színházzal kapcsolatban. Hívom telefonon, azt mondja, hogy gyere hozzám, én nálam mindig nyitva van az igazgatói iroda ajtaja, ha csak nem tárgyalok valakivel. Bárki bármikor bejött hozzám, nem ők egy titok. Ő kezdte a beszélgetést, azt mondta, engem nem érdekel, hogy ki kit küld el a jó édesanyjába ebben a színházban, de nem szeretem azt, amikor színészek hülyeségeket beszélnek, rosszul esztétizálnak a pagodában, a rádióban, vagy amikor a vacak szinkron szerepeitekre vártok, nem bírtok magatokon mit kezdeni, és ott elkezdtek esztétizálni, esetleg megjegyzéseket tesztek a fennálló helyzetre, nem tudom vezetni a színházat, úgy érzem magam, mint amikor a zúgók között kell átmenni, mint egy raftingos. Ezt a színházat ezek között, a körülmények között, anyagi, politikai kikötések között nem bírom vezetni, ne pofázzatok a színház ellen. Erre én azt mondtam neki, én attól vagyok én, amit tőled tanultam, te változtál meg. Na most itt nagyon megijedtem, hogy mi csúszott ki a számon. Itt befejeződött a beszélgetés, és onnantól kezdve jöttek a nagy szerepek. Ez is Ádám Otto volt.

0: meg se fogom kísérelni, hogy megpróbáljuk felsorolni ezeket a nagy szerepeket a Madách Színházban.
1: Rengeteget dolgoztattak engem ott. És akkor volt egy egészségügyi problémám is, nagyon csúnya állapotba kerültek a hangszálaim, úgyhogy az onkológián vizsgálgatták, hogy nincsen nagyobb baj, mint amennyit általában szokott lenni egy agyon dolgozott hangnál, vagy hangszálnál. Akkor ment a macskák, hét ágra ment, az vitte a színházat előre. Voltak mellette nagyszerű más dolgok is, de a macskák, ez hihetetlen strapás darab volt. És akkor először jelentkeztem a Zsámbékinál. A Fehér Gyurit kértem meg, mondom, szeretnék ahhoz a színházhoz tartozni, mert az lenne az én ínyemre. Nem kellettem.
0: Ez a Katona József Színház.
1: Ez a Katona József Színház volt. Úgy beszélt velem, mint a Kondás Pityó Malacával. Ezt nehezen viseltem el. Itt akkor évekig a cipőm mellett jártam, mert hogy nem kellettem. Tehát én, aki be akartam kerülni, mindig valahova, sokszor fenntartásaim voltak, most kapok a pofámra egy ilyet, és akkor Vámos László azt mondta, hogy a harmadik Richárd a Nemzeti Színházban, az akkori Nemzeti Színházban, a Hevesi Sándor téren. De hát az egy züllött, lecsúszott társaság volt, jelentem. Akármennyire voltak ott nemes, nagyszerű színészek, az egy képtelenség volt annak a színháznak a lelkülete. Úgyhogy a harmadik Richárdot, azt mondtam, ha egyszer megcsináltam már viszonylag jól a Fehér György filmjében, akkor most miért csinálja meg pocsékul? És eljöttem onnan, azt a szerepet visszaadtam, az volt az első olyan szerep, amit visszaadtam életemben. Sírtam, hogy mit csináltam, hogy mertem én ezt megtenni. És akkor volt egy boldog 3 évem a Radnóti Színházban. Ott volt Tóth Ildi, Kálózi Eszter, Kerekes Éva. Nagyszerű előadások voltak az Árvák, Füst Milántól, akkor Szépernőtől, a Vőlegény, Ibsen volt, Rosmersholm. Csomó jó, erős előadás. És a társaság boldogan ott maradt előadások után, és sokat beszélgettük egymással, és jóba voltok, és szerettük egymást. És akkor, miután sokan elmentek a Katona József Színházból, hirtelen szükség lett rám, mert elment ugye Udvaros Dorottya, elment Básti Gyuli, Sinkó Laci, tehát egy csomóan elmentek. És akkor hirtelen szükség lett rám. És bár itt vagyok most már 15 éve, ez a tüske még mindig benne van, hogy akkor beszéltek velem. Most megvárom azt, mert ráérek. Remélem, hogy van még annyi időm. Megvárom azt, amíg beigazolódik nekik, hogy szükségük van rám. De hát ez közben 15 év, ami elment. Voltak itt komoly, hát volt a Fösvény, volt a Paul úr, volt az Eltört Korsó, a művészet, szóval voltak itt nagy, azért megbíztak ők engem, csak aztán olyan sokat nem törődtek velem, úgyhogy most kezdődik talán valamennyi, hogy jobban felém fordulnak. De én most már egy kicsit röhögök ezen az egészen.
0: Ebből azért azt érzem, hogy hiányérzete van.
1: Azért mentem el Miskolcra, hogy eljátszhassam az Ügynök halálát, amit itt is nyugodtan megbízhattak volna egy ilyen szereppel. Megértem, hogy ennek a színháznak a küldetéstudata. Nem tudnak ezzel üzenni. A kornak, a társadalomnak, a helyi állapotoknak, a helyi hangulati elemeknek nem tud velük párbeszédbe keveredni. Tehát nekik kellenek frissek. Azon kívül az Katona József Színház mindig erősen számít a fiatal értelmiségi rétegre. Azokra, akik még nem tudnak úgy öltözködni, nem megy úgy nekik, de tanulni szeretnének, és elevenen frissen érdeklődnek az újdonságok iránt. Én ezt meg tudom, én ezzel együtt azt mondom, hogy nyugodtan adhatok volna egy ilyen szerepet.
0: Azért is érdekes egyébként, amit mond, mert 2009-ben kapta meg a Prima Primissima díjat, és akkor fogta azt a nagy fabőröndöt, amiben volt a Zsolnai által készített ló, és én azt gondoltam, hogy ez itt az Ügynök. Tehát ez a kép ön a nagy bőröndel, tulajdonképpen nem is gondoltam rá, hogy nem találta meg ez a szerep hamarabb, hiszen ez a miskolci darab, ez nemrég készült el.
1: 24 ment le belőle, ami egy olyan elesett régióban, mint ami most Észak-Magyarország és maga Miskolc. Az, hogy 24-szer lement, majdnem mindig telt házzal, ez azért egy komoly teljesítménye a városnak, meg a színháznak.
0: Tehát 2012 eddig kellett várni az Ügynökre, és ebből, amit mond, talán arra gondolok, hogy ön jelentkezett Ügynöknek?
1: Egy ilyen szabásúval házaltam, az pedig a Hosszú út az éjszakában című színdarab volt. Nem kellett senkinek. Aztán valamitől, mintha én hívtam volna föl rá a figyelmet, mert az is egy korszerű darab, és ráadásul egy tökéletesen megszerkesztett darab. Aztán egyre többet kezdték játszani, és mondtam magamban, hogy hát süssétek meg, itt voltam, jelentkeztem volna, még mentem volna vele vidékre is. De Halasi Imre két erős dologgal akarta befejezni az évadot, illetve az igazgatóságát, 9 évig volt igazgatója annak a színháznak. Ő maga megrendezte a Nyomorultakat, egy nagyon jó sikerült előadás, és Balikó meg megrendezte ezt az Ügynök halálát. Olyan erős és jó munka volt, hogy még a hibáit se hagyom bántani. Igazán akkor derült ki, amikor már játszottuk, hogy hol lehetne még más. De a 24 előadás ilyenkor kiderül, hogy kevés. Mint ahogy kevés volt az a bő egy hónap is, amit próbáltunk rá, de egy hihetetlen agyonstrapált társulat, akik rendszeresen másokba is dolgoznak, és olyan vacak pénzekért, hogy elmondhatatlan. De egy olyan előadás kerekedett belőle, amit érdemes megkérdezni a miskolciakat, ez az előadás nekik nagyon tetszett. Én meg, hogy mondjam, a hibái olyanok, hogy tudja, olyan, mint amikor a borosgazda dédelgeti a borát, aki megkóstol, azt mondja, hogy ittam már ennél jobbat is, de ő meg úgy tartja, mint a gyermekét, ugye? Ez az én borom, hát én tudom pontosan, hogy hol mehetett félre dolog, hol lehetett volna egy picit jobb, de hát sok mindentől függ ez, az időjárástól, a napfénytől, hogy jött-e penész, nem jött penész, vagy egy nap a később mentem ki permetezni, de attól még lehet szeretni azt a bort.
0: Hát egyébként azért beszél ilyen avatottan a borokról, mert hogy a Tokaji Borlovagrend tagja. Tehát, hogy ne csak színházról beszélgessünk, hanem arról is, hogy mi zajlik az életében azon kívül, hogy itt ülünk most éppen a Katona József Színháznak az egyik öltözőjében. Ez a bor szeretetéből fakadt?
1: Nem, egy komoly mondan nem tudom. Valamit a borlovag lettem, kaptam egy ilyen láncot a nyakamba, megamrocsasztam egy hordót szakszerűtlenül. Úgyhogy ez állítólag az avatáshoz hozzátartozik. De nagyon szépen köszönöm, kitüntető, de ilyen félmosolyjal emlékszem, csak már vissza rá.

0: A szabadidőnek egy nagyobb része az pedig a vadászatról szól.
1: Olyan komoly minőségi változás történt ebben a dologban nálam, hogy amikor kezdtem vadászni, a fiam olyan volt, hogy ebbe a kikó vagy csikó, nem tudom, hogy hívták ezt a szatyrot, amiben a gyerekek ülnek. Hajnalba vittem ki magammal vadászni, ott ült, szopta a gyerek az ujját ebben az ücsörgő alkalmatosságban, míg én figyeltem az üregi nyúlnak a bejárati ajtaját, hogy mikor jön ki. Na most innentől, hogy milyen évet futott be az én lelkem, az erdő az egy csodás, szent dolog, az erdő az csoda. Utóbb, amikor végre módom lett volna 3 év után egy szarvasbikát elejtenem Tolna Némedibe, és akkor valaki azt mondta nekem, hogy van itt egy magaslás, most már ez kínos tényleg, hogy 800-szor vagy ki, lassan többek kerül a te kibehurcolásod az erdőbe, be erdőből ki, mint maga a dolog, úgyhogy ott el tudod ejteni a bikádat. Kiültem. Jött. Igen ám, csak hogy az egyébként birtokba vehető, délceg fiatal bika, de nyársas bika volt. De együtt volt egy tehénnel, meg egy borjúval. És vesztemre a 3 tagú társaság mögött kelt föl a nap. És én nem voltam hajlandó ezt az idilt megzavarni egy durranással. Úgyhogy mióta idősödök, azóta egyre csöndesebb vagyok ezt a témát illetően. Inkább csak élvezem az erdőt, mint sem, hogy bármit is tegyek benne. Szeretek benne mozogni, sétálni, hegyoldalra fölmászni, amíg bírom. Úgyhogy a vadászat helyét átvette ez a tevékenység.
0: És akkor még nem beszéltünk annyi mindenről. Az nem került szóba, hogy mennyit szinkronizált. Az sem került szóba, hogy generációkhoz szól. Úgy is, hogy különböző műfajokon keresztül. A hókuszpókot mindenki emlegeti, én már nem ismerem mondani, de a macskafogónak a safranekje, azt hiszem, hogy ez is egy olyan figura, ami miatt sok gyerek állíthatta önt meg. Ezek kedves szerepek is, örömmel gondol rájuk, vagy azért egy kicsit sajnálja, hogy a hókuszpók és a safranek az a fiatalabb generációkban mondjuk mélyebb nyomot hagyott, mint egyik másik színházi szerepe.
1: Élvezem, mert hogy mondjam, a hupikék, törpikéket, a ma film úgy vette meg, hogy egy egész estét betöltő mesefilmet, beszállítást csinál, de akkor a sikerült, hogy 204 részt vettek még meg bele, én azt nem akartam csinálni. Nem akartam csinálni, mert a nagy jelentőséget nem tulajdonítottam neki, de könyörgtek, mindent megtettek. Azt mondták, hogy nem kell együtt lenni a többiekkel, külön kifilézzük neked, egyedül ülsz csak a műteremben, hamar végzel. Így aztán megcsináltam. Na most, hogy az ember mennyire ne adjon vissza szerepet, milyen félelmetes tud ez lenni néha. Amikor utána rosszul ment nekem, mert a beszélgetés folyamán mondtam, hogy volt egy időszak, amikor a cipő mellett jártam, akkor volt ez a hókuszpók, ami még életbe tartotta a nevemet. Úgyhogy vigyázni kell a színésznek, mit ad vissza.
2: Mind, aki jó volt, elment rég, senki sem mondja, hogy játszak még. Senki se kell, mind elment, túl nagy a zaj ott kint s itt bent. Nincs diadal, nincs taps és fény, éjszaka lett a legvégén. Semmi se kell, így van jó.

Ahogy múlik az éj, ahogy föl kell a nap, a fény belopózik a lombok alatt. Ahogy tágul az ég, és a völgy puha zöld, virágait végre kibontja a föld. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol hazafelé mindig a nap elé úsznak a kifakult lomha folyók. Ahogy múlik az ég, ahogy föl kell a nap, a gyűlölet végre a múltra marad, és a fák, a vizek, és a tétova szél, s a néma hegyoldal is újra beszél.

0: Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Haumann Péterre emlékeztünk a vele 2012-ben készült beszélgetéssel. A Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész 85 esztendős lenne. A riporter Szabó Csilla volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra 30 perc. Reggeli hangolónkban a Boanergész, a Testvérek, az Amatild, a Holdalanap zenekar és az Izsóp együttes felvételei szólnak.

0: A Boanergész, a Testvérek, az Amatild, a Holdalanap zenekar és az Izsóp együttes felvételei szóltak. Áldott napot kíván a hangoló szerkesztője, Mári Szabó Eszter.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra levelezőképzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés célja olyan munkatársak képzése, akik a felelős lelkipásztoruk vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. További részletek és jelentkezés a főiskola honlapján www.eshf.hu. A meghosszabbított jelentkezési határidő 2026. május 27-e.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Erdő Péter bíboros prímás pünkösdi videó üzenetében a Szentlélek ünnepének jelentőségére hívta fel a figyelmet. A bíboros úgy fogalmazott, ezen a napon Isten az egész világ számára ajánlotta fel azt a kegyelmet, amely azóta is érinti az embereket, és amely ott van mindannyiunk lelkében, különösen azokéban, akik valamiféleképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. Erdő Péter hangsúlyozta, hogy ennek a kegyelemnek szeretetet, békét és nyugalmat kell hoznia a világba, az emberek életébe, családjaikba és mindazok közé, akik a környezetükben élnek. A bíboros külön köszönetet mondott azoknak is, akik eddig imádságban vele voltak, és akik a jövőben is imádkoznak érte. Mint mondta, ő is imádságába ajánlja őket azzal a kegyelemmel, amelyet a Szentlélek ad mindannyiunknak. Több mint egy évnyi fejlesztői munka, önkéntes szolgálat és közösségi összefogás eredményeként megújult a miserend.hu oldal. A fejlesztés célja az volt, hogy a több mint 5000 magyarországi és határon túli misézőhely adatait egy korszerűbb, naptár alapú rendszer kezelje. Az új felület immár képes külön alábontásban mutatni az ünnepi miserendeket, az időszakos változásokat, a kivételeket, valamint a szentségimádások adatait is. A rendszer évente közel 500 ezer liturgikus eseményt kezel, a megújulás különösen hasznos a nyári időszakban, amikor sok család és utazó indul belföldi vagy külföldi nyaralásra. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzésre, valamint a 2026-2027-es tanévben várhatóan elinduló új képzésére. A közösségi gondoskodás alapszakra is várja az érdeklődők előregisztrációját. A meghosszabbított jelentkezési határidő május 27-e. Bővebb információ és jelentkezés a főiskola honlapján a felvételi menüpontban található. A 35. Művészetek Völgye Fesztivál keretében július 24-e és augusztus 2-a között idén először mutatkozik be Talján Dörögdön a 72 tanítvány mozgalom által életre hívott Csipkebokor katolikus udvar, mely nem egyszerűen vallási helyszínként jelenik meg, hanem olyan nyitott találkozó pontként, ahol a csend, a párbeszéd, a hit, a művészet és a közösségi élmény egyszerre kap teret. A Csipkebokor katolikus udvar programjai között szerepel keresztény meditáció, számos előadás, kézműves foglalkozás, beszélgetés, valamint koncert is. A reggeli közös keresztény meditáció az elcsendesedés és a belső megérkezés lehetőségét kínálják, felekezeti hovatartozástól függetlenül várva minden érdeklődőt. A programok megtalálhatók a Művészetek Völgye és a 72 tanítvány mozgalom honlapján is. Végül a várható időjárás.

adásról. Vasárnap a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink! Pünkösd vasárnap római katolikus szentmisét közvetítünk a kecskeméti nagy templomból. A szentmisét bemutatja Finta József általános érseki helynök plébános. Orgonán kísér Takács András kántor, közreműködik a nagy templom Benediktus kórusa, Liptainé Szeverényi Márta vezetésével. A Magyar Katolikus Rádió és az MTVA közösen közvetít.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, akár itt a templomban, akár pedig a rádió mögött, nagy szeretettel köszöntök mindenkit Pünkösd vasárnapján a Kecskeméti Társszékesegyházból, a nagy templomból. Minden élet születésekor Isten és az ember közös műve valósul meg. Nem csak akkor, amikor egy kisgyermek születik, egy új emberi személy, nem csak ő, Isten és ember közös teremtménye, hanem minden közösség, ugyanígy az egyház is. Az egyház születése napját ünnepeljük pünköstkor, hálát adva mindazért a kegyelemért, amelyet az egyház által kaptunk, és kérve a jövőért, egyházunk jövőjéért, Isten kegyelmét, a Szentlélek állandó jelenlétét, mindig tüzesítse át, lelkesítse át a hívek szívét, közösségeit, tegyen bennünket mindig alkalmasabbá az evangélium továbbadására. Szentmisénket felajánljuk a Zubornyák és Csorba családok elhunyt és élő tagjaiért. Vizsgáljuk meg most a lelki ismeretünket és bánjuk meg a bűneinket, hogy méltó szívvel vehessünk részt ebben a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Istenünk, Te a mai szentséges ünnepen egyházadat és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted. Áraszt ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét isteni kegyelmeddel, amelyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek

0: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez az zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették. Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja át őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták és mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának és Pamfiliának lakói, Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit. Ez az Isten igéje.
1: Istennek

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, senki sem mondhatja magától, Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk keresztségünk által. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a lélek töltött el. Ez az Isten igéje.

Amikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, zárva volt a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor meglátták az Urat. Aztán újra szólt hozzájuk, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a szent lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak.

0: 8 éves forma kisfiú lépett be a cukrászdába, megszólította a már meglehetősen karikás szemű, túlhajszolt pincérlányt. Mennyibe kerül egy fagylalt kehely tejszínhabbal? 1200 forint, mondta a pincérlány. A kisfiú kicsit elgondolkodott, aztán újra megkérdezte, és tejszínhab nélkül mennyibe kerül? A lány most már türelmetlenebbül válaszolt, 1000 forint. A kisfiú elkezdett kotorászni a tárcájában, éppen 1200 forintja volt. Azt mondta hát a pincérlánynak, legyen szíves, hozzon nekem egy fagylalt kelyhet tejszínhab nélkül. A pincérlány térült, fordult, kihozta a fagylalt kelyhet, lerakta az asztalra, ami mögé a kisfiú leült, de közben rá sem pillantott a kisfiúra, rohant tovább, már alig várta a percet, amikor végre bezárhatja az üzlet ajtaját és hazamehet. A kisfiú széles mosollyal megköszönte a fagylalt kelyhet, és miután elfogyasztotta a fagyit, utána odament és kifizette az 1000 forintot a kasszánál, majd a maradék 200 forintot borravalóként lerakta az asztal szélére a pincérlánynak. A lány már csak akkor vette észre a 200 forint borravalót, amikor a kisfiú már kilépett a cukrászdából. Lemerevedett, a szeme elkönnyesedett, mert megértette, hogy a kisfiú azért mondott le a tejszínhabról, hogy neki 200 forint borravalót adhasson. Most már egészen másképpen hangzott az a bizonyos köszönöm, amit talán csak fél perce mondott ki a kisfiú, és még mindig ott visszhangzott a szinte üres cukrászdában. Kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, hányszor és hányszor mond ki az ember kedves szavakat, udvarias kifejezéseket, hányszor és hányszor teszünk kedves udvarias gesztusokat, amelyekre ráneveltek bennünket, amelyeket megkövetel tőlünk az udvariasság, az etikett, de vajon mindig van tartalom ezek mögött, a szavak mögött? Mindig van lélek ezekben a kifejezésekben? Mindig ott van a személyes kapcsolat, vagy annak az ápolására való törekvés a gesztusainkban? Hányszor és hányszor mondjuk ki azt, hogy jó napot? Hányszor és hányszor köszönjük meg, hogy valaki üdvözöl minket? Hányszor és hányszor mondjuk ki azt, hogy köszönöm, vagy kérem? Hányszor és hányszor nyújtunk kezet valakinek, vagy éppen kérdezzük meg tőle, hogy hogy vagy, vagy pedig vetjük oda, hogy kösz jól. De nagyon sokszor ezek a szavak, kifejezések üresek. Hiányzik mögüle a személyes kapcsolatra való törekvés, a személyes ismeret, és talán még inkább hiányzik az a fajta elhatározás, hogy amikor azt mondom, hogy jó napot, akkor tényleg jót akarok a másiknak, és ha rajtam áll, akkor igyekszem is tényleg jobbá tenni a napját. Hányszor és hányszor hiányzik a készfogásból a megbecsülés, az örvendezés annak, hogy újra látulak, hogy újra együtt lehetünk. Hányszor és hányszor hiányzik az őszinte érdeklődés a hogy vagy kérdésünkből, hogy tényleg akarjuk tudni, mi van a másikkal, és hogyha kell, akkor együtt sírunk vele, hogyha kell, akkor együtt nevetünk vele. Hányszor és hányszor hiányzik az odavetett válaszunkból, hogy kösz jól, az igazság, a valóság, hogy talán nem is annyira vagyok jól, vagy talán nem is mindenben vagyok annyira jól, de kinek van most kedve, ideje ezt elmondani. Igen, sokszor mondunk ki úgy szavakat, teszünk úgy gesztusokat, hogy valójában nem fejezi ki azt, amit ki kellene fejeznie. Kiüresedett szavak, kiüresedett gesztusok. És talán éppen emiatt napjainkban lassan el is kezdenek kikopni a hétköznapi életből. Bizony fogyatkozik azoknak a száma, akik még ilyen udvariassági gesztusokat tesznek, oda köszönnek a másiknak az utcán, ha egyszer tudják, hogy valahonnan ismerik, ha egyszer valahol, valamikor kapcsolatban voltunk valakivel, megkérdezzük tőle, hogy hogy vagy, egyre kevesebb az ilyen ember. Nagyon sokszor csak szemlesütve rohanunk el egymás mellett, rápillantunk a másikra, de gondolattalanul, hiszen a saját ügyeinkkel, a saját érzéseinkkel, a saját terveinkkel vagyunk éppen elfoglalva. Nem csak az emberi kapcsolatokban, kedves testvérek, hanem bizony az Istennel való kapcsolatunkban is. Sok-sok gesztus, sok-sok szó üressé, értelmetlenné válhat. Hallottuk az imént elhangzott szent leckében, hogy Szent Pál apostol azt mondja a korintusiaknak, és persze rajtuk keresztül mindenkor, minden keresztényének nekünk is, hogy senki nem mondhatja, hogy Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. Könnyen rángatjuk a vállunkat, de mi az, hogy nem mondhatjuk, Jézus az Úr, Jézus az Úr, Jézus az Úr. Na igen, de valóban ezt értjük alatta, amit ez a kifejezés jelent. Valóban ott van a Jézussal való élő kapcsolat, személyes kapcsolat, emögött, a hitvallás mögött, hiszen ez nem más, mint hitvallás. Az első keresztények legszentebb, legelső hitvallása, így hangzik görögül, Jézus Krisztus, Jézus, az Úr Jézus, a Messiás. Ezzel a kifejezéssel, ezzel a hitvallással az ajkukon haltak meg az első évszázadokban keresztény vértanúk tízezrei. De még az újkorban, Mexikóban és más, vagy Spanyolországban, sok más helyen is Jézus az Úr, Jézus a Király fölkiáltással haltak vértanú halált azok a hitükért elítélt papok, szerzetesek, világi hívők, akiket ellenségeik éppen a hitük miatt kivégeztek. Vajon a mi számunkra is jelent ennyit a Jézus az Úr kifejezés? Hogyha teljesen üresen cseng, ha nincs mögötte a Krisztussal való élő kapcsolat, hogyha nincs mögötte az a szeretet, az a mélységes hit, amit ennek a hitvallásnak ki kellene fejeznie, akkor nemhogy meghalni nem lenne képes az ember ilyen szavakkal az ajkán. De hiába mondogatja, hogy Jézus az Úr, vagy hiába ismételget képiesen ima szövegeket napról napra, akár többször is, valójában semmiféle áldozatra nem lenne képes érte fél métert, nem menne odébb. Mint ahogyan ezt sajnos nagyon-nagyon sokszor látjuk a mai magukat hívő nekem valló emberek magatartásán is. Igen, kedves testvérek, szükség van. Szükség van a Szentlélek Úristenre, aki tartalmassá teszi kiüresedő szavainkat, aki megtölti élettel lassan kihűlő gesztusainkat, viselkedésünket. Vagy ne szenvednénk attól, hát hogy ne szenvednénk tőle, hogy kiüresednek emberi magatartások, hogy a szeretet mögött már alig ért valaki valamit. Hogy amikor azt mondjuk, hogy szeretlek, vagy hozzád akarok tartozni, az legfőjebb rövid ideig tartó, de nem igazán elkötelezettségre indító vallomás. Milyen sokszor tapasztaljuk ezt meg barátságokban, házasságokban, munkatársi kapcsolatokban, milyen sokszor érezzük az őszintességnek, a teljes odaadásnak a hiányát azokból az ígéretekből, azokból az eskükből, amelyeket kimondunk vagy hallunk. Egyre több szenvedést okoz ebben a világban az elkötelezedni nem tudás. Egyre több fájdalmat, keserűséget ébreszt az emberek szívében, hogy éppen azok a szavak üresednek ki, amelyek a legfontosabb érzésekről szólnak. Kedves testvérek, az imádságaink, a vallásos magatartásunk is kiüresedhet, elszürkülhet, tartalmatlanná válhat. De a Szentlélek Úristen éppen azért jött el, éppen azért áradt ki erre a világra, hogy megadja az áttüzesedést, a lelkesedést azokba a szívekbe, amelyek Jézus nélkül üresek maradnak. A Szentlélek Úristen mindig képes arra, hogy újjászületést adjon. A pünkösd egy örök esemény. Nem csak ott akkor, az első húsvét után 50 nappal született meg az egyház. Mindig szüksége van újabb és újabb születésre, újraszületésre. Mindig szükség van arra a lelkesedésre, amivel az első keresztények, a tanítványok, apostolok ki tudták mondani, hogy Jézus Krisztus az Úr. Meg tudták hirdetni, hogy Jézus Krisztus föltámadt a halálból, nem győzte le őt a halál. És ez a lélekkel teli, tűzzel teli vallomás, ez a tanúságtétel indította el az első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház megszületését, és ez az áttüzesített lélek által indított tanúságtétel képes arra ma is, hogy újabb egyházi közösségeket hozzon létre, és megújítsa a már régen működő élő egyházi közösségeket. Imádkozzunk azért mindannyian, akik akár itt a templomban, akár a rádiókészülékek mellett elmélkedünk a pünkösdi eseményről. Imádkozzunk azért, hogy mindannyiunk közösségei, családjai, de egyházi közösségei is megújuljanak abban a krisztusi szeretetben, amely egyedül a lélek hatására képes tüzes lenni, igaz lenni. Ámen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Atya Istent, hogy árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és pásztoraikra, akiket az egyházban egyesít a Szentlélek.
1: Hogy egyházad Krisztus világosságát terjessze a földön. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Krisztus tanítványait a hit fényében éljenek és dolgozzanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vezesd, Urunk, egyházad az igazság, a szeretet és a lelki egység útján. Kérünk téged, hallgass meg minket. Őrizd meg Szent Atyánkat, Leó pápát testi-lelki épségben, népet kormányzására. Kérünk téged, hallgass meg minket. Árassz szent lelked ajándékait az egyház püspökeire és papjaira. Kérünk téged, hallgass meg minket. A bérmálkozásra készülőknek add a Szent Élek megvilágosító és megerősítő kegyelmét, a megbérmáltaknak pedig adj álhatatosságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj a széthúzó világnak igaz békességet és őszinte egyetértést. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add szent lelked vigasztalását a betegeknek és a szenvedőknek. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk és Istenünk, te pünkösd ünnepén hősi lelkülettel ajándékoztad meg az apostolokat, árasz szent lelkedet mindnyájunk szívébe, hogy hitünket megvalljuk, és hitünk szerint éljünk, Krisztus, ami Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Kérünk, Istenünk, hogy amint Szent Fiad megígérte, a Szent Lélek nyilatkoztassa ki egyre gazdagabban ennek az áldozatnak titokzatos értelmét, és tanítson meg minket minden igazságra, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen vele.

Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te húsvét szent titkát azzal tetted teljessé, hogy ezen a napon elküldted a szent lelket azoknak, akiket az egyszülött fiaddal való közösség révén gyermekeiddé fogadtál. A Szentlélek pünköstkor, az egyház születése napján minden népre kiárasztotta az Isten ismeret fényét, és a sok különböző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában egyesítette. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséged himnuszát zengik, és

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Hálát adott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föltámadásodat, amíg eljössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben. Leó pápánkkal, Balázs érsekünkkel és az egész papsággal együtt.
1: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges,

Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egy házad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mind

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
1: Krisztus teste és vére őrizzen, amíg az örök élet rám magára.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te bőségesen árasztod egyházadra mennyei ajándékaidat. Őrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen működjék, és a lelki táplálék gyarapítsa bennünk a kegyelmi életet, Krisztus, ami Urunk által. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreiknek, hálásan köszönöm mindazoknak a jelenlétét, szolgálatát, akik a mai pünkösdi szentmisét szépé tették, a Benediktus kórusnak, a ministránsoknak, a felolvasóknak, minden kedves testvérünknek. Isten áldását, kegyelmét kívánom pünkösd ünnepe alkalmából a jelenlévőknek és a rádióhallgatóknak egyaránt. Holnap pünkösd hétfőn egyházközségi majálist szervezünk. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket. Reggel 9 órakor lesz egy szabadtéri szentmise a plébánia udvarán, azt követően pedig közösségi programok minden korosztály számára. Ebédre is szeretettel várjuk, látjuk vendégül a majálison résztvevőket, amihez hozzá lehet járulni süteménnyel, pogácsával, üdítővel. Hálásan köszönjük, szeretettel várunk mindenkit. Mához 2 hétre lesz, ami Urunk Jézus Krisztus szent testének és vérének főünnepe, úrnapja. Szokásainkhoz híven városi úrnapi körmenetet tartunk majd a 10:30-es szentmisét követően. Szeretettel várjuk erre a szentmisére és erre a körmenetre az egész városból a kedves híveket. Szeretettel hirdetem, hogy továbbra is a gyűjtést tartunk a keresztelő kápolna megújítására. Köszönünk minden adományt és hálásan köszönjük az eljövendő segítségeket, hozzájárulásokat is. Továbbra is lehet jelentkezni az immár 35. bugaci lelki gyakorlatos táborra fiatalok számára, amely augusztus 2-től 9-ig lesz. A témája ebben az évben az emberi méltóság lesz. Lehet jelentkezni, regisztrálni a plakátokon szereplő elérhetőségeken. Ugyanígy hirdetjük továbbra is plébániánk napközis hittanos táborát, a híres hittábort, amelyre szintén lehet jelentkezni, és 15.000 forint részvételi díj befizetésével csatlakozni a táborozókhoz. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Az Úr legyen veletek!
1: És a lelkeddel!
0: Isten a világosság atya, aki a mai napon a vigasztaló Szentlélek kiárasztásával megvilágosította a tanítványok lelkét, örvendeztessen meg titeket áldásával, és töltsön el mindenkor gazdagon, ugyanazon Szentlélek ajándékaival.
1: Amen.
0: A tanítványok fölött megjelenő csodálatos tűzereje tisztítsa meg szíveteket minden rossztól, és árassza el ragyogó fényességével.
1: Amen.
0: És aki az egy közös hit megvallásában egyesíti a számtalan különböző nyelvű embert, adjon nektek álhatatosságot a hitben, és a hit által vezessen el a remény állapotából az ő boldogító színe látására.
1: Amen.
0: És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindenkor.
1: Amen.
2: A szentmise véget

0: Kedves hallgatóink! Pünkösd vasárnap római katolikus szentmisét közvetítettünk a kecskeméti nagy templomból. A szentmisét bemutatta Finta József általános érseki helynök plébános. Orgonán kísért Takács András kántor, közreműködött a nagy templom Benediktus kórusa, Liptainé Szeverényi Márta vezetésével. A Magyar Katolikus Rádió és az MTVA közösen közvetített.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Május utolsó vasárnapján, gyereknapon a tűzoltó laktanyák ismét ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogathatók 10 és 16 óra között. A 35. Művészetek Völgye Fesztivál keretében július 24-e és augusztus 2-a között idén először mutatkozik be Tarján Dörögdön a 72 tanítvány mozgalom által életre hívott Csipkebokor katolikus udvar, mely nem egyszerűen vallási helyszínként jelenik meg, hanem olyan nyitott találkozópontként, ahol a csend, a párbeszéd, a hit, a művészet és a közösségi élmény egyszerre kap teret. A Csipkebokor katolikus udvar programjai között szerepel keresztény meditáció, számos előadás, kézműves foglalkozás, beszélgetés, valamint koncertek is. A reggeli közös keresztény meditáció, az elcsendesedés és a belső megérkezés lehetőségét kínálják, felekezeti hovatartozástól függetlenül várva minden érdeklődőt. A programok megtalálhatók a Művészetek Völgye és a 72 tanítvány mozgalom honlapján is. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a katekét a lelkipásztori munkatárs alapképzésre, valamint a 2026-27-es tanévben várhatóan elinduló új képzésére, a közösségi gondoskodás alapszakra is várja az érdeklődők előregisztrációját. A meghosszabbított jelentkezési határidő május 27-e. Bővebb információ és jelentkezés a főiskola honlapján a felvételi menüpontban. Több mint egy évnyi fejlesztői munka és önkéntes szolgálat, valamint közösségi összefogás eredményeként megújult a miserend.hu oldal. A fejlesztés célja az volt, hogy a több mint 5000 magyarországi és határon túli misézőhely adatait egy korszerűbb naptáralapú rendszer kezelje. Az új felület immár képes külön alábontásban mutatni az ünnepi miserendeket,

Az időszakos változásokat, a kivételeket, valamint a szentségimádások adatait is. A megújulás különösen hasznos nyári időszakban, amikor sok család és utazó indul belföldi vagy külföldi nyaralásra. Erdő Péter bíboros prímás pünkösdi videó üzenetében a Szentlélek ünnepének jelentőségére hívta fel a figyelmet. A bíboros úgy fogalmazott, ezen a napon Isten az egész világ számára ajánlotta fel azt a kegyelmet, amely azóta is érinti az embereket, és amely ott van mindannyiunk lelkében, különösen azokéban, akik valamiféleképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. Végül a várható időjárásról. Vasárnap a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban Johann Sebastian Bach 34-es jegyzékszámú pünkösdi kantátáját hallhatják, és egy tételt a 68-as, szintén pünkösd ünnepére komponált kantátájából, a Nicolas Arnoncourt vezette Concentus Musicus Wien előadásában. Mindezek előtt pedig az Alleluja szól a Veni Creatus Spiritus című gregorián pünkösdi miséből, a Pannonhalmi Szent Márton szkólától.

0: Kedves hallgatóink! Egyházzenei összeállításunkban a Veni Creatus Spiritus című Gregorián pünkösdi miséből énekelte az Alleluját a Pannonhalmi Szent Márton Szkóla, majd Johann Sebastian Bach 34-es jegyzékszámú pünkösdi kantátáját és a 68-as, szintén pünkösdi kantáta egy tételét hallhatták a Concentus Musicus Wien előadásában. Vezényelt Nikolaus Arnoncourt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 30 perc. Következik az asztali áldás.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Gasztronómiai cégcsoportját szinte a semmiből hozta létre. Egy étteremcsalád, egy cukrászdalánc, egy élménykomplexum, sőt még egy csárda is fűződik a nevéhez. A vállalat birodalomnak saját szeretetszolgálata és alapítványa van. Előbbi a rászorulókat segítő szervezeteket támogatja, utóbbi a tehetséges, hátrányos helyzetű fiataloknak segít. Ő maga tavaly kapta meg a Gundel-díjat, amit életműve megkoronázásának tart. Feleségével, Dobai Eszterrel, 4 gyermek szülei. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Valószínűleg már kitalálták, hogy Semsey Rudolf volt a vendégem. Emlékszel-e még az elsőre, mármint gasztronómiai élményedre, arra a bizonyos pizzára?
4: 16-18 éves lehettem. Abban az időben, amikor én fiatal voltam, a 90-es évekről beszélünk, a pizza az egy különleges dolog volt. Mire itt lehetett vásárolgatni már egyszer-egyszer, illetve otthon próbálkoztak a háziasszonyok, de az, hogy pizzériába elmenni azért az egy olyan nagy ritkaság volt. Nem tudtam, hogy hogy kell enni a pizzát, nem tudtam, hogy az a ketchup, vagy pedig valami paradicsom szósz, amit locsolnak rá, ma már tudjuk, hogy ezeket nem is illik, de különleges élmény volt. Egyébként a Marxim volt ez. Előző rendszernek ilyen ikonikus jelképeit rakosgatták kifele, és ott tettem először ilyen pizzát.
3: Úgy tudom, a gyerekkorodban nem is nagyon volt vendég lői élményed.
4: Nem is emlékszem arra, hogy a családommal együtt elmentünk volna. Talán egyetlen egy, talán 14 éves lettem, vagy 13, és édesapám vállalati kis kirándulása volt. Felszálltunk egy hajóra Budapesten, elmentünk egészen Visegrádig, ott leszálltunk, elkezdett zuhogni az eső, a várat nem tudtuk megnézni, úgyhogy beugrottunk egy étterembe, egy 300-400 emberre, úgyhogy még leülni is talán úgy tudtunk, hogy sokkal többen voltunk az asztalnál, mint amit úgy lehetett volna. Abban az időben egyébként most mindenki így sajnálkozik, de hogy nem volt természetes, hogy étterembe járjanak az emberek. Tehát akik ezt megengedhették maguknak, azok nem is tudom, hogy tehették meg abból a fizetésből, vagy inkább csak lehet, hogy a családi kultúrájukhoz tartozott. Az viszont rendszeres volt, hogy a hétvégi terített asztalhoz próbáltunk leülni.
3: Ez a családi élmény egyébként megmaradt nálatok, hiszen ez egy nagyon fontos pont, hogy legyen egy ilyen találkozási alkalom.
4: Nem is az én családomból jött ez a szokás, hanem inkább a feleségem Eszternek a család. És nekünk tényleg ez máig fontos, hogy együtt étkezzen a család. Tehát, hogy este várjuk meg egymást, rugalmasan alkalmazkodjunk, semmi tragédia nincsen, hogyha fél órával később eszünk, de akkor mindenki üljön le az asztalhoz, aki éppen fogyókúrázik, akkor az nyomjogjon egy salátát, de teljesen mindegy, csak hogy együtt tudjunk ülni és beszélgetni, és ami még nálunk alapszabály, hogy nincsen mobiltelefonozás ekkor. Maximum akkor vehetjük elő a telefont, hogyha valami izgalmas dolog van, amire nem tudjuk, és jó lenne megnézni, ahogy anyáink idejében a révai lexikon nyitottuk ki, most viszont a telefon ebben hihetetlen nagy segítség.
3: Úgy tudom, hogy nagyon jó volt a kapcsolatod édesapáddal. Miért nem az ő szakmáját választottad?
4: Édesapám vegyészmérnök volt, fejlesztőmérnökként dolgozott, úgyhogy emlékszem, amikor én a vendéglátóipari szakközépiskolába jelentkeztem, és a kémia volt az egyik felvételi tantárgy, akkor ő készített fel rá. Hát ez a szerves-szervetlen kémia azért sose fogott meg. Sokkal inkább az a szerves része a világunknak, hogy emberekkel foglalkozzunk. Nagyon nehéz szerintem 14 évesen iskolát és szakmát választani. Az, ami befolyásolt, az, hogy nyugati autók voltak a Gellért szálloda előtt, és talán emiatt izgatott ez, hogy akkor az úgy más világ, de hát szállodában se voltam, tehát el sem tudtam képzelni, milyen szállodában dolgozni. Viszont akkor jelentek meg az első kis számítógépek. Az EX Spectrum Commodore 64, azon játszogattunk, meg basic nyelven programoztunk, és én nagyon bántam, hogy nem oda mentem. És utána a főiskola volt nekem a következő, hogy egy szegény családban voltam, és el kellett mennem pincérkedni. Éttermekbe, rendezvényeken, és beszippantott magába a vendéglátás, és ott volt az, hogy megszerettem, hogy emberekkel foglalkozhatok, hogy kiszolgálunk, hogy örömet adunk nekik, és máig azt vallom, hogy egyébként az étterem nem a tányérnak kell az emlékként, hogy távozzanak a vendégek, hanem élményt kell adni, hogy többet kapjanak, mint amit éreztek, hogy a pénzükért. Mert egy ünnepi alkalom étterembe menni. Mert nem is olyan olcsó.
3: Azt mondtad valahol, ha már luxus.
4: Szerintem az átlag embernek luxus. Tehát ha fizetéséhez nézzük, akkor persze, hát ez bele kellene férni, hiszen csak néhány százalék. De ha azt nézzük, hogy hó végén van erre pénzük elmenni, akkor luxus. Amikor viszont megengedhetik maguknak, áldoznak erre, akkor nekünk úgy kell viselkedni, hogy nekik van egy olyan alkalom, amit tökéletessé kell varázsolnunk. Nagyon nehéz dolog. És akkor is azzá kell varázsolnunk, amikor rossz lábbal kelt fel.
3: Amikor a ma már Gundelnek hívott középiskolába jártál, nyilván nem gondoltál arra, hogy ma a róla elnevezett díjat egyszer megkapod, de mi volt az álmod?
4: Feleségemmel olyan aranyos, nagyon szeretem, és most Lisszabonban voltunk pont a családdal, mert hogy a nagylányunk most ott van Erasmuson, és akkor kint beszélgettünk, egy kis bájos étterem volt, és mondtuk, hogy úristen, hogy örültünk volna, ha egy ilyen éttermünk lenne? Hát ma már 16 egységünk van, és ennél jóval nagyobb éttermeink vannak. Igazából nem gondoltam, hogy a Jóisten ennyi csodát ad, és ennyi lehetőséget, aztán munka által, meg hála Istennek Eszter a család támogatásával ezeket sikerült végigvinnünk. Mindig vannak ilyen pillanatok, amik úgy nagyon megmaradnak az emberben. 2003-ban kiléptem az előző cégemből, ott kisebbségi tulajdonos voltam, egy parti szerviz cég volt, és akkor azon gondolkoztam, hogy milyen irányba menjek el.
3: És akkor mentél egy kávézóba, kértél egy kávét, majd utána az egész kávézót, nem?
4: Majdnem így történt egyébként, de valóban ismeretlenként mentem be szinte a Vista Caféba, a Paula Ede utcába, ami akkor még nem volt annyira bájos sem, mint most. Most sem mondom, hogy a világ legkedvesebb utcája lenne. Tudtam, hogy ott a tulajdonosok üzemeltetik az éttermet, kávézót, de ugye van is az a vicc, hogy hogy lehetünk ugye étterem tulajdonosként milliómosok. Hát ha előtte milliárdosok vagyunk, és ők éppen ebbe a cipőbe jártak, hogy bődületes pénzt vesztettek hónapról hónapra. Én azt hittem, hogy ez olyan könnyű érteni, mondom, ezt átveszem szeretettel. Tényleg így történt, hogy kértem egy találkozót tőlük, leültem, hogy esetleg érdekelne engem, és nagyon gyorsan meg tudtunk állapodni. És aztán rájöttem, hogy tényleg nem könnyű ez a szakma, és én is milliókat veszítettem, úgyhogy visszatértem ahhoz a szakmámhoz, amit előtte csináltam, a rendezvénygasztronómiához, és azzal tudtam kiegészíteni, és miközben működött a parti szerviz cégem, megtanultam az éttermekkel is foglalkozni. Ma már a forgalmunknak egyébként több mint 70%-át az éttermi vendéglátás biztosítja.
3: És közben beházasodtál egy cukrászdába.
4: Hát az vicces volt, a Covid után teljesen felborult a világ. A Covid alatt nekünk nagyon nehéz időszakunk volt, tehát 420 ember volt, és 200 embertől kellett megválnunk. Minden vendéglátással foglalkozó embernek ez így, mint egy infarktus beleégett a szívébe. És a Covid után meg egyszer nem találtunk szakembereket. És azok a cukrászdai beszállítók, akik ott voltak, egyszer nem tudtak és nem akartak teljesíteni. És olyan ideges lettem egyik pillanatban, hogy mondom, elindítok egy cukrászüzemet majd én. És találtunk is egy termelőüzemet, és ott elindítottuk. Most már szépen fejlődött, hogy 3 cukrászdánk is van, jövőre nyitjuk majd a negyediket, de ugyanolyan nehéz, mint éttermesnek lenni. Azt gondoltam, hogy értek az étteremhez, akkor majd értek a cukrászdához is. De nem. Nagyon másképp kell csinálni. Nagyon izgalmas volt megtanulni, hogy tudunk olyan cukrászüteményeket készíteni, ami tetszik a vendégeknek, hogy kell kiszolgálni őket, fantasztikus, de a leges-leges legfontosabb, és mindig erre szoktam fókuszálni, hogy nekünk azzal kell foglalkozni, mint a saját emberi kapcsolatainkban, hogy a másiknak mivel tudunk örömet okozni.
3: Ez az a bizonyos szeretetnyelv, amiről sokszor szoktál beszélni?
4: A szeretetnyelv az egy jó modell. A hallgatókkal egyetemen beszélgetek, ott is mindig egy jó példaként hozom, mert hogy mi emberek hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy nem biztos, hogy mindig ugyanazzal tudunk örömet okozni a másiknak, mint ami nekünk az. És erre mindig azt a példát szoktam mondani, hogy a feleségemnek például az érintés nem tipikusan szeretett nyelve, évek kellettek ahhoz, hogy az Eszter, mikor ülünk a tévé előtt, és odabújnék hozzá, akkor ne elhúzza magát. Vagy hogy mikor sétálunk az utcán, akkor ő keresse az én kezemet, hogy kéz a kézbe tudjunk menni. Nekem ez viszont nagyon fájt. És rá kellett jönnöm, hogy számára viszont ez nem okoz ekkora örömet. És most már tudja, hogy nekem viszont mennyire örömet okoz ezzel, és törekszik arra, hogy boldoggá tegyem.
3: Ha már a házasságnál tartunk, jegyes párokat, akiket oktattok, meghívjátok magatokhoz vacsorázni, és összeüttök valamit, na most ez az többes szám, ez azt jelenti, hogy te is csinálsz.
4: Nem túl bonyolult ételekkel szoktuk fogadni a vendégeket. Most jellemzően egyébként salátákkal, mert sokszor van, hogy valaki valamilyen ételérzékenységben szenved, valaki vegetáriál, és akkor mellé egy kis kecskesajtot sütök ki, egy kis csirke mellett szoktam még ott megrillezgetni, készítek hozzá egy kis dressinget, és ezt szoktuk jellemző, meg a dobai cukrászdának valamelyik süteményét. És szerintem az is nagyon-nagyon fontos, hogy együtt csináljunk dolgokat az Eszterrel. Tehát, hogy lehet program az, hogy együtt főzünk. De például, amit én kevésbé szerettem, és ez az Eszter családjánál volt nagyon fontos az, hogy vasárnap együtt enni. És ez persze, ez fantasztikus, de amikor már ott voltunk a saját kis családunkkal, mindig átmenni vasárnap, és ez az 5 órás, megesszük az ételt, tehát elmosogatunk, utána mi férfiak lepilledünk a kanapén, jellemzően beleszendergünk, ha van egy kis formaegy, akkor azt ott nézegetjük, majd elmegy az egész nap, ezt én kevésbé támogatom. Azt, hogy együnk egyet közösen, azt igen. Tehát én nekem nagyon fontos, hogy közös programjaink legyenek Eszterrel, a gyerekekkel. Családos emberként mindig családi programokat akarunk csinálni. De ezek azok az alkalmak, amikor viszont ketten is tudunk. Hétvégén elmehetnek a barátokkal a gyerekek, és mi külön csinálunk valamit Eszterrel. Látom most már azt, hogy bár a legkisebb, ugye 13 éves, tehát sokat van velünk, de hogy mennyit ad, hogy Eszterrel ketten vagyunk, ketten sétálunk, ketten utazunk el esetleg, mert elfeledkezünk arról, hogy ezek a gyerekek pikpak is megnőnek.
3: Vizitúrára mikor vállalkoztatok utoljára?
4: Egyébként néhány éve pont a Sziget csúcson vizitúrázgattunk. Ma már így ritkában megyünk el, sőt, annyira a ciki, gyerekeket is összesen csak egyszer vittük. Ugye azért izgalmas ez, mert amikor a házasság hete nagykövetei voltunk 2020-ban, akkor egy vizitúrán keresztül próbáltuk elmondani, hogy melyek azok a dolgok, amik fontosak ahhoz, hogy igazából jó harmóniában éljünk, és visszatérve az előzőre, szerintem a legfontosabb, hogyha mindig arra törekszünk, hogy a másikat hogy tehetjük boldoggá, akkor nem lesz semmi gond, amikor kiröpülnek a gyerekek, mert nem az a projekt, hogy a gyerekeket neveljük fel. Mert addig, ameddig ez a projekt célja, akkor amikor elmennek a gyerekek, akkor eltűnik a cél. Akkor azt érezzük, hogy céltalanná vált az életünk. És ezt nem engedhetjük meg, mert akkor azt érezhetjük, hogy esetleg a másik idegen. Egy másik kéz volt ebben a munkában, pedig nem, mi egy kéz vagyunk, és nekünk erre kell leginkább törekedni, és hogy ha sok olyan programot csinálunk, ha sok olyan alkalmat találunk, amikor igenis a másikra kell figyelnünk, akkor én szerintem tudunk egymáshoz úgy alkalmazkodni, akkor a kocsiban sem két idegen ül, amikor megnézünk valamit, akkor olyan dolgot csinálunk, hogy mindkettőnk számára örömet tud okozni. Eszter ebben fantasztikus társ.
3: Mégis akkor jó egy párkapcsolat, ha mindig ott van benne egy harmadik, akkor ez a harmadik Isten.
4: És nálunk igen, ez nagyon fontos, és jó azt is látni, hogy amikor egyikünk picit távolodik az Istentől, akkor milyen jó megtapasztalni azt, hogy viszont ott a másik, aki viszont lehet, hogy éppen közelebb van. Eszter például a rózsafüzérbe rakta a kocsijába. És akkor jó látom, amikor beül a kocsiba, és ő vezet, akkor mindig megfogja egy pillanatra a kis keresztet. Láttam, hogy elmond egy rövid imát. Gyorsan is beraktam egy rózsafüzért a kocsimba. És jó az, hogy ott van mellettem, és én is meg tudom fogni a kis keresztet, és el tudok mondani egy rövid kis imát. És ezekben egymást tudjuk segíteni és táplálni, és számtalan ilyen alkalom van, hogy hajlamosak vagyunk a harmadikról elfeledkezni, és a másik az, aki ebben visszaránt. Vagy a másik az, aki azt mondja a esti lefekvéskor, hogy figyelj, nekem van most valami nehéz teher, vagy úristen, találkoztam valakivel, és beteg, hogy mondjunk el gyorsan ketten egy imát, ahol megfogjuk egymás kezét, és ott van velünk a Jóisten, és nem csak a másikért mondjuk el ilyenkor az imát, hanem úgy érzem, hogy kettőnk kapcsolata is nagyon sok ajándékot kap ezáltal.
3: Üzletemberként hogy lehet ezt a szemléletet alkalmazni, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy a vállalkozói mentalitás meg a keresztényi nem fér össze, mert olyan tapasztalatokat szereztek.
4: Milyen a hiteles katolikus? Tehát szerintem feltehetjük ezt a kérdést, hogy tényleg arra van mindig szükség, hogy az első sorba térdepelve, könnyes szemmel, Krisztus Urunkat nézve legyen ott, vagy pedig, hogy tegyen a másikért, és legyenek azok az értékek, amiket egyébként megtanulhattunk, és ezek alapján próbálunk jónak lenni a másik iránt, és tényleg fele barátként kezelni mindenkit. Én szerintem ez a legfontosabb, és nekünk ebben a szakmában nagy változások voltak. 20-30 évvel ezelőtt, amikor ezt a szakmát elkezdtem, akkor azt hallottuk, de nem csak a mi területünkön, hanem máshol is, hogy mindenki pótolható. A munkavállalók nem annyira fontosak. Ma azt kell mondanom üzletemberként, hogy persze mindenki pótolható, de egyébként ez meg marha sok pénzbe kerül, mert én nekem egy kollega, az valahol befektetés is. Tanítom, képzem. Ott van velünk, tehát hogy nekem oda kell figyelni az embereimre, és ezért például egy új szemléletet próbáltam néhány évvel ezelőtt a cégcsoportba elindítani.
3: De bizony a személyes jelenlét?
4: Igen, az fontos, hogy lássák, és amikor bemegyek bármelyik étterembe, akkor bármilyen nehéz napomban végig kell futnom az étterembe, és mindenkit személyesen köszöntenem kell. De én ezt megfordítottam úgy, hogy minden évben van egy szó, ami köré például az éves filozófiát rakjuk. Emlékszem, amikor a fejlődés volt az év szava, akkor volt az, hogy tudatosan elkezdtem egy más irányba vinni a fejlődést. Ugye szakmai emberként miben kell, hogy fejlődjön a kollega, egyre jobb pincér, egyre jobb szakács legyen. Én meg azt mondtam, hogy én szerintem ez az év egynegyedébe kell, hogy legyen a képzésünk központjába. Legalább olyan fontos, hogy ez a kollega szívesen jöjjön be. Az a mondása így a cégben, hogy a vendégeink mosolya a tiéddel kezdődik. Abba hiszek, hogy nekem jól kell, hogy érezze magát a bőrében. Tehát egy negyed részben viszont legyen az, hogy az emberi kapcsolatai rendben vannak-e. Ha otthon jól érzi magát a feleségével, akkor boldogan fog bejönni hozzám dolgozni. Ha bent a kollégáival jó harmonikus kapcsolatban van, akkor tudnak csapatként dolgozni. Egy negyed részben, amire mi magyarok elfeledkezünk, figyeljünk az egészségünkre. Nagyon sok ember fél elmenni az orvoshoz, hogy megnézzük, hogy minden rendben van-e. Viszont ha megjön a baj, akkor meg a fejét csapkodja a falba, hogy miért nem ment el előbb. Hiszem azt, hogy nekünk vezetőként példát kell mutatni. Néhány évvel ezelőtt, ugye több mint 500-an dolgoznak a cégcsoportban, 60-80 ember jött el az ingyenes olyan orvosi vizsgálatról, vérképet nézünk, EKG-t, stb. Most idén 180. Nagy munka volt, de szerintem ez egy fontos dolog, hogy érezzék napi szinten, vagy olyan versenyeket csinálunk az egészséghez kapcsolatban, hogy ki tud legtöbbet lefogyni. Vagy ki dobja el a bagót, azt is értékeljük külön. Vagy ki lép a legtöbbet ilyen kis csapatokba. Az utolsó ilyen negyedéves projektünk az az, hogy legyünk jóba magunkkal. Tehát van-e olyan hobbid, amivel szeretnél fejlődni, vagy keresni magadnak olyan pillanatokat, amikor csak így el vagyok, amikor olvasok egy könyvet, és ebben mutassunk olyan példákat, ami esetleg megmozdítja őt, és lehet, hogy elmegy horgászni, de hogy csak úgy magammal foglalkozni. Úgyhogy én ebben hiszek, hogy ez így történjen. Ennek fontos része például, hogy minden hónapban leülök a születésnaposokkal, elhívom őket egy villás reggelire, ott ülnek a januáriak, a februáriak. Igazából különböző egységekben vannak, de egy dolog összetartja őket, hogy egy hónapban születtek. És fantasztikus beszélgetéseket sikerül itt mindig összehozni, meg jól esik nekik, hogy ott vagyok tulajdonosként, és meg tudnak szólítani. Úgyhogy ezek például különösen ilyen feltöltőek. Nem csak nekik, hanem nekem biztosan.
3: Mennyit futottál a legutóbb?
4: Hát ma 14-et futottam, így indítottam a napomat, nem is volt olyan könnyű. 14 kilométer, de hát sokat, ma idén már futottam egy 7 maraton, még egy-két maratonom van a hátra, most pont a Suhany alapítványosok hívtak, hogy Berlinbe menjek ki, tolni kis bogit, hogy ez nekik olyan sokat számítana, és akkor ott együtt gyűjtünk mindig ott a suhanyosokkal pénzt, úgyhogy bárkinek van kedve támogatni ezeket a futásokat, ahol fogyatékkal élők vannak ott köztünk, és ők nekik adnak a suhanyosok ilyen fantasztikus lehetőségeket, hogy részt vegyenek és sportoljanak, és ott legyenek egy közösségbe. Biztos vannak ilyen életközépi válságőrültségek, én egy olyan 6-8 éve kezdtem el futni, és most már évente azért több maraton futok le. Na, engem ez hihetetlenül feltölt. Hála Istennek megengedhetjük azért most már azt, hogy külföldre menjek el futóversenyekre, ketten megyünk Eszterrel, hogy szurkol nekem, igazából rommá unja magát, amíg én futok, és egyik erről próbál átcucolni a másikra, vagy ott is 10 másodpercen ég lásson, és valahogy észre sem veszem. De utána meg kirándulunk, és nézelődünk, és az meg annyira jó érzés. A közös sportélményeket mindenkinek javaslom. Teljesen mindegy, milyen tempóba futja. De azt, hogy ott vannak más őrültek is, és együtt futnak, és utána bármikor odaléphetsz, és segítheted, támogathatod, együtt mosolyoghattok, ez elképesztően nagy erőt ad.
3: Van egy személyes mottód is, de én azt kérdezem, hogy mennyire volt kemény ez a dió?
4: A Jóisten diót ad a kezedbe, de azt neked kell feltörni. Hát az ember életében mindig vannak diók. Vendéglátósként persze mindig sírhatunk, de igazából alkalmazkodnunk kell a megváltozott fogyasztásokhoz. Tehát ne ugyanazt a vendéget keressük az éttermekbe, akik 20-30 évvel ezelőtt voltak. És az nem működik, hogy ugyanazt próbáljuk eladni, mint az akkori étlapon, csak mondjuk 10-szer olyan drágán, hanem meg kell kérdezni, hogy egyébként nekik mire van szükségük. Na és ez munka. Tehát, hogy ott vagyunk, és ki kell találni. Mindig, de hát a párkapcsolatunkban mindenben munkát kell tennünk. Az Isten kapcsolatunkban mennyi munkát kell tenni? Mennyi emberrel kell beszélgetnem, akik tudnak ebbe vezetni? De hogy ez mindig meghozza a gyümölcsét. Másik gondolat, Avilés Szent Teréz mondott, hogy úgy imádkozz, mintha minden Istenem múlna, de úgy dolgozz, mintha minden rajtad. Ez mindent elmond ilyen tekintetben, hogy feladatunk van, odaadott a Jóisten talentumot, lehetőséget, de azt nekünk kell kimunkálni.
3: Nagyon sokat mosolyogtál ez alatt a beszélgetés alatt. Érzelem nélkül nincsen semmilyen tevékenység?
4: Én azt szoktam erre mondani, hogy szenvedély nélkül. Egyébként a mosoly olyan sokat ad, és azt gondoljuk, volt az évszava a kedvesség is, hogy ez nem tanulható. Pont a kedvesség szavához kapcsolódva én azt meséltem a kollégáknak, hogy beszélgettünk-e már a ChatGPT-vel, a mesterséges intelligenciával. És ha elkezdünk a mesterséges intelligenciával beszélni, akkor azt látjuk, hogy te jó Isten, ez nagyon kedves. Ergo, ez a dolog programozható, és a mi saját agyunk is programozható. A lényeg az örömnek és a boldogságnak, hogy keressük mindenben, bármilyen nagy nehézségben, bármilyen nagy tragédiában, de a napi kicsi örömünkben azt, hogy mit kaptunk a jó Istentől. És ne azon szomorkodjunk, hogy mit nem. Egyszerű példát mondok, emeljek egy megbeszélésre, ez így történt, nem volt ott a másik fél, persze azonnal elkezdtem dühöngeni, hogy hát megbeszéltük, nem jött el, és azt rájöttem, hogy te jó Isten, mennyi mindent elintéztem idefele, és még visszafelé, és most pont fel tudok hívni egy kedves barátomat, akit régen nem hívtam fel. És akkor nem telt el feleslegesen ez az idő, hanem pont az, hogy tudott egy emberi kapcsolatról szólni. Én lefekvéskor minden este hálát adok, hogy megvan mind a négy végtagom, hogy itt horkol Eszterke mellettem, a kis feleségem, persze nem biztos, hogy ezt bevallja, de szuszogni biztosan szuszog, mert olyan sokat ad, és hogy erre tudtam programozni az agyam, hogy mindig próbáljuk meglátni a jót, amit kaptunk, és ne pedig azt, hogy miért megint nehézség, miért megint rossz, és ha körbenézünk a világban, higgyük el, hogy nálunk sokkal nehezebb helyzetben lévő emberek vannak. És amikor jegyesek jönnek hozzánk, akkor erről sokat szoktunk beszélni, és egyébként nekik pedig egy követ szoktunk adni, amit mi úgy hívunk, hogy hálakő. Abban segíthet így nap, mint nap, hogy ha kirakod az íróasztalra, ráírjuk, hogy a hálás ember a boldog ember, ebben nagyon tudok hinni, és látod ezt a gondolatot, emlékeznem kell abban a pillanatban, hogy mennyi mindenért kell hálásnak lennem. Ez egy nagyon nehéz dolog, de ez megint tanulható. Nap, mint nap feladatunk van hálát adni. És adjunk sokat.
3: A Semsey Rudolf vezette étterem család minden esztendőben megtartja a mobilmentes hetet, és nagy szerepet vállal az élelmiszermentésben is. Mindenkori jó étvágyat kívánva búcsúzom önöktől. Nagy György Andrást hallották.

0: az asztali áldást hallották. Gasztronómiai műsorunkkal egy hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Pálinkás Gergely felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.

0: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, Alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr, Alleluja.
0: Könyörögjünk. Istenünk, aki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta a 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter Bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő homíliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt, hangoztatta, hogy Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak fő szerepet kell vállalnia. Úgy vélte, vannak változások, amelyek nem megújítják a világot, hanem ellenkezőleg öregbítik tévedésekkel és erőszakkal. Erdő Péter bíboros primás pünkösdi videó üzenetében a Szentlélek ünnepének jelentőségére hívta fel a figyelmet. A bíboros úgy fogalmazott, ezen a napon Isten az egész világ számára ajánlotta fel azt a kegyelmet, amely azóta is érinti az embereket, és amely ott van mindannyiunk lelkében, különösen azokéban, akik valamiféleképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. Erdő Péter hangsúlyozta, hogy ennek a kegyelemnek szeretetet, békét és nyugalmat kell hoznia a világba, az emberek életébe, családjaikba és mindazok közé, akik a környezetükben élnek. Több mint egy évnyi fejlesztői munka, önkéntes szolgálat és közösségi összefogás eredményeként megújult a miserend.hu oldal. A fejlesztés célja az volt, hogy a több mint 5000 magyarországi és határon túli misézőhely adatait egy korszerű

ÜB naptár alapú rendszer kezelje. Az új felület immár képes külön alábontásban mutatni az ünnepi miserendeket, az időszakos változásokat, a kivételeket, valamint a szentségimádások adatait is. Kortárs nyelven szól a nézőkhöz az a legutóbbi rövid dokumentumfilm, amelyet a Mártonáron Múzeum közösségi oldalán, illetve YouTube csatornáján tekinthetnek meg az érdeklődők. Ez a film nem csupán történelmi portré Mártonáron erdélyi püspökről, hanem reflexió arról, mit jelent embernek maradni. Ma éppen úgy, mint az elmúlt évszázadban. Fogalmaztak az alkotók a mű közreadásakor. A romkat.ro cikkében Lázár Csillát, a film szövegkönyvének összeállítóját és producerét kérdezték többek között a váratlanul felbukkant mozgóképes örökségről és az alkotási folyamat kihívásairól. A 35. Művészetek Völgye Fesztivál keretében július 24-e és augusztus 2-a között idén először mutatkozik be Talján Dörögdön a 72 tanítvány mozgalom által életre hívott Csipkebokor katolikus udvar, mely nem egyszerűen vallási helyszínként jelenik meg, hanem olyan nyitott találkozópontként, ahol a csend, a párbeszéd, a hit, a művészet és a közösségi élmény egyszerre kap teret. A Csipkebokor katolikus udvar programjai között szerepel keresztény meditáció, számos előadás, kézműves foglalkozás, beszélgetés, valamint koncert is. Végül a várható időjárásról. Vasárnap a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsájtjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának 20. fejezetéből a 19-től a 23. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!

A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Leó pápa lelkipásztori látogatása Acerrában. Találkozó Campania régió püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel a Székesegyházban, valamint a környezetszennyezés által sújtott családokkal. Az Úr lelke eloltja a pusztító tüzeket és életet fakaszt. Választjuk az életet, szolgáljuk az életet. 14. Leó pápa beszéde Acerra városában a térség polgármestereihez és híveihez.

0: Leó pápa beszéde a Cserrában az egyháziakhoz. Az Úr lelke eloltja a pusztító tüzeket és életet fakaszt. Félnapos kampániai látogatásának első állomásán a Szent Atya szombat délelőtt a Cserra városának Nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a térség püspökei, papsága, szerzetesei közösségével és a környezet szennyezés áldozatainak családjaival. Leó pápa beszéde kezdetén örömének adott hangot, hogy néhány nappal a Pompei kegyhelyének és Nápoly városának meglátogatása után visszatérhetett Campania térségébe. Mint ismeretes, Ferenc pápa már korábban is szeretett volna eljönni arra a helyre, amelyet sajnos a tüzek földjének hívnak, de ez végül nem volt lehetséges számára.
1: Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra.
0: Ma Leó pápa szeretné megvalósítani az ő kívánságát, megköszönve egyúttal azt a nagy ajándékot, amelyet a Laudato Si enciklika jelentett az egyház missziója számára ezen a földön. Itt ugyanis a teremtés és a helyi szegények kiáltása drámai módon hallatszott a sötét érdekek és a közjó iránti közöny sűrű összefonódásából, amely megmérgezte a természeti és társadalmi környezetet. Ez a kiáltás megtérést követel, állapította meg Leó pápa. Elsősorban azért jöttem, szólt a pápa, hogy felfogjam azok könnyeit, akik elvesztették szeretteiket, akiket a környezet szennyezés ölt meg, amelyet gátlástalan emberek és szervezetek okoztak, akik oly sokáig büntetlenül működhettek. De azért is jöttem, hogy köszönetet mondjak azoknak, akik a rosszal szemben jót tettek. Köszönetet elsősorban az egyháznak, amely felmerte vállalni a leleplezést és a prófétai szót, hogy remény töltse el és fogja egybe az embereket. Leó pápa megvallotta, hogy a pünkös vigíliáján tett látogatása tudatában a Szentírásban olyan szöveget keresett, amely értelmezi és inspirálja is az útját. Így talált rá Ezekiel próféta nagyszerű látomására, akit az Úr olyan élménnyel töltött el, amely a számüzetésben élő nép számára a feltámadás hathatós üzenetének bizonyult. Az Úr keze fölöttem volt, és lelke által az Úr kivezérelt és a síkságra vitt, amely tele volt csontokkal. Körbevezette köztük mindenfelé, és tömérdek volt belőlük a mezőn, és teljesen kivoltak száradva. Isten a kezdetkor, folytatta a pápa, egy kerbe helyezte a férfit és a nőt, hogy műveljék és őrizzék azt. Az egész élet szépség és termékenység volt. Ezt a vidéket régen Campania Felixnek, boldog vidéknek nevezték, mert termékenységével, termékeivel és kultúrájával oly varázslatos volt, mint egy himnusz az életről. És mégis íme a halál, a föld és az emberek halála. Ezzel a valósággal szemben kétféle hozzáállás lehetséges, a közöny vagy a felelősségvállalás.
1: Voi avete scelto la responsabilità. E con l'aiuto di Dio avete iniziato un cammino di impegno e di ricerca della giustizia.
0: Ti a felelősséget választottátok, és Isten segítségével elindultatok az elkötelezettség és az igazságosság keresésének útján, szólt elismerőleg a pápa. Ferenc pápa Laudato Si enciklikájában, miközben elítélte a halál paradigmáját, egyértelműen bejelentette az új élet csendes betörését. Az igazi emberség, amely új szintézisre hív, szinte észrevehetetlenül lakozik a technológiai civilizáció közepette. Vajon ez lesz-e mindenek ellenére egy olyan állandó ígéret, amely az igazi dolgok makacs ellenállásaként virágzik ki? Leó pápa ennek nyomán arra kérte a térség egyházi embereit, hogy legyenek ennek a makacs ellenállásnak a tanúi, amely újjászületése válik ott, ahol az evangélium megvilágítja és átalakítja az életet. Az Úr új kérdéseket tesz fel nekünk arról, hogyan élünk a környezetünkben, mit tartunk az emberek és intézmények közötti együttműködésről, az oktatás iránti szenvedélyünkről, a munkában tanúsított becsületességről, a hatalom és a gazdaság igazságos elosztásáról, az emberek és minden teremény iránti tiszteletről. Újra élethetnek-e ezek a földek? legyetek ti magatok a válasz, egy hitben és elkötelezettségben egyesült közösség, akkor az élet megsokszorozódik, állapította meg a pápa. Ezekiel próféta könyve az Úr parancsolatával folytatódik. Jövendőj ezekről a csontokról, így beszélj. Ti kiszáradt csontok, halljátok az Úr szavát. Ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak. Nézzétek, éltető leheletet adok belétek, és megelevenedtek. Ezekiel engedelmeskedik. Jövendőltem, amint az Úr parancsa szólt. Slám, amint jövendőltem, zaj keletkezett, majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam, én és hús került rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehellet még nem volt bennük. A csoda tehát nem egyszerre történik meg. A próféta bizonyára megdöbben attól, amit lát és hall, de ez még nem elég, még hiányzik valami. Ez ránk is vonatkozik. Továbbra is bízni kell, továbbra is hallgatni kell, továbbra is hinni kell. Azok a döntések, amelyeket hoztatok, az egyházi út, amelyet bejártatok, azok a kicsi és nagy újrakezdések, amelyekkel szembenéztetek a fájdalommal, még nem jelentenek mindent. Ha megállunk, visszafordulunk. Ám az Úr újra szól Ezekielhez. Jövendőj az éltető leheletről, jövendőj emberfia, és mondd az éltető leheletnek. Ezt mondja az Úr, az Isten. Gyere elő a négy szél hazájából, és fúj ezekre a halottakra, hogy megelevenedjenek. Ekkor jövendőltem, amit megparancsolta nekem, és éltető lehelet száll beléjük, életre keltek, talpra álltak, mint egy nagy sereg.
1: Lo Spirito Santo vi conceda di vedere un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e delle sue comunità.
0: A Szentlélek adjon nektek erőt, kérte a pápa, hogy lássátok felkelni a béke nagy seregét, amely meggyógyítja föld és közösségeinek sebeit. Ne legyen többé pusztító tűz, hanem újra éledő és melegítő tűz, a Szentlélek tüze, amely meggyújtja több ezer férfi és nő, gyermek és idős ember szívét és elméjét, és gondoskodásra, vigasztalásra, figyelemre és igazi szeretetre inspirálja. Különösen ti, akiket a halál sújtott, teremtsetek új életet azzal, hogy gyermekeiteknek, unokáitoknak és szomszédaitoknak átadjátok azt a felelősségérzetet, amely eddig oly sokszor hiányzott. Hagyjátok meghalni a haragot. Legyetek ti az elsők, akik gyakoroljátok az igazságosságot, amelyet követeltek. Tanúskodjatok az életről, tanítsatok a gondoskodásra. Ti pedig felszentelt papok, szerzetesek és szerzetesnők, legyetek ennek a népnek élő tagjai. Mutassátok meg nap mint nap a szolgálat hatalmát, amely lehajol és közeledik, amely megteszi az első lépést és megbocsát. Zárta beszédét Leó pápa az acerrai székesegyházban.
2: Válasszuk az életet, szolgáljuk az életet. 14. Leó pápa beszéde Acerra városában a térség polgármestereihez és híveihez. A Szent Atya szombat délelőtt 10:30-kor a Piazza Caliparin találkozott a térség polgármestereivel és híveivel. Beszédében a teremtett világ védelméről, a közjó elsőbségéről, a felelősségről és az erkölcsi megújulás szükségességéről szólt. A pápa a jelenlévő hatóságokat és híveket köszöntve háláját fejezte ki mindazoknak, akik előkészítették a találkozót, majd külön hangsúlyozta, hogy örömmel tér vissza egy olyan vidékre, amelynek szépségét semmilyen igazságtalanság nem tudja eltörölni. Már beszéde elején világossá tette látogatásának fő üzenetét.
1: Nella vita comprendiamo che più una bellezza è fragile, più chiede cura e responsabilità.
2: Az életben megértjük, hogy minél törékenyebb egy szépség, annál inkább gondoskodást és felelősséget kíván. Majd így folytatta. Ez, kedveseim, jelenlétem fő oka ma Acerrában. Megerősíteni és bátorítani azt a méltóságból és felelősségből fakadó belső megmozdulást, amelyet minden becsületes szív érez, amikor az élet sarjadni kezd, de azonnal a halál fenyegeti. Rámutatott arra, hogy a Terre dei Fuochi elnevezés ugyan nem tükrözi a térség valódi értékeit, mégis hozzájárult ahhoz, hogy széles körben tudatosuljon a bűnözés és a közöny súlyossága, amely teret adott a bűncselekményeknek. Külön köszönetet mondott azoknak az egyházi személyeknek és világi híveknek, akik meghallották Ferenc pápa a Laudato Si kezdetű környezetvédelmi enciklikájának felhívását. Majd hangsúlyozta, együtt járni, legyőzni az önmagunkba zárkózást, és vállalni a proféciát az ellenállások és fenyegetések ellenére is, ezt kéri tőlünk az Úr. A Szent Atya reménnyel telve szólt a térségről. Ezen a földön jelen van az élet és szembeszáll a halállal. Létezik az igazságosság és érvényre fog jutni. Ugyanakkor világosan figyelmeztetett arra, hogy ehhez döntésekre van szükség. Az életet kell választani, és meg kell szabadulni a halál kötelékeitől. A pápa élesen bírálta a közönyt és a beletörődést. Mindig van valamilyen rejtett érdek a beletörődésben, a kompromisszumokban és a szükséges, bátor döntések halogatásában. Majd hozzátette, a fatalizmus, a panaszkodás és a másokra hárított felelősség az illegalitás táptalaja és a lelkiismeret elsivatagosodásának alapelve. Ezért határozott felhívást intézett mindenkihez, vállaljuk mindannyian a saját felelősségünket, válasszuk az igazságosságot, szolgáljuk az életet. És kijelentette, a közjó előbbre való kevesek üzleténél és részérdekeinél legyenek azok kisebb vagy nagyobb méretűek. Ez a föld súlyos árat fizetett, oly sok gyermekét eltemette, gyermekek és ártatlanok szenvedésének volt tanúja. Ennek a fájdalomnak az értéke és súlya arra késztet minket, hogy együtt törekedjünk egy új egyesség tanúságtételére. Ti az újjászületés ideje felé haladtok, amely nem az elfojtás, hanem az etikus cselekvés és az aktív emlékezés ideje, emlékeztette a jelenlévőket a Szent Atya. Beszéde jelentős részében Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájára épített. Idézett egy figyelmeztetést a dokumentumból. Az ökológiai kultúra nem redukálható sürgős és részleges válaszok sorozatára. Majd folytatta. Másfajta tekintetre, gondolkodásra, politikára, nevelési programra, életstílusra és spiritualitásra van szükség, amelyek ellenállást formálnak a technokratikus paradigma előretörésével szemben. A pápa szerint a technokrata szemlélet ma is uralkodó.
3: E all'origine del moltiplicarsi dei conflitti, dietro ai quali c'è la corsa all'accaparramento delle risorse.
2: Ez áll a konfliktusok sokasodásának hátterében, amelyek mögött az erőforrások felhalmozásáért folytatott verseny húzódik meg. Minden alkalommal látjuk, hogy a politikai és intézményi hatalomban lévők túl gyengék az erősekkel szemben. Ezután Leo pápa rámutatott. Aktívnak találjuk ezt az olyan technológiai fejlődésben, amely néhányak hatalmas profitját keresi, miközben vak az emberek, munkájuk és jövőjük tekintetében. Ezért hangsúlyozta. Ha a változásra vagyunk hivatva, azt mindenek előtt a tekintetünk megváltoztatásával kell kezdenünk. A pápa különösen fontosnak nevezte a nevelés kérdését. Egy rendkívül erős mondatban így fogalmazott. Lehet, hogy túl nagy ambíciónak tűnik jobb világot hagyni gyermekeinkre, de nem lehet túl nagy ambíció jobb fiúkat és lányokat hagyni a világra. Majd hangsúlyozta. A nevelés mindenki számára elsődleges feladat. Mindannyiunknak van még mit tanulnunk, és hozzátette. Továbbra is tanulni, ez tesz bennünket közösségé. A keresztények számára ez azt jelenti, hogy járják az utat Krisztussal. Minden életkorban egyre inkább és egyre jobban az ő tanítványaivá válni. Leo pápa szerint valódi változás csak mély átalakulással lehetséges. Valódi változás a gazdasági, a társadalmi, illetve a vallási mentalitás megújulásából születik. Majd kijelentette. Őriznünk kell a teremtett világ egészségét úgy, ahogyan saját házunk ajtaját őrizzük, és utasítsuk el a hatalom és a meggazdagodás kísértéseit, amelyek a földet, a vizet, a levegőt és az együttélést szennyező gyakorlatokhoz kapcsolják. A fogyasztói szemlélet kritikájaként így fogalmazott. Mennyi hulladék, mennyi pazarlás, mennyi méreg származott egy olyan növekedési modellből, amely szinte megbabonázott bennünket, és betegebbé, valamint szegényebbé tett minket. Ezért 11. Leó új gazdagság felfogásra hívott. Tanuljunk meg másként gazdagnak lenni. Majd részletezte.
3: Più attenti alle relazioni, più tesi a valorizzare il bene comune, più affezionati al territorio, più grati nell'accogliere e integrare chi viene a vivere con noi.
2: Legyünk figyelmesebbek a kapcsolataink iránt, elkötelezettebbek a közjó iránt, hálásabbak földünkért, és nyitottabbak azok iránt, akik közénk érkeznek. A Szentatya rámutatott, hogy ebből a megtérésből kiindulva lehet jó közösségi gyakorlatokat építeni. Olyan embereken és vállalkozásokon keresztül, amelyek tudatában vannak a határoknak, a korlátoknak, nem pedig a felelőtlen jogsértést élik, amelyek a helyrehozatal, nem pedig az invázió logikájára épülnek, amelyek az igazságosságra vágynak a birtoklás helyett. Kiemelte, hogy az emberi szívhez kell közel lenni, és így Istenhez is, aki teremtette. Ami azt jelenti, hogy egy befogadóbb, egységesebb közösségre vágyunk, amelyet kevésbé érint a peremre szorulás és a polarizáció. De a követendő út keskeny, mert bennünk kezdődik ott, ahol találjuk magunkat, nyomatékosította a pápa. Az, hogy képesek vagyunk korrigálni az irányt, minden nap tenni valamit a megszokott szokásaink és előítéleteink kapcsán, amelyekbe belekényelmesedtünk, túllátni a saját kerítéseinken, ami azt jelenti, hogy valóban találkozunk egymással. Ez néha egy emelkedő és rosszul kitáblázott út, állapította meg a Szentatya. A peremre szorulás mindig bizonytalanságot szül. A felfelé vezető út a marginalizáció elleni küzdelem, nem a peremre szorultak elleni küzdelem. Az egész lánc megszakítása, nem csak az utolsó láncszem megtámadása. Ti jól tudjátok ezt, hangsúlyozta Leó pápa. Beszéde végén Assisi Szent Ferenc jubileumi évére utalva a béke üzenetét hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc arra emlékeztet bennünket, hogy a béke a másik emberről való gondoskodásra és a testvériségre épül. Majd így zárta gondolatait. Az a feladatunk, hogy örködjünk, mint az éjszaka őrszemei. Mi lehetünk azok, akik meglátják az új hajnalt.

0: a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyasunkban a Nemes János Általános Művelődési Központ tanulói, a Slama Band, a Bástya Zenekar, valamint a Téka felvételei szólnak.

Mai guzsolyasunkban a Nemes János Általános Művelődési Központ tanulói, a Slama Band, a Bástya zenekar, valamint a Téka felvételei szóltak.

0: Békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Úgy vélte, vannak változások, amelyek nem megújítják a világot, hanem ellenkezőleg öregbítik tévedésekkel és erőszakkal. Erdő Péter bíboros prímás pünkösdi videó üzenetében a Szentlélek ünnepének jelentőségére hívta fel a figyelmet. A bíboros úgy fogalmazott, ezen a napon Isten az egész világ számára ajánlotta fel azt a kegyelmet, amely azóta is érinti az embereket, és amely ott van mindannyiunk lelkében, különösen azokéban, akik valamiféleképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. Erdő Péter hangsúlyozta, hogy ennek a kegyelemnek szeretetet, békét és nyugalmat kell hoznia a világba, az emberek életébe, családjaikba és mindazok közé, akik a környezetükben élnek. Heid György, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára, Nemzetpolitika, Civil, Nemzetiségi és Felekezeti Ügyek adta hírül május 24-én Tar Zoltán, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Miniszter a közösségi oldalán. A katolikus filozófia és vallástörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Tudományos Akadémia tagja, a Pécsi Tudományegyetem bölcsészettudományi karának volt dékánja, a Pécsi Egyházmegye volt kulturális igazgatója és a Magyar Patrisztikai Társaság elnökségének tagja. Heidl György elismert katolikus bölcsész szakember, számos tudományos publikáció és kötet szerzője. Publikációi a Magyar Kurír oldalán is megtalálhatóak. Kortárs nyelven szól a nézőkhöz az a legutóbbi rövid dokumentumfilm, amelyet a Mártonáron Múzeum közösségi oldalán, illetve YouTube csatornáján tekinthettek meg az érdeklődők. Ez a film nem csupán történelmi portré Mártonáron erdélyi püspökről, hanem reflexió arról, mit jelent embernek maradni. Ma éppen úgy, mint az elmúlt évszázadban. Fogalmaztak az alkotók a mű közreadásakor. A romkat.ro cikkében Lázár Csillát, a film szövegkönyvének összeállítóját és producerét kérdezte, többek között a váratlanul felbukkant mozgóképes örökségről és az alkotási folyamat kihívásairól. A 35. Művészetek Völgye Fesztivál keretében július 24-e és augusztus 2-a között idén először mutatkozik be Talján Dörögdön a 72 tanítvány mozgalom által életre hívott Csipkebokor katolikus udvar, mely nem egyszerűen vallási helyszínként jelenik meg, hanem olyan nyitott találkozó pontként, ahol a csend, a párbeszéd, a hit, a művészet és a közösségi élmény egyszerre kap teret. Végül a várható időjárásról. Vasárnap a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai összeállításunk elején az Otthon ízei című műsorunkat hallgathatják meg, amelyet Kónya Éva szerkesztett, és melyben különleges ízesítésű dzsemmek elkészítését ismerhetik meg. Majd a Remény hírnökei című műsorunkat hallhatják, ennek szerkesztője Sinkovics Andrea, Mindszenti József bíboros halálának 50. évfordulójáról megemlékező rendezvényről számolunk be, Csehi Mindszent volt polgármesterével beszélgetünk, és Csengei Ágotával, a zalaegerszegi Mindszentineum tagintézmény vezetőjével hallhatnak interjút. Összeállításunkat a napi mája zárja, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
2: Az Otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
3: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az Otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A lekvárok sikere már sok éve töretlen, a középkorban a rossz ízű gyógyszereket a lekvárokkal tették elviselhetővé a betegek számára. Később a gazdagok kiváltsága volt lekvárt és dzsemet,

0: tenni, majd idővel a házi lekvár főzés a népi kultúra hagyományává vált. Ma pedig jó program lehet gyerekekkel, barátnőkkel, vagy akár a nagymamával együtt. És egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen aki még soha nem főzött be, az akár most is elkezdheti, bármelyik receptet, amit mai adásunkban hallanak majd, akár a befőzésben tapasztalatlanok is bátran elkészíthetik. A hagyományostól eltérő ízesítésű dzsemek receptjeit Sülye Károlyné Klárikától hallják.
1: Nem mindig csak a hagyományos ízeket keressük, én most legalábbis ebbe az évbe még bátrabban kísérleteztem, mint máskor, és nem jártam rosszul, mert csodálatosak lettek. De azért befőzés előtt tartsunk egy terepszemlét a kamrába, leltározzuk le a polcokon található befőtteket, lekvárokat, dzsemeket, uborkát, paradicsomot, lecsót. Mérjük fel, hogy mi fogy el még ebbe a szezonba, és annak alapján tervezzük meg, hogy miből fogunk befőzni. Amiből még van jócskán, azt elhanyagolhatjuk, vagy csak egy néhány üveggel tegyünk el frissítésképpen, bár eddigi tapasztalatom az, hogy mindig az a legfrissebbet használtam el, ez nem jó módszer, de hát sajnos így volt eddig.
2: Át kell rendezni a kamrapolcot, és hátra igen. kell tenni a frissebbeket.
1: Hát csak a friss, a szebben néz ki. Az elsősorban azért került mindig oda, és így hamarabb is hozzányúltunk. Hát akkor mérlegeljük azt, hogy mi volt a családnak a kedvence, miből kell ebbe az évbe többet befőzni, mint mondjuk az elmúlt évbe, miből nem főztünk tavaly, ami jó lett volna, ha lett volna. Tehát ezeket úgy gondoljuk át, és hát már most tényleg úgy benne vagyunk a befőzési szezonban. Egész évre így tervezzük meg nagyjából, hogy miből mennyi fogy, és úgy vásároljunk, vagy ha saját gyümölcsünk van, vagy saját termelésünk, akkor pedig hát nincs határ, csak az idő, azt hiszem, meg a üres üveg, hogy mennyi mindent rakunk el. Én tavaly például nem raktam el uborkát, és úgy vettük észre, hogy a legkisebb unokák most nagyon szeretik az uborkát, tehát azt feltétlenül fogok elrakni. Most többféle változatban is, mert azt is lehet csemegének, vagy kovászos uborkának, majd erről később szólok. Hát most sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Hát én most csak ezt fogom elmondani. Készítettem levendulás epertzsemet. A kertbe megszedtem előző nap a levendulát, és csak a kis vékony kis szirom virágokat leszedegettem róla, ezt megmostam. Egy jó evőkanálnyi, nem kell túl sok, mert a levendulának nagyon intenzív az illata, az íze, ez is az egy kanállal már kiadja, tehát a négy felé osztottam a megvásárolt epret, hát ez körülbelül olyan 1 kg 25 deka jutott egy-egy, de így is van a Genfixet használok, vagy befőző cukrot volt, amelyikhez ezt volt, amelyikhez a másikat használtam. Ezt már tavaly is készítettem levendulás epertzsemet, legtöbbet elajándékoztam, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Viszont nagyon hamar kinyílik, és egy-két napig úgy lehet benne gyönyörködni, aztán lehullatja a levelét, tehát én ezt nem vártam meg, hanem mikor már teljesen kinyílt, akkor levettem a rózsaszirmot, amit szintén megmostam, és úgy jól összedaraboltam, és az epret mindig össze túlmixolom. Nem teljesen annyira, hogy tiszta pép legyen, hagyok benne, hogy legyen ilyen fél egész szemes, mert az olyan jó, mikor télen előjön a dzsemből, mint hogyha akkor szednénk le a földről. Hát most a következő volt a rózsaszirmos epertzsem, van a kertemben rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő, rebarbarásat is készítettem, ez pedig úgy, hogy megtisztítottam a rebarbarát, amit ugye úgy kell, hogy lehúzzuk róla azt a külső pás száránál, és apró, olyan 1-1,5 centis kockákra vágtam, és cukorba oda tettem egy picit együtt, megpárolódott, egy kicsit karamellizálódott is a cukor, de csak nagyon enyhén, és azután tettem hozzá az epret, és így együtt túlmixoltam meg, és utána raktam hozzá még a cukrot, illetve a Genfixet, és akkor ezt így főztem. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt, na ezt pihentetni kell egy egész napig a hűtőszekrénybe, tehát ezt csak előkészítettem, ráraktam összeturmixoltam az epret, ráraktam a cukrot, ezt befőző cukorral készítettem, és egy egész vanília rudat ketté vágtam, kikapartam a közepét, de a rudat is beletettem, és ez így lefolpakkoztam, és így ért a hűtőszekrénybe, és másnap pedig egy egész citromlevét rálocsoltam, ezt szűrőkanál fölött csináltam, hogy a magja véletlenül se menjen bele, és akkor ezt jól összekevertem, és akkor kezdődött a forralás, üvegberakás. Na, az üvegek előkészítéséről nem szóltam. Ezeket a különlegesebb ízesítésük is dzsemjeimet a legkisebb üvegekbe rakom, összeszedem az olyan kis üvegeket, mert egyszer ebből nem kell túlzottan sok, egy vajas kenyérhez, vagy egy valamilyen süteményhez, vagy fagylalthoz, bármihez adható. És hát akinek van mosogatógépe, én a mosogatóképet ennél szeretem a legjobban, hogy végre nem kell üvegeket elmosnom, mert a mosogatógép olyan csodálatosra mossa és fertőtleníti, hogy nincs vele gond utána, hogy eláll vagy nem áll a befőt. És nekem ez ízlett most a legjobban, mert a többit már nagyjából ismertem, meg a rózsaszírmos is. Nagyon különleges, és ez a vaníliával, mielőtt az üvegbe rakjuk, akkor a vanília rudat azt kiemeljük, azt nem tesszük bele. Aztán cseresznyét is sikerült, szombat este hozott egy ismerősöm, 5 kiló cseresznyét, hát ezt pedig fahírúddal és fagyasztott narancssal bolondítottam meg. Ezt még soha nem csináltam ilyet, hogy narancsot lefagyasszak, ezt már hallottam egy pár hete, akkor tettem be a fagyasztóba, és hát mondom, valamire majd jó lesz, és most eszembe jutott, és kint hagytam egy pár percig a levegőn, és utána pedig remekül lehetett reszelni az alma reszelő részén, és együtt az összeturmixolt, illetve ezt nem turmixoltam, hanem az aprítógébe raktam a cseresznyét, és hát ebbe a kis adagonként, mert nem túl olyan nagy az aprítóm, és úgy nagyon szépen egyformára sikerült megcsinálnom, és akkor beleraktam ezt a narancsot. Ott vigyázni kell, mert ugye a magja is benne van, azt azért sikerült kihámozni belőle, és ehhez fahérudakat raktam. Most ennél az egynél nem igazán találtam meg a fahérudakat, mert ez nem volt túlzottan nagy, tehát nem ilyen nagy rudat raktam bele, úgyhogy a fogyasztásnál egy kicsit vigyázni kell, hogy rá ne harapjunk a fahéra, de majd mondom mindenkinek. Nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, hát ennél befőző cukrot is, és Gemfix-et is használtam, mert elég lédús, bár amikor kimagoztam a cseresznyét, ráraktam szűrőtára, és nem öntöttem hozzá a levét. Lehet, hogy elfogadta volna még azt is, de a lével csináltam egy kis üdítőt, cukrot tettem hozzá, citromot bele, és ez volt az üdítő italunk.

0: Ezek az ízesített dzsemek nagyon jók, amit már említettem is, süteményekhez vagy lantokhoz is. Én nagyon sokszor alkalmazom, a házilag készített joghurthoz adagolom, és akkor minden nap másfajtát, mert azért, mikor megbontjuk is eláll, még főleg hűtőszekrénybe elég sokáig, és akkor egy kanállal teszek hozzá, és akkor ott van a gyümölcsös joghurt. Na és hát, amikor már megdermedtek a dzsemek, először lefelé tesszük az üveget 5 perc, hát az néha nem 5 perc nálam, hanem több, mert elfelejtem visszafordítani, akkor visszafordítjuk, de ez nem jelent semmit nála, hogy több ideig van úgy, és akkor feliratozzuk, és valamilyen szép csomagoló papírból, cakosollóval a tetejére vágunk egy úgynevezett ruhát, és madzaggal vagy raffiával átkötöm. A kötés előtt legumizom, mert a kötésnél csúszkál a papír, és akkor elég sokáig kell vele bíbelődni, tehát felöltöztetem az üvegeket. A feliratokat készíthetjük magunk is, de az interneten az Én lekvárom címszónál lehet letölteni. A múlt évben a sógornőm Rozikától kaptam az összes befőtemre ilyen feliratot, még volt egy néhány kimaradva. De ugye ez tavalyi dátummal volt, tehát rá van írva, hogy milyen befőtt, vagy milyen zsem, melyik évben készült, és tulajdonképpen ezzel felöltöztetjük az üvegünket, és hát sokkal kellemesebb bemenni a kamrába a szép polc előtt, elcsodálkozni, és megmondom őszintén, hogy azóta, mióta így készítem, nagyobb a rend a polcon, mint az előtt, mert mindig ügyelek arra, hogy az első sor az mindig szépen álljon, és az elfogyasztott üvegeket, mikor kimosom, akkor hátra rakom, tehát mindig mozgatom őket előre, és hát különböző évjáratokat pedig más-más papírral fedem be. Tavaly piros-fehér pöttyös volt, a paradicsomra, lecsóra másmilyen, mert ez már elfogyott, akkor az előző évek, azt nem mindent tudtam megkülönböztetni, hogy milyen az megint más színnel. Most az idén már megvásároltam, vagy 3-4 év papírt, hogy elegendő legyen, és idén megint más lesz.
1: Teljes színkavalkád és színkódolás a kamrában.
0: Hát mondhatja valaki azt is, hogy kinek van erre ideje, hát annak, aki rászánja, mert erre rá kell szánni az időt, de tévénézéskor, vagy amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, egy kicsit leülünk pihenni, akkor körberajzolhatjuk, megrajzolhatjuk a köröket, ehhez használhatunk bögrét, tálat, egyebet a üvegnagyságának megfelelően, és hát szakosollóval, de akinek nincs szakosollója, rendesollóval is körbevághatja, és hát bármikor elkészíthetjük, ez akár már erőre is elkészülhet, és akkor csak rárakjuk az üvegekre, és akinek pedig nincs számítógépe, nem tudja így ezt előhívni, akkor egyszerű öntapadós címkével is megoldható, csak írja rá. Sima iskolai vinyettát is lehet erre alkalmazni, és rajzoltathatunk rá az unokákkal, különböző attól függ, milyen gyümölcsöt teszünk bele, tehát számtalan variáció létezik, és ha még ajándéknak szánunk, akkor egy kis csipkedarabot is ragaszthatunk, két oldalú ragasztóra ráragasztjuk, és azt is rárakhatjuk a másik oldalra. Aztán most jön majd a megy eltevése, most én megyet mandulával fogok elrakni, és csokoládéval, de lehet rummal is, ki hogy szereti, bár ahol gyerekek vannak, az nem biztos, hogy az a legjobb. Már úgy terveztem, hogy szilvát majd balzsamecettel készítek, birsalmát gyömbérrel, őszi barackot vaníliával és narancssal, mert szerintem annál is nagyon hatásos lesz. A sárga barackot azt egyedül csak natúran, mert azt egyszer már csináltam gyömbéresen, azt nem igazán kedvelték meg hát a különböző süteményekhez azt jobban használom, azt másokra nem is szoktam. Most ugye raktam el cseresznyét, fogok elrakni megyet. Javaslom, hogy amikor magozzuk, akkor ugye először mindig leszedjük a szárát, úgy mossuk meg, és utána külön magozzuk, tehát nem kell, hogy egy helyre kerüljön a szára és a magja. A magot én egy külön tálba raktam. Ezt már máskor is csináltam így, és jó alaposan megmostam, beleraktam egy szűrőtálba, és forrásba levő vízbe raktam, valamennyi hipót öntöttem hozzá, és olyan 2-3 óra hosszáig főztem a magokat, és teljesen lejött róla az a kis ragadós része, ami még rajta maradt, amikor megcsináltuk, ezt utána alaposan megmostam, és most szárad kint egy ilyen tálba. Na most miért csináltam ezt? Mert ebből is készíthető valami, hát üzletekben elég drágán lehet kapni megymagos párnát, amit elsősorban a gyermekes szülők ismernek. Ezt, ha megmelegítik, akkor a kisbabának vagy a kisgyereknek a fájó pocakjára rakják, vagy éppen a füle fáj, egy nagyon jó szolgálatot tesz, és ugye olyan hőfokra melegíti fel, amit a gyerek elbír, de akár idősebb embereknél is jól jöhet egy ilyen megymagos, cseresznyemagos párnácska, amit pedig csak 100%-os pamutanyagban vagy lenvászonban érdemes megcsinálni, ami betehető a mikrohullámú sütőbe megmelegíteni, vagy pedig a sütőbe nem túl magas hőfokon, tehát hogy ne égjen meg, ne gyulladjon meg, a műszálas az ugye nem való ezekre a helyekre, ne megolvadna, tehát érdemes ebből egy olyan 20x20 centis zsákocskát várni, ami éppen, ha babának csináljuk, még kisebbet is lehet, hogy ha fülére, akkor ne legyen az egész feje meleg, tehát ezt érdemes utána így. De akár még az óvodában a babzsáknak is megtenni ez, bár ezt még soha nem csináltuk, de még most ez eszembe jutott, hogy még arra is nagyon jó.

0: a Remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Mindszenti 50, egy életút a történelem sodrában címmel rendeztek konferenciát Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A Mindszenti József bíboros halálának 50. évfordulójáról megemlékező rendezvényen Fuchsberger Imrével, csehi Mindszent volt polgármesterével beszélgettünk, aki egy éve nyugdíjba vonult, és azóta csak a Mindszenti emlékházzal foglalkozik. Műsorunk a 2026. január 26-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
0: A Remény hírnökei. Értékünk az ember.
2: Csehi Mindszent, ugye, Mindszenti bíboros életében meghatározó hely, ott született, és most ott egy emlékház látogatható. Elárulom, hogy én még sajnos nem jártam ott, de fogom pótolni. Mutassuk be a kedves hallgatóknak először a települést, helyezzük el, ugye, földrajzilag mekkora településről van szó.
3: Hát a Nyugat-Dunántúlon, a Vasvári járásba, a Vasi hegyháton egy 355 lakosú kis település. Hogyha egész pontosan be akarnám határolni, akkor talán azt lehetne mondani, hogy Szombathelytől 30, Zalaegerszegtől 30, Sárvártól 30 és pont középen. Én néha azt szoktam mondani, amikor polgármester volt, hogy olyan igazi Bermuda háromszögben vagyunk, hogy ott a nagyváros a csücskébe. Hát ugye 355 lakos, az nem nagy település, kis szórványfalú, ugyanúgy, mint ott a környéken az összes talán.
2: Mennyire központi település olyan szempontból, hogy turisztikai szempontból így Mindszentihez kapcsolódóan?
3: Még a községi közös tanács idején is központi község volt, mert 2 kilométerre vannak a környező községek, és hát ezt a szerepet, mikor első ciklusban én polgármestertem, akkor azt mondtam, hogy egy szolgáltató önkormányzatot szeretnék kialakítani, és hát ez hiszem sikerült is. És hát ugye a Mindszenti szülőházat viszont a család, aki bent lakott, a Terészugának a családja lakott bent, és hát ők eladták a Magyarországi Mindszenti Alapítványnak, és hát azoktól kapta meg az önkormányzat 2009. decemberébe, és hát kezdtük felújítani. Én egyébként meg a másik család sarja vagyok, tehát én meg az Anna húgának az unokája vagyok, tehát adott volt a dolog, hogy amikor én polgármester lettem, akkor a polgármesteri programomnak a fő célja az a vallási turizmus elindítása Csehi Mindszenten, és hát hála jó Istennek, mindig olyan testület volt a környezetemben, aki erre vevő volt, és hát közben jöttek olyan plébánosok is, akik szintén támogatták, mondjuk Déri Péter, hogyha, tehát tulajdonképpen sikerült megvalósítani az én nagy álmomat, amikor azt mondtam, hogy hát az édesanyja járkált utána börtönbe mindenhova, hogyha én valamit tudok tenni, és olyan helyre kerülök, hogy sikerül Mindszenti tiszteletét egy kicsit jobban felemelni, akkor nekem ez kutya kötelességem, úgy gondolom. Mellette ugye a Mindszenti Társaság alapító tagjai között vagyok, tehát minden fronton teljes erőbedobással Herceg Primást próbálom minél jobban ismerté tenni.
2: Amikor az alapítványhoz, illetve akkor az önkormányzathoz került a ház, milyen állapotban volt a ház, tehát milyen felújítást igényelt?
3: Hát teljesen sajnos le volt pusztulva. Ugye 9 évig nem foglalkozott vele sajnos az alapítvány sem, nem források hiányában. És hát ugye hát ez a 350 lakosú kis település önerőből mi se tudtuk volna megoldani, tehát rengeteg utánjárás pályázatra sikerült megoldani, tehát szétbontott az önkormányzat 3 ütemre, ugye ez egy régi parasztház, tehát szoba, konyha, kamra mögött a gazdasági épületek, tehát az istálló és pajta, a ólak. Na most az első ütemben a sikerült a bíboros születésének a 120. évfordulóra terrorházában volt egy kiállítása, ennek a címe az volt, még biztos emlékeznek rá, hogy a Mindszenti József, a magyarok legismerte Mindszenti József. Na ezt a kiállítást mi elkértük, és bízván abban, hogy a ház előbb-utóbb el fog készülni, akkor ez a kiállítás legyen. Hát ez a kiállítás lett először az első 3 helyben, tehát a kis szoba, nagy szoba, konyha, kamra, és hát az istállóban pedig azok a relikviák vannak, vannak, amiket már az önkormányzat gyűjtött össze, meg a plébánia. Tehát ez volt az első ütembe készült el, ez a második ütembe készült el az istállón, azt teljesen újra kellett építeni, az annyira tönkre volt már. És akkor lekészült el az udvaron egy közösségi tér, egy kemence tulajdonképpen, ahol aztán közösség az augusztus 20-ai kenyereket megsüti, és hát ott is fogadjuk vendégeket. A harmadik ütemben pedig a pajta majdhogy nem összedőlt. Arra rájöttünk közben, ugye megnyitottuk az elejét, a harmadik ütemre rájöttünk, hogy egy mosdóval, vécével ezt át zsilipelni azt a rengeteg embert, mert hál' Isten rengetegen jöttek, hogy nem lehet, és akkor egy uniós pályázat keretében felújítottuk a pajtát, abból lett egy közösségi tér, ahol mondjuk 50 főt konferencia szinten asztal mellé le tudunk ültetni, de viszont ha táborozók jönnek, vagy zarándokok, akkor azt is ott el tudják foglalni, és hát a mosdók mögé meg akkor természetesen tettünk tusolókat is. Bízván abba, hogy azért majd nyarantó táborok fognak lenni, hát az idén az első tábort sikerült megszervezni Budapestről az egyetem az egyik iskolájának, a gimnáziumának az egyik osztálya csillagtúrákkal járta be ott a környéket, és hát ott voltak nálunk.
2: Akkor ez azt jelenti, hogy ezek szerint népszerű a Mindszenti Emlékház Csehi Mindszenten, tehát jönnek zarándokok, turisták, a vallás turisztikai célját úgy érzi, hogy elérte vagy betölti folyamatosan?
3: Szerintem igen. Tehát ugye amikor megnyitottuk, egész jól elindult, és akkor jött a Covid, akkor ugye nem mertek az emberek elindulni. Covid után lassan kezdett újra visszajönni. Éppen tegnap kérdeztem meg a könyvelőket, hogy hány főnél tartunk. Tehát az idei évben, november 1-ig 1750 ember látta ezt a házat, és hát szerencsénkre most már utazási irodák is fölveszik a céljaiba, és hát akik kám, ugye ugyan, szintén ez a régió, ez a járás, Közép-Európa legnagyobb rododendron gyűjteménye ott látható, aki azt meglátogatja, az általában hozzánk is sem. Aztán a premontrei minden érettségiző diák az Szombathelyről az jön hozzánk, ugye méltó előd nyomain, és hát udvardíjasek atya is meglátogatta a munkatársakkal, és azt ígérte, hogy ezután az ő fenntartásokban lévő összes intézmény, iskola szintén el fog jönni. Csak egy példát mondok, október 23-án reggel 8 órakor felmentem, jött egy nagy busz, 4 falugondnagű busz, ezek a kis buszok, meg 4 személykocsi. Tehát azután 4 órakor tértem Nyugavóra, és 6-szor elmeséltem körülbelül ezt a házat, mert ugye aki jön, annak általában egy olyan másfél óra templommal együtt, hogyha szűkre szabom, de hát ennél többet is tudnék róla beszélni. Hát ezt az önkormányzat ugye fenntartani, semmi állami támogatást ennek a működtetésére mi nem kapunk. Én, mint nyugdíjas, ezt büszkén vállaltam, mert úgy gondolom, hogy a vér kötelez előtte is, úgyhogy 99%-ban én megyek föl, és várom a csoportokat és a látogatókat.
2: Igen, és a katolikus templom is nagyon fontos, mert Mindszentit ott keresztelték meg.
3: Igen, templommal együtt szoktuk általában bemutatni, ugye a templom is az első misé, vagy hát keresztelés és első misés temploma, ami szintén ezekben az időkben lett felújítva komplettől, és hát a felújítás keretében hát építettünk egy keresztutat, és hát a keresztutnak a minden egyes állomásán egy Mindszentitől való idézet van, vagy Mindszentire vonatkozó idézet mondjuk, amit a püspöki kar mondott, vagy a pápa. Tehát ennek is nagy a látogatottsága. Déri Péter atya, amikor hozzánk került, vele jól össze lehetett dolgozni, mindenhol közösen mentünk, és hát eléggé szemtelen módon, ha az ajtón kiraktak bennünk, akkor még az ablakon kopogtattunk, és hát valahogy így sikerült azért ezt az összeget összehozni, hogy ezek a fejlesztések elkészüljenek. A templom is teljesen fel lett újítva, zarándok tér lett kialakítva, ugyanis azért induláskor, hála Isten, Csehi Mindszenti kis templomba mondjuk 150 ember esetleg befér, de annál több nem, de amikor többen voltak, Péter atya elindította, hogy minden hónap 29-én 6 órától 7 óráig van egy óra szentségimádás, 7 órától 8 óráig egy mise Mindszenti boldogavatásáért, meg papi hivatásokért, és utána meg a keresztúton egy körmenet a templom körül. Volt, hogy 3-4 busz ember jött, tehát padokat helyeztünk el a téren, hogy minél többen tudjanak részt venni. Ki van hangosítva, tehát egész Csehi Mindszentnek muszáj hallani.
2: Mindszenti lelki hagyatékát át üzenetét a mai kor ember számára ön hogyan tudná megfogalmazni? Mi az, amit még most is üzen és ránk hagyott?
3: Hát szerintem azt a kitartást, amit ő, ugye ha végig gondolom az életét, akkor három rendszerrel volt kapcsolatban, és mind a három rendszer lecsukta. Egyszer egy hithő ateista ember jött, hogy mit lehet tisztelni Mindszentébe. Hát mondta neki legalább azt a kitartást, amit ő véghez vitt. Tehát, hogyha ennél többet nem is mondok, de már ezt lehet tisztelni. Meg azt a elhivatottságot, amivel rendelkezett, tehát nem adta fel, rengeteget dolgozott, tehát még betegen is járta a világot, és hát ugye Fokvárosból van egy történet, hogy Fokvárosban vannak a látogatóban, ugye miután emigrációba kényszerült, és hát a kíséret az már eléggé 35 fokos melegben nagyon nem akart már sehova sem menni, de Mindszenty megkérdezi, hogy tulajdonképpen van-e itt magyar ebben a városban, és mondta neki, van, de hát nem katolikus, meg kórházban is van, nem baj, de magyar, úgyhogy meg kell látogatni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amik ma is érvényesek, hogy ha egy kicsit összetart ez a nemzet, akkor ugye Mindszenty is azt mondta, ha lesz egy imádkozó magyar, akkor probléma nem lesz, bízom be, hogy az imádkozó magyarok szerintem megvannak, gond meg ne legyen.
2: Igen, tehát akkor ez a kitartás, a magyar nemzet iránti szeretet, elhivatottság, hit, ami nagyon fontos, illetve említette akkor ezt a három korszakot.
3: Hát igen, ugye az első az a tanácsköztársaság idején Zalaegerszeg volt, a második az a Veszprém püspökség alatt a Nyilasok, ugye 44. november 27-én kispapokkal együtt elvitték Sopronkőhidára, és hát a következő az már kommunizmus áldozata, 48. karácsony másnapja. A 8 év börtön, ahol én úgy gondolom, hogy igazán, most lehet, hogy ez nagy képje hangzik, de valószínű, hogy ott lett Szenté Mindszenty.
2: Igen, és ahogy ön is fogalmazott, hogy imádkoznak minden nap, és gondolom nem csak havonta azon az egy napon a boldog beavatásáért, szerintem mi, amit a legtöbbet tudunk adni egy-egy ilyen embernek, hogy imádkozunk érte és hozzá is.
3: Hát igen, de hát nálunk ezt mindenki tudja már, minden mise után imádkozás van, Mindszenty boldog beavatásáért, tehát ez már benn van a csehi mindszentiek zsigereibe. Habár azért azt is el kell, hogy mondjam, hogy először nagyon pöszén néztek rám, mikor én ezzel felvetettem, hogy egy vallási turizmust kellene itt ebbe a faluba, mert én úgy látom, hogy ennek a hatalmas metropolisznak, ennek a 355 lakosú településnek a lehetőségei, az csak ez az egy. Tehát, hogyha ezt nem használjuk ki, akkor nem lehet. Hát ettől lettünk ismertek Csehi Mincen, tehát én úgy gondolom, hogy kutya kötelességünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is. Magamnak is, illetve a hallgatóknak is kívánom, hogy akkor találkozzunk Csehi Mindszenten.
3: Köszönöm szépen, hogy interjút adhattam, és hát nagy szeretettel várok mindenkit. Éjjel is lehet jönni, tehát az én telefonom az sosincs kikapcsolva, tehát bármikor, tehát néha kint dolgozok a PEN birtokon, de akkor is 5 perc alatt beérek a faluba, tehát maximum nem megfelelő ruhába vagyok, de az ajtó nyitva áll, és a kevés tudásom, ami van Mindszentyről, azt szívesen átadom.
2: Egyébként hivatalos nyitvatartása van az emlékháznak, vagy minden nap látogatható?
3: Bármikor látogatható, csak előzetes egyeztetéssel. Ugye azt azért nem bírja el egy ilyen kis önkormányzat, hogy ott egy ember örökké legyen. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt csak így lehet megoldani, hogyha a telefonon egyeztetnek, de egyébként talán eddig egy ember volt, aki azt mondta, hogy 10 percet mondtam, azt hiszem, hogy 10 percet sajnos ő nem tud várni, az ajtóba állt, hogy én visszaérjek. Tehát én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy nagyon meg akarta jönni nézni ezt.

0: Mincenti 50, egy életút a történelem sodrában című konferencia egyik előadója, Csengei Ágota, a zalaegerszegi Mincentineum tagintézmény vezetője volt. Most vele hallanak interjút.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Egerben találkoztunk, nem Zalaegerszegen, de akár ott is találkozhatunk még, mert hogy ott látható a Mincentineum intézmény, ott található. Elárulom azt a hallgatóknak, hogy én nyáron jártam ott, és nagyon megható volt, nagyon megható és egyben megrázó is volt egyébként a kiállítás, annyira informatív, annyira gazdag, hogy tényleg egy nap is kevés arra, hogyha mindent meg akarunk nézni. De kezdjük akkor az intézetnek a történetével, hogy maga az épületnek a kialakítása és egyébként az épület homlokzata is engem meghatott. Amennyire lehet a rádióhallgatóknak, akkor az épület külsejét mutassuk be először.
2: Igen, hát nagyon megosztó az épület külseje. Amikor első ránézésre ránéznek, akkor úgy gondolják, hogy egy rácsos épület, olyan, mint szintén Józsefnek a börtön éveit akarja jelképezni. A tervezőknek nem az volt a célja. A tervezőknek az volt a célja, hogy a moár és sejemnek a sejem mozgása, hogy a fény rávetül, az szerint mozogjanak a mi lamelláink is. Idézőjelben mondom, a mozogjanak, de ez szerint különböző méretűek és különböző színűek. A fehérnek a több árnyalatával lehet látni ezt a hullámzást, úgyhogy amióta én ezt meghallottam, ezelőtt 3 évvel, azóta teljesen másképp nézek az épületre. Mert amikor én 2021. októberében elkezdtem dolgozni Zalaegerszegen, akkor félkész volt az épület. A külseje már látható volt, és megmondom őszintén, hogy nekem is rémisztve és ijesztő volt, de utána megismerkedtem az építkezés történetével, meg a tervező koncepciójával, meg a kiállításaink koncepciójával, és onnantól kezdve teljesen másképp nézek az intézményünkre.
1: Igen, igen. Egyébként nekem is ez a börtönablaknak a rácsa, szerintem biztos, hogy mindenkinek ez az, ami először eszébe jut, de hát végül is a művészben benne van, a művészetben benne van az a szabadság, hogy ő is gondolhat valamit, meg ugye a látogató is gondolhat, érezhet valamit saját lelkülete, saját tudása alapján. Egy gyönyörű állandó kiállítás látható ebben az épületben. Nagyon informatív, ahogy mondtam. Mi volt az kiállítás tematikája, mi alapján hozták létre, mi volt a koncepció?
2: Ami elindította a Zalaegerszegi megyei jogú város önkormányzatának a képviselőit, illetve polgármester urat ebben a gondolkodásban, mindenképpen az volt, hogy Mincenti József 25 évet töltött apát plébánosként Zalaegerszegen. Ennyi időt ő sehol nem töltött egy helyben, és előtte már 2 évig ott volt hitoktató is a városban. Ezért gondolták azt, hogy vannak állandó kiállítások, illetve sok időszaki kiállítás van, ami Mincenti József életével foglalkozik, de olyan nagyszabású, ami valóban az ő életét így nagyon behatóan és 150 négyzetméteren, tehát tényleg elég nagy alapterülete mutatja be, ilyen nem készült Magyarországon. És úgy gondolták, hogy ha már építenek egy házat, mert ez teljesen új építésű ház, egy intézményt, akkor legyen ennek egy másik kísérő kiállítása is, ami pedig bemutatja a kommunizmus ideje alatt üldözött egyházi személyeknek a történetét. És ez a kettő szerintem nagyon jól összetalálkozott. Ugye van egy nagyon jó kurátor csapat a háta mögött, akik 7 évig gondolkodtak azon, és találták ki, hogy mi legyen a koncepció, mi legyen a felépítése. Én azt mondhatom, hogy tényleg nagyon nagy szavakat használnék, akkor azt mondanám, hogy világra szóló az eredmény, de tényleg az. Tehát Magyarországon hasonlóan ebben a témában szerintem nincs ilyen nagyon jól átgondolt és nagyon letisztult és nagyon szép kiállítás.
1: Igen, egy gazdag anyagú kiállításról van szó, hanganyagok, videók, korabeli újságokból újságcikkek. Milyen módon tudták ezeket összegyűjteni a kiállítás kurátorai? Mennyire volt ez nehéz, vagy mennyire hozzáférhetőek a dokumentumok?
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés volt a találkozás. A városvezetése megtalálta a Mincenti Alapítványt, Kovács Gergely vezetésével, akinek tényleg szívügye Mincenti József életútja, hiszen ő a posztulátora is a boldoggavatási eljárásnak, és Gergőjék nagy szeretettel és nagy odafigyeléssel válogatták ki a tárgyakat, tehát mi még abban a részben nem kapcsolódtunk. Nagyon sok tárgy egyébként, főleg a Mincenti szinten kimondottan az alapítvány tulajdonát képezi ma is. A második emeleti kiállításnak a tárgyaidnak az összegyűjtésében már részt vehettünk, tehát én például már ott voltam, amikor a K-lakást berendeztük, hogy honnan kapunk szekrénysort, könyveket, stb. Tehát én magam is kerestem csillárokat és hasonló tárgyakat. Az emberek, amikor megtudták, hogy milyen cél érdekében gyűjtünk, akkor nagyon szívesen és önként ajándékozták nekünk, tehát hogy ez nagyon szerencsés találkozás volt azokkal az idős emberekkel, akik főleg jó helyen tudják azóta a tárgyaikat.
1: a mindszenti kiállításon milyen emléktárgyak találhatók Mindszentitől, mik talán a legkuriózumabb tárgyak?
2: Hát van olyan palást, amit ő viselhetett, számomra az egyik legkedvesebb egyébként az 56 októberében viselt téli kabátja, egy fekete kabát, ami ki van odaállítva, ez mindenképpen a személyes tárgya volt, és amiről Kovács Gergely posztulátor szép hosszan tud beszélni, mert a történetét ő tudja igazából, az pedig a követségi asztala, hiszen az amerikai követségen 15 évet töltött el, és ehhez fűződik egy olyan nagyon szépen kidolgozott intarziás asztal, ami már megjárta Európát is, hogy hogyan tért vissza, és hogyan került ki Magyarországról. Az egy külön történet, ezen az asztalon tartotta a miséit, tehát ez is egy hihetetlenül szép tárgy. A pasztorációs útjait nagyon érdekesen állították össze a kurátorok, nagyon szépen áttekinthetően láthatjuk, hogy a világot négyszer körbejárta a Földet, hogyha azt kilométerbe összeadjuk. Ott viszont az Amerikában kapott városi diszkulcsokat lehet látni, egy diszkulcs gyűjteményt, ami szerintem megint párját ritkítja, és nagyon félve húzzák ki azokat a kis fiókokat, hogy mi lehet benne, és akkor feltárul egy-egy nagyon szép diszkulcs. Tehát kevés a tárgyi anyag, de úgy gondolom, hogy nagyon informatívak azok a korabeli hangzóanyagok és újságok, amiből viszont interaktívan nagyon sokat lehet elsajátítani, elolvasni, belehallgatni.
1: Igen, a kulcsokra én is emlékszem, illetve nekem még nagyon meghatározó volt a Mindszenti szobor, ami körül ugye egy Mindszenti idézet hangzik el folyamatosan.
2: Igen, igen, hát amiről mindenképpen szót kell ejtenünk, azok az installációk. Olyan művészi installációk találhatók a kiállításban, ami is olyan nagy térben van mindegyiknek helye és tere kibontakozni, hogy ezt tényleg megszólítja és meg is üti adott esetben az ember. Tehát ebből is azt mondom, hogy nagyon szépen van felépítve a koncepció, hiszen ott egy fényúton jutunk be a körtemplomba, ami mintázza Mindszent Józsefnek a címtemplomát Rómában, és ott van ez a Liger Tibor szobrászművésznek az a gipsz szobor tervezete, szobor másolat, amiről a márvány és a bronz szobrot is készítette, úgyhogy szerintem az tényleg egy nagyon-nagyon szép és nagyon megható maga az egész tér. Én amikor csoporttal megyek be ebbe a templomba, akkor mindig mondom, hogy énekeljünk egyet közösen, és ott a közepén tényleg úgy működik, mint egy körtemplom, mint az Árpád-kori körtemplomaink, felerősödik a hang, és teljesen más az akusztikája, és mindig így rácsodálkoznak, mert mindenki ott beér oda a térbe, megnézi a szobrot, elolvassa ezt az imát, ami az utolsó szó jogán nevű imát tartalmazza ott le, és hangján is halljuk, Mindszent József hangján is, de amikor megszólalunk ott a közepén, akkor azért mindenki úgy, hú, hát tényleg egy templomba értem.
1: Igen, és hogy a beszélgetés elején említette, hogy azért érdemes ezt a tárlatot, ezt a kiállítást idegenvezetéssel megnézni. Be kell önökhöz jelentkezni, hogy működik a látogatás?
2: Igen, mi ezt nagyon szeretjük, meg kérjük is a csoportjainktól, hogyha már kitűzték az időpontot, akkor feltétlenül előtte egy hónappal jelentkezzenek be, mert tárlatvezetőinket ugye úgy kell beosztanunk, hogy mindenkire legyen idő is elegendő, és tudjunk mindenkivel foglalkozni. Nagyon sok diákcsoportunk van most ebben a tanévben, sikerült a Nemzeti Emlékezet pedagógiai programhoz csatlakoznunk, ami azt jelenti, hogy 2,5 hónap alatt közel 2000 gyereket vezetünk, tehát a tárlatvezetőink a zarándok csoportok is vezetik, és a diákcsoportokat is foglalkozás keretén belül, tehát emiatt nagyon kell tudnunk előre, hogy akkor tényleg valaki mikor érkezik.
1: Önnek személy szerint Mindszenti lelki hagyatéka mit jelent, mi az, ami ön számára nagy hatással van Mindszenti életéből, lelkületéből, üzenetéből?
2: Nagyon karizmatikus ember volt, az zalaegerszegi éveiben nagyon kemény volt, és nagyon-nagyon tudom hasonlítani az én élettörténetemet, hiszen a fiatal hívben az ember mindig keményebb és kockáptalan a gondolkodása, kevésbé rugalmas, kevésbé tud elengedni dolgokat, de így, ahogy a saját élettörténetemet is látom, és érzem már így a kor előre haladtával, hogy vagyok egyre kevésbé merev, inkább rugalmasabb, és ez nagyon megérintett engem Mindszent életébe. Én közművelődési szakemberként kerültem oda Zalaegerszegre, és amikor megismerkedtem Mindszent József történetével, a zalaegerszegi éveit illetően, akkor megint nagyon tudtam azonosulni, mert ő közművelődési szakemberként egy Nobel-díjat érdemelne. Tehát holott ő egy apát plébánosként ment oda, de annyi olyan újítása volt és kezdeményezés, és minden embercsoportra odafigyelt, az analfabetizmus meg akarta szüntetni, a hitet meg is próbáltam, meg sikerült is megerősíteni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon szilárd elhatározás, nagyon szilárd erő és hithez való, hát végsőkig kitartás. Tehát nekem nagyon-nagyon példaképem lett egyébként az elmúlt időszakban, mert tényleg, hogy nem tudták megtörni. Nagyon kevés ember tudta volna ezt így emelt fővel végig csinálni a saját élettörténetén, és ezek után 80 évesen kiszabadul az amerikai nagykövetségről, és elindul a világon szétszóródott magyarokat támogatni lelkileg 80 évesen, és élete végéig ezt felvállja, ezt a küzdelmet, szóval szerintem példaértékű az ő élete. Engem mindenképpen megerősít.
1: És a zalaegerszegiek életében, tehát él a mindszenti kultusz, mindszenti iránti tisztelet?
2: Mindszenti személy eléggé megosztó Zalaegerszegen, amit az előbb így mondtam, hogy én érzem ezt az érdeklődésből. Az elején, amikor megnyitottunk 2022. októberétől, nagyon erőteljesen jöttek az zalaegerszegiek, nagyon sokat látogattak bennünket. Én úgy gondolom, hogy vissza is tér az, aki igazából szereti a házunkat és a kiállításunkat visszatér. Nagyon sok külön rendezvényt szervezünk azért, hogy amikor már a kiállításokkal beteltek, akkor például előadásokat. Tegnap Szakály Sándor professzor volt a vendégem, aki arról tartott előadást, hogy Mindszenti, amikor átkerül püspöknek Veszprémbe, akkor utána mi motiválja, milyen intézkedéseket, hogyan éli túl azt a kritikus 3 évet, ami ezt követi a püspökké és a bíborosi avatása alatt. Tehát, hogy én azt remélem, hogy Zalaegerszegen be tudtunk már ékelődni, és hogy szeretettel jönnek hozzánk az emberek.
3: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Kedves hallgatóink! Mindszenti 50, egy életút a történelem sodrában című konferenciáról hallottak összeállítást. Műsorunk a 2026. január 26-ai adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: A nap imája.
1: Ó, Szent Szűz! A te hited nagyobb volt, mint valamennyi emberi és angyali együttvéve. Láttad fiadat a betlehemi istálóban, és hitted, hogy a világ teremtője. Láttad, hogy menekülnie kell Heródes elől, és nem szüntél meg hinni, hogy ő a királyok királya. Láttad, hogy megszületik, és hitted, hogy örök. Láttad szegénynek, szűkölködőnek, és hitted, hogy ő a világegyetem ura. A szalmán fekvőről hitted, hogy mindenható. Láttad, hogy nem beszélt, és hitted, hogy ő a végtelen bölcsesség. Hallottad sírását, és hitted, hogy ő a paradicsom öröme. Láttad a halálban megvetetten és megfeszítve, és bár mások meginoktak hitükben, te szilárdan maradtál a hitben, hogy ő Isten. Szent Szűz, nagy érdemeidért, est ki számomra is az élő hit kegyelmét.

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Kónya Éva, Sinkovics Andrea és Németh Tamás nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Az elmúlt percekben a Mistral muzsikált.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra levelezőképzésben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés célja olyan munkatársak képzése, akik a felelős lelkipásztoruk vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. További részletek és jelentkezés a főiskola honlapján www.eshf.hu. A meghosszabbított jelentkezési határidő 2026. május 27-e.
2: Reklámot hallottak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Erdő Péter bíboros prímás pünkösdi videó üzenetében a Szentlélek ünnepének jelentőségére hívta fel a figyelmet. A bíboros úgy fogalmazott, ezen a napon Isten az egész világ számára ajánlotta fel azt a kegyelmet, amely azóta is érinti az embereket, és amely ott van mindannyiunk lelkében, különösen azokéban, akik valamiféleképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. Erdő Péter hangsúlyozta,

0: élést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Úgy vélte, vannak változások, amelyek nem megújítják a világot, hanem ellenkezőleg öregbítik tévedésekkel és erőszakkal. Heidl György, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára, Nemzetpolitika, Civil, Nemzetiségi és Felekezeti Ügyek adta hírül május 24-én Tar Zoltán, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Miniszter a közösségi oldalán. A katolikus filozófia és vallástörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Tudományos Akadémia tagja, a Pécsi Tudományegyetem bölcsészettudományi karának volt dékánja, a Pécsi Egyházmegye volt kulturális igazgatója és a Magyar Patrisztikai Társaság elnökségének tagja. Heidl György elismert katolikus bölcsész szakember, számos tudományos publikáció és kötet szerzője. Publikációi a Magyar Kurír oldalán is megtalálhatóak. Kortárs nyelven szól a nézőkhöz az a legutóbbi rövid dokumentumfilm, amelyet a Márton Áron Múzeum közösségi oldalán, illetve YouTube csatornáján tekinthettek meg az érdeklődők. Ez a film nem csupán történelmi portré Márton Áron erdélyi püspökről, hanem reflexió arról, mit jelent embernek maradni. Ma éppen úgy, mint az elmúlt évszázadban. Fogalmaztak az alkotók a mű közreadásakor. A romkat.ro cikkében Lázár Csillát, a film szövegkönyvének összeállítóját és producerét kérdezte, többek között a váratlanul felbukkant mozgóképes örökségről és az alkotási folyamat kihívásairól. A 35. Művészetek Völgye Fesztivál keretében július 24-e és augusztus 2-a között idén először mutatkozik be Talján Dörögdön a 72 tanítvány mozgalom által életre hívott Csipkebokor katolikus udvar, mely nem egyszerűen vallási helyszínként jelenik meg, hanem olyan nyitott találkozó pontként, ahol a csend, a párbeszéd, a hit, a művészet és a közösségi élmény egyszerre kap teret. Végül a várható időjárásról. Vasárnap a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 14 óra 4 perc. Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Endrietta válogat.
1: Sanzon körút.
2: A hangvadász Péter Ferenc.

Vannak énekesek, akik egészen fiatalon kerülnek az érdeklődés középpontjába. Mások érett férfi korban válnak csak országosan ismerté, méghozzá úgy, hogy nem csak énekelnek, de ők maguk írják a dalok szövegét és a zenét is. Egyfajta rangot jelent ez. Auteur, compositeur, interpret. 2003-ban adta ki első nagylemezét, Kali, s azon nyomban aranylemez lett. Ekkor már 35 éves volt. Zenei előzményeknek persze nem volt hiány. 8 évesen zongorázott, megtanult gitározni. Otthon Guibert, Léo Ferré, Brel, Beko sanzonjait hallgatják, és nem hiányzik a rockzene sem. De a nagy szenvedély a rögbi. 6 éves, amikor elkezdi, és 16 évesen, amikor már a nagy reménységek közé sorolják, hirtelen hátat fordít neki. Ugyanis közben egyik zenész bandát alapítja a másik után, falusi ünnepeken játszanak, de váratlanul elkerül Írországba, ahol szinte letaglózza a U2 zenéje. Tudja, hogy a rögbinek vége. Különféle zenekarokban kezd játszani, napi 6-8 órát gyakorolnak, már csak a zenének él. Írja énekli számait a fesztiválokon, és a híres La Rochelle-n felfigyel rá az egyik lemezkiadó. Az első lemez anyagát egy szerelmi csalódás adja, ezt írja ki magából. A másodikban már az ismert sikeres énekes és 2 gyerekes családapa szólal meg,

Ez próbálja egyeztetni a showbizniszt és a család életet. Témái az elválás. Az egyik dalban a férfi lép le boldogan, a másikban ő a vesztes, és sír, mint egy nő. Egy újabb sanzonban az anya elvesztését énekli meg. Ezeket fogják hallani a 2005-ös Monteur a hazug című albumáról, amit bemutatott az Olimpiában és a Zenitben, valamint Franciaország nagy koncerttermeiben. Kali szerint egy hangverseny olyan, mint egy szerelmi találka. Megérkezünk, egymásra nézünk, néhány szót váltunk, és a közönség reagál, valami felragyog a szemekben, egymáshoz egyre közelebb kerülünk, és nem lehet úgy elhagyni a színpadot, hogy meg ne érintsük egymást. És az énekes nem játssza a sztárt. A koncert után sokan megvárják, és ő szívesen ott marad egy jó beszélgetésre. Ezt a közvetlenséget talán spanyol és olasz őseinek köszönheti. A családi neve Bruno Caricciuri. De a franciáknak ugye ezt nehéz kiejteni, ezért rövidítette le ő maga. Így lett egyszerűen

0: Genova.
1: Bruno Caliciuri Cali. Őt hallották ma. A bientôt.
2: Chanson parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogatott.

0: Gereben Zita felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik. Bételének szent lélekkel. Összeállítás 17.-18. századi elmélkedésekből.

e mái dicsőséges napon, mint egy sebessel jövő szélnek zúgása szállott az apostolokra. Ám, valamint a szelet se nem látjuk, se nem illetjük, mindazáltal nagy erejét és munkálkodását tapasztaljuk. Úgy a Szentléleknek, kit a kedves tanítvány hasonlatosságban szélnek nevez, mondván Spiritus ubi vult spirat, vagyis Szent Jánosnál maga Jézus a szél. Ahol akarja, ott fúj. Foganatos erejét magunk jovával tapasztaljuk, és drága gyümölcsét lelkesen ízleljük. Vajon nem a szél harsogtatja-e a trombitákat? Mi ád gyönyörködtető szót az orgonának és az sípoknak? Mi hajtja a drága kincsekkel kereskedő hajókat? Mi gyújtá fel a kovácsok szenét, hogy alkalmatosan pörölyözhessenek? Nem más, hanem a szél. A szél tehát a trombitás, a szél, sípos, révész, orgonás és kovács, mert az ő segítségével, az ő munkájával mehetnek valamire, mennek. Hasonlóképpen a Szentlélek Isten szélgyanánt mivel titkon majd minden jót az egész világon, amint nyilván megvallja Szent Pál, hogy operátur omnia in omnibus, mindenekben, mindeneket ő mivel.

Az galamb epe nélkül vagyon. Ezenképpen valakik akarják venni szent lelket, kell ő nekik lenniek haragnak, gyűlölségnek és irítségnek epéje nélkül. Ez harag, irítség, gyűlölség mondatnak epének az keserűségért. Mert ez bűnök oly igen keserűek, mint epe. Azért mondá Szent Péter Simon mágusnak, ki akarja vala venni szent lelket, látom, hogy te vagy epének keserűségében, mert ő teljes vala irítségnek epéjével, mert igen irigyli vala az apostolokat, hogy ők szent léleknek miatta ilyen nagy sok csodákat tesznek vala. Ezenképpen mies, ha akarjuk venni szent lelket, le kell vetnünk szívnek minden keserűségét. Kiről így mond Szent Pál apostol? Minden keserűség, harag és méltatlankodás, kiáltás és káromlás, elvetesség ti tőletek minden gonoszsággal. Másodszor, valakik akarják venni szent lelket, kell ő nekik olyanoknak lenniek ő éneklésekben, mint az galambnak, mert az galambnak nyögése vagyon az éneklés helyében. Ezenképpen kell nekünk estennünk, mert ami bűneinkért nyögnünk és sírnunk kell. Ezről úgy mond Isaiás próféta, ordécsonk minnyájan miképpen medvék, és gondolkodván nyögjünk, miképpen az galambok. Meg kell gondolnunk, mely nagy boldogság legyen ez, lenni mindenkoron együtt Úristennel. Meg kell gondolni, mely nagy nyavaja legyen élni ez velágban. És mely nagy háborúság, veszedelem gyötörtetni pokolban mindenkoron. Ezből támad az siralm, ki érdemli szent léleknek vigasztalását. Kiről úgy ír Szent Máté könyvének 5. részében, boldogok, kik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.

Első gyümölcse a Szentléleknek a szeretet, melyről Urunk-e máji evangéliumban emlékezik. Mondván, aki engem szeret, az én beszédemet megtartja. Ezt a szeretetet Szent Pál elsőnek számlálja a Szentlélek gyümölcsi között, és nyilván mondja, hogy ő általa ontatott a mi szíveinkbe. Erről a tűzről értik némely doktorok Urunknak ama mondását, tüzet jöttem bocsátani a földre. És mit akarok, ha nem csak, hogy felgyulladjon? Mely tűz, akiben nem találtatik, hamar meghidegül? Hasonló pedig a szeretet a tűzhöz, mert felgerjeszti és gyullasztja az embert. És ezért szokták mondani a szeretőkről, hogy égnek, lángolnak, gyuladoznak. E szeretetnek hatalmas voltáról gyakorta emlékezik a Szentírás, és főképpen azzal ajánlja, hogy akiben találtatik, az Isten parancsolatját megtartatja véle, amint a máji evangéliumban is mondja Urunk. Aki engem szeret, az én beszédemet megtartja. Másút pedig így szól. Ha engem szerettök, az én parancsolatimat megtartsátok. És akinél az én parancsolatim vannak, és megtartja azokat, az, aki engem szeret. Szent János is azont mondja, ez az isteni szeretet, hogy az ő parancsolatit megőrizzük, és aki megtartja az ő igéjét, bizonyára abban az isteni szeretet tökéletes. Innét mondja Szent Gergely, hogy nem minden szereti az Istent, aki nyelvével azt vallja, hogy szereti, hanem aki cselekedetivel megbizonyítja, mert a szeretetnek megbizonyítása a cselekedetnek megmutatása. Azokáért, aki lehetetlennek vagy fölöttébb nehéznek tartja az Isten parancsolatit, nyilván jelenti, hogy nem szereti az Istent, vagy a Szent Lelket el nem vötte. Mert Szent János midőn azt mondotta, ez az isteni szeretet, hogy az ő parancsolatit megőrizzük. Mindjárt utána vetette, és az ő parancsolati nem nehezek. Mely igazságot szépen megbizonyíthatjuk Szent Basiliusszal, a testi szeretetnek hasonlatosságából. Mert ha valami nemes és vitézi fiú valamely nemes és ékes leányzót megszeret, nincs oly nehéz dolog, melyet örömest meg ne cselekedjék szeretőjének parancsolatjára, sőt, azt nehéznek sem tartja. Ha arra kéri, hogy ellenségének vétkét megengedje, vagy barátságába fogadja, minden késedelem nélkül megcselekszi, sőt, ha nem kéri is, csak megérthesse, hogy azzal kedves dolgot cselekszik néki. Legottan készre áll. Az ágyúval vagy tarackkal még nem a tüzet hozzája fogják, az apró gyerekek is játszadoznak, és ides tova forgatják, de midőn a tüzet hozzája fogják, még a jószívű vitézek sem mernek közel menni hozzája. Hasonlóképpen, amely emberben a szeretet nincsen, ha nem tudom, mennyi egyéb lelki javai volnának is, meg nem állja a háborúságot. De akiben a szeretet megrögzött és gyökeret vert, semmi meg nem tántoríthatja.

Tapasztaljuk, hogy a tűz világoskodik és melegít. A Szentlélek is megvilágosítja a mi lelkünket, megmelegít is, felgyullasztja az isteni és felebaráti szeretetre. Jusson eszetekbe, mely nagy lelki sötétségben volt a Szentlélek eljövetele előtt az egész világ. Aki sötétben jár, magára jól nem vigyázhat, hanem hol kőben, hol törsökben megbotlik. Így botorkálnak vala az ő lelki sötétségekben az emberek, a Szentlélek világossága nélkül, mert nem csak aranyból, ezüstből, hanem kőből, fából vagy cserépből csinált bálványképeket is Isten gyanánt imádnak vala, sőt, némely pogányok, kígyókat, macskákat és egyéb beste állatokat, ami több veres hagymákat, más kerti veteményeket isteneknek tartottak. Hogy pedig a bűnöket, melyekben torkig úsztak, szépítenék, minden gonoszságnak istene volt náluk. De elhagyván azokat, kik az igaz hiten kívül lévén helyt nem adnak szívekben a Szentléleknek, és azért nem méltók, hogy nagyobb világosságra hozattassanak, tekintsük az igaz keresztényeket, kik a Szentlélek Úristennek eleven templomi a Szent Pál szavai szerint. Ó, mely szépen világoskodik ezekben a Szent Lélek tüze! Bezzeg meg tudják ezek különböztetni a jót a gonosztól, mert holott mások, kik a testnek, világnak és ördögnek lelkétől vezettetnek, a rút testi gyönyörűségeket keresik, ezek utálják és megvetik. Holott mások vadásszák a világi pompát, dicsőséget, gazdagságot, uraságot, ezek ellenben a szegénységet, nyomorúságot, alázatos kicsinséget, mint az örök boldogságnak zálogát, nagyra becsülik. Holott mások fösvénykednek és ragadományokat gyűjtenek. Ezek mindeneket a szegényeknek osztogatják. Szóval, holott mások az oktalan állatok módjára mindenkor a földre néznek, ezeknek szemek mindenkor a mennyeiekre vagyon függesztve. Kicsoda mutatja meg nékik ezt a mennyországra vezető keskeny, darabos, de igen egyenes utat. A bennek lakó Szentléleknek világoskodó tüze és malasztja.

amiképpen, hogy a tűz erősít és sűrűsít. Mert a tűznél megsült és főft hús sűrűbb és erősbb szokott lennie, mint a sületlen, avagy fövetlen. Úgy a Szentlélek is a lágy, lankadt és félelmes szüveket az ő melegségével megszokta erősítenie és bátorítania, mint ezt az ő munkáját az apostolokban mindjárt kimutatá. Mert akik azelőtt féltekben bérekezkedtek, és a zsidók előtt lappanganak vala, a Szent Lelket elvévén ottan közhelyre előállának, kibúvának a lyukból, a piacra kikerekedének, a sok nemzetségek közül összvegyülekezett sokaság közé ölgyeledének, és a Jézus nevéről nagy fennszóval és bátor szűvvel vallást tévnek. Nem jut immár eszekben a félelem, hogy a Krisztus hóérjai még élnek, akik az ő tanítványainak életekre is törnek vala, és őnékik is azon lévvel fizetnek, amellyel az ő mestereknek. Azelőtt Péter egy hitván szolgáló leány előtt nagy szabódásval is esküvésvel megtagadta vala, ha a Krisztust még csak nem is ismerné. De a Szentléleknek vétele után annak nevét a sűrű és tolongó gyülekezet előtt bátorsággal vallja, és annak kegyetlen gyilkosainak istentelenségeket, hamis törvénytelenségeket félelem és rettegés nélkül szemekre hányja. Legmegtapasztalhatóbb a Szentléleknek munkája az egyházi szolgákban, akik noha természet szerint félelmesek és szelídek a felsőségek előtt, a templumon kívül bátortalanok, ha vélek beszélnek, az inaik előttük ugyanlantolnak. De ha a prédikálószékben felállanak, senkitől semmit sem ipallanak, hanem csak oly bátran beszélnek nékiek, mintha csak káposztafejek volnának. Úgy oda mondják szemekben, úgy reájuk hányják a beszédvel, hogy ugyan vakarják a nyakokat belé. Honnan vagyon ez? A Szentléleknek bátorításából, mert nem ők, akik szólanak, hanem az ő atyoknak lelke szól, ő bennek. A tűz és a Szentlélek között való hasonlatosságból intetünk a kegyes, józan és mértékletes életre, mert amiképpen, hogy a tűz eloltatik a nedvességvel, úgy a Szentlélek is a bornak a sokával, s ezért int így a Szent Pál. A lelket el ne oltsátok, úgymond, hanem sőt, inkább a mi józan, tiszta és mértékletes életünkkel élezgessük és gerjezgessük.

A bizonyos, hogy a tűz, amely melegítés olvaszt világosság, amely előttünk fénylik. Kalauz, aki vezet. Ajándék, amely gazdagít. Láng, amely hevít. Szellő, amely hívesít. Élet, amely elevenít. Szeretet, amely gerjeszt. És hogy egy szóval megmondjam, Paraklítusz, vigasztaló Szentlélek. De mivel vigasztal? Szent Tamás a villanóva azt tartja, vigasztaló munkálkodásban, mert ő mindenekben mindent mivel, minden igazságra tanít. Bizonyságot tészen lelkünknek, hogy Isten fiai vagyunk. Segíti erőtlenségünket, érettünk esedezik. Ha bűnben vagyunk, ő fed megérette. Ha rabságban és szolgálatban, ő szabadít fel. Ó, felséges és hatalmas Szentlélek! Jövel közénkben, és mennél hamarabb, vigasztalj meg minket, üljed szívünket, s mindaddig melegítsd, míg szapora jó cselekedetekre ki nem költöd. Hevíts tüzeddel, hogy egy szeretetben olvadjunk, sebes szellőddel fúj egy gyülekezetben, hogy együtt valljunk, és engemet is világosíts meg, hogy megmutathassam, mivel vigasztalsz. Tudnélik, azzal a békességgel, amelyet megígért a mi szerelmes megváltónk, maga egyes békességével. Ha valamikor szükségünk volt a vigasztalásra, most vagyon legnagyobb szükségünk, mert amint panaszolkodtanak a makkabéusok, mi is azon szomorkodunk, környül vettek minket a sok háborúságok és sok hadak, és hadakoztak ellenünk, akik környülünk vannak. Emiatt sokaknak szíveket elfogván a szomorúság. A szomorúság a szíveknek nehéz kínja, minden beszédnek erejét fejül haladó fájdalom. Mivel semmit felőle annyit nem mondhatni, hogy annál is nagyobb ne légyen. Oly kínzás, amely más kegyetlen kínzásokat meghalad. Örök sötétség, szűnetlen éj, alattomban gyötrő hideglelés, és más minden belső hévségnél jobban gyújtó melegség. Kibátoríthatna, ha az el nem jött volna, amelyet üdvözítőnk ígért volt. Vigasztaló lelket küldök közitekbe. E tudja a szomorúságot vigasságra változtatni. A gyötrelmeket gyönyörűségre, a sötétséget világosságra, a fáradtságot nyugodalomra, a hadakat békességre. A Szentlélek mindenekre megtanít. Az ő mestersége az, hogy mindeneket le tudjon csillapítani, minden felzendülést lecsendesíteni, minden háborúságot békességre fordítani. Csak egy akaratja ő néki, s mindjárt minden tanácsát megváltoztatja az ellenségnek, csak egy parancsolatja, s mindjárt letétetik a fegyver, és akik most harcra élesítik szabjájukat, szántóvasra fordítják. Mi könnyebb a tűznek, mint a vasat egybeolvasztani? Tűz a Szentlélek, oly formára változtatja, ami néműre szereti a fegyvert. Mi könnyebb a szeretetnek, mint békességet szerzeni? Szeretet a Szentlélek, s mi helyett a szíveket megszállja, a gyűlölséget szeretetre fordítja. Aki szereti fele barátját, világosságban lakik, aki pedig az ő atya fiát gyűlöli, sötétségben jár, és nem tudja, hová mégyen. Ami annyit tészen, szeressük egymást, ne légyen közöttünk villongás, és íme világosságban járunk, megnyertük a kívánt békességet, s megszáll az isteni lélek, amely gyűlöli a fegyvert és vérontást. Mert amint Szent Dávid éneklette, in pace locus eius. Ennek a helye a békességben vagyon. Azért, ha ki ismeri őtet,
ismeri, akinek lakása Jeruzsálemben, azaz a békesség látásában vagyon.

Atya Istennek hatalma, erősíts meg engemet. Fiúnak bölcsessége, taníts engemet. Szentléleknek szerelme, világosíts engemet. És adjad én nekem magadat ismernem, mint tudod és akarod. És te, Uram, Jézus Krisztus, mindenkoron felettem légy, hogy engemet megáldj. Én nálam légy, hogy engemet őrizz. Alattam légy, hogy engemet elvígy. Utánam légy, hogy engemet oltalmazz, ki tökéletes szent háromságba élsz és országolsz, öröktül, örökké.

Bételének szent lélekkel. Összeállítást hallottak 17.-18. századi elmélkedésekből. Felolvasta Dóczi Péter, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket, mondta szentbeszédében Székely János szombathelyi megyéspüspök, az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva, mivel a Kárpát-medencében sorsunk összeköttetett, csak együtt boldogulhatunk, tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a 130 éve született Márton Áront, a 800 éve elhunyt Assisi Szent Ferencet és a Csíksomlyón is tisztelt Szűz Máriát állította példaként a zarándokok elé. Székely János kérte a zarándokokat, legyenek ízig-vérig keresztények, járjanak a felebaráti szeretet útján és kapaszkodjanak Krisztusba.

0: életrajzát is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban, közölte az ellenzéki párt vasárnap az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a Fidesz-KDNP kormánya a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően, törvényesen és célszerűen, a közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. A költségvetési törvény átlátható módon és észszerű részletezettséggel tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket. Aki mást állít, hazudik, amiért vállalnia kell a felelősséget, fogalmaztak a közleményben. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott szombati interjújában egyebek mellett azt közölte, az előző kormány úgy fogadta el a 2026-os költségvetést, hogy nem állított be mellé fedezetet. Ez a politikai felelősségen kívül büntetőjogi felelősségeket is felvet, szögezte le Magyar Péter. Tüzet nyitott egy 21 éves Maryland állambeli férfi a Fehérház közelében szombaton. A titkosszolgálat embereivel alakult tűzpárbajban a támadó meghalt. A lövések eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is, akinek állapotáról nem közöltek részleteket. A hatóságok Nazire Bestként azonosították a támadót, akiről azt is közölték, hogy korábban már összetűzésbe keveredett a titkosszolgálattal, és mentális problémákkal küzdött. Az incidens idején helyi idő szerint este 6 óra körül Donald Trump elnök hivatalában dolgozott, és munkáját nem függesztette fel. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
1: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az egyes villamos. Nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között karbantartás miatt. Zugló vasútállomás és a Göncárpád város központ között pótló busszal utazhatnak. Ma délután N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Szép Csilla, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Kedves hallgatóink, a következő híradás 17 órakor lesz. Tizenöt óra 5 perc, Páholy és Pódium. Irodalmi összeállításunkban Sütő András írását és Babits Mihály eszéjét hallhatják.
2: Perzsák. Sütő András elmélkedése egy Persepolisban tett látogatása alkalmából. Erkölcsről, egyénről és a hatalomról. Elmondja Schnell Ádám.

A tűnődésben, miként a tisztelettel kölcsönbe kért cím is jelzi, Aeschylus figyelmeztet a helyszín tragikumára. 480-ban az ifjú Xerxész, első nagy Dareiosz meggondolatlan gyermeke, 30 000 hullósötét lovasával, rettentő gályahadával Szalamisznál szörnyű vereséget szenvedett a görögöktől. A bosszúvágy Maratónért, a hatalmi jóllakottság mindenkori falánksága újra megbosszulta magát. Birodalmának jó sorsát távlatilag ezzel meg is pecsételte. Dareiosz elődjének, Kürosznak hatalma 150 évig még elsántált valahogy, míg Nagy Sándor csapásai alatt véresen elterülve nézhette végig, hogy a lerombolt Akropoliszért miként omlik porba Perszepolisz. Ha hinni lehet Curtius Rufusnak, aki saját útforrásairól vélekedik hasonlóképpen, az aranytól roskadozó dús márványváros

maga a világhódító gyújtotta föl részek barátaival, visongó, tapsikoló hetérák társaságában. És hű katonáival persze, akik az erőszakra kiszemelt szüzekről és asszonyokról először a töménytelen ékszert szedegették le gondosan, pihenésként csákánnyal zúzták szét a drága edényeket, s megcsonkított szobrok végtagjaival haigálóztak kedvesen. Az őslakók, ha el nem menekültek, a házat gyújtották magukra. Új gazdáinak 120 ezer talentumot számolt le a hűséges kincstárnok, ami fény lett, mind arany lehetett, súlyos ékszertömeg. 1000 pár összvér, valamint 3000 teve tanúskodik erről, ők s ennyien húzták a megrakott társzekereket. De vessünk még egy pillantást visszafelé, a szalamiszi nyitányra, a 480. évi perzsa vereségre. A sírás, köntös szaggatás, szakáltépdesés Kisszia várában, Szúzában az általános zokogva-zokogás tán a vereségnél is nagyobb volt. Ami ebből bennünk a leginkább megmaradt, azt Aeschylusnak köszönhetjük. Perzsák című tragédiájában, ahol is egy zseniális helycserével a legyőzöttek szemszögéből ítéli meg az eseményeket, a műfajhoz illő koporsó hangon és záporos könyhullatással közli velünk, vagyis újjongó honfitársaival, az egekig csapó örömhírt. Elgondolhatjuk, hogy a ma bizonyos tragédia versenyen a szegény özvegy Atossa s a haját tőből tépdeső Xerxész láttán a görög hallgatóságban mély harsány hullámokat vetett a diadalmámora. S mély nagy volt az egyetértés meg a jóleső elégtétel a kultúrfölény tudata számára, midőn azok, a perzsák, közönséges városromboló, szentélygyalázó, csecsemőgyilkos barbároknak vallották magukat. Ezzel, mint egy előlegezték már, mellékes, hogy Hellén hazafiszájával, az indokot a későbbi alávetettségre.

Maratonnál mély sok barbár ott veszett. Panaszolják vesztüket a perzsák, szerzőnk szája íze szerint, karmos önmarcangolásban. Nem kell nagyon odafigyelnünk, hogy így paradox formájában is tetten érjük az előítéletet, amint az eseményből a közfelfogásba, majd századok vélekedésébe settenkedik. Hiszen az eleusziszi dalnok is jól tudhatta, miszerint a szónak sem megkülönböztető, még kevésbé lealacsonyító értelmében a perzsák, akár csak az indusok, egyiptomiak, saját magukat nem vallják barbároknak. Amiként Nagy Sándor sem vette föl királyi címe közé, hogy ő lenne a szúzai és a perszepoliszi paloták fosztogatója. Közelebbi példával, s enyhébbel élve, a nyereg alatt puhított húst Árpád magyarjai sem vallották eledelüknek, miként azt e sorok írójának minapában is az orra alá dörgölték. A lehelék láttán pánikba esett nyugati szerzetesek nem tudhatták, hogy amit ők a nyeregkápára akasztott szárított hús mellett nyers flekkennek néznek, azzal őseink a ló feltört hátát gyógyították. Mentségükre legyen mondva, a megfigyelést futtukban tették, hisz sajnálatos módon épp azok elől kellett menekülniük, akik után később maguk nyargaltak zordan a kereszttel, és akik végül nagy boldogasszony népévé szelidültek, némelykor szemük kitolatása árán is. Ez mit sem változtatott már az ijedelemből krónikába költözött legendán. Egy népnek önmagáról szerte glóriázott vélekedésénél minden jel szerint csak az lehet hamisabb, amit érthető viszonzásképpen más népek terjesztenek róla. Pontosabban írástudóik, a történészeik vagy épp a filozófusaik, mint Arisztotelész is példának okáért, akinek halhatatlanságán jottányit sem módosít az utókor néhanapi fejcsóválása. Ugyanis a romvilág kellős közepén Xerxész titán kapujában, Dareios kő oroszlányai között, orrunkban a valamikori cédrusfaházak perzsa illatával, Nagy Sándor árnyalakja mögé helyezi őt a képzelet. A nevelőt a tanítvány közelébe.

Kimaradok a csoportképből, személyem mögül elszalasztom a 2500 éves hátteret, megyek Makedóniába. Pella felé veszem a tűnődés útját, második Fülöp udvarába. Itt pengeti már izmait a majdani világhódító, a későbbi Nagy Sándor. Mindössze 13 éves, de Marcon a hat fiak neveltjeként már vadmén lovakat tör be, ahány ló, annyi nép rukkapál majd görcsös akarata alatt. Nem csak apja készíti föl az uralkodásra, a világ is, mintha neki készülődne. A makedón nagyhatalom boltozata kész. A görög város államok elestek. A fővezérség Fülöp kezében, az Olimpiász féltékenységének alján már ellene is készül a merénylet. A hadsereg a kor legmodernebb fegyvereivel keletnek irányított Kürtszóra vár. Az állítólag őszinte és jámbor harmadik Dareios elődeinek kudarca után már vagy még nem támad a görög-makedón hatalom ellen. Legfőjebb orgyilkosokat keres, akik Fülöpöt eltennék láb alól. Ez csak föltételezés. De amilyen homályos történelmi ténynek, Sándor számára épp oly világos drámai ürügynek a perzsák elleni hadjáratokhoz. S mivel az ürügy nem járhat egymagában, melléje szegődik egyebek között az ideológia. Ezúttal Arisztotelésznek olyasféle tanácsaival, miszerint Sándornak a görögökkel úgy kell bánnia, mint testvéreivel, a más nyelvűeket azonban, a barbárokat úgy kezelje, mint az állatokat és a növényeket, hasznuknak megfelelően, tehát zsírjuk, megnyúzhatóságuk, igavonó erejük, tápértékük szerint. Nem feledkezve meg a nyelvi szempontokról sem. A borjú nyelv kitűnő eledel. Arisztotelész tanácsa önmagában mit sem ért volna, ha nem fejezi ki ugyanakkor a görög közvéleményt, ha nem csatlakozik hozzá eszmei megerősítés a múltból is. Harmadfél száz évvel korábban a milétoszi Thalész nemzeti önérzetét így foglalta hálaadó imádságba. Köszönöm, hogy ember lettem és nem vadállat, hogy férfiúnak és nem asszonynak, hogy hellénnek és nem barbárnak születtem. Az öreg bölcs Arisztotelésszel összekacsintva maga sem tett mást, mint amit saját korának uralkodó közvéleménye megkívánt, elhatárolta magát mindattól, ami nélkül nem bírt meglenni. Egyes történészek szerint Nagy Sándor nem követte Arisztotelész tanácsát. A meghódított népek egyesítését tűzte ki céljául. Fegyverrel természetesen. Mert mi hogy indul, ha menet közben módosul is, akképp folytatódik. Az indulás közismert. Az egyetemes elrendezőnek és mindent megbékítőnek, Nagy Sándornak először az egyesülés legfőbb meggyőző érveként mindent szét kellett vernie. Szétlocsantani koponyástúl a legcsekélyebb ellenvéleményt is. Ne csodálkozzunk. Dareios hadainak megfutamítása, a hegyekben partizánkodó néptörzsek gondos agyonveretése, az ellenálló települések ifjúságának módszeres kiirtása nélkül ugyan kinek támadt volna kedve föllelkesülni a pánhellenizmus gondolatán, amelynek bevezető tanácskozásai mindenkori törvények szerint a csatatereken zajlottak le. Issos, Gaugamela, Szíria, Média, Baktria, India jajkiáltásai adták hírül az új korszak kezdetét. Az egyesülés érdekében először azoknak kellett meghalniok, akik ellenezték. Saját embereinek lándzsadöféseitől múlt ki Dareios. Satrapáinak, az új helyzet konjunktúra politikusainak árulása folytán esett széllyel az egész perzsa hadsereg. Az eszmecsere átcsapott kisebb egységekbe. A trogloditáknak, a barlang lakóknak is szint kellett vallaniok. Ragaszkodnak-e még ősi isteneikhez? A makacsok, a nehézfejűek az utak mentén hosszú sorban keresztfákon meditáltak, akár az igazság, amelyet ugyancsak megfeszített állapotából oly módon szabadították ki, hogy miután leszették, újra visszaszögezték a fára, mégpedig a régi állapotok tagadásaképpen új módon és új szellemben, a fejével lefelé.
Gáza hősvédője némi figyelmetlenségről téve tanúságot, későn vette észre, hogy olyan eszmével, amelynek érvei falangzba sorakoznak, dárdák hegyén ülnek, karthüvelyből villannak elő, nem lehet kukoricázni. De akkor már, hogy védő s védett falai leomlottak, élve került Nagy Sándor kezére. Tény, hogy a békés elvonulást több ízben is felajánlották neki. Légy a mi testvérünk, Bétisz! Hellász fiai magukba fogadnak, megosztják veled nyelvüket, kultúrájukat, még isteneiket is, akik megengedik majd, hogy áldozatot mutass be nekik. Add föl nyomorú barbár mi voltodat, légy görög, légy makedón, s velük és általuk egyenrangú polgárként gyakorolhatod az ő jogaikat. Térj eszedhez, Bétisz! Vest ki magadból Arimánt, a rossznak istenét, s ne hidd, hogy a nap Ormuzdnak minden látó szeme. Isteneid a rosszak is, csak arra jók, hogy más légy, nem görög. Az igazi istenek az Olimposzon laknak. Hozzánk csatlakozva, s barbár nevedet feledve, gondold el, mi szépen és bizalmat keltően csöngne Filón, Platón, Xenofón vagy Anakreon. Az agórának lehetnél szavazó polgára. Ha érdemed engedi, Basileus is lehetnél a polisznak élén, öregségedre pedig a legfelsőbb tanácsnak, az aténi bulénak tagja. De Bétisz tudatlan konokságában nem óhajtotta a bulétagságot. Az ostromlók, hogy mégis megnyerjék maguknak, átfúrt bokáinál gyeplő szíra fűzve lovakkal vonszoltatták végig a városon.

Birodalom szerte nagy volt a rémület, amelynek természetéhez tartozik, hogy néha szolgalelkesedéssé alakul. A katonák, a bétisz természetűek elhultak a csatatereken. A pásztorok nyájaikat menekítették, a földművesek gabonájukat ásták el, hogy átvészeljék a világ egyetemes újjászervezését. De satrapa körökben, vidéki kormányzási szinten már akkor nyilvánvalóvá lett, hogy nincs az az elnyomás, amely a jólét folytonosságára vágyó helytartói alázattal versenyre kelhetne. Mindazok, akik fegyverként nem a kardot választották, hozzáláttak orcájuk alakításához. A dolgok törvénye szerint azután a szolgamaszk alatt elsorvadtak az élő elevenvonások. A kezdeti képmutatás agresszív ragaszkodássá változott. Olyannyira, hogy mikor egy alkalommal Hellász fiai a további háborúskodás ellen kezdtek lázongani, Sándor maga biztosan kiálthatta oda nekik. Elmehettek. Új alattvalói nagyobb hűséget mutattak. Sátra előtt Dareios hű satrapái várakoztak, hogy szolgálataikat felajánlják. Ajándékot is hoztak a barbárok. Sejemzsákban egy-egy levágott barbárfőt. Az új hatalom válogathatott közöttük, s mivel sem nyelvüket és szokásaikat, sem igazi képességeiket nem ismerte, kizárólag aszerint ítélte meg őket, hogy saját fajtájukat hány levágott fővel képviselik a hűségesküvések ügető versenyén. Az elárultak, a megrágalmazottak, a lenyakazottak voltak az ő választóik. Az ő nevükben hódoltak Sándor előtt, egyetlen feltételt szabva, ha megengedi nekik, hogy ne csak szövetségesei, de szolgái lehessenek az idők végezetéig. Ha fiaik a küszöbön virrasztva a görögökkel együtt álmát őrizhetik, ha lányaikat az ágyába fogadja. Üres kézzel ugyan, de még Bessos is jelentkezett, legfőbb érdemére hivatkozva. Ő volt Dareios gyilkosa. A legenda, miszerint Talestris, az amazonok királynője 300 asszonnyal állta útját a hódítónak, hogy gyermeket fogadjon tőle, minek érdekében szinte fegyverrel kényszerítette, hogy 13 napot mulasson el vele, csak kiegészítő szín a lojalitás freskóján. Lehetséges, hogy a szunnyatagnak nem mondható hellén képzelet Talestris alakját és mesztelenségét épp azoknak az asszonyoknak szántak követendő példaként, akik megadás helyett az ellenállás kockázatát vállalták. Kőhajító gépek ellen a parittyás küzdelmet. Kicsiny és ártalmatlan fegyverüket a homlokukon viselték. Ők voltak a parittyapártás Dávid asszonykák, Dávid leánykák. Ölüket nem akarták megnyitni a hellén gondolatnak.

Nem azért jöttem, hogy kiírtsam Ázsia népeit, hanem hogy örömük teljék az én győzelmemben. E Nagy Sándornak tulajdonított kijelentés bizonyára nem koholmány. Akármifajta céllal ment volna, ezt kellett mondani. Az örömtől viszolygó városok ifjú nemzedékeinek már említett kiírtása nem a céljai, hanem kényszerűségei közé tartozott. Hisz megsiratta Dareioszt és annak elhunyt feleségét. A perzsa király hozzátartozóinak abba kellett hagyniuk a sírást, hogy szerencsétlenségük okozóját vigasztalják. Miután a gyanussá rágalmazott Parmeniont, szívbéli barátját és egyik legjobb hadvezérét lekaszaboltatta, ugyancsak könnyeket hullatott. Megszánta vajon? Szívének rejtelmeibe ki tudna ma már bepillantani. De miért ne tételezhetnők fel, hogy maga is megrendült a hatalom zordon kényszerűségeitől? A kormányzói jóság színe elképzelhetetlen, annak fonákja a szigorú példastatuálás nélkül. Büntetnie kellett a hazugságot épp úgy, mint az őszinteséget, amelyet azért követelt meg, hogy a természetéből fakadó ellentmondás rejtve ne maradjon. Őszintesége révén vált titokzatossá, meggyanúsíthatóvá, szókimondó hadvezére Kleitosz is. Emberségének titkát nyilván meg is lehetett volna fejteni, kettévágni azonban, mint a gordiuszi csomót, sokkal egyszerűbb volt. A türelmes istenek hatalma a türelmetlenség fegyverein nyugszik. Legelső győzelmei után Sándor Egyiptom főpapjával már Isten fiának nyilvánította magát. A lábai elé boruló perzsák láttán Kallisztenész emelt szót a korai istenség ellen. Vezérünkre, mondta, mint a leghatalmasabb földi lényre van szükségünk, hiszen ha már Isten lenne, az égben kellene lennie, s mi nélküle maradnánk. Lehet-e ennél őszintébben alattvalói hűséget vallani? A bátor férfiú azonban megfeledkezett arról, hogy így esetben a kifogást, a dicséret nem menti, hanem ellenkezőleg. Minél szenvedélyesebb a felmagasztalás, annál gyanúsabbá válik a belérejtett véleménykülönbség, amely végül kínhalálának lett okozója. Thalész imája, ha imígyen módosul, köszönöm, hogy képmutatónak születtem, és nem őszintének, bizonyára Kallisztenész is megfürdött volna a bíbor tengerben.

Valaki udvariasan figyelmeztet, hogy épp ott állok meglehetősen hanyagtartásban, ahol Artaxerxész trónja lehetett. Akkor baj van, gondolom magamban, mivel eszembe jut, hogy kegyes intése nélkül senkinek sem volt szabad a király közelébe lépnie. Az alattvalók lehelete, mint minden közelség, fertőz. Ha nem egyébbel, egy rossz sugallattal, tévejgő gondolattal. Az ősi törvényt Nagy Sándor rúgta föl, s nem csak személyére nézve, hanem általában is, meghirdetvén a vegyes ajkúak közeledésének máig érvényes eszméit. A parittyapártás Dávid asszonyok és Dávid leánykák azonban a 100 000 fejű Góliát elől mind távolabbra húzódtak. Felmenekültek a hegyek közé, a sziklaodukba és a barlangokba. Legalább a gyermekeiket és reménytelenségüket akarták biztos helyen látni. Erdei gyümölcsökön, gyökereken tengődve lesték a hadak elvonulását. Időnként hírét vették a megszállók újabb egyesülési felhívásainak. A király betiltotta a nők megerőszakolását, kinyilvánítván, hogy efféle örömök sokkal tartósabbak a békés házasságban. Az otthonuktól s kedveseiktől régóta elszakadt katonák ellenben jól tudták, hogy a roppant birodalomból csak annyi az övék, amennyit megesznek, isznak, s néha napján megfoghatnak. Lázongásaikat a parancsnokok azzal csillapították, hogy ünnepi alkalmakra az ürühús és a bor mellé kimenőt ígértek mérsékelt erőszaktételre, ha ugyane két fogalom valaha is megfért egymás mellett. Az utókor persze mindezekről másként értesült. Másként és többféleképpen, mindig aszerint, ahogyan az engedelmes múltat, hamis tanúskodás végett, a törvényerőre emelt illúziók koronként átfestették. Történész Hári Jánosokra mai napig is tüsszentenünk kell egyet-egyet.

Ami mégis igaz maradt, a tömeges mészárlások vérködéből kibomló, márványszínű kép, a hellenizmus keleti fáros sorozata. Az alexandriai világítótorony tükrökkel felerősített mágia fényének hatósugara állítólag 60 kilométernyi volt. Képletesen szólva, Itáliától a Himalájáig a társadalmi haladásnak egész új kontinensét világította meg. Az ókor hét csodája közül a fároszi bizonyult az emberi elme legfelszabadultabb megnyilatkozásának. Istennek dicsősége helyett közönséges tengerészek szolgálatára született. A görög mérték új feltételeket szabott és teremtett. Az emberi fáradozás célja közelebb került az emberhez, a derékszögbe kényszerített gerinc, ha csak néhány fokkal is, közelebb az éghez. A hellenizmus mindenek előtt város, technikai fejlődés, papíruszgyártás, szőnyegszövés, kerámia, könyvtár és tudomány, az alexandriai muszeion 700 ezer írásos tekercse, Pitagórasz matematikája, Euklejdész geometriája. A poliszoknak Indiáig húzódó füzére valóságos aknasort jelentett az ódon viszonyok szétrobbantásában. Még akkor is, ha mai szemmel nézve ezek az alexandriák valójában a féle Sándor falvák voltak, s ha némelyik nem is alapítójának, hanem az alapító elveszett lovának nevét volt kénytelen viselni. Eredeti céljukat, az őslakosság katonai szemmel tartását, lónevük ellenére is meghaladták, idők folyamán a csodálatos görög szellem adóállomásaivá magasodtak. A hellén kultúra nemzetközi vélet. Ablaktalan provinciáknak nyitott eget az egyetemesség felé. A provinciák pedig az életre valóság elevenségével és felfogó érzékenységével fordultak a nyugatnak nyílt távlatok felé. Kezdetben még úgy ítélték meg az új szellem áramlatait, hogy azok a felfrissülést hozzák, és nem a mindent görögbe olvasztó szándék agresszivitását. Sándor halálával a roppant birodalom hatalmi egysége szétesett ugyan, de önállósult részeiben is megőrizte görög uralmi jellegét a hellenizmus kupolája alatt. Az egyetemes elrendező és mindent megbékítő férfiú Nagy Sándor fiatal kora ellenére is valószínűleg idejében került aranykoporsóba. Akárkitől származik is a vélekedés, természetének lényegére tapintva állítja, hogy a földkerekség meghódítása után a fellegek és a hópelyhek ellen folytatott volna háborút. Ha lázálmát megvalósítja, s az emberiség legutolsó törzse is leborul előtte, aggasztján korában, hogy dicsőség szomját csillapítsa, valószínűleg színészek tízezreivel játszatja le újra meg újra leghíresebb ütközeteit. Ha Anteusz erejét a földanya táplálta, Sándorunkét a hódoló tömegek örömújongása, az alázat vitustánca bizsergette. A babiloni malária teremtett viszonylagos csendet körülötte. El kellett jönnie a pillanatnak, amikor repkénykoszorúsan nyugdíjba vonuló katonái után a hadak nyomában nyüzsgő kereskedők, kézművesek, tudósok és művészek jutnak szóhoz. A hellén kultúra lovas rohamai, mint tudjuk, évszázadokra szóló győzelmet arattak. Ahol az ősi barbár kultúrákat nem megsemmisíteni, hanem a kölcsönhatások alapján megtermékenyíteni akarta, elégtétellel szemlélhette arcvonásainak viszfényét az idegen világban, annak nem csak külső formáin, hanem a szellem anyajegyeiben is. Ízisz és Buddha szobrai görögös arcúakká szelidültek, s a perzsa mitrász Nikére kezdett hasonlítani. Egyiptomiak, szíriaiak, perzsák beszélték már, kényszerűségből, majd aztán észszerű meggondolásból, a görög köznyelvet. A koiné dialektosz, míg az emberek közötti érintkezésnek maradt békés eszköze, míg a kereskedelmet, az ipart, a gondolatközlést szolgálta, s nem önnön kizárólagosságát, míg át nem csapott saját ellentétébe, áldása volt a népeknek. Későbbi türelmetlenségével átkukká lett, minden kollektív átok sorsában osztozva.
Torkukból épp azok vetették ki, akik azzal, hogy elsajátították és gyanútlan bizalmukba fogadták, az egyenjogúságukat vélték benne fölismerni.

történészeknek nem panasza, hanem tárgyilagos megállapítása, miszerint a hellenisztikus utódállamokban a népek egyesítésének elvét azok tapották sárba, akik azt kezdetben meghirdették. Nagy Sándor még három nyelven intézte felhívásait a vegyesajkú katonákhoz, ami vakmerő volt a csatákban, épp annyira óvatos is az előkészületekben. Jól tudta, hogy valamely parancs tudomásul vétele még nem jelenti annak megértését is. Életüket és vérüket könnyebben adták azok, akiktől azt a hadvezér anyanyelvükön kérte. Elképzelhető, mit jelentett az illír gyalogosnak az otthoni szómelege, mintha apja, anyja bíztatta volna hősiességre. Nagy Sándor Arisztotelésztől bizonyára pszichológiát is tanult. Ha időnként perzsa viseletet öltött, és udvartartásában perzsa szokásokat honosított meg, azt nem holmi folklorisztikus kedvtelésből űzte, hanem taktikai meggondolással. Akkor már nagyszámú perzsa hadsereg csatlakozott hozzá. A letiportak hasznosításának tudományát nevezték el aztán a krónikások Nagy Sándori kegyességnek. Szerényebb képességű utódai, például az egyiptomi Ptolemaioszok, a kegyesség látszatát sem bírták létrehozni. Szó szerint értelmezték Arisztotelész tanácsát, a barbárral úgy kell bánni, mint az állatokkal, a háziakkal természetesen. Bolond az, aki juhának gyapját bőröstül nyírja, még bolondabb, aki berbécseit, ha netán beszélik is a koiné dialektoszt, filoszokká akarja átképeztetni. Alexandriában, amelynek kikötőjét, márványoszlopos épületcsodáit görögök tervezték, de nem görögök építették, barbároknak a muszeljomban, a művelődésben, következésképp a politikai-gazdasági vezetésben helyük nem lehetett. Míg a görög-makedón csapatok vészesen meg nem fogyatkoztak, a hadseregben sem. Esetleges megbízhatóságuk és hűségük ellenére sem. A jelenség mai napig sem az ókor 8. csodája, nincs mit ámuldoznunk rajta. Hűség és helyzet elválaszthatatlanok. Ki mint él, úgy ítél. Kitartó áltatás, majd önáltatás útján az ítélet szembe kerülhet a valósággal, hogy illúziókkal szőtt kalancsorozatainak végén annál megadóbban térjen vissza hozzá. Amidőn Egyiptom népét a Ptolemaioszok törvényszabályozta boldogságra kötelezték, s hűségét, mivel ki nem érdemelhették, elhatározták, azzal is számoltak, hogy valamely bumfordi fejben, Istentől, Korbácstól, egyszer csak talpára ugorhat a felismerés. Hát rá, honfitársaim, a hűség agaraival, hisz más a kotta, s más a hang, a helyzet nem azonos a reádobott repkénykoszorúkkal. Nem rózsás, mondtuk volna magyarul, ha netán bennünket vesznek kézhez a lagidák. Sorok egy korabeli panaszlevélből. Lenéznek, mert barbár vagyok. Ezért kérlek, könyörülj meg rajtam, és utasítsd őket, hogy a jövőben magam is fizetéshez jussak. Miért kellene étlen halnom azért, mert nem tudok görögül? Szülőföldjén saját nyelvét beszélte csak a tökéletlen ember.

Perszepoliszban a nők, a hajdani paritjapártás asszonyok lányai fátyol mögé rejtik az arcukat. Valamelyes bizalmat csak fél szemmel előlegeznek a külvilágnak. Kivált a parasztasszonyok. Mintha még mindig a pánhellén gondolat fallikus veszedelmétől kellene tartaniok. A madarat könnyebb elkapni, mint az asszonyok pillantásait, idegen szem előtt a bizalmatlanság rigós urranásait. Mit tudnak vajon a szúzai nagy mennyegzőről? Feltehetőleg amennyit nénéim, hugaim a mohácsi vészről. Már diákkoromban olvastam róla egyet-mást, épp csak annyit, hogy képzeletem elszabaduljon, s a híres eseményt bearanyozza az otthoni lakodalmak mesés varázsával, ama felejthetetlen fehér éjszakákkal, mikor a párválasztás misztérium játékában a bénák is felkeltek és csürdöngölőt jártak, s amidőn az ifjú párral, s a násznép jó kívánságaiban már is felsivalkodó gyerekhadával, fennmaradásunk újabb emberöltőnyi reménységét vetettük harcba az ismeretlen jövő aknamezőire. Így képzeltem el valahogy a szúzai mennyegzőt is. Mint kiderült, csacska módon. 10 000 vőlegény, 10 000 mennyasszony. Élükön Nagy Sándor Dareiosz lányával. A Dávid leánykák levetették paritjapártájukat, hogy mitrász vonásokkal keverte Niki arcú gyermekeket szüljenek az új birodalomnak, amelyet létrehozója nem hazának, hanem kohónak szánt, olvasztó kemencének az egység érdekében. Katonáinak ugyanis nem a fülükbe súgta, hanem megparancsolta, hogy perzsa nőket vegyenek el feleségül. A parancs hallatára magamban szúzát gyászba borítottam, hiszen azokat a hölgyeket nem megkérték, hanem a szónak csöppet sem pajzán értelmében összefogdosták. A puszta tény, a király hiteles parancsa aprólékos igazolás nélkül is elbírja az utókor föltételezését, az erőszak valamennyi lehetséges változatát.

Újabb csoportképbe invitál a tolmács. Jó messzire csellengtem el a küldöttségünktől. Megkérem, álljon oda helyettem a lencse elé mosolyogni. Még maradni szeretnék itt, a fekete kövek között. Hideg szél fúj, de nem az otthonról ismerős, vacsora osztogató, mely a kalács illatát egyik háztól a másikig elviszi, hanem a féle történelmi és szigorú, akár egy motozó rendőr. Süvöltésétől e holdmagányos tájon semmi sem mozdul. A képzelet legfőjebb, amely a szemközti hegyvonulatot nyugat felé csörtető elefánt csordának nézi. Kőoroszlánok sárga szeme villanását látom, nyilván a láz miatt, mely két napja kínoz és gyöngyözteti a homlokom hideglelési szándékkal. Vacogva burkolózom a kabátomba, s egy koporsó formájú kőre telepedve, még mielőtt végleg elhagynám Persepoliszt, ide költöztetem Szúzát lakodalmastól, érintés közelbe. A látvány tanulságos. Sátrakban, sátrak előtt, cédrusfaházakban és palotákban az összes érdekeltek jelen vannak. A napi parancsot végrehajtó vőlegények s a fájtlas menyasszonyok a hajuknál fogva előráncigáltak. Itt kell lenniük az örömapáknak, örömanyáknak is, ha ugyan a kérők nagy lelkesedésükben főbe nem ütötték őket. Akik nem jöttek el, a szerelem s az önkéntesség. Távolmaradásukat azzal igazolhatják, hogy ők nem léteznek. Potomság. Nevükben sok mindent elkövetett már az emberiség. Szekere mai napig sincs annyira megrakva, hogy néhány villányi hatalmi visszaélést el ne bírna még. A népek sorsát vigyázó istenek ezt mindenkorban megkövetelték, meghagyván helytartóiknak a kibúvók ezernyi lehetőségét. Mert lám a király a nagy sírás-rívás hallatán a pánhellén kényszernek újabb zseniális formáját hirdeti meg, az engedményt. Mindazok a görög s makedón polgárok, akik a nagy menyegző után is perzsanőkkel kötnek házasságot, adókedvezményben részesülnek. Mint tudjuk, az adókedvezmény vetekszik az ősök szellemével, sőt, a filozófiával is. Nagy Sándor vigasztaló szavai pedig, ha nem is szó szerint, ám a tényekből következőleg így hangzottak. Birodalmunk határait olyannyira kiterjesztettük, hogy kincseinek csupán a számba vételével évekig kell fáradoznunk, miközben a barbárok minduntalan föllázadnak, személyünk ellen összeesküvést szítanak. Lám, a szkíták is erre figyelmeztettek. Nehéz kézben tartanunk azt, ami a markunkban nem fér el. Ti már is azon siránkoztok, hogy lovainkat nem fordítjuk Athén irányába, holott akinek szeme van, láthatja. Ázsia népei elestek, de barbárok maradtak, nem alakultak át. Zeusnak, Poszeidonnak még mindig nem hajlandók áldozati füstöt eregetni. Kezükből a fegyvert kiütöttük, de indulataik mélyén a sötét kavargást csak az istenek látják. Éppen ezért győzelmeink tartós zálogát az asszonyi méhek gyümölcse hordozza. Kedveseiteket halmozzátok el azokkal az ékszerekkel, amelyeket atyáik házából raboltatok. A trogloditákat könnyű volt barlangjaikból kifüstölni, de nem biztos, hogy ugyanígy járhatunk el a koponyacsontok mögé rejtőzött gondolatokkal is. Barbár isteneik szobrait összetörhetitek, de Mitrászt, az ezerfülűt, a tízezer szemüt, igazságuk hordozóját újra összerakják, emlékképét a titkaik közé menekítik. Míg egy népnek titkai vannak, véglegesen nincs meghódítva. Ezért mondom nektek, atyámra a bölcs Fülöpre hallgassatok, aki azt mondotta, egy arannyal megrakott szamára legmeredekebb várat is beveszi. Kedvenc lovam térdre ereszkedik, ha nyeregbe óhajtok szállni.
Az asszonyok engedelmességét azonban becses ajándékokkal próbáljátok megszerezni. Előttetek jártam mindig a harcban, s ugyanúgy a nászban is, amikor Oxyartész lányát, a baktriai Roxánét vettem el nőül, hogy barátságunkat a perzsákkal megpecsételjem. Fogolyként vettem az ágyamba, és ti szememre hánytátok, hogy lealacsonyítom magam, pedig Roxáné ritka szépségénél csak a tudatlanságotok nagyobb. Véssétek eszetekbe! Kevésségüket a győzők, szégyenüket és kisebbségi érzéseiket a legyőzöttek csak is úgy küzdhetik le, ha szembenállás helyett a házassági kötelék s a rokoni kapcsolat fűzi egybe őket. A háborút nem elég megnyerni. Eredményeit tartósítani kell az idők végezetéig, ami lehetetlenség a legyőzöttek asszonyai nélkül, mert ők az anyaságban az istenek cinkosai. Aki lebecsüli hatalmukat, önmaga szenvedi majd kárát, amikor fiaiknak a pártütés anyatején nevelteknek esik áldozatul, amikor unokáik, ahogy Indiában is tapasztalhattuk, mérgezett nyilakkal vallják meg a nemzetiségüket. Házasodjatok, vitézek, s ne csak a mai napot nézzétek, hanem a jövőt elsősorban. Minden egyes barbár asszony újabb sor görög harcos a falangzban. Jövőnk tartalék seregét nem engedhetjük át az ellenségnek. Az anyák bölcsőringatása, fegyveres kiképzés. Itt a helyük tehát a mi sátrainkban. Azt mondjátok, lépjünk inkább szövetségre velük? Megtettük. Sok ezer főnyi perzsa hadunk is van, ám a szövetséges, ha testvériséget vall is, cserben hagyhat. Akit azonban nem csak testvérünké, de vérünké neveltünk, a görögnél is magasabbra emeli majd Hellász lobogóját. A barbár múltat ugyanis feledni nem elegendő. Az új istenekkel el is kell azt felejtetni. Miként? Buzgalommal. Tízszeressel, százszorossal. Kebalinosz, legutóbbi vadászatunkon Artemisnek hány kecskét áldoztál? A meghódolt satrapa 50-et áldozott. Láthatjátok, hisz ekkora könyörgést csak nagy támadások előtt szoktunk gyakorolni. Helyzete nem könnyű. Még ti nyugodtan alusztok, ő hűségének újabb bizonyítékait fésülgeti, megbízhatóságának kecskéit számlálja. S még szerencsés, ha lelkiismerete nem kínozza, mert bizony Dareioszt sem könnyű elfeledni. Mindezért nem megvetni, hanem sajnálni illik a satrapát. Bár el kell ismernünk, hogy ami fáradtságos ez a mi részünkről, épp oly megalázó reánézve. Ha őt nem is, unokáit megszabadíthatjuk az árulás kínjától. Bort, kupát a legénységnek!

A történetírás nem csak a szuzai nagymennyegzőt, következményeit is számon tartja. A ma nevezetes 322. esztendőnek 10 000 újszülöttjét. A királyi parancs végrehajtatott. Vadonatúj hangon 10 000 csecsemő bömbölte a nászészakás offenzíva diadalát, a legtartósabbnak mutatkozó győzelmet, amely minden cezaromániás hadiférfiút megkísértett később. Napóleont is afrikai győzelmeinek idején. A tömeges erőszak épp áldozatainak sokasága miatt, meg a tiltakozás hangjait elfojtó lantosok és fuvolások nagy ricsaja folytán az önkéntesség látszatát keltette. Elképzelhetetlen, hogy a gyermekekkel együtt újabb menyegző sorozatok terve is meg ne született volna Sándor elméjében. De nem adták fel a küzdelmet a parittya pártájuktól megfosztott asszonyok sem. Utolsó mencsvárukba az anyanyelv védő sáncai mögé menekültek. Immár egyetlen és utolsó szövetségesükre, az időre utalva, a pillanatot várták, hogy ősi dalaikat és isteneik nevét gyermekeik fülébe ültessék. Reménységüktől elvakultan nyilván képtelenek voltak a különbségtételre, hogy még Mithrasz 1000 füle és 10 000 szeme képletes, a hatalomé valóságos. Egyebek között az apanyelvűséget szigorúan megkövetelő férji uralom s a besúgók hadának éjjel-nappali buzgósága révén. A legártatlanabb mozdulat körül is. Egy altató dal ellen följelentést tenni adott helyzetben épp oly érdemes cselekedet, mint bármiféle ármánykodás felfedése. Sándornak tehát le kellett csapnia a csecsemő gügyögésbe rejtett anyanyelvi összeesküvésre. Görög neveltetésük biztosítása végett a gyermekeket, saját felügyelete alá helyeztette. 2000 év jövendő távolából, mintha Rousseau sugalmazta volna neki a máig is érvényes pedagógiai igazságot. A gyermekkor az elme álma. A tudatnak még karcolatlan, hófehér mezeje. Az ifjú azé lesz, ezt a mezőt szavaival teleírva, aki a gyermeki elmét magának fölébreszti. Aki nem röst elsőnek közölni vele, hogy milyen ügyet kell majd szolgálni.

Ami ezután következett, részint az előzmények gyökérnyomása volt, s a mérhetetlen becsvágy önámítása. Titokzatos mosolyával és kobrás dzsungeleivel India Sándor előtt éppen csak hogy féltérdre ereszkedett. Akinek szeme volt, láthatta, bár minden arany, ami fénylik, távolról sem csupa hűség, ami annak mutatkozik. A győztes hadak kénytelenek voltak visszafordulni és hazamasírozni. A több ezer kilométeres menetelés 9 hónapig tartott. A szuzai gyermekek sírva jöttek a világra, apáik énekelve mentek ki belőle. Plutarkhosz is így tanúsítja. Felhőszakadásos trópusi esők áztatták, megáradt folyók, s mérges kígyók tizedelék őket. Harci kedvükkel együtt a fényes ruházat leszakadt róluk. Kopott patájú lovaik elhultak, felfakadt gennyes sebeikre dökkesejük lestek dögreményében. Plutarkhosz külön figyelmet szentel egy látszólagos apróságnak is. Görög ruházat híján a katonák ellenségeik rongyait öltötték magukra. Micsoda megaláztatás! Ellenfeleink frissen lenyúzott bőrében hátrálni. Iszonyatos rendetlenségben és védtelenül. Kicsorbult fegyvereiket ugyanis a vánszorgásban elhulladták, vagy elhajították. Sisak, pajzs és lándzsa maradt a nyomukban. És pokoli zenebona, s az összerogyott betegek segélykiáltása. Ha nem esik nehezünkre, próbáljunk elszörnyedni magunk is a krónikással. A katonák az úton végezetes végig korintoszi kupákból itták a bort, s munkáltatták fulladásig a fuvalás művészeket. Mihez nem akad lantos ezen a világon? Útszélen hagyva részegen elterülő társaikat. Szekereiken és sátraikban a pihenőhelyeken önszorgalmulag visongtak és hemperegtek velük a nők, valóságos bakchanáliát rendezve. Plutarkhosz szerint közöttük volt Dionüzosz is. Hogy is ne lett volna? Minden bakchanáliának kell legyen egy felelőse, akár ellentétének, a szájba vertség állapotának a haragos proféták képében. A proféták Alexandria pusztulását jósolták naponta, a Ptolemaioszok bűnhődéseképpen, az őslakosság brutális elnyomása miatt. A lélekvándorlás hívei fennen kiáltozták, hogy a levert satrapák zsarnoki szelleme épp azokba költözött át, akik a csodálatos hellén gondolat nevében fegyverrel indultak ellene. S mérhetetlen kultúrkincseivel együtt elpusztult Alexandria, ha nem is a jóslatok következtében. A proféták szavának mégis értelme volt, nemzedékek szabadságvágyát tartotta ébren. A külsőségeiben göröggé festett Egyiptom legalsóbb néprétegeivel kezdett morajlani. A vidám és gondtalanul zsivajgó görög bevándoroltak és betelepítettek, az éjszaka csöndes óráiban észlelhették, hogy az utcákon s ablakaik alatt már nem a koiné dialektoszt beszélik a teherhordók. Messziről jöttek, gondolták magukban, idegenek. A teherhordók valóban nagy utat tettek meg, amely a megfélemlítettségtől az első szabad mozdulatig vezet. A koinétól anyanyelvükig, a koptig. Az átmenetileg suttogásra szorult ősi népnyelvek újra elöntötték a tereket. Nem csak Egyiptomban, Szíriában is, ahol a görög városok a polisz minden humánus értékével szétmállottak a barbár tengerben. Az erőszakos görögösítés ellen fogtak fegyvert a makabeusok is, kik annak előtte igen nagy csendben lapultak. Újabb proféciákban Krisztus alakja tűnt föl a jóság és igazság ígéreteképpen, ám a betlehemi csillagot megelőzte Róma egy újabb világhódítás fellegeivel.
Egyiptom, még mielőtt lábára állhatott volna, újra elterült Octavianus csapásai alatt. Ezzel az utolsó hellenisztikus birodalom is elveszett. A dicsőséges Nagy Sándor mindezekről már csak alexandriai aranyszarkofágjában értesülhetett. Valamint arról is, hogy halálának napján a szúzai gyermekek második esztendejükbe léptek. Anyjuk nyelvén csiripeltek már, mint a tanítómesék parányi madarai, melyek egykor az oroszlánt megették.

Perzsák. Sütő András elmélkedését hallották egy Persepolisban tett látogatása alkalmából. Elmondta Snell Ádám. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, dramaturg E. Román Kata. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna.

A magyar jellemről. Részletek Babits Mihály esszéjéből. 1938-1939. Közreműködik Schnell Ádám és Epres Attila.

0: külföldön úgynevezett nemzeti büszkeségtől, s féltékeny gonddal őrködött nagy családi nyugalmának és méltóságának minden megháborítása ellen. Az üngét is odaadja, de a jussát nem hagyja. Ez a magyar szabadság lényege, ahogy évszázadokon át értették, hogy senki ne háborgasson, hogy senki ki ne zavarhasson nyugalmamból, inerciámból, kényelmemből. My house is my castle, mint az angol mondja, akinek alkotmányával éppen ezért a magyar alkotmány kezdettől fogva rokon is volt. A magyar alkotmány, a magyar szabadság szeretet lényege is egy szóba foglalható össze, az Rínyi jelszavába. Ne bántsd a magyart! Minden nemzeti küzdelem nálunk tulajdonképpen csak védekezés az ős nemzeti nyugalom, nemzeti kényelem, flegmatikus nemzeti méltóság valamely megháborítása, megsértése ellen.
1: Nagy nemzeti cselekvésekre, fellendülésekre a magyar majdnem mindig csak ilyen megháborítások, sértések hatása alatt szánta el magát. Ez az oka, hogy nálunk a költészetnek oly sok köze van a politikához. Több, mint más népeknél, ahol a nemzeti cselekvés nem a megbolygatott benső, családi nyugalom védelme, hanem egy állandó, kifelé irányuló, harcos erő, nemzeti féltékenységeken, hatalomvágyon, akarhatnámságokon alapuló. A magyar irodalomban a haza problémája mindig a cselekedet problémája. Gondoljunk elsősorban Vörös Martira és Széchenyire. És ennek nagyon mélyen fekvő oka van. A magyar mennél kevésbé cselekvő nép annál fájdalmasabban és haragosabban érez nyugalmából és méltóságából való minden kizavarodást. Pedig a kizavarodásnak nagyon is ki volt mindig téve. Ezek minden alkalommal bizonyos lelki furdalást költenek föl benne, önmagának tesz szemrehányást lomhaságáért és közönyéért. Nehezen mozdul a tetre, ahhoz nem csekélyebb, mint bánki sértődés kívántatik. De ha egyszer megmozdult, iszonyú, maró megbánással gondol hosszú mozdulatlanságára. Ez adja meg a magyar nemzeti irodalom morális jellegét, a magyar tragédiák örök alapját. Sőt, általában azt a tragikus érzést, mely a magyar költészet mélyeiben mindig ott szunnyad.
0: Egy kissé hamleti tragikum ez. Bánk lelki küzdelme a tragédia elején tulajdonképpen az apatikus konzervativizmus és a sértődések által fölkeltett harag, furdalás és tetvágy közötti küzdelem. Jellemző, hogy a magyar tragikus hősök bűne legtöbbször nem cselekedet, hanem mulasztás. Mint Kemény Zsigmond hőseié, majdnem mindig. Ez a pont az, ahol a magyar karakter látszólag egymásnak teljesen ellentmondó jelenségei egységbe foglalhatók. Ahol ugyanazon alaptulajdonságokból magyarázható például a Széchenyi örökké töprengő, magával küzdő forradalmi lelke, mint a hagyományos gravaminális politika. És a magyar paraszt flegmája s a magyar nemes patópársága elárulja közös gyökerét az örök dacos ellenzékeskedéssel, amely nélkül szintén nincsen magyar élet.

A régi tanulmány, mely a magyar nemzeti jellemet főleg az irodalom szempontjából vizsgálta, ezen a ponton a szónoki elem szerepére tér át, a költögető, bíztató, korholó szónoklásra. Aki nehezen cselekszik, s aki ezt gyakran morális hiánynak érzi, az folyton akaratát kényszerül bíztatni, s ez épp a szónoki. A szónokló magyar típusa a köztudatban él, és sok nagy írónkban erős a szónoki hajlam, gyakran az esztétikai érték rovására. A magyar ember jobban szeret beszélni, mint tenni. Nem erő, hanem akarat hiányból. Nagyot iszik a hazáért, s felsivít, csak hogy egyszer tenne is már valamit. Hangsúlyozni kell azonban e szónoki természet morális gyökerét. Ez a

0: Tanos önkorholás, önbiztatás valóban morális szükségletből fakad, lelkiismeretből. Éppen ez különbözteti meg egyéb nemzetek szónokiságától. A magyar szónoklat nem szellemi torna, mint a francia, nem is a szavak pátosza, mint a latin. A nagy magyar szónoklat egyáltalán nem értelmi természetű, de még kevésbé érzelmi ömlengés. Az a lelkiismeret komoly szava. Az iskolákban Kossuthot és Deákot szembe szokták állítani, mint az ész és érzelem szónokait. Valójában mindkettő a nemzeti morál szónoka, bár teljesen ellentétes jellemek. Az egyik a magyar józanság képviselője, a másik a magyar szalmatűzé. De ez a kettő egy.
1: Moralizáló, szónoki nép tehát a magyar? Hogy így mondjam, csak szeretne az lenni. Csak kötelességének érzi folyton újra, hogy az legyen. Igaz jellege, ahogy megmutattam, egészen más. Igaz jellege szemlélődő, elég közömbös a cselekvésre, annál fogékonyabb a képek és benyomások felvételére. Ez még magában a szónoki stílusban, a szónokias irodalom eszközeinek karakterében is megnyilvánul. Csak össze kell hasonlítanunk egy szónokiasnak ismert magyar költőt például, egy hasonlóan retorikus franciával. Mondjuk Vörös Martit Hugo Viktorral. Azonnal szemünkbe fog tűnni, hogy a miénknél az ötletek szerepét a képek és emlékek veszik át. A magyar szópompa egészen más, mint a francia. Míg az Hugoé szó és ötletáradat, addig a magyar tulajdonképpen nem csak szóbeli, nem is gondolatbeli, hanem látásbeli gazdagság. Kép és metafora gazdagság. Nem eszmepompa vagy szóbőség, nem is valami elvont közhelyek dekoratív összeállítása. Inkább színpompa, hasonló a magyar díszöltözetek keleties ragyogásához. Ez megfelel a magyar fantázia túláradó színgazdagságának, és megfelel a nyelv konkrétságának is. A magyar nem annyira szavakkal gondolkozik, mint inkább képekkel. A magyar irodalomban kevés a szóvirág, a magyar valódi virágot, valódi képet, valódi emléket használ inkább.
0: Ami végső fokon azt jelenti, hogy a szónoki magyar igazában mégsem szónoknak született, hanem költőnek. Poétikus nép vagyunk, mondja I. és Gyula a magyarok egyik lapján. De már Adi is poétásnak nevezte nemzetét. Poéta csak ugyan van itt elég. A magyar falu jellegzetes típusai közül nem hiányozhatik a verselő, s az aranyféle kósza bandi egyáltalán nem képzeletbeli vagy kivételes alak. Nem maradt el a magasabb költészet kivirágzása sem. Sőt, nem egyszer olvastam már a panaszt, többé-kevésbé nyílt és tudatos formában, hogy nemzetünk kicsiségéhez képest irodalmi kultúránk túlméretezett. Irodalmunk és művészetünk, ami alapjában egy és összetartozó valami, aránytalanul sok és túlságosan magas. Ez kicsit paradox, sőt nevetséges is, mint minden panasz, amit épp úgy lehetne dicsekvésnek fogalmazni. Túlméretezett volt-e az aténi kultúra, mert csak egy számban kicsi népcsoport csinálta? Vagy talán a kultúra elterjedésének arányai szabják meg érdemességét? Kevesebb embernek kevesebb könyv dukál? De maga a tény tagadhatatlan. A mi kicsiny és ismeretlen népünk feltűnően nagy, magas értékű irodalmat és művészetet hozott létre, amely nem csak egyes csúcs jelenségeiben, de egészében is hatalmas nemzetek teljesítményeivel kiállja a versenyt. Ezt lehetetlen nem látnom és éreznem, akármilyen mérséklettel iparkodtam is róla ítélkezni az irodalomra nézve. Ma, amikor a kultúra ereje és szellemisége egész Európában hanyatlani látszik, a tépett és megszegényedett magyar még mindig tartja irodalmának és művészetének színvonalát, mely semmivel sem áll a legjobb nyugati színvonalnál alacsonyabban.
1: Különös jelenség, de nem érthetetlen. Népünk, ami nehézkes a cselekvésben, épp oly fogékony és gazdag a látásban. Sőt, a két dolog mélyen összefügg, alapjában egy és ugyanaz. Nem cselekvő, hanem szemlélődő nép vagyunk. Egy évezreden át élünk már ebben a folytonos meglepetéseket kínáló országban, kitéve a magas nyugati kultúra rádium sugárzásának. Szellemünk nyíltsága, befogadó képessége sokkal nagyobb, mint mozgásunk szabadsága vagy lehetőségeink csábításai. A világ dolgaira bizonyos kétellyel és közönnyel tekintünk. S az az erő, amit más népeknél levezet és elhasznál a cselekvés, nálunk a belső szemlélet gazdagságává alakul át, a lélek titkos gazdagságává. Ez a gazdagság látszólag haszontalanul halmozódik, nemigen jelentkezik, nem tesz szellemesebbé, sem ügyesebbé, inkább csak még jobban nehezíti a cselekvést, az életet. De néha, szerencsés körülmények között, s valami véletlen, indítékok és alkalma különös összejátszódása folytán egy-egy alkotásban fakad ki, mint a budgyanó forrás az átivódott földből, amelyre valahol a közelben egy másik alkotás felel. Az alkotások sora megszakad, a viszonyok alig engedik ezt összefüggő kultúrává erősödni. A források vize nem egyszer elapad, elvész a homokban. Nemigen öntözik és táplálják a nemzet millióinak lelkét. Alkotásaink nem hatnak szélesebb néprétegekre, s ki tudja, megmaradnak-e a jövőnek az idők viharában. S eljutnak-e az idegenség távolaiba, hogy hírt vigyenek a magyar lélek gazdagságairól. De mégis megvannak, itt vannak, s a tény mégiscsak az, hogy egy messziről jött és testvértelen, harcias és harcokban megtépett kis nemzet Európa egyik rejtett és zaklatott zugában a nagy nyugati kultúra hűséges letéteményesévé s önálló folytatójává tudott válni.
0: Az ilyen népnek egészen mások a létfeltételei, mint a cselekvő és cselekvésben boldoguló nemzeteknek. Nem annyira a kollektív fegyelemre van szüksége, mint inkább nyugalomra és szabadságra, az egyéni élet szabadságára, mely a nyugodt szemlélődést és alkotást lehetségessé teszi. A magyar hagyományosan és a köztudat szerint is a szabadság népe. Magatartása javíthatatlanul individualista. Azok, akik bánni akartak vele, sokszor tartották fegyelmezhetetlennek. Pedig a fegyelmezettség nem hiányzik belőle, de ez nem a cselekvés céljaira uniformizált tömegek fegyelmezettsége. A magyar fegyelem az egyén nyugalmának és szemlélődő fölényének gyümölcse. Nem ellenkezik az egyéni szabadsággal, sőt, feltételezi azt. A magyar fegyelem azonos a magyar flegmával. Ez a flegma pedig maga a magyar szabadság. A szemlélődő szabad lélek, mely úrnak tudja magát a maga házában, életében, s okosan, fölénnyel, elvakultság nélkül tekint a világba. Ez a fajta szabadság teheti a magyart alkotóvá, azaz boldoggá.

0: Arra a pontra érkeztem, ahonnan a magyar élet egész dialektikája áttekinthető. Mert nincs igaza a metafizikusnak, aki szerint ez a sokrétű és jellegzetes magyar szellem nélkülözi a dialektikát, a termékenyítő ellentéteket. Semmiképpen sem áll, hogy problémátlan volna a magyar lét. S nem elég itt csak a kínálkozós, köztudatban élő problémára gondolni, nyugat és kelet örök feleselésére közöttünk és bennünk. Nézz nyugatra, borús szemmel néz vissza keletre a magyar. Ennél mélyebb dialektikus ellentétek is feszítik nemzeti lelkünket. Realisztikus, józan nép vagyunk, s ugyanakkor egy platonikus jogrend őrzői és eszmei benlakói. Harcos és a harcok étoszában megedzett nép. S nemzeti létünket mégis mindig a harcok feladása, s a bölcs politikai megalkuvás által biztosítjuk és visszük tovább. Szellemünk szemlélődő, közömbös és kételjel teli, s mindazonáltal igazi politikus nép a magyar. Lelki furdalásig menő, s szenvedélyes kitörésekre vezető vágy ég benne a cselekvés iránt. Viszont szemlélődő életformája s egész lelki szerkezete cselekvés helyett az alkotásra utalják.
1: Ennyi feszítő ellentét nem lehet meddő és terméketlen. A lélek belső ellentétei talán gyötrelmet jelentenek, de egyúttal életet is, és mindig új lendülést a jövőbe. Az egyes magyar, a költő például, ki ezt a feszültséget nagy erővel átéli, gyötrelmesnek, sőt halálosnak érezheti a magyar levegőt, a gátolt cselekvések és kelletlen muszájok közt. Adi ugart és haláltót látott. A filozóf olykor visszhangozza a költő érzéseit és látomásait. Kivált, ha valamely új nagy költő hatása alá kerül, s nem alkalmazza korrektívumul az egész irodalom történetet. Így lettek Adi sötét hangulataiból újabb gondolkodóinknál nemzetkarakterológiai és történetfilozófiai megállapítások. Ezek félreismerik a magyar pesszimizmus igazi természetét. A költők és nagy magyarok pesszimizmusa bizonnyal őszinte, de nem mint hit, hanem mint döbbenet. S ebben a kétségbeesésben titkos erő lázad. Ez a pesszimizmus nem a csüggedés ingoványa. Ez inkább az élet feszítő rugója, a neki futó lejtő. A költészet izgatószere, mint Adinál, vagy épp a cselekvésé, mint Széchenyinél. Egy szóval a magyar lét nem kilátástalan és nem gyümölcstelen. Talán éppen nehézségeinkből és gyötrelmeinkből fakadnak erőink. Külső dolgokban nem sokat bízhatunk. Lehet, hogy elkerül bennünket a hatalom és a dicsőség. A villámok az Isten térdein feküsznek. A cselekvés útja megnyílhat vagy elzárulhat, de a magyar számára hivatás lehet a nem cselekvés is. Ebben még rokonságot tartunk a bölcs és ősnyugalmú kelettel. Számunkra hivatás lehet az opponálás és passzív rezisztencia, hogy elődeink kedves latin szavaival éljek. Opponálás az idegenség hatalmaskodása ellen, egy világ ellen, amely semmibe veszi az ősi, megszentelt jogokat, leborul a nyers erőszak előtt, s nem tűri az egyén szabadságát, a szemlélődés nyugalmát, az alkotás boldogságát.
0: Múltak őre lenni és ellenállni a rohanó világ áramlatainak nem könnyű feladat, és semmi esetre sem tartozik a népszerű célok közé. Őseink veszedelmesnek és dicstelennek érezték a tespedést, s bizonnyal igazuk volt. Az ellenállás azonban nem tespedés, s van mozdulatlanság, amely biztosabb jele az erőnek, mint a mozgás. A pehely eléggé mozgékony, s gyorsan száll minden szélben, de ez csak gyengeségét mutatja. Az ellenállás maga a lét, s az inercia, súly és hatalom. Kis nemzetek számára hova tovább az egyetlen? A cselekvést mindinkább a nagy népek monopolizálják. Övék a zúgó ár, melyről arany beszél, s amely rombol és termékenyít. A kis nép az, amely épp e rombolásnak útban áll. Feladata tehát őrizni a múltat, a magáét és magában a világét. Ez a múlt jelenti az eszményeket, amelyeket egy nagyon is dinamikus újkor felszabadult cselekvésvágya talán már semmibe vesz. jelenti a jog állandóságát, az erkölcs szentségét, az igazság érvényességét, s egyúttal a magunk életét is. Népi mondásunk szerint az a legény, aki megállja a helyét. Soha nem volt ez igazabb, mint napjainkban. Oly időket élünk, amikor a mozdulatlan őrszem nagyobb hős, mint a rohamvezér. A magyar ma hivatást teljesít avval is, ha ragaszkodik ősi, nemes és termékeny lomhaságához. Körülöttünk az újítások jelszavai zúgnak, s cselekedni valóban muszáj, amíg élünk, változtatásokra folyton szükség van. De számunkra ez csak muszáj és eszköz, nem pedig öröm és cél. S jaj a magyarnak, ha egyszer egészen elveszíti öröklött nemzeti inerciáját, ezt a pompás és bölcs lomhaságot, mely ezer éven át megtartotta, ha átalakul, s játékává züllik a megingott élet zavaros erőinek. Legnagyobb szolgálatot akkor teszi a világnak, ha megőrzi nemzeti sajátságait, s megmarad annak, ami. Nemzet vagyunk, a szó régi, szellemi, jogi, erkölcsi értelmében, nem pedig faj a tülekedő fajok között. Se nem valami nyomorult, kicsiny erőlködés a nagy erők félelmetes csataterén. Csak nem akarunk ilyenné válni. Meg kell maradnunk nemzetnek, léleknek, szabadnak, nemesnek, alkotónak, keleti nyugalomban, mely mindenkivel dacol, szellemi erőben, mely senkinél sem érzi hátrább magát. Nem átváltozásra, magunkból való kikelésre van szükségünk. Inkább magunkhoz való visszatérésre.
1: Magunkba szállásra.

0: A magyar jellemről. Részleteket hallottak Babits Mihály 1938-39-ben írt esszéjéből. Közreműködött Schnell Ádám és Epres Attila. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária. Dramaturg Harangozó Eszter. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna.
1: Elhangzott a Páholy és Pódium. Közreműködött Tóth Zsófia.

0: Wolfgang Amadeus Mozart A-dur zongora versenyének második Adagio tételét hallották. Előadta Kocsi Zoltán és a Liszt Ferenc kamarazenekar.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Mai liturgikus énekek című műsorunkban Palestrina Veni Creator Spiritus címet viselő miséjéből hallanak részleteket. Előtte az ordinárium Cantus Firmusa, azaz vezérmotívumaként felhasznált Gregorián pünkösdi himnusz egy részletét hallják. Énekel a debreceni Szent László kórus, vezényel Dobiné Haik Katalin. A himnusz első verszakának fordítása így hangzik. Teremtő lélek, jöjj közénk, híveit szívét látogasd, töltsd malasztal a lelkeket, kiket hatalmad alkotott.

A pünkösdi himnusz részlete után következzék Palestrina, Veni Creator Spiritus miséjéből a Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus és Benedictus tétel. A debreceni Szent László kórust Dobos Mihály vezényli.

Elhangzott Palestrina Veni Creator Spiritus miséjéből a Kyrie Gloria Credo Sanctus és Benedictus tétel. Énekelt a debreceni Szent László kórus, vezényelt Dobos Mihály. Liturgikus Énekek című műsorunkat Bögös Herriett a szerkesztette.

0: Tommaso Giovanni Albinoni 11. B-dur oboa versenyének második tétele hangzott el. Előadta Anthony Camden és a londoni virtuózok.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Mondta a 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter Bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyházfő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. Hangoztatta, hogy Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Az egyházfő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. A hagyománynak megfelelően pünkösd vasárnap a római Pantheon mennyezeti nyílásából a városi tűzoltók több tízezer vörös rózsaszirmot hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként. Várakozás előzi meg 14. Leó pápa hétfőn megjelenő első enciklikáját, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Rendkívülinek számít, hogy a kiadással egy időben a Vatikánban kitűzött sajtóbemutatón a pápa is részt vesz. A Magyar Péterrel készült szombati interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitelválság nincs, nincs folytogató munkanélküliség és nincs IMF gyámság sem. Közölte közösségi oldalán vasárnap Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. Azt írta, teljes foglalkoztatottság van, alacsony az infláció és van gazdasági növekedés, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban. Aláhúzta, a miniszterelnök által elmondottakból az is kiderül, hogy az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már idén. A fideszes politikus szerint viszont nem tudtunk meg semmit az interjúból, hogy miért nem vezeti be a Tisza kormány a kampány alatt az új miniszterelnök által követelt 480

tartózkodó civilt is, akinek állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. A hatóságok Nazire Bestként azonosították a támadót, akiről azt is közölték, hogy korábban már összetűzésbe keveredett a titkosszolgálattal, és mentális problémákkal küzdött. Az incidens idején helyi idő szerint este 6 óra körül Donald Trump elnök hivatalában dolgozott és munkáját nem függesztette fel. Az Útinform hírei. Jelenleg az országos gyorsforgalmi és főúthálózatot érintő, a közlekedést jelentősen befolyásoló baleset nincsen. A hétvégi ünnepi kamiontilalom május 23-án szombaton 22 órától 25-e hétfőn 22 óráig érvényes. Március 2-án 0 órától a 7-es vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsik téli mentessége megszűnt. Az államhatártól a telephelyig vagy a lerakóhelyig sem szabad hazagurulni. Ez a kedvezmény csak júliusra és augusztusra vonatkozik. Hazánk időjárásáról. Csapadék nem valószínű. Hétfőn is napos idő várható. A hőmérséklet hajnalban 12 és 17, holnap 26 és 32 fok között valószínű. Híreket legközelebb 18 órakor mondunk. Kedves hallgatóink! Holnap 10 óra 4 perckor bünköst hétfői ünnepi szentmisét közvetítünk Budapestről, a pestújhelyi keresztelő Szent János plébánia templomból. Reggel 7 órakor pünkösd szimbólumairól készült műsorunkat hallgathatják meg. 17 óra 5 perc. A zene közelben következik.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Fülöp Csaba, Peresztegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Velem szemben Dukai Barnabás kiváló zeneszerző, akivel egy hete kezdtük el a beszélgetésünket, és megmondom Önöknek őszintén, annyira lelkes lettem, hogy azon nyomban elhatároztuk, hogy a megkezdett gondolatokat megpróbáljuk egy kicsit folytatni, kifejteni. Előtte beavatlak abba, hogy olvastam, hogy verseket is írsz.
1: Így van.
0: És ezt beütöttem az AI-be, a mesterséges intelligenciába. Tudod, hogy mi volt az első, amit kiadott?
1: Ne.
0: Az, hogy Dukai Barnabás versei

0: copyright védettek, nem tudok teljes verszakokat kiadni, egy-egy sort, ha akarod, akkor adok. Hát akartam, és ki is adott jó pár sort, de amitől igazán ledöbbentem, az az volt, hogy következő mesterséges intelligencia kérdés: akarod, hogy írjak egy verset Dukai Barnabás stílusában? Kérem szépen, ez már a nagyság jele, hogy a mesterséges intelligencia felavatja, hogy a vendégünknek a stílusában. Még gondoltam arra, hogy megtréfálok, és egy ilyen négy sorosat felolvasok neked, és kvázi megkérdezem, hogy na, hogy tetszik?
1: Hát igen, érdekes lehet.
0: Vagy pedig lehet, hogy te is úgy lettél volna, nem csináltam meg ezt a játékot, mint Szász Endre, de aki nagyon könnyű kézzel alkotott, zseniálisan, én nagyon tisztelem őt, és rengetegen hamisították. És azt mondják, hogy ő maga sem tudta mindig megállapítani, hogy egy odahozott grafika, az tőle van, vagy valaki az ő stílusában, igen, dolgozott.
1: Hát voltak ilyenek, volt egy, azt hiszem, egy magyar származású úr, aki például a Picasso rajzokat hamisította olyan szinten, hogy a művészettörténészeknek képtelenség volt eldönteni, hogy most melyik a eredeti Picasso, és melyik a hamisítvány.
0: Ahhoz is külön nagy tehetség.
1: Hogyne. Hát ez kvázi stílus gyakorlat.
0: Igen. Igen, de azt hiszem, hogy az valami egész különleges dolog, hogy mesterséges intelligencia felajánlja, hogy a te módodra, stílusodra komponál, ír verset.
1: Hát elég sokrétű az a dolog, úgyhogy kapkodnia kell, attól függ, hogy melyik irányára a verseknek, mert az nagyon sokféle van, mint ahogy a zenében is sokféle van. Tehát nem feltétlenül egy nyomot követek, vagy egy utat, hanem vannak párhuzamos utak, vagy hát nem párhuzamos utak, eltérőek, mit tenni, de hallgatva, hát mondjuk ez az orgonda darab se hasonlít mondjuk majd ahhoz, ami mondjuk a második zene lesz adott esetben.
0: Igen, de akkor egy picit erről az orgona darabról, ami statikus volt, még egy kicsit csodálkoztam is, hogy ezt javasoltad műsor kezdetéül.
1: Hát azért ez haladt tovább, ha ment volna tovább, akkor azért ott megbolondult volna
0: megbolondult.
1: Egy picit.
0: Jaj, de jó kifejezés.
1: Megbolondult volna egy picit a dolog, de nyilván azért, mert ez, hogy mondjam, 21 éves lehettem, mikor írtam, mert én nekem volt egy párhuzamos életem, volt a Zeneakadémia, és volt a saját életem, a kettő az nem fette egymást.
0: Nem?
1: Nem.
0: Teljesen nem. Külön tudtad választani?
1: Így van.
0: Mert ugye tanítottál.
1: Kénytelen voltam külön választani, mert amit én csináltam magam mértéke szerint, az a Zeneakadémiai hivatalos megközelítésben elfogadhatatlan volt. Tehát elég hamar rájöttem, hogy ezt nem kell erőltetni, ezt a két dolgot. Ott meg kell csinálni azt, amit ott meg kell, és akkor kész, és akkor azt hiszik, amit hisznek, tök mindegy, és akkor én megcsinálom azt, amit én csinálok. Egyébként ezt a darabot, ezt Nürnbergbe játszotta, ez a fölvétel onnan készült, a Nürnbergi Sankt Sebald kirchébe játszotta egy Werner Jakob nevű német orgonista, szegény, ő már meghalt, és a felvételt azt én a Müncheni Rádióból szereztem, nem én szereztem meg, hanem egy nagyon jó ismerősöm szereztem.
0: Hogy került Nürnbergbe a darab?
1: Úgy, hogy a Werner Jakobnak az volt az a Sankt Sebald kirchéje volt a helye, ahol ő orgonált. Az egy, de abban az időben az egy nagy dolog volt, tehát ez egy komputervezérelt hangszer volt, tehát ugye most valahol a 70-es évek második felébe vagyunk. És
0: hát akkor az újdonság volt szinte.
1: Igen. És ugye a Werner Jakob itt volt Magyarországon, és hallott tőlem egy szólófúval a darabot, és kérdezte, hogy nem írnék-e neki orgonadarabot. Mondom, jó, de szerintem nekem van. És odaadtam neki, és nolám csak eljátszotta.
0: Nagyon jó.
1: Úgyhogy
0: egyik szülte a másik lehetőséget.
1: Így van. És hát sajnos meghalt már Werner Jakob, nagyon sajnáltam, mert egy kitűnő jelenség volt, és hát nagyon jól játsza, amit játszik, szóval teljesen absziteles. Na, Szóval tökéletes.
0: Azt mondtad, hogy meghalt, és nem az, hogy eltávozott az élők sorából, vagy átköltözött a végtelenbe, vagy átköltözött az örökké valóságba.
1: Hát most egyszerűen fogalmaztam a hétköznapi síkon, de hát ugye ez egy olyan dolog, hogy, hogy mi történik, az egy külön beszélgetés tárgya lehetne, akkor, amikor elhagyjuk a börtönt. A börtön a testünk.
0: A testbörtönt.
1: Így van. Hát aki járt a saját testén kívül, úgy, hogy tudott is róla, és vissza kellett, hogy jöjjön.
0: Hú, hát itt tulajdonképpen az, minden szabadból lehetne egy nagy beszélgetést.
1: Az nagyon rosszul érezhette magát, amikor vissza kellett jönni ebbe a börtönbe. Szóval az komoly. És hát ugye vannak saját tapasztalataim.
0: Ezek szerint ez a bizonyos...
1: Tehát nem, nem könyvből olvastam, amit mondtam, hanem vannak saját tapasztalataim.
0: Most értsem úgy, hogy klinikai halál...
1: Nem kellett ez klinika, ezt úgy értsed, hogy én gyakorlatokat folytattam. És a gyakorlatok folytatása következtében egyszer csak létrejött ez a dolog, amit mondjuk bizonyos iskolák úgy fordítanak, vagy úgy fogalmaznak, hogy gyakorolhatjuk a halált.
0: És keleti filozófia.
1: Hát jó, hát nézd oda, keleti is, igen, de ezt a Loyolai Szent Ignác is tudta. Szóval csak...
0: De jó, de Szent Ignácnál az volt, hogy ő egyértelműen Jézus Krisztusba kapaszkodott.
1: Jó, hát az rendben van, hogy most ezt hogy fogalmazzuk meg kifelé, de itt mi történik befelé? Ott nincs fogalmazás, meg nincs gondolkodás, meg nincs beszéd, főleg gondolat sincs, mint olyan, hogy fogalmakban nem gondolkozunk, hanem tapasztalunk. És a tapasztalás az...
0: És az... ehhez a stádiumhoz lehet eljutni különböző gyakorlatok
1: hogyne.
0: Segítségével.
1: Hogyne. Hát nézd, megdöbbentő, mikor összeesik a mellkasod, nincs benne levegő, megáll a szív, és nem dobog, és te pedig, mit tudom én, nagyon magasról látod magadat ott lenn a földön, hogy mit tudom én, mi, és akkor
0: utána... Magasról, vagy kívülről? Melyik a fontosabb? Nagyon,
1: magasról is, meg kívülről is.
0: Igen.
1: Tehát most, tehát nem oldalról abban a síkban, hanem magasra fölöttem, itt tömé 6-7 méterre, és látod magadat ottan. És
0: nem
1: is, és az, ki az a rondaság? Név, így figyeltem, hogy ki az ott? És akkor rá kellett jönnöm, hogy ja, hát az csak én lehetek, mert más nem lehet, az én, de hát nem érdekel az engem már, akkor ott egészen más tapasztalatok voltak. Úgyhogy az döbbenetes. Szóval azért mondom, hogy aztán visszaküldtek. Én nem akartam visszajönni, megmondom neked őszintén. Nem akartam, de visszaküldtek. Na most akkor én azt még rettentően nehezen viseltem, hogy visszaküldtek. Ez nem azt jelenti, hogy én öngyilkos akartam lenni, szó nincs erről. Csak valami olyan tapasztalat volt, ami a földön a büdös életben senkinek soha nincsen. És hát én ebbe a világba tovább akartam menni, de aztán visszaküldtek. Na most
0: vissza hány éves voltam? Vagy vissza kellett jönni?
1: Visszaküldtek. Tehát nem engedtek tovább. Magyarul.
0: Tehát te még maradtál volna.
1: Én mentem volna tovább. Nem csak, hogy maradtam volna, mentem volna tovább.
0: És de tudtad, hogy hova lehet még tovább?
1: Látszott, hogy merre lehet menni, persze.
0: És sorompót, képzeletbeli sorompót,
1: hát
0: gondolja?
1: Egyszerűen jött egy olyan nyomás, hogy visszanyomtak a testbe.
0: Valóságba.
1: A testbe. Ez ennél valóságosabb nincs, az a test, ez egy kutyafüle, a testnek a valóság az egy kutyafüle ehhez a valósághoz. Szóval ez az igazi valóság. Szóval mondom, az elképesztő tartalom volt.
0: Ez körülbelül hány éves korban?
1: Megmondom én neked azt is, 34 éves voltam.
0: De már előtte is foglalkoztatott.
1: Hó, tehát én
0: hát nem lett én csak 20, úgy egy pillanat alatt.
1: Körülbelül 20 évvel előtte is folyamatosan foglalkoztam ilyen dolgokkal. De hát ugye kicsit sűrűbben majd a 30-as éveim kezdetén kezdtem el foglalkozni. De hát mondom, az egy valószínűtlen dolog. Na most persze Most így utólag, jó, messze vagyunk már ettől, mert ugye hát én is azért 76 éves vagyok, hogy megértettem, hogy miért küldtek vissza. Tehát evidens
0: utólag.
1: Volt. Utólag. Ó, persze, persze. Akkor nem volt magyarázat, se semmi. Egyszerűen nem engedtek tovább, és egyszerűen visszanyomta.
0: És nyilván nagyon rosszul esett.
1: Az, hogy nem engedtek tovább, az még nem esett rosszul. Az, hogy vissza kellett menni a testbe, az esett nagyon rosszul. Hát figyelj, az olyan, hogy becsukták a börtönajtót, az jó napot. Hát
0: szóval... Mennyi idő alatt tudtál a visszamenetel vagy visszaküldés után talpra állni?
1: Már fizikai értelemben, vagy pedig lelkileg?
0: Mind a kettő.
1: Hát fizikai értelemben nem kellett sok, mert pár perc után én már talpra álltam, de lelkileg az tulajdonképpen évekig tartott még. Föl voltam képes fogni, hogy itt mi van, és hogy, ebből mi következik. Na most hát azt nézd, most már olyan távlat van azért ugye ennyi idő után, hogy azért megértettem, hogy miről van szó. Szóval nincs mese, az embernek van egy programja, és azt a programot azt teljesíteni kell. És addig nem szabadulsz ettől a nehézségtől, amíg nem teljesíted a programot.
0: Nehézség?
1: Hát a testben lévő börtönből addig nem szabadulsz, és ez egy nehézség. Hát
0: érdekes, most már másodszor mondtad, hogy börtön.
1: Hogyne?
0: Nem egy természetes állapot?
1: Amikor kiszabadultál belőle, akkor megérted, hogy ez nem természetes ez az állapot. Természetes akkor, amikor benne vagy.
0: Igen.
1: De hát ugye nekem már azért ez egészen másképp jelentkezik, hogy mi a természetes és mi a nem természetes. Tehát ha létezik egy olyan tapasztalatod, ami testen kívül van, azt nem lehet überelni semmiféle okoskodással. Az a tied, és abszolút világos.
0: És nyilván mindenkire saját magára szabott.
1: Hogyne. Hát nézd.
0: Individuális.
1: Hihetetlenül egyformák vagyunk az alapkoncepciót tekintve, és mindannyian ugyanabban a műhelyben készültünk. Tehát itt viszont az egyformaságunk mellett mégis millió egy apró eltérés van közöttünk, és ebben van az egyediségünk, ami soha nem ismétlődő. Tehát azért mondom, hogy ez egy olyan...
0: És ez öröklődik, ez az egyediség?
1: Paradoxon. Tessék?
0: Öröklődik?
1: Mi?
0: Az egyéniségnek. Tehát
1: hogy érted
0: ha feltételezik, hogy lenne 5 gyereked.
1: Igen. Nem, azoknak saját...
0: Teljesen, majdnem, hogy függetlenül a szülőktől?
1: Saját mintázatuk van. Nem, a szülőktől is, a szülőktől persze sok mindent örökölnek. Jó. Nem csak testi dolgokat, hanem lelki dolgokat is, de hogy mondjam, spirituális értelemben teljesen önállóak. Uh-huh. Csak mire arra rájönnek, arra adott esetben 100 év se feltétlenül elég, mert azért a legtöbben erre nem jönnek rá. Nem szokás rájönni.
0: Régen, vagy pontosabban régről emlékszem egy idézetre, és fél napokat próbáltam utána menni, és nem találtam meg. A lényege valahogy az, hogy hívhatják Buddhának, hívhatják Mohamednek, hívhatják Istennek, ez voltaképpen egy.
1: Igen.
0: Nem tudom, hogy melyik okos ember mondta, de ez volt a lényeg.
1: Szedő Dénes, aki nekem egyik mesterem volt, ő egy ferences szerzetes volt, aki onnan talán muzsikus körökben is ismert a nevem, a Kodály kórusműveknél néha fordító, vagy nem tudom.
0: A zene, mint kerítő.
1: Megjelenik ottan a Szedő Dénes neve. Ő mondta azt nekem, hogy hát azt mondja, hát tudod, édesfiam, azt mondja, mindannyian ugyanazt az egy tüzet üljük körül. Ki innen, ki onnan, ki amonnan nézi. És hát ahonnan nézi, olyannak látja. De mindannyian ugyanazt a tüzet nézzük.
0: Aminek lényegében a magva az, hogy egy másik világ, egy szellemi világ.
1: Hát ez végülis a dualitás az egy játék. Valójában egy világ ez.
0: Aha.
1: Ahogy teljesen
0: tehát, ha már benne vagy, akkor...
1: Akkor egy világ ez. Csak ha az ember egy ilyen rabszolga állapotban van, mint amikor a testében van, akkor úgy tűnhet nagyon sokáig, hogy ez két világ, véglegesen lecsupaszítva. De nem, ez egy világ. A világ, ennek csak különböző, mondjuk így hasonlattal élve, különböző halmaz állapotai vannak ennek a világnak, és attól függ, hogy melyik halmaz állapot fázisában vagy, onnan ilyennek, vagy olyannak, vagy amolyannak.
0: Ez látszik. Akarattal befolyásolható?
1: Hát az akarat az nem az akarat, az egy kivitelező erő. Az nem sokat ér. Mert attól függ, hogy mi az, ami a parancsokat osztogatja az akaratnak. Az akarat az nem osztogat parancsokat.
0: De a parancsokat meg kell hallani, meg kell érezni.
1: Hát hogyne? Na hát ehhez viszont, hogy mondjam, ehhez viszont igyekezni kell áttetszőnek, vagy sőt, átlátszónak lenni. Ami azt jelenti, hogy végül is arról a mulandó önmagadról minél inkább le kell mondani ahhoz, hogy ezeket a dolgokat érzékeljed. Na most, hát egy idő után, ha az ember erre rájön, akkor tudja csinálni. És hát végül is nézd, nekem a zeneszerzés az ugyanez a kategória. Én nekem, ha jön a adás, akkor van zeneírás. Ha nem jön az adás, akkor én magamtól semmit nem tudok csinálni.
0: Ugyanez vonatkozik a versre.
1: Hogyne?
0: De hogy? Magyarul az alkotásra.
1: Hogyne. Hát szóval, és ehhez az kell, hogy az ember tehát lehet úgy is csinálni ilyen dolgot, hogy én így akarom, meg úgy akarom. Hát, engem az nem érdekel. Egyszerűen nem érdekel. Játszottam én ezt a játékot nagyon rövid ideig, nagyon régen.
0: Szóval megpróbáltad befolyásolni, úgymond, vagy irányítani?
1: A tízes éveim végén, 18-19 éves koromban.
0: Amikor lázadunk.
1: De abban a pillanatban rájöttem nagyon rövid idő alatt, hogy ez egy marhaság, ennek semmi értelme. Uh-huh. Persze.
0: Inkább befele bejött.
1: Hát mindent el kell engedni. Mindent el kell engedni. Az azt jelenti, hogy üresnek kell lenni.
0: Saját magadat is.
1: Persze. Hogyne. Üresnek kell lenni.
0: Üresnek, és akkor...
1: És akkor az üres, akkor van hely. És akkor arra a helyre, mert ugye egyébként gondolkozol, dumálsz magadba, meg nem tudom, akkora zaj van bent, hogy az borzasztó, de hogyha elengedtél mindent és üres vagy, akkor van hely, ahova egyszerűen a magasabb erők be fognak jönni.
0: Ha úgy gondolja.
1: Hát azok majd ők találják meg, de általában mindig úgy gondolják. Nézd az emberi, a Rilke, az nagyon jól tudta, a Rainer Maria Rilke, hogy minden egyes emberi lélekért hatalmas harc folyik.
0: Igen?
1: Hogyne.
0: Tehát ő ezt nyilván ösztönösen, vagy
1: hát
0: volt neki
1: mestere? Ő nagyon sok mindent tudott. Ó, nagyon sok mindent tudott. De hát most mit tudom én, például mondjuk a József Attilát. A József Attilának van egy Eszmélet című verse. Az 12 ilyen, nem tudom, 8-10 soros verszakból áll, és római számokkal vannak jelezve a verszakok. Na, ha azt a verset elolvasod, nem nagyon szoktak vele foglalkozni, de szerintem az életművének a csúcsa, abból is látszik, hogy a József Attila is lényegében, ami átjött rajta, abból az derül ki, hogy mindent át tudott ereszteni magán, de mindent. Na most az, hogy aztán most ki az életébe, a földi életébe, mit kezd ezzel? Az megint egy más kérdés.
0: De ezek szerint, ha csak az az egyetlen verse lenne...
1: Az tökéletes. Uh-huh. Az tökéletes.
0: Adinál is tudsz ilyen egyetlen verset?
1: Hát az egy bonyolultabb kérdés, de...
0: Miért mondjuk, bonyolultabb?
1: Hát az Adinak... Az Adi az egy nagyon sajátságos emberi jellem, és egy nagyon különös művész volt, és ez a kettő, ez nem feltétlenül van, egy bevágóságban áll, ha finoman akarom magam kifejezni. A legalább 35-40 olyan verse van, ami a világirodalom legnagyobb versei közé tartozik. Aztán hát az emberi magatartása az meg hát olyan, amilyen, hát most mit tudom én. Hát nem akarok én senki fölött véleményt mondani, tekintettel arra, hogy halvány fogalmunk nincs arról, hogy neki önmagával milyen feladata volt, és azzal milyen módon tudott vagy nem tudott megbirkózni. Senkiről nem tudunk igazából ilyen értelemben. Ajánlatokat lehet tenni embereknek, hogy ezt, meg azt, meg azt. Hát most vagy megteszi, vagy nem, vagy meg tudja tenni, vagy nem. Ha nem tudja, miért nem tudja, ha meg tudja. Azért egy ilyen emberi lét az olyan mélységes titokhalmaz, ami hát jó, vannak különleges képességű emberek, tehát ilyen látó képességű emberek, mint például a Páter Pió, akit most már ugye Szent Piónak nevezünk. Na, hát az
0: mindent. Hát mert nem lehet megmagyarázni azt, hogy itt is van, ott is van.
1: Hát az se, de hát mindent látott. Bement valaki a gyóntatószékbe, és akkor megmondta neki, mindent megmondott, amit éppen akkor kellett mondani, mert mindent tudott, szóval az egész elképesztő. De ezek csak külsőségek, ezek a ide-oda-amoda, de hát körülbelül 30 ezer eset van, amiben olyan betegeket gyógyított meg, akik gyógyíthatatlannak látszottak. Volt egy orvos, San Giovanni Rotondóba, aki a legnagyobb ellensége volt, nem mindenféle izének tart, hogy sarlatánnak, egyszerűen, mint amit ilyenkor szoktak mondani. És akkor ez az ember, aki ugye orvos volt, tehát egyetemet végzett doktor, általános rákot kapott, de minden szerve rákos volt. És hát várták a halálát, a család, meg a nem tudom micsoda, tehát mondták, hogy Olaszország, ugye hát kéne papot hívni. Nem, semmit, nem, ő nem. Ha csak el nem mentek a Pióhoz, és azt ide nem hívjátok, de úgyse fog ide jönni. Na most, hát ezek a családtagok kaptak a dolgom, és természetesen elrohantak a kolostorba, és a Pió az kijött. Egy kisebb, fiatal szerzetes kíséretébe, be sem ment a házba. Megállt az utcán. A háznak az oldalán, vagy a túloldalán, azt most nem tudom, és ott egy olyan 40-45 percig ottan úgy állt magába szép csöndesen, tehát kívülről ennyit lehetett látni. Azt utána visszament abban a fiatal szerzeteses a kolostorba. Ez a férfi pedig 3 nap erre képes, tehát ez volt az első nap, utána a második nap, a harmadik nap fölkelt az ágyból, elment az orvosokhoz, hogy vizsgálják meg, mert ő szerinte ő teljesen jól van. Az orvosok megvizsgálták, semmit nem találtak, abszolút úgy volt a figura, hogy kész, teljesen rendben volt, minden teljesen rendben, úgy, hogy semmi se volt előzőleg rendben, de semmi se. Na, ilyenek is vannak, na, és akkor ez az ember utána elment a Pióhoz megköszönni, és utána, amíg élt ez az ember, addig nem lehetett levakarni a Piónak a környezetéből. Tehát ott volt mindig, mindenhol, mind ott, mit tudom én, jegyzetelt, meg nem
0: az
1: tudom.
0: Az egykori ellenség.
1: Így van, így van, így van.
0: Hát egyébként az egyház rettenetesen vigyáz arra, hogy ezek a csodák, ezek valóban megtámadhatatlanok legyenek. Mert nagyon sok sarlatán van,
1: hát, mindenhol, mindenben. A hamisítás az örök.
0: De mondjuk tényleg vannak abszolút megmagyarázhatatlan dolgok.
1: Persze, hát legalábbis abból az aspektusból nézve, ahonnan ma szokás nézni. Mert ugye volt a másik különös ilyen képességű ember valamikor, hát az még a középkor, kvázi középkorban van, egy Kopertinói József nevű ember, az is pap volt, azt hiszem, igen, hát talán valami szerzetes is. Lényeg a lényeg, hogy hát az is fönt a katedrálisnak a tetején lebegett, nem kívül, belül a plafonnál lebegett, és ott nézte. Szóval azért mondom, hogy...
0: Hogyan, miképpen?
1: Igen, kész. Szóval, de hát jó, hát most mondhatunk, keresztes Szent János és avilai nagy Szent Teréz. Ugye ők azért nagyon magas rangban vannak a katolikus egyház, a római katolikus egyházban, ők egyház tanítói rangban vannak. Ezek is lebegtek. Ott a szerzetesek előtt ön 2 méter magasba ottan lebegtek a levegőbe. Szóval ugye a János lebegett, és akkor az avilai Teréz azt mondja, hogy borzasztó, hogy ez a János az embert mindig magával vonja. Hát szóval azért mondom, hogy ezek a levitációk, de ezek csak külsőségek, ez nem ez a lényeg, ez csak egy járulékos következmény.
0: De a lényeg az, hogy manapság is van.
1: A lényeg az, ami ott bent van, aminek a következtében így viszonylik mondjuk a gravitációhoz.
0: Eltűnik.
1: Igen, hatástalan. Hatástalan.
0: Hát erre most muszáj a saját kompozícióddal, ha megengedett, folytatni. Hallomások a fényről, és szeretetről.
1: Így van.
0: Gyönyörű a cím. Ez vers.
1: Keresztes Szent János. Csak ő nem hallomásokat írt, hanem beszédek a fényről és a szeretetről.
0: Uh-huh.
1: Csak hát én meg ugye zenész vagyok, úgyhogy én hallomásokat csináltam.

0: Volt nekem egy sebész főorvos barátom, aki egyszer elmesélte, hogy ő saját maga átélte a következőt, operált, és rákbetegség, de olyan áttétes állapotban, hogy összevarta, tehát vágás után összevarta. Aztán másnap valami eszébe jutott, hogy jaj, mintha benhagytunk volna valamit, megnyitották ismét, és tökéletesen rendben volt.
1: Ilyenről is hallottam én is. Igen.
0: A Bandi mesélte, személyesen átélte, nincs okom nem hinni. De azért el tudom képzelni egy, hát egy sebész az matériával dolgozik.
1: Részben.
0: Részben, igen, igen, igen. Tehát a manuális munka az letogathatatlan, mert meg kell nyitni, stb. És másnap, hát én azt nem tudom, hogy ő hogyan tudott állva maradni. Hát képzeld el, hogy megnyitja ugyanazt a sebet, vagy vágást, vagy akármit, és tökéletesen gyógyult. És itt nem volt idézőjel körítés, hogy piatya, vagy bármilyen úgymond ima.
1: Ja.
0: De volt egy hihetetlen erős üzenet.
2: Nézd oda, a dolog lényege ott van, hogy nagy részben nem akarnak tudomást venni arról, hogy az ember az nem csak egy fizikai test, hanem egy erőtér is. Mert minden egyes sejt gyakorlatilag az olyan, mint egy mágnes. Szóval a sejtmag és a körülötte lévők, szóval egyszerűen egy ember körül erőtér van, és az erőtér, ez frekvenciákban is fogalmazható.
0: Meg sőt, mérhető.
2: Bizonyos. Hát, hogyha komolyan akarják venni, akkor nagyon komolyan is lehet mérni, persze. És vannak is helyek a világon, ahol ezt nagyon komolyan veszik, és az ember nem is gondolná, hogy milyen helyeken, mint mondjuk az Egyesült Államokba, vagy Kínába, vagy Izraelbe, vagy Oroszországba, vagy nem tudom hol, vagy egyéb helyeken is.
0: És foglalkoznak.
2: Hogyne, hát figyelj, de ne szevezet ez, hogy ez mi mindent, meg hogyan. Most abban nem is akarok belemenni, de lényeg a lényeg, hogy csak egy konkrétum. Ha valakinek ezt az erőterét lehet valamilyen módon felismerhetővé tenni, akkor adott esetben azt is lehet látni az erőtérbe, hogy 10 évvel később attól a pillanattól, ahol most van, milyen probléma fog megjelenni az életébe betegség gyanánt. Na most, hogyha ezt az erőtérben lévő konfigurációt, amiből ez látszik, azt ott átalakítják még az erőtérben, nem a testben, az erőtérben, akkor nem fog megjelenni a betegség. Tehát magyarul az erőtér programozza az egész fizikai, sűrű fizikai struktúrát, tehát ahol a program van, ott kell beavatkozni, nem pedig a fizikai struktúrába. Ezért van a prevenció. A prevenció az gyakorlatilag az erőtérrel való foglalkozást jelenti igazából. Az, hogy mostan tisztálkodunk, meg nem tudom micsoda, ezek is fizikai síkon, de ott az erőtérben van a dolognak a lényege. És hát ugye az minden komoly kultúra, mondom, nem civilizáció, kultúra, az tisztában volt ezzel az emberi világban, és ez szerint is működött. Na most egy nagyon egyszerűt mondok. Afrikában vannak ezek az úgynevezett pigmeusok, ezek a kis pici emberek, ezek csodákra képesek, ezek látják is az erőteret, és ők maguk láthatatlanná tudnak válni, mindenféle ilyen furcsa dolgot is. Járták ezeknek a fekete embereknek a falvait, és ott ilyen bemutatókat csináltak, ezért, azért, amazért cserébe, meg nem tudom mi. Tehát azért mondom, hogy ez nem függ a polgári értelembe vett civilizációtól. Ez egyszerűen Ez az ausztrál benszülöttekre ugyanúgy érvényes volt annak idején. Most már ugye azért ottan sok minden történt, de hát mindegy, szóval most ebben nem akarok belemenni. Lényeg a lényeg, hogy az embernek ez egy bizonyos fajta állapota, ami most általánosan ismert és általánosan élt, de ez nem a nagybetűvel az ember állapota. Ez egy stáció. Aztán Isten tudja, mi minden jön még, meg mi minden volt, ugye arról csak homályos képeink vannak, de azért vannak, hogyha valaki nagyon mélyen beleereszkedik, akkor nagyon komoly felismerésekre tehet szert arra nézve, hogy működtek ezek a dolgok.
0: Bocsánat, hogy egy Stim kollégát idézek.
2: Igen.
0: Most fejeztem be Phil Glassnak egy ilyen borzasztó, hosszú, nagy könyvét.
2: Aha.
0: És ír az életéről, stb. És a fináléban ott, mintha egy teljesen más ember lépne elénk. A fináléban próbálja megmagyarázni, mi úgy mondanánk nagyon lapidáris, hogy az ihletet, az összönzést, a hívást, a sugallatot, a Jóistennek a közreműködését, de nem írja ki, hanem erőnek erejével próbálja körülírni, nyekereg, nyikorog a gondolatmenet, nem meri, vagy nem tudja leírni, hogy természet fölötti, de a tüneteket leírja. És azt próbálja magyarázni, hogy egy zenemű, most mindegy, hogy orgona, vagy opera, vagy bármi, az milyen összönzésre. A könyvnek azt a címet adta, hogy szövegzene nélkül. Hát Mendelssohn.
2: Világos.
0: És haragudtam rá, mert ha egyszer ott van, érzi, maga is átéli, hát akkor már miért nem meri oda tenni, hogy rajtunk kívülálló szellemiség?
2: De valószínűleg, mert nagyon erős a bulandó énje.
0: Lehet. Lehet.
2: Nézd, ha valaki a többi emberrel igazoltatja vissza az ő munkájának az értékét, akkor
0: csóválom a fejem.
2: Akkor ez van. Ha valaki magától, önmagán belül nem tudja, hanem csak attól fogja megtudni, hogy a többiek mit szólnak hozzá, és hogyha tetszik nekik jó, ha nem tetszik nekik, az nagyon nem jó, hát akkor ez van. Hát el kell engedni mindent, mindent el kell engedni. A Carnegie Hallt is el kell engedni, a Metropolitant is el kell engedni.
0: Szülőt el tudsz engedni?
2: Tessék?
0: Szülőt.
2: Mindenkit el kell engedni, a gyerekedet és a szülődet is, mindenkit. Ha nem, azok majd mindig kondicionálnak. És az elengedés az nem azt jelenti, hogy utána tojod az egészet, hanem ez egy nagyon nehéz játék. Kötődés és viszonzás nélkül kell szeretni. Na, ez nagyon nehéz.
0: És azt hiszem, a mi oly büszke nyugati világunk ettől távolodik.
2: Már nagyon régen, igen.
0: Már nagyon régen.
2: Már nagyon régen.
0: És kimerem mondani, hogy egyre gyorsabban.
2: Hogyne, hát ez természetes, igen.
0: Természetes a gyorsulás?
2: Egyre gyorsabban, persze. Mert egyszer csak ez meg fog állni. Mert hát nem tud mit csinálni mást, meg kell, hogy álljon. Ezek az emberi létben való mozgások, ezek nem végtelenek. A végtelen az egy rendkívüli dolog, az embernek a végtelennel szembe rendkívül alázatosnak kell lenni. Ha csak a talpadnak az elejét, vagy a lábfejednek az elejét bedugod a végtelenbe, már nagyon vigyázz, jobb lesz, hogyha visszahúzod. Szóval a végtelen az egy olyan felfoghatatlan valami, amivel rendkívül óvatosan és rendkívül alázatosan
0: muszáj felfogni?
2: Nem lehet fölfogni úgyse, nem is lehet. De alázatosan kell vele bánni.
0: Mindenképpen, de arra gondolok, hogy még a legnagyobb tudósok, hát én katolikus vallást kaptam, és mondjuk bizonyos területekbe próbáltam egy picit jobban belemenni, és egyszerűen ott vannak a sorompók. Tehát ha nagyon mész mélyebbre, akkor még jobb a, nagyobb a hívás.
1: Persze.
0: Majdnem úgy, hogy beleszédülsz.
1: Persze.
0: És tudomásul kell venni, hogy nem, megérteni nem lehet.
1: A megértés az csak a létezésnek egyik frakciója. De a megértésen kívül van számtalan más, nagyon sokféle frakció, amiről szó se esik manapság.
0: Most arra gondolsz, ezek a bizonyos érzések, ösztönök?
1: Hát arra is, de a tapasztalásnak olyan irányai, amik nem az úgynevezett észszerű megértésen alapulnak. Megérzéseken, meg belátásokon, meg érzékeléseken alapulnak. Most aztán erre lehet azt mondani, hogy hát jó, hát azok is bizony. Miért a megértés az nem bizonytalan? Hát azért, mert most azt mondtuk, hogy 2×2=4, attól most akkor...
0: Az tulajdonképp elhatározás kérdése, ez közmegegyezés.
1: Rendben van, hogy 2×2. Okay. Na, és akkor most hova jutottunk? Nem jutottunk túlságosan messze. A Herakleitosznak ugye van az a kis egyik a sok töredék közül, ugye, hogy a mindenség felgyullad mértékre és kialszik mértékre. Tehát itt mértékekről is szó van, ugye. Na most, hát bizonyos ponton túl nem a megértés vezeti az embert. Hogyha te át akarsz menni egy 16 sávos úton, mindenféle hivatalosan biztosított átjárás nélkül, lámpák és egyebek, és neki mész, ott a megértés téged nem fog vezetni. Ott, ha vezet valami, az magad se tudod, hogy mi általában, ha átjutsz anélkül, hogy el ne ütnének. Ott valami átvezetett, de az nem a megértés. Tehát azért mondom, hogy teljesen evidens dolgok vannak, amiknél a megértés semmire nem használható.
0: Tehát primer mindenek előtt a megérzés.
1: A megértés
0: beleérzés, megérzés.
1: A megértés az statikus.
0: Az
1: statikus. A megérzés az viszont tehát statikus, és ebben az értelemben rögzített és merev. A megérzés az dinamikus, nem rögzített és állandóan változó. Na most mind a kettőre szükség van. És ezt egyszerre kellene megélni. Nem egyiket, meg a másikat.
0: Most mondod, először a megélni.
1: Egyszerre szólt. Kéne megélni. Igen. Átélni, ha tetszik.
0: Igen. Tehát magyarul saját agyadon, szellemeden.
1: Valamin, az már nem az agyam. Hát az agyam az egy semmi. Hát az,
0: kiszolgáló.
1: Persze, az gyakorlatilag egy komputer, de a program az nem az agyamban van. A program az mondtam, az erőtérben van a program.
0: Gyönyörű a kiválasztott zenédnek a címe, mint Sziklák között a szél.
1: Így van.
0: Hát ez pontosan az, amiről eddig beszélt. Egy picit hallgassunk bele,
1: ja.
0: Mert vészesen közeledik sajnos a műsor vége.

0: 12 hangszerre
1: igen.
0: készült. Ezek felserélhetők, ezek a hangszerek?
2: Nem. Két fuvola, két klarinét, két kürt, két hegedű, brácsa, két cselló, bőgő.
0: Azért kérdeztem, mert több művednél...
2: Igen, nem, ez direkt ki van. Itt
0: a hangzás miatt.
2: Itt nem lehet változtatni a hangszerelésen. Ez így van kitalálva. Igen. Ennek az a sajátossága, hogy három részből áll a darab, és a részeket föl lehet cserélni. Tehát hatféle kvázi rész sorrendbe lehet.
0: Így is lehet, úgy is lehet, amúgy is.
2: Magyarul ABC verzió van.
0: Ilyen aleatória.
2: De csak úgy, hogy a részek cserélhetők fel.
0: Értem, azon belül nem.
2: Azon belül nem. Uh-huh. Tehát a részek kötöttek.
0: Három rész. És
2: hát hatféle sorrendbe lehet igen. játszani a három részt. Így van.
0: Elhagyott ösvény a ködös messzeség felé.
2: Igen.
0: Ez egy gyönyörű kóda, gondolatilag is.
2: Igen. Igen.
0: Elhagyott ösvény, nekünk kell bejárni.
2: Hát elhagytuk, régen jártunk rajta.
0: Jártunk rajta, de nekünk kellett járni.
2: Igen.
0: Az én ösvényem, a te ösvényed.
2: Meg a mindannyiunké, igen.
0: Igen, a ködös messzeség, mert agyilag nem.
2: Persze, nem tudjuk, hogy mi van, persze. Nem tudjuk, úgyse tudjuk. Hát, okoskodunk itt. Meg.
0: De lélek, szellem?
2: Hát nézd oda, nincs mese. Számot kell vetni az emberi létformának a lehetőségeivel, amik hihetetlenül szélesek. Ahhoz képest, ha mondjuk azt mondjuk, hogy az emberi létforma lehetőségei azok 360 fokot tesznek ki, csak a példa kedvéért, akkor most körülbelül egy fokon járunk. A másik 359 az, mintha nem is létezne.
0: De ha elhatározod, akkor...
2: Lehet menni.
0: Egyről persze. a kettőre...
2: Persze, meg hát nem feltétlenül sorba, össze-vissza lehet menni. Szóval ez nem olyan, hogy föltétlenül egy kijelölt úton. Teljesen...
0: Van hozzá idegenvezetőd?
2: Belül.
0: Ebből indultunk ki, és belül. Ide érkeztünk.
2: Persze, belül, csak belül. Ezt kívülről senki se tudja. Hát régebben voltak ilyen mester-tanítvány viszonyok, meg nem tudom micsoda, amik akkor rendben is voltak és működtek, és állítólag ma is vannak ilyenek, de hát azért ez óvatosan kell kezelni ezt a dolgot ma, mikor az egész világ úgymond nyugatosítva van, mert mindenhol ez a nyugati típusú létberendezkedés van műsoron. Hát ebből fakadnak bizonyos dolgok. Hát nézd oda, én gyerekkoromban még egy paraszti társadalomba születtem bele. Na, most hol van a paraszti társadalom? Az, hogy vannak, és traktorral szántanak, meg mit tudom, mit csinálnak, ez nem paraszti társadalom. A paraszti társadalom az az volt, amikor a lóval, meg a mit tudom, mivel, és akkor a természetnek kitéve, és akkor nem... Hát szóval az egy teljesen más viszony volt. És ilyen módon a viszony is más volt a természethez. Szóval nézd oda, a Kárpát-medencének a térképét láttad-e esetleg a folyószabályozás előtt? Az abszolút nem hasonlít arra, amit most látunk. A Csallóköz, az egész Rába völgye, meg itt a Szigetközi környék, az gyakorlatilag egy ilyen tenger. Kis tenger volt. Az egész Nagyalföld egy tenger volt, a Duna végig. A Dráva az kevésbé, de ott is, a Száva völgye végig tenger. Most hol vannak ezek a tengerek? Meg is változott az időjárás, ugye a mikroklímák, hogy úgy mondjam, megváltoztak. És most ugye próbálnak nyafogni, hogy most aszály van, meg nem tudom, micsoda van. Ja, hát 200 évvel ezelőtt, vagy körülbelül akkor ugye elkezdték ezt szétcsapni, szétcsapták. Senki nem látta, úgy látszik előre, hogy ennek az a vége, hogy azt most kéne víztározókat építeni, persze úgyse fognak, meg nem tudom micsoda, hát baromi munka, ugye hát itt azért tudjuk, hogy milyen munka volt ezt a lecsapolást is véghez vinni, de ez abszolút megváltoztatta az egész természetet. De az éghajlatot is megváltoztatta, az élővilágot is megváltoztatta ennek következtében. Hát, na ennyit tudunk nagyon okosan. Hát, hogyha nem vagyunk elég okosak, szóval a Laocinak a Tao Te Ching-jében van egy ilyen kis mondat, hogy a mindenség szent edény, ha megérinted, elveszíted. Tehát itt is csak megint az alázat és a teremtésnek a tisztelete. Szóval amennyiben ez nincs meg, akkor annak óhatatlan, bár nagy eredményeket lehet elérni, és nagy bukások a következmények.
0: A tisztelethez hozzátehetem, vagy kibővíthetem a szeretet gondolatát?
2: Hát ez csak is együtt él. Ez nem olyan, hogy szeretet magában nincs. Az nincs. És hát megint, amit múltkor is emlegettem, hála és szeretet az nagyon szorosan összetartozik, tehát a mindenséggel szemben. És hát úgyse, hát nem tudjuk fölfogni ezt az egészet ésszel, úgyse tudjuk föl, hiába okoskodnak, mert ugye hatalmi szóval el lehet mondani, hogy ez így van és kész. És ha te azt mondod, hogy nem, akkor te egyet agyon csapnak, el van intézve. Attól még az nem lesz felfogható. Az ember az játssza ezt a játékot, tehát föl kéne ébredni már egyszer, de hát nem sok esélyünk van a fölébredésre. Van, de hát majd meglátjuk.
0: Örülök, hogy hozzátetted, hogy van.
2: Persze.
0: Tehát ez egy pici remény, ami kell, hogy...
2: Persze. Egyénileg mindenkinek van esélye, ha óhajtja. De hát ez elkötelezettnek kell lenni, egyértelműen elkötelezettnek kell lenni, és óhajtani kell. Aminek az a következmény, hogy csinálok is valamit ebben az ügyben. És folyamatosan csinálok valamit, és foglalkozom ezzel.
0: Megyünk a ködös messzeség felé.
2: Így van.
0: Hölgyeim és uraim, Dukai Barnabás volt a vendégünk, Fülöp Csaba, Peresztegi Attila és a magam nevében köszönöm a figyelmüket, a mikrofonál Juhász Elődöt hallották. Ezeket a gondolatokat nem lehet lezárni, de meg kell őszintén mondanom, hogy nagyon sokat tanultam a két műsorban tőled, és fogjuk folytatni a beszélgetést, ha szabad. És akkor befejezésű saját művet, tehát Dukai Barnabás elhagyott ösvény a ködös messzeség felé, hadszólamú szabad orgánum.

0: elhangzott a zene közelben. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sok szeretettel várom a klasszikus romantikus zene kedvelőit zongoraestemre a Pesti Vigadó dísztermébe május 27-én este 7:30-kor. Jegyek interneten a hegedűsendre.jegy.hu oldalon, vagy személyesen a jegyirodákban, illetve a hangverseny helyszínén vásárolhatók.
1: Reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Jó estét kívánok! Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhely Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámlóhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyházfő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. Hangoztatta, hogy Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Az egyházfő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. A hagyománynak megfelelően pünkösd vasárnap a római Panteon mennyezeti nyílásából a városi tűzoltók több tízezer vörös rózsaszirmot hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként. Várakozás előzi meg 14. Leó pápa hétfőn megjelenő első enciklikáját, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Rendkívülinek számít, hogy a kiadással egy időben a Vatikánban kitűzött sajtóbemutatón a pápa is részt vesz. A Magyar Péterrel készült szombati interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitelválság nincs. Nincs folytogató munkanélküliség, és nincs IMF gyámság sem. Közölte közösségi oldalán vasárnap Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. Azt írta, teljes foglalkoztatottság van, alacsony az infláció és a van gazdasági növekedés, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban. Aláhúzta, a miniszterelnök által elmondottakból az is kiderül, hogy az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessenek be már idén. A fideszes politikus szerint viszont nem tudtuk meg semmit az interjúból, hogy miért nem vezeti be a Tisza kormány a kampány alatt az új miniszterelnök által követelt 480 forintos benzinárat, mi a helyzet a vagyonadóval és a külön adók kivezetésével, valamint hogy igaz-e, hogy Brüsszel tényleg a szigorú migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe. Hozzátette, a miniszterelnök az interjúban arra sem adott magyarázatot, hogy a kétharmados felhatalmazást a kormánytöbbség miért visszamenőleges hatályú alkotmányozásra használja. Új fejezetet nyitott a csehek és a németek viszonyában az, hogy most első ízben Csehországban rendezték a Szudéta-Német Honfitársi Szövetség közgyűlését.

0: Az északi a szél megélénkül. A csúcsérték holnap 26 és 32 fok között alakul. Bővebb híresszefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. Tizennyolc óra 4 perc. Keresztény Közéleti Akadémia.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Birher Nándor, a beszélgető társam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának dékánja. És apropója beszélgetésünknek, hogy pünköst hétfőn fog megjelenni Leó pápa első enciklikája, mégpedig a mesterséges intelligencia és az emberi méltóság témakörben. Nem ismerjük még a szöveget, de tudjuk azt, hogy a Katolikus Egyetem nagyon fontos kutató műhelye a mesterséges intelligencia és az emberi sajátosságok területének, és hát ezért kértem ezt a beszélgetést. Később majd beszélgetünk magáról a karról is, de hogy ez a mesterséges intelligencia kutatásban hogyan kapcsolódunk be a nemzetközi kutató életbe, erről szeretném hallani Nándort.
2: Igen, nagyon várjuk a Magnifica Humanitas Csodálatos Emberiség című enciklikát, amelyet a pápa már május 15-én aláírt. Egyébként napra pontosan 135 évvel a Rerum Novarum, ugye a 13. Leó pápa által kiadott Rerum Novarum enciklika után. A Rerum Novarum már címe is mondja, a napjaink új dolgairól szól. Ugyanígy ezekről az új dolgokról, vagy a legújabb dolgokról fog szólni a Magnifica Humanitas enciklika is. Arról, hogy milyen társadalmi kihívások jelentkeznek, például a mesterséges intelligencia használata kapcsán. Mennyire nehéz lesz majd különbséget tenni az ember és a gép között, hiszen a gép, vagy ezek az algoritmusok, vagy ezek a nyelvi modellek, a nagy nyelvi modellek nagyon jól szimulálják azt, hogy úgy viselkednek, mint ahogy egyébként az ember is viselkedne, és ez bizony könnyen megtévesztő lehet. A kérdéskör maga, tehát a mesterséges intelligencia kérdésköre, az már réges-rég felvetődött, hogyha lehet, akkor erről mondanék szívesen pár mondatot, hogy ez hogy kötődik ez a mesterséges intelligencia kérdéskör a Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez.
1: Nagyon szeretném hallani.
2: Picit, de talán nem, igazából nem sokat túlozva mondhatjuk azt, hogy az egyetemünkön az információs technológia és bionikai kar Roska Tamás professzor úr kezdeményezésére pont azért jött létre, mert azt az alapelvet kutatták, ami ma a nagy nyelvi modelleknek is az alapelve. Tehát ilyen módon az egyik karunk létrejötte, az kifejezetten kötődik a mesterséges intelligencia módszertanához, működési módjainak kutatásához, és bizonyos értelemben kötődik a nagy nyelvi modellek fejlesztéséhez is. Nem véletlen, hogy a karunkon Rószéki Gábor professzor úr ezt a témát kutatja régi idők óta. Tehát a Pázmány az valamilyen módon folyamatosan a technológiai kutatásain keresztül kötődött a mesterséges intelligenciához, egy kis költőiséggel azt hiszem, hogy mondhatom ezt nyugodtan. Illetve a másik oldalon szintén ez a kar kötődött ahhoz, hogy a technikát hogy lehet arra felhasználni, hogy jobb legyen az emberiség. Nagyon sok olyan kutatás van, ahol megpróbálják ezen a karon megalkotni azokat a gépeket, azokat a szoftvereket, amelyek mondjuk a vakembert segítik hozzá ahhoz, hogy egy mobiltelefon segítségével a kaputelefonról le tudja olvasni, hogy melyik csengőt kell megnyomnia. Tehát valahogy egyrészt azt hiszem, hogy a kegyelem is mozgatott bennünket ebbe az irányba, másrészt meg katolikus egyetemként felismerve azt, hogy a katolikus tanításnak a lényege, a középpontja az embernek a másik szolgálata, a természettudományos kutatásainkat is ebbe az irányba akartuk vinni.
1: Közelmúltban beszélgettem a piarista tartományfőnökkel, Zsódi Viktor atyával, és arról, hogy milyen képe van az embereknek az egyházról úgy átlagban, és ezt amikor a Rugoszki Rita neve közszájon forgott, hogy esetleg ő lesz az új oktatási miniszter, akkor pillanatok alatt 800 oldalnyi komment érkezett hozzá, és ezt Zsódi Viktor csoportosította, és a legnagyobb egységes tömeg azt sugallta, hogy az egyházi oktatóintézmény

0: és általában az egyház 50 évvel, 100 évvel le van maradva a tudás, a haladás, a tudományos haladás ügyében, és avitt eszméket és technológiákat tart ma is jónak, és ezért féltek ettől, hogy egy katolikus pedagógus legyen a miniszter. Örömmel hallom, hogy a katolikus egyetem ezen a területen is bizonyította az ellenkezőjét ennek. Tehát akár Proszéki, akár az említett Roska professzor, hogy mennyire időben, szinte az egyetem alapítása után néhány évvel már elkezdték ezt a kutatást, illetve fölállt ez a kar. Tehát csak így megdicsérném az egyetemet.
1: Szerintem minden okunk megvan rá, hogy büszkén vegyük ezt a dicséretet, tehát hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy kb. 30 évvel előztük meg a korunkat. Az alapkutatások vonatkozásában és azért egy pár évvel megelőztük az alkalmazott kutatás vonatkozásában is a korunkat. Ezt bátran merem mondani, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásai képzésünk az első volt az országban. De ahogy kijöttek a nagy nyelvi modellek, Cserei dékán úrral közösen arról egyeztettünk, hogy össze kell kapcsolni a bölcsészettudományt és a természettudományt meg az informatikát egymással, és már 2022-ben, abban az évben, mikor kijött az első ténylegesen is használható, nagy nyilvánosság számára elérhető nagy nyelvi modell, mivel meghirdettük a mesterséges intelligencia alkalmazásai képzést, ami mind a mai napig nagyon népszerű, és ami arra fókuszál, hogy hogyan kapcsoljuk össze a bölcsészettudományt, a társadalomtudományt, meg az informatikát egymással. Tehát a pázmány mindenképp a kutatások élvonalában van, és ami a legújabb lépés, hogy nem csak a hazai kutatás, hanem a nemzetközi kutatások élvonalába is sikerült belépnünk egy olyan programmal, ami az Amerikai Katolikus Egyetem, ez a neve az egyetem, ez egyébként egy washingtoni egyetem, az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem között jött létre, és amit szeretnénk nagyon erősen hozzákapcsolni a vatikáni, illetve a szentszéki mesterséges intelligencia koncepciókhoz.
0: Az internet világa, amikor hozzáférhetővé vált rengeteg embernek, nagyon nagy zavarba voltunk sokan, hogy ez az ördög táptalaja az emberek életét megkeserítse. Valahogy úgy van minden eszközzel, mint a konyhakéssel, hogy gyilkolni is lehet vele, meg a húst szeletelni. Tehát az internet is, meg most a mesterséges intelligencia is, azt hiszem, hogy nem egy istenellenes dolog, hanem mindenre lehet használni. És gondolom azért kell ebben a pápának is megszólalnia, hogy a veszélyek csökkenjenek, az éberség, a tudatosság növekedjék az emberekben, és hogy használni tudjuk, mert lehet használni jóra is.
1: Ez így igaz. Cserei dékán úrnak a szellemes példája az, hogy a gulyásleves az igazából egy jó étel, de hogyha mondjuk az egri vár faláról a kondérból a nők öntik le a törökökre, akkor meg halálos fegyver. A mesterséges intelligenciára mindez azért fokozottan igaz, tehát hogy nagyon veszedelmes tud lenni. Gondoljunk például arra, hogy ha mesterséges intelligencia vezet, irányít fegyvereket, akkor bizony annak súlyos következményei lehetnek a harctéren. Vagy netán komplett rendszerek irányítását veszi át a mesterséges intelligencia emberi felügyelet nélkül, annak súlyos következményei lehetnek. Szintén súlyos következményei lehetnek annak a robotbíróságnak, ami Kínában már működik, és ahol egyszerűen a gépnek kell föltölteni az iratokat, és a gép maga hoz döntéseket, különösebb emberi beavatkozás nélkül. Persze ennek vannak egyszerűbb, jól alkalmazható módja is, hiszen tudjuk, hogy gyorshajtás esetén mondjuk a rendszerfelismerő rendszer kiegészül egy mesterséges intelligenciával, és emberi jóvágyást követően azért ki tudja nekünk küldeni a bírságot, és az olyan rettentő nagy veszélyeket nem hordoz magában. Tehát nagyon bonyolult kérdés a mesterséges intelligencia kérdése. Lehet egyrésztről annyira veszélyes, mint amennyire veszélyes mondjuk az atomenergia felhasználása. Másrésztről viszont nagyon erősen ott van a mindennapjainkban. Az emberiségnek magának kell megkeresnie azt, hogy tudja ezt a bonyolult kérdéskört megfelelőképpen szabályozni. Ennek az alapkérdése az valamiképpen az lesz, hogy mi a különbség aközött a beszélő között, aki egyrésztről érző ember, és a másik oldal, mi a különbség a között a beszélő között, ami igazából csak egy gép, vagy egy matematikai modell. amelyik egyébként nagyon jól szimulálja azt a beszédet, ami majdnem olyan, mintha ember beszélne. Az alapproblematika az lesz, hogy tudjuk tetten érni, hogy az embernek lelke van, a gépnek meg nincs lelke. És azért bonyolult a dolog, mert hogy azt is nehéz fölismerni, hogy a mesterséges intelligencia gép. Mert verset ír, zenét szerez, társalog velünk, és gondolhatjuk, hogy ez valami csoda dolog, de valójában nincsen mögötte az, amit az emberben léleknek hívunk.
0: Az egyetemi oktatók életét is megnehezíti bizonyos értelemben, mert hogy tudják eldönteni, hogy most ezt a dolgozatot, ezt a kutatásszerű valamit, TDK munkát nem a mesterséges intelligencia csinálta-e, kizárólag. Vannak olyan szűrők, amelyek révén azért a munka megspórolását ki lehet deríteni egy-egy esetben, mondjuk az egyetemi millióban.
1: Vannak ilyen szűrők, de a lényeges kérdés az nem ez lesz. Illetve hát ezek a szűrők sem működnek 100% bizonyossággal, tehát hogy valamit lehet velük csinálni, hogy egy bíróság előtt mondjuk egy perben megállna-e, az már, mint megkérdőjelezhetetlen bizonyíték, az már egy másik kérdés. Az igazi kérdés az lesz, hogy mi a tanár szerepe egy olyan világban, ahol mondjuk a gép gyorsabban, bizonyos szempontból jobb válaszokat ad, mint amilyet a tanár tudna adni. De előbb-utóbb ki fog derülni, hogy ez az egész ez szimuláció, most nem akarom a hazugság szót használni, hogy a tanárban sokkal több van, mint ami a gépben van. Akkor is, hogyha mondjuk a válaszaiban ott van egy csomó tévedés vagy bizonytalanság, de pont ez a bizonytalanság vagy tévedés hordozza magában az emberiséget, azt az emberséget, ami egy tanár-diák viszonyban meg kell, hogy jelenjen. A nagyon nagy kérdések majd ezek lesznek, hogy ki tanítson. Mennyiben tanítson a tanár, mennyiben tanítson a gép. Hogy tanítsuk meg a diákot arra, hogy a mesterséges intelligencia segítségével egy sokkal jobb dolgozatot hozzon létre, mint amit maga a gép elő tudna állítani. Ehhez persze meg kell tanítani a diákot arra, hogy megfelelően tudjon kérdezni. De én a magam részéről azt sem tartom kizártnak, hogy nem egy szakdolgozatot kell becsatolni, hanem azt a promptot, tehát azt a kérdéssort, ami mentén a gép előállította a szakdolgozatot. És hogyha ez értékes egyéni eredeti munka lesz, akkor nekem semmi problémám nincs azzal, hogy a mesterséges intelligenciát használta. Egyébként a szabályozás is ebbe az irányba megy, hogy lehet mesterséges intelligenciát használni meghatározott területeken, viszont mindig le kell írni, hogy mire használták, és hogyan használták a mesterséges intelligenciát, és mindig bizonyítottá kell tenni azt, hogy a saját egyéni tudás, szellemi termék benne van az adott dolgozatban.
0: Nagyon szépen köszönöm. Visszatérünk majd erre a témára akkor, amikor megjelent az enciklika itt a rádióban is természetesen. Most azt szeretném még, hogyha bemutatná nekünk egy kicsit a bölcsész és társadalomtudományi kart, amely jelenleg a piaristák korábbi ideiglenes rendházában, iskolájának épületében, a Mixát téren működik.
1: Hát részben, tehát a képzés maga, az a műszaki, a Duna túlsó oldalán, a Műszaki Egyetem Z épületében van, ez a 10 emeletes épület, egyébként maga az épület az nem a legmodernebb technológiával készül, viszont nagyon szép a kilátás, és hát büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt 3 évben hihetetlen mértékben megnőtt a bölcsészkar iránt érdeklődés, csak hogy érzékeltessen, 3-4 évvel ezelőtt kb. 7000-en adták le összesítve a jelentkezést a karra, idén bőven 17000 fölött vagyunk, tehát hogy egy hatalmas előrelépés van ezen a területen, ami valószínűleg azért is van, mert igyekszünk a legújabb módon megközelíteni a tudományt, igyekszünk fölhívni a figyelmet a legújabb technológiákra, igyekszünk interdisziplinárisak lenni. Pszichológus hallgatóinknak például lehetőséget kínálunk arra, hogy a legújabb technológiákkal kapcsolatban írjanak doktori dolgozatot. Az intézet vezetőnk például azt kutatja, hogy a mesterséges intelligencia válaszai azok mennyire mutatnak hát pszichológiai szempontból problémás személyiségszerkezetet. Tehát nagyon leegyszerűsítve, ugye az látszik, hogy borderline-os a mesterséges intelligencia, és mondjuk megfelelő kérdések mentén nagyon gyorsan lehet nála valamiféle pszichés betegséget azonosítani. Nagyon fontos erre fölhívni a figyelmet, mert sokan barátként kezelik a mesterséges intelligenciát, és nem gondolnak bele, hogy bizony a válaszoknak a nagy része olyan, mintha egy beteg embertől érkezett volna a válasz. Nagyon fontos aztán a korunk fejlődése vonatkozásában, hogy az összes társadalmat érintő lényegi témakört szeretnénk érinteni. Ez megjelenik egyébként az amerikai projektünkben is. Tehát mi úgy látjuk, hogy a mesterséges intelligenciának, illetve a társadalomnak 5 nagy kihívás csoportja van, és mindegyikre szeretnénk választ adni a Katolikus Egyetemen, vagy mondjuk inkább úgy, hogy 5+1 nagy kihívás csoportja van. Kezdem a plusz egyel, ez egy világos emberképet jelent. Tehát a legfontosabb feladatunk, küldetésünk, hogy világosan meghatározzuk azt, hogy ki az az ember, akit mi embernek tekintünk. Rá tudjunk mutatni arra, hogy ennek az embernek, ennek szabad akarata van. Ez az ember felelős döntéseket képes hozni, képes a világot objektíven megismerni, képes Isten kapcsolatba lépni, képes a szenvedésre, hogy ilyen teológiai fogalmat is behozza. Egy szóval ennek az embernek lelke van. A másik oldalon pedig, hogy jelenik meg mindez a modern világban? Egyrészt úgy, hogy ez a lélekkel rendelkező ember, és akkor itt jön az 5 terület, képes arra, hogy oktasson, tanítson másokat. Ez a tanítás, ez nem egyszerű tudás átadás, hanem világnézet átadás, egyfajta szellemiség. Az értelem az mindig a hittel együtt válhat olyanná, amely előre viszi az emberiséget, és nem falnak viszi az emberiséget. Tehát külön foglalkozunk azzal, hogy az oktatás területén a mesterséges intelligenciának milyen lehetőségei, szerepei vannak. A másik ilyen nagyon fontos terület, hogy a gazdaságtudományban a mesterséges intelligenciának mi a feladata, milyen lehetőségei vannak, hogy számíthatunk a mesterséges intelligenciára. Ezzel kapcsolatban is indítottuk a gazdaságtudományi képzéseinket. Egyébként ez egy új terület, ahova szintén nagy számban érdeklődnek a hallgatók, tehát a gazdasági és menedzsment alapképzésre lehet hozzánk jönni, és ez a képzés már olyan, ahol figyelembe vesszük a mesterséges intelligencia hatását. Nagyon fontos a harmadik terület, az egészségügyi szociális terület, ahol gépeket és mesterséges intelligenciát lehet alkalmazni. Itt is felvetődnek nagyon komoly etikai kérdések. Részben együttműködünk a Kaposvári Diagnosztikai Központtal és a demenciával, a demencia enyhítésével kapcsolatban dolgozunk ki programokat mesterséges intelligencia bevonásával. Részben ugyanezt nem csak az időskorban, hanem a gyerekkorban is szeretnénk megtenni. Ezért indítottuk a gyógypedagógia képzésünket, ahova szintén sokan jelentkezni. Ez tehát a harmadik terület, ugye említettem az oktatást, említettem a gazdaságot, és most említettem a szociális egészségügyi területet. A negyedik terület az pedig a háború és a béke kérdése. Tehát mindannyiunk közös társadalmi felelőssége, hogy egy marinásokkal békésebb világba tudjunk élni. Itt is nagyon nagy erőkkel van jelen a mesterséges intelligencia kérdésköre. Egyrészt a már korábban szóba hozott autonóm fegyverek kapcsán. Másrészt ez egy picit utópia, de talán azért mondhatom, hogy a gépek fejlődésével, a robotika fejlődésével akár még azt is meg lehet oldani, hogy ne embert öljünk, hanem egyszerűen gépek pusztítsák a gépeket. Tehát azt nem gondolnám, hogy létrejön a béke aranykora, amikor az ember nem fog harcolni a másik ember ellen, de lehet, hogy ezt a harcot meg lehet vívni majd a gépek szintjén, és akkor legalább valamilyen módon meg lehet valósítani azt az alapelvet, hogy meg kelljen az egyik embernek megölni a másik embert. De ez egy ilyen gondolati játék. Ez a 4 fő terület, és az egészhez kapcsolódóan van még az 5. terület, ami meg arra vonatkozik, hogy ezt a mesterséges intelligencia kérdéskört hogy lehet szabályozni. Látjuk, hogy a jog önmagában kevés. Látjuk, hogy a jogrend az nagyon erősen át tud politizálódni, csak kapkodjuk a fejünket világszinten is, hogy stabilnak hitt jogalkodó rendszerek bevetett bizalom mennyire meg tud inogni. Viszont ez rávilágít arra, hogy szükség van az etikára, tehát szükség van egy érett etikai rendszerre, szükség van arra, hogy a jó meg a rossz között valamilyen módon különbséget tudjunk tenni. Ehhez meg szükség van egyfajta vallási meggyőződésre. Úgy vélem, hogy a jog mellett az erkölcsi vallási meggyőződés a jövőben nagyon komoly szerepet fog kapni, már csak azért is, mert az ember-gép közti különbségtétel az arról fog szólni, hogy most akkor van lélek, vagy nincs lélek. És ez kiegészül még egy szabályozási szinttel, ez pedig a szabványok szabályozási szintje, ami nagyon technikai, de nagyon lényeges ahhoz, hogy egységes globális rendszereket lehessen létrehozni. Tehát a bölcsészkarnak igazából ez a nagy víziója, hogy ezeken a csomópontokon kínáljon képzést és a legmagasabb szintű képzést a hallgatóknak.
0: Nagyon szépen köszönöm, hát rengeteg kérdés és irány mutatkozott, amerre a beszélgetést lehetne folytatni, de a műsoridőnk végehez közeledünk. Látszik, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tényleg 21. századi szempontrendszerrel áll a jövő kihívásai előtt. Még egy apróságot kérdeznék, most leállt a kampuszépítés, mennyire hátráltatja ez a képzést, és van-e remény arra, hogy valahol egy egységes kampusz végül is létrejöjjön. Már az is érdekes ez, mert most van először olyan miniszterelnöke Magyarországnak, amely az Önök Egyetemének a diákja volt.
1: Keresztényként azt tudom mondani, hogy pláne így Pünköst környékén, vagy Mennybe Menetel környékén, hogy mi a reménynek az egyháza vagyunk. Sőt, hát ugye Ferenc pápa, amikor itt volt az egyetemen, azt mondta, hogy nekünk az a remény laboratóriumának kell lenni. Tehát nem mondhatom azt, hogy nincsen reményünk. Azt viszont mondanom kell, hogy helyünk azért nem nagyon van. Tehát említettem már, hogy mennyire megnőttek akárcsak a bölcsészkaron a létszámok. Világos, hogy ezekhez a létszámokhoz méltó elhelyezésre is szükség lenne. Az is egyértelmű, hogy az egyház önmagában egy ilyen kampusz nem fog tudni finanszírozni, tehát mindenképp valamiféle állami segítségre is számítanánk. Nagyon bízunk benne, hogy azt mindenki belátja, hogy a magyar társadalomnak érdeke, hogy legyen egy erős, stabil egyetem, ami világos értékrendet képvisel, és amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, ha akarom, akkor 1635 óta, ha akarom, akkor meg legalább 31-nehány éve megjelenik itt a magyar társadalomban, és hát valóban ennek egyértelmű bizonyítéka az is, hogy az állami vezetőink közül nagyon sokan itt nálunk a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztek. És hát bízom benne, hogy tudnak azonosulni azzal az értékrenddel, azokkal a tudományos és lelki értékekkel, amelyeket itt nálunk szereztek.
0: Birher Nándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának dékánjával beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia. A beszélgetést 23 órakor megismételjük.

0: Golgota felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Május 24-e, 18 óra 30 perc van.
2: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba. A technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket. Főpíreink röviden. 14. Leó pápa pünkösd vasárnap szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány költségvetéssel kapcsolatos állításait. Új fejezetet nyitott kelet-szibériai terjeszkedésében a Gazprom. Zarándokok százezrei Csíksomjón pünköstkor. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyházfő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Az egyházfő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. Pünkösd vasárnap a római Pantheon mennyezeti nyílásából a városi tűzoltók több tízezer vörös rózsaszirmot hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként. Pünkösd a húsvét után a legrégebbi, a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Pünkösd vasárnap a Szentlélek kiáradásának ünnepe, az egyház születésnapja. Várakozás előzi meg 14. Leó pápa hétfőn megjelenő első enciklikáját, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Rendkívülinek számít, hogy a kiadással egy időben a Vatikánban kitűzött sajtóbemutatón a pápa is részt vesz. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk. Kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket. Mondta szent beszédében Székely János szombathelyi megyéspüspök, az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva, mivel a Kárpát-medencében sorsunk összeköttetett, csak együtt boldogulhatunk, tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A pünköst szombati búcsús nagymisére idén is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomjóra. A zarándokok között volt Súlyog Tamás köztársasági elnök is, aki a Gyergyószárhegyi kereszt aljával gyalogolt. A búcsús szentmisén Áder János korábbi köztársasági elnök és felesége, Herceg Anita is jelen volt. Súlyog Tamás köztársasági elnök pünkösd vasárnap Gyergyó Szent Miklóson is részt vett a szabadtéri szentmisén. Oroszország az éjszaka folyamán drón és ballisztikus rakétatámadást indított az ukrán főváros Kijev ellen. Több ukrán nagyvárosból is jelentős károkról és pusztításról érkeztek jelentések. Nyírkata jelenti.
3: Két ember meghalt, mintegy 60-an megsebesültek, több mint 40 épületben pedig jelentős kár keletkezett Kijevben vasárnapra virradóra az orosz légicsapások következtében. Vitali Klitschko, a főváros polgármestere arról tájékoztatott, hogy toronyházakba, egy diákkollégiumba, egy bevásárlóközpontba és egy iskolai épületbe is történt becsapódás. A hatóságok arra szólították fel a kijevieket, hogy vasárnap délelőtt maradjanak az óvóhelyeken. A közép-ukrajnai Cserkaszi városában szintén ért lakótömböket orosz légicsapás. Itt több mint 10 sebesültek meg, köztük 2 gyermek. Dél-Ukrajnában, Nikopol városában is jelentős a pusztítás. A kelet-ukrajnai Szumi megyében egy temetési menetet ért orosz dróntámadás. Egy ember életét vesztette, 9 pedig súlyosan megsebesültek. Az orosz légicsapások közelsége miatt Lengyelországban a légvédelmet riadó készültségbe helyezték. Varsó tájékoztatása szerint a lengyel vadászgépek elővigyázatosságból szálltak fel, légtérsértés nem történt.
0: Új fejezetet nyitott kelet-szibériai terjeszkedésében a Gazprom. A vállalat beindította a csonamező kőolaj kitermelését, amely évente akár 2 millió tonna olajat juttathat az ázsiai piacokra tartó csővezetékbe. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: A Gazprom elindította a kőolajkitermelést kelet-szibériai mezőin. A csonamezőcsoport 3 területet fog össze, és teljes fejlesztéséért a Gazprom Nyefti felel. A mezőcsoport nevét a területen átfolyó Csona folyóról kapta. A legfontosabbak az olajtisztító üzem, a csővezeték, a szállítási átvételi pont és a 2 saját erőmű. A kitermelt és megtisztított olaj innen egyenesen a Kelet-Szibéria Csendes Óceán nevű csővezeték rendszerbe kerül, amely az ázsiai piacokat látja el. A Csona mezőcsoport területén 1,3 milliárd tonnát meghaladó kőolajkészlet rejlik a föld alatt. A Gazprom szibériai terjeszkedése tágabb összefüggésbe illeszkedik. Oroszországban 2025-ben a feltárt földgázkészletek 670 milliárd köbméterrel, az olaj és kondenzátumkészletek pedig 640 millió tonnával nőttek. Ezek a számok azt jelzik, hogy az orosz energiaszektor nem csak pótolni képes a kitermelést, hanem tartósan növelni is. 2025-ben összesen 41 új szénhidrogén lelőhelyet fedeztek fel az országban. A feltárások Szibériától a Távol-Keleten át egészen az északi sarkvidékig terjednek. Az újonnan feltárt készletek egy része ugyanis csak magasabb árak mellett válhat gazdaságosan kitermelhetővé. A tényleges termelés fenntartása így egyre inkább függ az áraktól, a technológiától és a beruházási környezettől. A Csona mezőcsoport beindítása mindazonáltal azt mutatja, hogy Moszkva a szankciók ellenére is képes előre haladni keleti irányú energiastratégiájában.
0: A katolikus Rudolfina Wien diákszövetség 2 tagját szombaton Innsbruckban antifasiszta szélsőségesek támadták és sebesítették meg, az osztrák Express beszámolója szerint. Súlyos erőszakba torkolott egy torinói tüntetés is, amelyet egy szélső baloldali központ bezárása miatt szerveztek. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Súlyog Tamás köztársasági elnök. Közölték vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzát is közzétették. A legfiatalabb kinevezett 28, a legidősebb 66 éves. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Már idén augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szépkártyán érkező támogatást. Magyar Péter miniszterelnök szombaton az RTL-nek arról is beszélt, hogy idén 2%-os gazdasági növekedésre számít, valamint, hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Kiemelte, céljuk, hogy mindazt a 10,4 milliárd eurót, ami az újjáépítési alapban beragadt, Magyarország számára el tudják hozni. A Magyar Péterrel készült szombati interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitelválság nincs. Nincs folytogató munkanélküliség és nincs IMF gyámság sem. közölte közösségi oldalán vasárnap Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. Azt írta, teljes foglalkoztatottság van, alacsony az infláció és van gazdasági növekedés, ami az egyik legmagasabb az Unióban. Aláhúzta, a miniszterelnök által elmondottakból az is kiderül, hogy az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már idén. A fideszes politikus szerint viszont nem tudtunk meg semmit az interjúból, hogy miért nem vezeti be a Tisza kormány a kampány alatt az új miniszterelnök által követelt 480 forintos benzinárat, mi a helyzet a vagyonadóval és a különadók kivezetésével, valamint hogy igaz-e, hogy Brüsszel tényleg a szigorú migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban, közölte az ellenzéki párt vasárnap az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a Fidesz-KDNP kormánya a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően törvényesen és célszerűen a közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. A költségvetési törvény átlátható módon és észszerű részletezettséggel tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket. Aki mást állít, hazudik, amiért vállalnia kell a felelősséget, fogalmaztak a közleményben. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott szombati interjújában egyebek mellett azt közölte, az előző kormány úgy fogadta el a 2026-os költségvetést, hogy nem állított be mellé fedezetet. Ez a politikai felelősségen kívül véleménye szerint büntetőjogi felelősségeket is felvet. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévei Anikó nem kérte a közbejárását. Mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek szombat este. Balogh Zoltán megerősítette korábbi állítását, hogy K. Endre felesége kért tőle segítséget. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kenyelmet. Magyar Péter azért vádaskodik még mindig a kegyelmi ügy miatt, mert a nyilvánosságra hozott bizonyítékok sem támasztották alá, amivel a kormányt vádolta. Mutatott rá Gulyás Gergely, mert ő is látja, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentumok cáfolják, amit a kampányban mondott, és megerősítik mindazt, amit 2024 óta a nyilvánosság is ismer. A kormánynak az ügyhöz nem volt semmi köze, a köztársasági elnök rossz döntést hozott, és ezért vállalta a felelősséget. A frakcióvezető közölte, Balogh Zoltán hibázott az ügyben. Magyar Péter a kegyelmi ügy miatt Gulyás Gergely távozását sürgette a parlamentből. Már is több ezren látogattak el a csíksomlyói búcsúból a Gyimesbükki ezeréves határra, a frissen restaurált Bethlen Rákóczi várhoz, ami ellen már is fellépett két román sovén politikus, sértegetve a magyarokat, de határozott viszontválaszt kaptak. Gáspár Sándor tudósít.
5: A csíksomlyói zarándoklatra figyelve pénteken adták át a 20 éves tervezgetés és 2,5 év munka nyomán felújított Rákóczi várat Gyimesbükk, vagyis Erdély keleti határán, amelyet annak idején vám és egészségügyi ellenőrzőpontként Bethlen Gábor kezdett építetni 1626-ban, vagyis éppen 400 évvel ezelőtt, és első Rákóczi György fejezte be, ezért is emlegettük eddig Rákóczi várként. A község erejét próbára tevő 20%-os önrészsel pályázott román állami támogatásra, a csaknem 1 millió eurós költség fedezésére, ami nélkül nem lett volna esély közösségi törekvésként a második gyimesbükki csoda megvalósulására, ahogy Táncos Barna miniszterelnök helyettes mondotta avató beszédében, ahová most a búcsúból Súlyog Tamás köztársasági elnök is ellátogatott, de ahol Dán Tanászé, magyar ellenes politikus, élesen kifogásolta, amiért magyar műemléket állítottak helyre. Mihály Törnövjánu hasonszörű indulatokkal pedig azzal akarta bántani az odalátogató magyarokat, hogy figyelmeztetett, már Bákó megyében járnak, ami nem Magyarország. Megjegyezzük, hogy Bákó megyeszékhely felé még több olyan falun átvisz az út, ahol jelentős a magyar lakosság. Élesen reagált Csoma Botond, RMDSZ-es képviselő. Ide figyelj, te otromba, sovén tanász. A gyimesbökki Rákóczi vár nem a te magántulajdonod. A romániai magyarok ennek az országnak az adófizetői, úgyhogy joguk van ahhoz, hogy felújításra kerüljenek az általuk is lakott régiókban található műemlékek. Te meg úgyis a történelem szemétdombjára kerülsz, előbb-utóbb, ahol várnak rád a többi, már oda került sovén pajtásaid. Csak időkérdése. Csoma Botond rendre utasító válaszát helyesléssel fogadták a G4 média román portálon is. A cikkíró arra is fölhívta a figyelmet, hogy Tanase más xenofób megnyilvánulása nyomán Romániában több alkalommal bántalmaztak nepáli és sri lankai vendégmunkásokat is.
6: Kárpát-medencei lapszemle. Kincseket rejtő porták nagy sikert aratott a tájházak napja Tardos kedden, írta meg a Pozsonyi Újszó. Jutott idő régi történetek mesélésére, elődeink minden átgondolt környezetkímélő, a mindennapi kenyeret tisztelő szokásának és használati tárgyának megismerésére. Amit egy régi ház vásárlásakor sokan kacatnak néznek, azzal Tardos kedd négy portáján tisztelettel bánnak. Tóth Szilvia, a Szemerényi Károly alapiskola igazgatója elmondta, 3 éve dédelgetett tervük valósult meg szülőfalujukban, és a szervezési munkálatokba a helyi óvodák, iskolák, hagyományőrző csoportok, valamint nagy tiszteletnek örvendő kézművesek is bekapcsolódtak. A tájházak napja első alkalommal, de valószínűleg nem utoljára valósult meg Tardos kedden, példaértékű a községben élők igyekezete, amellyel szeretnék láttatni és továbbadni az elsajátított kézműves mesterségeket, valamint megőrizni a számukra kedves és felbecsülhetetlen értékű kerámia és fából faragott használati tárgyakat, bútorokat, szobrokat és játékokat. A gyalogosok biztonságát célzó ellenőrzést indított Sepsiszentgyörgyön a helyi rendőrség az állami rendőrséggel közösen. A felelőtlen gyalogosokat figyelmeztetésben részesítik, súlyosabb szabályszegések esetén pénzbírságot is kiszabnak, olvasható a Székelyhon cikkében. Az akció első szakaszában május 18-a és 20-a között a rendőrök kiemelt figyelmet fordítottak a gyalogosok által elkövetett szabálytalanságokra. Ezen időszak alatt a helyi rendőrség munkatársai összesen 22 jegyzőkönyvet állítottak ki az úttesten nem megengedett helyen történő átkelés miatt. A hatóságok a fokozatosság elvét alkalmazva 16 esetben figyelmeztetésben részesítették az érintetteket, súlyosabb szabályszegések miatt azonban 6 alkalommal pénzbírság kiszabására kényszerültek. Romániában a közlekedési balesetek 39%-ában gyalogosok érintettek, minden harmadik halálos baleset áldozata gyalogos a legfrissebb statisztikák szerint. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Csapadék az esti órákban sem valószínű, az északkeleti északi szél több helyen megélénkül, hétfőn is napos idő várható. Néhány zápor elsősorban a középső tájakon előfordulhat. A csúcsérték 26 és 32 fok között valószínű. Nagyon erős UVB sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén. Főpirenk még egyszer, röviden. 14. Leó pápa pünkösd vasárnap szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány költségvetéssel kapcsolatos állításait. Zarándokok százezrei Csíksomjón pünköstkor. Véget ért a hírtükör, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Gólyás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Kedves hallgatóink, holnap 10 óra 4 perckor bünköst hétfői ünnepi szentmisét közvetítünk Budapestről, a pestújhelyi keresztelő Szent János plébánia templomból. Reggel 7 órakor pünkösd szimbólumairól készült műsorunkat hallgathatják meg. Multidéző Szikora Józsefet hallják.
7: 2026. május 24-e pünkösd vasárnap van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Eszter nevű hallgatóinkat. A húsvét utáni 50. napon ünnepeljük a Szentlélek eljövetelét, egyben az egyház születés napját, azaz pünkösd napját. 1881. május 24-én életbe lépett az első műemléki törvény Magyarországon. 1686. május 24-én született Daniel Gabriel Fahrenheit, német fizikus. Élete nagy részét Hollandiában élte le. Feltalálta az alkoholos, majd a higanyos hőmérőt, s megalkotta a nevét viselő hőmérsékleti skálát. Ezt ma már csak az Egyesült Államokban használják, másút Celsius skáláját alkalmazzák. Egy Fahrenheit fok 5-9 Celsius foknak felel meg. 1931-ben e napon született Kiefer Ferenc, Széchenyi díjas nyelvész, akadémikus. A Széchenyi díjat az elméleti és leíró nyelvészet terén elért világszerte elismert eredményeiért, a nyelvtudomány egészére kiható újító munkásságáért, valamint a magyar és a nemzetközi tudományos közéletben játszott szerepéért kapta. 1911. május 24-én halt meg Bánffy Dezső, politikus. Vekerles Ándor távozása után nevezte ki a király miniszterelnökké 1895-ben. Miniszterelnökségének idejére estek a milleniumi megemlékezések. Akkor adták át a forgalomnak a teljes nagykörutat, a kontinentális Európa első földalatti vasútját, befejeződött a Városliget kialakítása, és folytatódott a vár újjáépítése. 1921-ben e napon halt meg Radnai Gyula, fizikus, a magyar fizikatanítás kiemelkedő személyisége. 1961. május 24-én halt meg Szobotka Imre, Munkácsi Mihály díjas festőművész. A nagybányai tradíció és a kubizmus jellemzőit ötvözte képein, amelyek finom színvilágot, lírai hangulatot tükröznek. 40 éve nincs köztünk Dajka Margit, Kossuth díjas színésznő, kiváló művész. Az ország egyik legfoglalkoztatottabb és legnépszerűbb színészeként színpadon közel 200 darabban, 50 mozifilmben és 27 tévéjátékban, valamint számtalan rádiójátékban szerepelt. Csibészes bája, friss humora, az évek múlásával groteszken ironikus, de mégis bölcs derűvé érett. Olyan klasszikus filmekben szerepelt, mint az Égigérő fű, a Herkules fürdői emlék, a Legátó és a Macskajáték. Felejthetetlen volt Kamillaként a Lilionfiban, és a színész király Latinovics Zoltán méltó partnere volt Huszárik Zoltán Szindbádjában. Dajka Margit élete végéhez közeledve sok gyermeknek szerzett emlékezetes pillanatokat a tüneményes Bors néni szerepében. 35 éve távozott e világból Sáj Géza, kétszeres Kossuth díjas fizikokémikus, akadémikus. Termodinamikával, reakciókinetikával, kromatográfiával és gumiipari kutatásokkal foglalkozott. 1341. május 24-én Károly Róbert ítélkezési kiváltságot adományozott Magyar Pál gímesi várnagynak. 1819. május 24-e és június 20-a között 25 nap alatt kelt át az első vitorlás gőzhajó az Atlanti-óceánon, Savannah és Liverpool között. 1844. május 24-én egy Washington és Baltimore közötti kísérleti vezetéken az amerikai feltaláló Samuel Morse feladta az első táviratot. 1862. május 24-én Londonban megnyitották a Westminster hidat. 1924. május 24-én létrejött a Magyar Nemzeti Bank. Önálló jegybankként jött létre, ez más jegybankoktól és a kormánytól való függetlenséget is jelentette. 1943. május 24-én véget ért a német tenger alatt járó háború. Több súlyos veszteség után Karl Dönitz, német nagyadmirális bejelentette az Atlanti-óceáni német tenger alatt járó háború végét, amelyben mintegy 2000 tengerész esett el.
0: Szigora Józsefet hallották.

Mike Oldfield muzsikát. Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Kérünk, mennyei Atyánk, hogy szűzanyánk közbejárására add meg a betegeknek a gyógyulást, a bajokkal küszködőknek a megoldást. Világosítsd meg a világ vezetőit, hogy mit kell tenniük a béke érdekében, az egész emberiség javára. Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent

0: úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk,

Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk,

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk.

0: kétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
0: miképpen

0: szorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
0: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádióban. Köszönjük, ha velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 7:08. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Erdő Péter bíboros is jelen volt a pünkösd vasárnapi szentmisén Esztergomban, adta hírül a Magyar Kurír. Pünkösd vasárnap szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékesegyházban, amelynek keretében 81 fiatal részesült a bérvállás szentségében. A liturgia kezdetén Török Csaba plébános köszöntötte Erdő Péter bíboros prímást. Erdő Péter legutóbb február 2-án Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén celebrált szentmisét az esztergomi bazilikában. Homiliájában Martos Levente Balázs püspök arról beszélt, milyen mély változást hozott Krisztus és a Szentlélek eljövetele az ember és Isten kapcsolatában. A püspök kiemelte, hogy az új szövetségben Isten és ember kapcsolata már nem a félelemre, hanem a szeretetre épül. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek, pünkösd vasárnapi az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak. Nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros külön köszönetet mondott azoknak is, akik eddig imádságban vele voltak, és akik a jövőben is imádkoznak érte. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk, kapaszkodjunk Krisztus kezébe és talpra álljunk, és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket, mondta szentbeszédében Székely János szombathelyi megyés püspök, az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva, mivel a Kárpát-medencében sorsunk összeköttetett, csak együtt boldogulhatunk, tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A pünköst szombati búcsús nagymisére idén is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomlyóra. 14. Leo az első pápa, aki ellátogatott a Nápoly körüli tűzföldre, amelyet a helyi bűnszervezet évtizedeken át mérgező és veszélyes hulladék tárolására használt. Az egyházfő szombaton helikopterrel tette meg az utat a Vatikánból, Acerrába, ahol hangsúlyozta, a közjó előbbre való az önérdeknél. A tűzföld kifejezéssel a 2000-es évek elejétől a dél-olaszországi Campania tartomány térségét jelzik, ahol a Camorra bűnszervezet nagy mennyiségű, kiemelten veszélyes és mérgező hulladékot tárolt vagy ásott el. A Reuters beszámolója és a helyi hatóságok közlése szerint legkevesebb egy ember életét vesztette, 21-en eltűntek, miután vasárnap összeomlott egy többszintes épület Ángeles városában. A Fülöp-szigeteken történt katasztrófa helyszínén a mentőcsapatok versenyt futnak az idővel, hogy megtalálják a romok alatt rekedt túlélőket. Hazánk időjárásáról. Az esti órákban sem valószínű csapadék, az északkeleti északi szelet több helyen erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 17 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Kedves hallgatóink, Holnap 10 óra 4 perckor Bünköst hétfői ünnepi szentmisét közvetítünk Budapestről, a pestújhelyi keresztelő Szent János plébánia templomból. Reggel 7 órakor Pünkösd szimbólumairól készült műsorunkat hallgathatják meg. Varázsdoboz, mesés irodalom.

0: Kisdiákkoromban nagyon szívesen ünnepeltem. Karácsonyt, húsvétot alig vártam. A kollégium folyosójának vöröstéglás padlóján már 8 nappal a szünetidő előtt megjelent az irgalmatlan nagy óbetű, amit vagy Jóska, vagy Marci pingált az osztályból csízelt krétával. Másnap ió lett a rejtélyes felirat, illetőleg leírat, mert a talpunk alatt ragyogott. Harmadnap ció, negyednap áció, ötödnap káció, aztán akáció. Végre 7. nap kisült, hogy 1 nappal hamarabb kezdték az írást, mert csak holnap lesz a vakáció. No de eljött az a holnap is, és mi karácsonyi hó tetején vígan szánkóztunk haza, vagy húsvéti zöldellő ibolyás réten kocsikáztunk be a gyönyörű és kedves kis fehér tornyos falunkba. De pünköstkor 2 nap az ünnep, közel a vizsga, s emiatt iszonyatos halom ismétlés feladva erre a 2 napra bevágandónak. Az egész pünkösnek annyi biztos haszna és értéke volt a mi kollégiumi becslésünk szerint, hogy feltámadt a kifáradott reménységünk. Itt lesz nem sokára a szabadulás és öröm, jön már az örök váltás, a 2 hónapos pihenés. Szóval a szobafőnök a 2. emeleti 19-es számú szobában kijelentette, hogy pünkösdre senki sem megy haza, tessék jól viselni magukat. A leckét mindenki jól megtanulja, a hátralékos rajzlapokat, testeket és földrajzi lapokat elkészítse. Sőt, arra való a kollégiumkert és a füvészkert, meg a csokonai virágos kiskertje, hogy ott átismételjék a szintaxist, a deklinációkat és konjugációkat, az ablativus absolutust és a gerundium meg a gerundivum közti különbséget, és az összes 2-es kérdést, ami egy 2. gimnazista tudományát próbára teszi. Dixi. Azzal a szobafőnök úr végigvetette magát a vaságyon, s odaszólt szemközti barátjának. Ugye, Kálmán, a mi időnkben még nem volt ilyen gézengúz a világ. Mi úgy tanultunk, mint egy angyal. A professzoraink nem győztek eleget dicsérni. Ezt azért mondta, hogy jó példájukkal buzdítson bennünket. De Kálmán úr eldobta az iszonyú testes bőtit, a 8. osztályos magyar irodalom történetet, s felkúrjantott. Hely, Lacikám, a mi időnkben! Csak ugyan akkor nem ilyen gézengúz volt a diák, hanem másféle. Akkor még tudtunk víg pünkösdöt tartani. Nem volt ilyen kiállhatatlan ez az ünnep. Sose volt vígabb napunk, mint az a pünkösd, amikor emlékszel. A szobafőnök úr összeszedte a tekintélyét, s odaszólt Kálmán úrnak. A gyerekek előtt, te szamár! Csak menjenek, öcsém, tanulni. Nem azért vagyok szobafőnökük, hogy rosszra tanítsam. Csak tanuljanak, kedves fiatal barátaim! De mi már éreztük, hogy ő maga is tréfál, hatalmas hurrát kiáltottunk, akkor ez volt a divatos szó, s nevetve mentünk könyvel a hónunk alatt tanulni. Már a lépcsőn elhatároztuk, hogy nem leszünk rosszabbak az öregeknél, víg pünkösdöt csapunk. Hurrá, hurrá! Hová menjünk? Ne az oroszlán elibe, oda csak a stréberek járnak, akik azt akarják, hogy minden tanár lássa, hogy ők tanulnak. Ne a füvészkertbe, mert ott a kertész megfog, ha csak egy rózsát szakítunk is. Hát hová? Gyerünk a nagy erdőre! Hurrá, hurrá, hurrá! Rögtön ki a kapun, neki a Péterfia utcának, ki a nagy erdőre. Olyan vígan, boldogan repültünk, mint a madár, ha a kalitkából kiszáll. Még akkor óriási lombos fák voltak végig az úton, a gyönyörű fasor alatt tág tüdővel szíttuk a levegőt. A nagyszerű pavilon, amelyben még a vasszegek is fából vannak, kisötét lett az alkonyodó, zúgó lombsátor alól. Mi jobbra fordultunk fel a Diákhegyre. Az a legpompásabb hely az egész földhátán. Török-magyar csatát úgy nem lehet lejátszani sehol a világon. Remélem, a kollégium 2. osztályában azóta fölsarjadt örököseink az angol búrháborút, s az orosz-japánt is megismételte ezen a felséges homokdombon. ha megvan még a régi nagyszerűségében. Hát, itthon cúroztunk öten, mert ennyien laktunk a 19-esben. Úgy telt az idő, mint a pinty. Azóta régen becsengettek a konviktusban második csoportnak is, mi még mindig ott hemperegtünk, birkóztunk a homokban. Végre mégis hazaindultunk. Ez jó nap volt. Nagyszerű. Fiúk, emlékezetessé kell tenni. Mivel? Épp a fonatos sátraknál mentünk. A másnapi nagy ünnephez hozzákészült már egy néhány fonatos áruló kofa. Szép egyenes ágakból, lécekből össze volt állítva a sátorváza, sőt, egy-kettő fel is volt már zöld gajazva. Holnap hajnalban már tele lesz az erdő néppel, nem lesz idő sátor eszkábálására. Fiúk, kiáltja valamelyik, legyünk méltók ősapáinkhoz. Hurrá! Emlékeztek-e, hogy lopták el a kerítést a főbíró ablak elől? Hát a gerendát a professzorral, hát a kis házat a zsidó asszonnyal. Na hát, ilyen virtust kell tennünk. Halljuk! Szedjük szét a fonatosok sátrát. Hurrá! Azzal rögtön nekiestünk, s a legszebben elkészített, s fölzöldített sátrat úgy szétrágtuk, mint az egerek a sajtot. Büszkén álltunk meg győzelmünk színterén, szellőztettük a testünkhöz tapadó lucskos inget. No, most a másikat! Rikoltott a kánya. Hurrá! Ebben a percben rémes mennydörgés fagyasztotta meg a vérünket. Mit akartok a másikkal is, kánya? Kiáltott ránk a sötétből egy hang, amelynél félelmesebbet nem hallottam soha. Az osztály tanárunk hangja.
1: Semmit.
0: Hát majd akkor én akarok valamit veled is, a másikkal is. Takarodjatok haza, holnap mind ott legyen az osztályban. Majd csinálok én nektek pünkösdöt. Búsan, mint a lelocsolt ürgek kullogtunk haza.
1: Hely, piros pünköst! Hely, őseink virtusa! Hely, de befűtöttetek nekünk!
0: No hisz, az bizonyos, hogy emlékezetes lett ez a pünköst, mert két napi becsukásban sose volt részünk, csak akkor. De csak arra voltunk kíváncsiak aztán, vajon a tanár úr felépítette-e a fonatos sátrat, hogy senki se jött számon kérni a kollégiumtól.

Móri Zsigmond, Piros Pünkösd örömei. Felolvasta Borbicki Ferenc. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Elekné Román Katalin. A műsort Varga Andrea szerkesztette. Móri Zsigmond, Edith Pünkösdje.

0: Az ilyen ház, mint amilyenben én is lakom, fölér egy felvidéki mezővárossal. Népesség dolgában is, hát még azon kívül. A földszinten kávéház, az aszfaltra kiugró rácskerítéssel, melynek körme közt csenevész narancsfák szomorkodnak, tavalyról maradt lombjukkal. Mellette fűszeres, rőfös, cipész, sőt postahivatal és temetkezési intézet. Van a házban minden, amire az embernek születésétől a haláláig szüksége van. Semmiért sem kell a szomszédba menni, éppen csak a pénzért. No de szerencsére, igazán a szomszédban van egyik oldalon a takarékpénztár, a másikon a zálogház. De hiába van ilyen nagyszerűen ellátva a ház minden földi jóval, hiányzik valami, amit sehonnan sem lehet előteremteni. Az Editke jókedve. Editkéjék itt laknak a szomszédban, a középső lakásban, az udvaron, s Editke itt szokott csöndesen, illedelmesen áldogálni vagy játszogatni a fekete-fehérre kockázott betonfolyosón. És ez az Editke nagy baja. Mert ha az utcai lakás volna az övék, egész nap bámészkodhatna le a nyüzsgő, forrongó utcára, a füvészkert gyönyörű zöld lombjaira, az utcai park elevenségére, a felhőkre és a távolban füstölgő gyárkéményekre. Elfelejtené az unalmat, és még piros színt is kapna sápadt orcácskája. Ha pedig a hátulsó udvarban lakna, akkor nem volna kerekre vágva, szépen megfésülve szőke haja, mint a képeskönyvek babáinál szokás. Hanem kócos volna, szabadon ugrálhatna a vasrácsos folyosón, sőt le is mehetne a földszintre, ahol 20-30 gyerek állandó zsibvásárt csap. Akkor részt venne ő is a játékban, ugrálna, kacagna, s bizonyosan kipirulna egy kicsit sápadt orcácskája. De ők középen laknak, az első udvarban. Itt nem szabad lármázni, sem porolni, még szinte élni sem. Mert három osztályból áll ez a nagyház. Az utcai lakásokban nagyurak élnek, a hátulsó udvarban szegény emberek, de középen olyan szegény emberek, akik szeretnének nagyuraknak látszani. Ezért van Editke úgy öltöztetve, mintha most lépett volna ki a képeskönyvéből. Mindenütt kiderült a tavasz, csak a hideg, kellemetlen első udvarban nem. Az utcai ablakokból május 1-e óta a gyerekek minden nap nézik, számítják, mennyit nőttek a fák levelei. A hátulsó udvarban egyre nagyobb a gyerekzsibongás és a vicinéni rikoltozása rájuk. Csak középen a kis sápat Editkék áldogálnak szomorúan a fehér-fekete betonkockákon. Csinos ruháikon nincs gyűrődés, cipellőjükön porszem, s az arcukon nincs jó kedv. Egyszer csak itt a pünköst. Ezen a napon apának nem kell hivatalba menni, még délelőtt sem. 10 óráig heverészik, akkor aztán 1-2-re felugrik, mert jönnek a vizitelők, s neki magának is el kell menni 1-2 feljebb valóját megtisztelni 1,5 perces látogatással. Editkét felöltöztetik a legújabb divat szerinti babaruhába, amely csak annyiban különbözik a régitől, hogy még kényelmetlenebb, még kényesebb, és még jobban nem szabad bennem mozogni. Editke kiáll a folyosó kockáira, s megmutatja a túlsó folyosón álló Editkének térden felülig érő balerina szoknyácskáját, sejem batiszt blúzocskáját, s a felcsapott nagy kalapot, amely éppen úgy illene egy cirkuszi lovarnőnek, mint a 4 éves Editkének. Megmutatja magát komolyan, öregesen, széjjel tartja 2 kis karját, hogy le ne nyomja kezével a finoman vasalt ráncokat. Ha az utcai lakás volna az otthonuk, édesanyja most felkerekedne vele, és elmennének valahova másoknak is megmutatni a mesekönyvbeli ruhát. De így a mamának dolgoznia kell a konyhában. Még jobban el van foglalva, mint máskor, és csupán azzal vigasztalja magát, hogy délután kirándulnak a Népligetbe, leülnek a pavilomba, és frissen csapolt sörrel ünnepelik meg a pünkösdöt. Addig is maga helyett kis leányán elégítette ki öltözködési szenvedélyét. Délben nagyszerű volt az ebéd, és édesapa hatalmas pünkösdi kedvre kerekedett. De egyszer csak ránézett Editkére, aki illedelmesen evett késsel, villával, s a világért sem fogta volna meg parányi ujjacskájával a csirkecsontot. S az apának feltűnt, hogy a kislány milyen fáradt komolysággal ül az asztalnál, mint valami életunt öreg néni. Kislányom, mondta neki, édes kis babám, ma pünkösd van, mit adjak neked pünkösdi ajándékul? Editke ránézett az apjára komoly, okos szemeivel. Aztán körülkalandozott tekintete a szobában, végre megállapodott az anyján. No, kislányom, mondjad kicsi babukám, akármit kívánsz, mindent megkapsz. Mama nem engedi, szólt a kislány. Dehogy nem engedi, hogy ne engedné, ugye anyukája megengedett? Meg, persze, hogy meg, biztatta az anyja is.
1: Hát akkor,
0: szólt Editke lesütvén szemét, az abrosz rojtjait kezdte húzigálni. Hadd húzzam le ma a cipőm, mezít láb. Apa anya elhűlt a kívánságon. A mama maga is pesti gyerek volt, és éppen ilyen első udvarban növekedett. Azért szer fölött elképett ezen a kívánságon.
2: Miért nem kívánod mindjárt azt is, hogy mezítláb szaladgálja folyosón is?
0: Szólt rá szemrehányóan Editkére.
2: Azt is, mama,
0: rebegte alig hallhatólag a kislány.
2: Kapott is érte a mamától szigorú pillantást.
0: De az apa falusi fiú volt valaha, szegény falusi emberfia. És most ránézve játékbaba forma kis szomorú lányára, eszébe jutott a maga gyermekkora. Micsoda retkes, fekete lábú fickó volt ő ilyen korában. Mennyit szaladgált mezítláb porban, sárban. És vele versenyt kis húga, Mariska, az a kócos hajú, piros arcú, örökösen kacagó kis eleven ördög. S hirtelen elhatározástól felbuzdulva odaszólt Editkének. Rúgd le a cipőt, kislányom! Vesd le azt a kegyetlen ruhát is, a mai nap a tied! Nem megyünk a Ligetbe porba, sárba, hanem itt fogunk szaladgálni mezítláb.
2: A folyosón is, apa.
0: Ott is, kislányom, a folyosón is, a jó hideg márványon is, azon is, babukám. És az édesmama hiába protestált ma. Egyedül ment el a Népligetbe sörinni a szomszédokkal. A két gyerek odahaza maradt. Editke és az apja. S mezítláb ugráltak a szobában, de még a folyosón is a jó hideg márványkövön.

Móri Zsigmond, Edith pünkösdje. Felolvasta Borbicki Ferenc. A hangmérnök Horváth János, a zenei szerkesztő Dévény Mária, a rendező Elekné Román Katalin, a szerkesztő Varga Andrea volt.

Ó, édes Istenem, hálát ad most lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem, gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám, s őrangyal, legyetek én velem, ha tirán vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.

0: a Sajba együttes muzsikát. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Erdő Péter bíboros is jelen volt a pünkösd vasárnapi szentmisén Esztergomban, adta hírül a Magyar Kurír. Pünkösd vasárnap szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök, a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékesegyházban, amelynek keretében 81 fiatal részesült a bérválás szentségében. A liturgia kezdetén Török Csaba plébános köszöntötte Erdő Péter bíboros prímást. Erdő Péter legutóbb február 2-án Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén celebrált szentmisét az esztergomi bazilikában. Homiliájában Martos Levente Balázs püspök arról beszélt, milyen mély változást hozott Krisztus és a Szentlélek eljövetele az ember és Isten kapcsolatában. A püspök kiemelte, hogy az új szövetségben Isten és ember kapcsolata már nem a félelemre, hanem a szeretetre épül. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek, pünkösd vasárnapi az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak. Nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros külön köszönetet mondott azoknak is, akik eddig imádságban vele voltak, és akik a jövőben is imádkoznak érte. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk, kapaszkodjunk Krisztus kezébe és talpra álljunk, és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket, mondta szentbeszédében Székely János szombathelyi megyés püspök, az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva, mivel a Kárpát-medencében sorsunk összeköttetett, csak együtt boldogulhatunk, tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A pünkösd szombati búcsús nagymisére idén is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomlyóra. 14. Leo az első pápa, aki ellátogatott a Nápoly körüli tűzföldre, amelyet a helyi bűnszervezet évtizedeken át mérgező és veszélyes hulladék tárolására használt. Az egyházfő szombaton helikopterrel tette meg az utat a Vatikánból, Acerrába, ahol hangsúlyozta, a közjó előbbre való az önérdeknél. A tűzföld kifejezéssel a 2000-es évek elejétől a dél-olaszországi Campania tartomány térségét jelzik, ahol a Camorra bűnszervezet nagy mennyiségű, kiemelten veszélyes és mérgező hulladékot tárolt vagy ásott el. A Reuters beszámolója és a helyi hatóságok közlése szerint legkevesebb egy ember életét vesztette, 21-en eltűntek, miután vasárnap összeomlott egy többszintes épület Ángeles városában. A Fülöp-szigeteken történt katasztrófa helyszínén a mentőcsapatok versenyt futnak az idővel, hogy megtalálják a romok alatt rekedt túlélőket. Hazánk időjárásáról. Az esti órákban sem valószínű csapadék, az északkeleti északi szelet több helyen erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 17 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 24 perc. Megismételjük a zenei barangolás korábbi adását. A mikrofonnál a szerkesztő Boros Attila.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Folytatva Otto Klemperrel budapesti opera estéinek sorát, most a Hoffmann meséi és a Così fan tutte előadásaiból mutatjuk.

fűtve. A mély barna cserépkáj hontja a meleget. És azután frissen feldúlt ágy, kis uzsonna asztalka terítve, rajta teáskanna, csészék, dzsem, cukor, vaj, rum. A falnál pirosra mázolt konyhaszekrény, rajta könyv és irathalmaz. Az átjáró előtt egy pár fényesre suvickolt csizma, mellette seprű, szép friss sárga fejjel, és pár lépésnyire szemétkosár, üres. A földön esőkabát magába roskadva, azután egy vörhenyes színű nyakkendő és mellény. Egy ruha magányosan lóg a szekrény oldalán, felpofozott válfára akasztva. A kályha előtt kis dohányzó asztalkán rádió, könyvek barikádja mögött. A falak csupaszak, csak az ágyfejnél gombos tűvel megerősítve fehérlik az operaház heti műsorlapja. És a kis pianino felett, közvetlenül az ablaknál apró színes levelezőlap, Wolfgang Amadeus Mozart. És könyvek és papírok, kéziratok, kottalapok, partitúrák, mindenből és mindenen. Azután újabb könyvek. Találomra kihalászok egy párat. A Biblia, Riemann zenei lexikon, Madács, az ember tragédiája német fordításban. Itt lakik és így lakik Klemperer, a világhírű karmester. Eddig a rádió újság beszámolója. Az Offenbach élete főművének számító Hoffmann meséit 10 alkalommal vezényelte Klemperer. A most megszólaló felvétel 1949. április 2-án készült az Operaházban. Hoffmann a költő Fehér Pál, a négyes bariton szerepben Jámbor László, Olimpia Gencsisári, Antónia Orosz Júlia, Giulietta Szilvási Margit. Rajtuk kívül Fekete Pál, Galsai Ervin Mincent Jödön és Sándor Judit vett részt az előadásban. Magyar szöveg Innocent Vince Ernő.

A dalmű Hoffmann a költő három beteljesületlen szerelmének történetét meséli el. Az első epizód Olimpia, az éneklő bábú, akit a költő élőnek lát, beleszeret, de a bábút bosszúból összetöri egyik készítője. A felvonásvég következik a vendégek kórusával.

Klemperer felcserélte a felvonások eredeti sorrendjét, így most az énekesnőnek készülő, de tüdőbaja miatt az énekléstől eltiltott Antónia felvonása következik. A démoni Miracle doktor már a lány anyját is halálba vitte, most Antóniát kényszeríti éneklésre, aki utolsó erejét összeszedve énekel és holtan esik össze. Ő volt Hoffmann második szerelme. A démoni jelenetet Klemperer nagy drámai erővel és izgalmasan fokozva építette fel.

harmadik felvonás ebben az előadásban a velencei kép volt. Itt Hoffmann Giulietta a kurtizán műveletébe kerül, aki tükörképét, értsd, lelkét kéri tőle, majd egy másik férfival távozik a lagúnán. Előbb Hoffmann és Giulietta kettősét halljuk, majd egy impozáns nagy együttes, hatalmas csúcsponttal felépített vezénylése következik.

A Kasifán Tutte című Mozart operát 6 alkalommal vezényelte Klemperer. Mielőtt tovább mennénk, idézem egy Tátrai Vilmossal, az Állami Hangversenyzenekar koncertmesterével készített régebbi interjúm részletét. A hangversenymester, akinek szerencséje volt a világ legszámottevőbb karmestereivel együttműködni, különösen hálával gondol vissza Klemperer munkásságára. Az emlékezésben már könnyebb dolga van, mint annak idején a hétköznapi munkában. Klemperer keze alatt ugyanis nem volt könnyű dolga a zenekar első emberének, sem az egész együttesnek. Ő ugyanis nem volt pedagógus karmester. A legsajátosabb hatóerejű szuggesztivitással valósította meg elképzeléseit, és iszonyúan türelmetlen volt. Azonnal jó eredményt követelt. Gyűlölte az ismételgetést. Jó hangulatában is a legenyhébb megjegyzése valahogy így szólt: ezt már hallottam önöktől szebben is. Aztán csodák csodája, másodszor már valóban szebben játszottunk. De ilyen módon ritkán volt elnéző, sokkal többször volt indulatos, haragos. Mi tagadás néha teljességgel elviselhetetlen. Klemperer munkájának hatásában nem túlzás a varázslat emlegetése. Mint mondtam, nem volt pedagógus próba módszere, karmesteri technikája nem volt rendszerbe foglalható, utánozható vagy tanítható. Művészi hatása mégis felmérhetetlen volt. Csalhatatlan stílusérzéke, forma művészete, tempó koncepciója, tartalmi kimeríthetetlensége példaképül szolgál az utána következő generációknak. Majd így folytatja Tátrai Vilmos. A zenekar legelső dolga, hogy a karmesteri technika szerint különbözteti meg az egyes vezénylőket. Vannak precíziós karmesterek, akikkel kiváló az együttműködés, de nem túlságosan mélyreható az eredmény. Aztán vannak, akiknél egy kicsit felszínesebb a karmesteri pálca működése, de érzelmileg nagyon mélyen tudják megmozgatni a zenekart. Aztán vannak olyanok, és a legnagyobbak ezek közül valók, akiknél észre sem vesszük a karmesteri technikát. Mert Klemperer néha alig mozgott, ahol mások izzadva verték a levegőt, és az ő példája bizonyítja be, amit fiatalkorban csak sejtettem, de idősebb korban már vallok, hogy a legfőbb erő a szellem. Ha valakiben az elképzelés a ritmus belül készen van, akkor már másodlagos dolog, hogy azt hogyan akarja közölni. Nem szeretném, ha a szakemberek félreértenének, mert egyáltalán nem becsülöm le a karmesteri technikát, és nem győzöm, különösen a fiatal karmestereknek hangoztatni, hogy nagyon vigyázzanak, el ne lomposodjék, el ne slamposodjék az ütésük, mert a zenekar sok mindent ki tud javítani, de azt a karmestert, aki a karmesteri technika higiéniájával nem törődik, azt később már nem tudja, és nincs is szándékában követni. Az olyan ember, mint Klemperer, aki megjárta a karmester élet minden lépcsőzetét és elérkezett a legmagasabbra, az megengedheti magának, hogy nagyon mértéktartóan, nagyon kevés mozgással dirigáljon. És újból hangsúlyozom, hogy itt a szuggesztivitásnak nagyon nagy szerepe volt. Ez akármilyen misztikusan is hangzik, nagyon jól tudjuk, hogy szónoknak, színésznek és egyéb embereknek is lehet szuggesztív hatása. Erre vonatkozóan a modern tudomány egyelőre nem tud pontos választ adni. Mi sem tudtunk világos választ adni arra, hogy a legnehezebb zenei fordulatok, amelyekbe sok nagy karmester beleizzadt, nála miért voltak annyira együtt, holott alig vezényelt valamit. Eddig Tátrai Vilmos emlékezése Klempererre. A Kosifán Tutte a női hűségről, illetve hűtlenségről szól, arról, hogy a párok esetleg felcserélhetőek, de a végső megoldás szerint mégsem, és helyreáll a párok eredeti választása. Már csak időhiány miatt sem terhelem a hallgatót a szövevényes cselekmény részletezésével, hiszen a mozarti zene szépsége, kifejező ereje önmagában is megáll és örömet okoz. A felvétel 1950. januárjában készült az Operaházban. Szereplői: Osváth Júlia, Sándor Judit, Somogyvári Lajos, Kószó István, Maleczki Oszkár és Raskó Magda.
A két boldog vőlegény és a cinikus filozófus aglegény terszettjével indul a játék.

Az a híres nőség, a Gára Főnix, szépen olyan itt is, ott is hallunk róla, csak hallunk róla, ám de hol van, ám de hol van.

Az állítólag a háborúba indult vőlegényekért szól a két lány és a filozófus gyönyörű aggódó tercetje. Egy váratlan harmóniaváltást a karmester egy lélegzetvételnyi szünettel emel ki.

A mozarti bravuráriák közül is kiemelkedik a Mint a szikla kezdetű, amely Osváth Júlia előadásában mindig nagy élmény volt.

Az első fináléban a vőlegények álruhában, mint albán katonák jelennek meg, és udvarolni kezdenek egymás mennyasszonyának. Olasz vígoperai helyzet teljes zűrzavarral.

Az opera végén helyreáll a megbojdult világrend. A megszégyenült menyasszonyok bocsánatot nyernek. Félre bánat szent a béke, ami volt, el kell feledni, és mindenen csak kacagni, énekli a tréfát kieszelő Don Alfonso.

0: Részletek hangzottak el Mozart Così fan tutte című vígoperájából, az Operaház 1950. január 17-i előadásából. A szereposztás Fiordi Ligi, Osváth Júlia, Dorabella, Sándor Judit, Ferrando, Somogyvári Lajos, Guglielmo, Koszó István, Don Alfonso, Malecki Oszkár, Rozina, Raskó Magda. Magyar szöveg Lányi Viktor. Vezényelt Otto Klemperer. A műsor munkatársai Fazekas Gyöngyvér és Molnár Dénes nevében is búcsúzik a műsorvezető Boros Attila.
1: Elhangzott a zenei barangolás. Megismételtük korábbi adásunkat.
2: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyházfő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. Hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Erdő Péter bíboros is jelen volt a pünkösd vasárnapi szentmisén Esztergomban. Adta hírül a Magyar Kurír. Pünkösd vasárnap szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök, a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban, amelynek keretében 81 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéval, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk, és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket, mondta szentbeszédében Székely János szombathelyi megyés püspök, az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. A Kárpát-medencében sorsunk összeköttetett, csak együtt boldogulhatunk, tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A pünköst szombati búcsús nagymisére idén is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomlyóra. A zarándokok között volt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Már idén augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Magyar Péter miniszterelnök szombaton az RTL-nek arról is beszélt, hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. A Magyar Péterrel készült szombati interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitelválság nincs. Nincs folytogató munkanélküliség és nincs IMF gyámság sem, közölte közösségi oldalán vasárnap Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. Azt írta, teljes foglalkoztatottság van, alacsony az infláció és van gazdasági növekedés, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban. Aláhúzta, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már idén. A fideszes politikus szerint viszont nem tudtunk meg semmit az interjúból, hogy miért nem vezeti be a Tiszapárti kormány a kampány alatt az új miniszterelnök által követelt 480 forintos benzinárat, mi a helyzet a vagyonadóval és a különadók kivezetésével, valamint hogy igaz-e, hogy Brüsszel tényleg a szigorú migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe. Hazánk időjárásáról. Hétfőn is napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhány zápor elsősorban a középső tájakon előfordulhat. Az északi a szél nagy területen élénk, erős lesz. A hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Kedves hallgatóink, holnap 10 óra 4 perckor pünköst hétfői ünnepi szentmisét közvetítünk Budapestről, a pestújhelyi keresztelő Szent János plébánia templomból. Reggel 7 órakor pünkösd szimbólumairól készült műsorunkat hallgathatják meg.

Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk.

0: Szent János evangéliumának 20. fejezetéből a 19-től a 23. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió adását hallják.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajjai László. Pünkös vasárnapi műsorunk témái. Leó pápa pünkösdi homíliája. A feltámadott lelke, a béke, a misszió és az igazság lelke. Pünkösd ünnepen kérik a Szentelket, hogy nyissa ki a még bezárt ajtókat. A Szentatya Regina Czőli imája. Leó pápa pünkösdi homíliája. A feltámadott lelke, a béke, a misszió és az igazság Szentelke. A Szentatya pünkös vasárnapján délelőtt 10 órai kezdettel a Szent Péter Bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét. Homiliájában a feltámadt Úr ajándékának 3 vonását emelte ki. Jézusnak pünköskor kiáradó Szentelke békét teremt övéi szívében, amelyet tovább kell adniuk a világnak, Jézus Szentelke misszióba küldi az apostolokat, hogy tovább építsék az Úr országát, és végül a Szentlélek az egyház közösségét fokozatosan elvezeti Isten igazságának mind mélyebb ismeretére. Az ige liturgia során az evangélium előtt a kórus elénekelte a Veni Sancte Spiritus szép pünkösdi szekvenciát, amelynek szövege magyarul így hangzik: Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességet, sugarát. Jöjj, szegények atya te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át. Édességes vigaszunk, drága vendég szomjazunk, édes lélek újulás. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy. Ihletet, ha fényt nem ad, ember szívben ellohad, minden érő, minden ép. Mosd meg, ami szennyezett, aszusságra hincs vizet, orvosold a sebb helyet. Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, kitévejeg. Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet. Jámbornak jutalmazást, engedj boldog távozást, mindörökké mennyeket. Amen. A húsvéti időszak pünkös mai ünnepén teljesedik be, kezdte beszédét a Szentatya. Hogy kiemelje a megváltás esemény

0: Istennek egységét, az evangélium ismét a hét első napjára vezet minket.
1: Al primo giorno della settimana.
0: Vagyis arra az új napra, amikor a feltámadott Jézus megjelenik a tanítmányok előtt, és megmutatja nekik kezét és oldalát. Az Úr megmutatja nekik dicsőséges testét, pontosan a sebeket, a keresztre feszítés nyomait. A szenvedés e jelei, amelyek minden szónál beszédesebbek, átváltoztak. Aki meghalt, örökké él.
1: Vive per sempre.
0: Amikor meglátják az Urat, a tanítmányok is új életre kelnek. Félelmükben bezárkoztak az utolsó vacsora termébe, de Jézus a zárt ajtók ellenére is belép oda, és látása örömmel tölti el övéit. Áthalad a mi halálunkon, kinyitja a sírt, és szélesre tárja azt, amiből számunkra már nem volt kiút. Megjelenését Krisztus e köszöntéssel kíséri, béke veletek, és rögtön utána ráleheri tanítványaira szent lelkét. A feltámadott tele van élettel, miután megmutatta a testét, mint igazi ember, megadja Isten életét, mint az Atya szeretett fia, aki értünk testvérré és megváltóvá lett. Ugyanabban az emeleti teremben, ahol az új és örök szövetség megkötetett, Jézus kiárasztja a szent lelket. A vacsora és az árulás helyszíne átalakul, és az apostolok bezárt sírjából az egész egyház feltámadásának anyaméhe lesz. Ezért pünkös húsvéti ünnep és Krisztus testének ünnepe, amelynek kegyelméből mi magunk is részesedünk. Éppen ezért Leó pápa a pünkösdi misztérium ünnepléséből három szempontot emelt ki. Először is a feltámadt Krisztus lelke, a béke, szent lelke.
1: Lo spirito del risorto e lo spirito della pace.
0: Krisztus ugyanis az ő húsvétján keresztül békét teremt Isten és az emberiség között, a szent lélek pedig ezt a békét önti a szívekbe és terjeszti el a világban. Ez a béke a megbocsátásból fakad és a megbocsátáshoz vezet. Azzal a megbocsátással kezdődik, amelyet maga Jézus ajándékozott nekünk, akit elárultunk, elítéltünk és keresztre feszítettünk. Ő szeretetével meglep minket, hiszen éppen ő az, a feltámadott, aki mondja nekünk, akinek megbocsátjátok a bűneit, az bocsánatot nyer. Ezekkel a szavakkal Jézus egy isteni művet bíz ránk, mert csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Ezt a hatalmat az egyetemes megbékélés jeleként kapjuk, az Úr a béke lelkét árasztja a történelem elejétől a végéig, mert az, aki mindenkit megváltott a haláltól, senkit sem zár ki. A Szentlélek ugyanis Úr, és életet ad a teremtés kezdetétől fogva, amikor a vizek felett lebegett, és most, a megváltáskor, megváltoztatja a világ történelmét. Pünkös valóban az új szövetség ünnepeként teljesedik be, vagyis Isten és a Föld minden népe közötti szövetségként. Míg az égből jövő zúgás, a szél és a tűznyelvek az utolsó vacsora termében a Sínai hegy ősi jeleire emlékeztetnek, addig Isten szent törvénye a szívünkbe íródik. A Szentlélek által a szeretet betűivel vési a szeretet törvényét Krisztus saját testébe és a főnek a testébe, amely az egyház. Homiliája második szempontjaként Leó pápa a feltámadott lelkének missziós vonását emelte ki.
1: Lo spirito del risorto e lo spirito della missione.
0: Ahogyan az Atya engem küldött, mondja az Úr, úgy küldelek én is titeket. Így von be minket a lélek Jézus küldetésébe. Annak a küldetésébe, aki Istentől származik, és Istenhez tér vissza a Szentlélek erejével, aki az Atyától is a Fiútól származik, és akit vele együtt imádunk és dicsőítünk, az egyetlen Istent. A Szentlélek Krisztus élő szeretete, amely átjár minket, ösztönöz minket, támogat minket a küldetésben. Miközben az apostoloknak megadja a hatalmat, hogy különböző nyelveken szólaljanak meg, ugyanaz a Szentlélek megtanítja az emberiségnek az üdvösség ismeretét. Most, hogy az apostolok magukba fogadták a feltámadott lehelletét, ez a hír hangzik el ajkukról, ezt mondja Péter és akik vele vannak. Pontosan pünkös napján kezdik el az apostolok hirdetni a keresztre feszített és feltámadott Jézust. Isten nagy művei mind a megváltásban összegződnek, amely a hitből indul ki. Valójában a Szentlélek első műve bennünk az a hit, amellyel kijelentjük, Jézus az Úr. Ez a hit él és kifejeződik minden jó cselekedetben, az irgalmasság és erény minden cselekedetében. Isten műve tehát mi vagyunk, akik ma a világ minden tájáról idejöttünk, meghívás nyerve az Úr asztalához, összegyűlünk szavának hallgatására, és küldetést kapunk arra, hogy tanúskodjunk róla mindenütt a világban. Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, valóban részesei vagyunk az evangéliumnak. Az egész egyház főszereplője annak, nem csupán őrzője. A Szentlélek erejével ige hirdetésünk örömmel és reménnyel telik meg, mert mi, éppen mi vagyunk a világ újdonsága, a föld sója és a világ világossága. Természetesen nem a mi érdemünkből, sem kiváltságunkból, hanem az Úr szava által, amely megszenteli a bűnöst, meggyógyítja a leprást, és azokból, akik megtagadták őt, apostolokat teremt. Egyrészt, ezt jól látjuk, vannak olyan változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem tévedések és erőszak közt megöregítik azt. Másrészt viszont a Szentlélek megvilágosítja az elméket, és új életerőt ébreszt a szívekben. Így alakítja át a történelmet, megnyitva azt az üdvösség felé, vagyis az egyetlen Úr által mindenkivel megosztott ajándék felé. Az egyház küldetése, hogy tanúságot tegyen erről a küldetésről, vagyis, hogy a világ zűrzavarát Istennel és egymás közötti közösséggé alakítsa. Ez a küldetés azzal kezdődik, hogy hirdetjük az Istenről és az emberről szóló igazságot, mert a feltámadott lelke az igazság lelke.
1: Perché lo spirito del risorto è lo spirito della verità.
0: Tért ki Leó pápa homíliája harmadik szempontjára. Ezt maga az Úr ígérte nekünk, amikor egységet kért egyházának, egy olyan egységet, amely Isten szeretetén alapul, amely egyúttal a mi szeretetünk forrása is. A Szentlélek, aki a prófétákon keresztül szólt, mindig előmozdítja az igazságban való egységet, mert bennünk megértést, egyetértést és az élet következetességét ébreszti. Ahogy Szent Ágoston tanítja, a Szentlélek akarta, hogy a nyelvek ajándéka legyen az ő jelenlétének jele, amely nyelveken az egyetlen hitben megértik egymást. A vigasztaló teát megvéd minket mindattól, ami ezt a megértést akadályozza. A pártosságtól, a képmutatástól, a divat irányzatoktól, amelyek elhomályosítják az evangélium fényét. Az Isten által nekünk ajándékozott igazság így minden nép számára felszabadító szó marad, olyan üzenet, amely belülről alakít át minden kultúrát. A feltámadott lelke ugyanis nem egyetlen egyszer áradt ki mindenkorra, hanem folyamatosan. Ahogy az eukarisztia Krisztus élő jelenléte, amely mindig táplál minket, úgy a Szentlélek is belénk vési az ő jelét a keresztségben, amely keresztényé tesz minket, a bérmálásban, amely tanúkká tesz minket, s a papságban, amely Isten népének szolgáivá és pásztoráivá rendel minket. Minden szentségben ő adja. Ő a dátor munerum, ő a küldetések osztója, a szentség forrása, aki megsokszorozza az ajándékot és a karizmákat az imádságban, az irgalmasság cselekedeteiben, Isten igéjének tanulmányozásában. Ahogy az apostol tanítja, a lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Éppen ez itt vagyunk egyház, az egyetlen test, amely Istenből él és a világot szolgálja. A Szentléleknek köszönhetően mindenkinek elvihetjük az igazi békét, az üdvözítő igazságot, vagyis magát Krisztus Urunkat, hangsúlyozta Szent Atya, majd így fohászkodott. Kedves testvéreim, lángoló szívvel imádkozzunk ma azért, hogy a feltámadott lelke megszabadítson minket a háború gonoszságától, amelyet nem egy szuperhatalom, hanem a szeretet minden hatósága győz le. Imádkozzunk azért, hogy szabadítsa meg az emberiséget a nyomortól, amelyet nem mérhetetlen gazdagság, hanem kimeríthetetlen ajándék vált meg. Imádkozzunk hozzá, hogy gyógyítson meg minket a bűn csapásától, a Jézus nevében minden népnek hirdetett megváltás révén. Ez az a kegyelem, amely bátorsággal tölti el az apostolokat, adja meg nekünk is, ma és mindörökké. Mária, az egyház anyja közben járására,
1: per intercessione di Maria, madre della Chiesa.
0: Zárta pünkösdi homíliáját Leó pápa a Szent Péter Bazilikában vasárnap délelőtt bemutatott szentmisén.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Pünkösd ünnepen kérik a szentelket, hogy nyissa ki a még bezárt ajtókat. A Szentatya Regina Czőli imája. Ahol jelen van a Szentlélek, ott megvalósul a testvériség, és mindenki a szeretet egyetlen nyelvén beszél. Isten a szerető atya lelke egyesíti és összehangolja a különbözőségeket, megvalósítja a népek közötti békét. Tanította Leó pápa pünkösd vasárnap délben a Regina Czőli elimádkozása előtt mondott beszédében. A Szentlélek ma is elkísér bennünket életünkben, megnyitja az Isten felé vezető utat, az egyház kapuját és szívünk ajtaját. Segítségével teremtsünk testvéri világot, amelyben a béke uralkodik, hangzott Leó pápa buzdítása. Pünkösd ünnepén arra kaptunk meghívást, hogy elmélkedjünk a Szentlélek ajándékáról, amely bőségesen áradt a születendő egyházra, és tagjai ma is újra megkapják, mint fényt és erőt, amely elkíséri őket életük minden helyzetében. Kezdte beszédét 14. Leó pápa, a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobai ablakából köszöntve a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Tanításában a Szent Atya pünkös liturgiájáról elmélkedett. János evangéliumi szakasza és az apostolok cselekedeteinek második fejezete a Szentlélek érkezéséről számol be, miszerint a Szentlélek kinyitja az ajtókat.
2: Lo spirito apre le porte.
0: Az evangélium azt mondja nekünk, hogy együtt voltak a tanítmányok zárt ajtók mögött, mert féltek a zsidóktól. Az apostolok cselekedetei könyv második fejezete szerint a Szentlélek heves szélvészként érkezett, kinyitotta az ajtókat, és arra ösztönözte a tanítmányokat, hogy lépjenek ki, és hirdessék a feltámadott Krisztus örömhírét. Mi is feltehetjük magunknak a kérdést, milyen ajtókat nyit meg a Szentlélek? Folytatta beszédében a pápa, majd három ajtót jelölt meg. Az első maga Isten kapuja, abban az értelemben, hogy megnyitja számunkra az Isten misztériumához vezető utat, amint kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban. Szent lelke ajándékával Isten megadja nekünk az igazi hitet, megérteti velünk az írások értelmét, közelről megismerteti magát, és lehetővé teszi számunkra, hogy részesüljünk saját életében. A Szentlélek segít bennünket, hogy személyes tapasztalatot szerezzünk Istenről, hogy találkozzunk vele Jézusban, és nem csupán a törvény megtartásában. Segít, hogy felismerjük őt saját magunkban, és felfedezzük jelenlétének jeleit mindennapi életünkben. Fejtette ki tanításában Leó pápa. A második ajtóról megállapította, ez a cenákulum, az utolsó vacsora helyszínének, vagyis az egyháznak az ajtaja. A Szentlélek tüzen nélkül az egyház a félelem fogja marad, szorongásra tekint a világ kihívásaira, önmagába zárkozik, és képtelen párbeszédet folytatni a változó időkkel. A Szentlélek megnyitja az egyház kapuit, hogy az mindenki számára befogadó és vendégszerető legyen,
2: perché sia accogliente e ospitale verso tutti,
0: még azok számára is, akik bezárták kapuikat Isten, a többiek, a remény és az élet öröm előtt. Leó pápa idézte elődje Ferenc pápa szavait, amelyekkel 2023. október 4-én a püspöki szinódus Andes közgyűlése megnyitásakor bemutatott a szentmisén homíliájában emlékeztetett küldetésünkre, vagyis arra, hogy legyünk egy áldásosztó és bátorító egyház, egy mindenki számára nyitott kapukkal rendelkező egyház. A harmadik ajtóról szólva 14. Leó pápa arra mutatott rá, hogy a Szentlélek megnyitja szívünk ajtaját, segítve minket abban, hogy legyőzzük az ellenállást, az önzést, a bizalmatlanságot és az előítéleteket, és képessé tesz bennünket arra, hogy Isten gyermekeiként és egymás között testvérekként éljünk. Ahol jelen van az Úr lelke, ott testvériség születik a személyek, a csoportok és a föld népei között, és mindenki a szeretet egyetlen nyelvét beszéli, amely egyesíti és összehangolja a különbözőségeket. 14. Leó pápa végül arra buzdított pünkösd ünnepén, hogy fohászkodjunk a Szentlélekhez. Nyissa ki mindazokat az ajtókat, amelyek még zárva maradtak. Szükségünk van rá, hogy újból felfedezzük Istent, mint szerető atyát, hogy olyan egyházat építsünk, ahol mindenki otthon érezheti magát, és teremtsünk olyan testvéri világot, ahol a béke uralkodik minden nép között. A pápa beszédét a szizonyához intézett fohásszal zárta. Az első tanítmányokhoz hasonlóan bízzunk Szűz Mária, a Szentlélek lakóhelye és az egyház anyja közbenjárásában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pünkösd vasárnapi műsorunkat hallották. Áldott ünnepet kívánva búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
3: A Vatikáni Rádió adását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc, rádiós regénytár. Bételének szent lélekkel, összeállítás 17.-18. századi elmélkedésekből.

E máji dicsőséges napon, mint egy sebessel jövő szélnek zúgása szállott az apostolokra. Ám valamint a szelet se nem látjuk, se nem illetjük, mindazáltal nagy erejét és munkálkodását tapasztaljuk. Úgy a Szentléleknek, kit a kedves tanítvány hasonlatosságban szélnek nevez, mondván Spiritus ubi vult spirat, vagyis Szent Jánosnál maga Jézus a szél, ahol akarja, ott fúj. Foganatos erejét magunk jovával tapasztaljuk, és drága gyümölcsét lelkesen ízleljük. Vajon nem a szél harsogtatja-e a trombitákat? Mi ád gyönyörködtető szót az orgonának és az sípoknak? Mi hajtja a drága kincsekkel kereskedő hajókat? Mi gyújtá fel a kovácsok szenét, hogy alkalmatosan pörölyözhessenek? Nem más, hanem a szél. A szél tehát a trombitás, a szél, sípos, révész, orgonás és kovács, mert az ő segítségével, az ő munkájával mehetnek valamire, mennek. Hasonlóképpen a Szentlélek Isten szélgyanánt mivel titkon majd minden jót az egész világon, amint nyilván megvallja Szent Pál, hogy operátor omnia in omnibus, mindenekben, mindeneket ő mivel.

az galamb epe nélkül vagyon. Ezenképpen valakik akarják venni szent lelket, kell ő nekik lennie haragnak, gyűlölségnek és irítségnek epéje nélkül. Ez harag, irítség, gyűlölség mondatnak epének az keserűségért. Mert ez bűnök oly igen keserűek, mint epe. Azért mondá Szent Péter Simon mágusnak, ki akarja vala venni szent lelket, látom, hogy te vagy epének keserűségében. Mert ő teljes vala irítségnek epéjével, mert igen irigyli vala az apostolokat, hogy ők Szentléleknek miatta ilyen nagy sok csodákat tesznek vala. Ezenképpen mies, ha akarjuk venni szent lelket, le kell vetnünk szívnek minden keserűségét. Kiről így mond Szent Pál apostol? Minden keserűség, harag és méltatlankodás, kiáltás és káromlás elvetessék ti tőletek minden gonoszsággal. Másodszor. Valakik akarják venni szent lelket, kell ő nekik olyanoknak lenniek ő éneklésekben, mint az galambnak, mert az galambnak nyögése vagyon az éneklés helyében. Ezenképpen kell nekünk estennünk, mert ami bűneinkért nyögnünk és sírnunk kell. Ezről úgymond Isaiás próféta, ordéj csonk, minnyájan miképpen medvék, és gondolkodván nyögjünk, miképpen az galambok. Meg kell gondolnunk, mely nagy boldogság legyen ez, lenni mindenkoron együtt Úristennel. Meg kell gondolni, mely nagy nyavaja legyen élni ez velágban, és mely nagy háborúság, veszedelem gyötörtetni pokolban mindenkoron. Ezből támad az siralm, ki érdemli szent léleknek vigasztalását. Kiről úgy ír Szent Máté könyvének 5. részében, boldogok, kik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.

Első gyümölcse a Szentléleknek a szeretet, melyről Urunke máji evangéliumban emlékezik. Mondván, aki engem szeret, az én beszédemet megtartja. Ezt a szeretetet Szent Pál elsőnek számlálja a Szentlélek gyümölcsi között, és nyilván mondja, hogy ő általa ontatott a mi szíveinkbe. Erről a tűzről értik némely doktorok Urunknak ama mondását, tüzet jöttem bocsátani a földre. És mit akarok, ha nem csak, hogy felgyulladjon? Mely tűz, akiben nem találtatik, hamar meghidegül? Hasonló pedig a szeretet a tűzhöz, mert felgerjeszt és gyullasztja az embert. És ezért szokták mondani a szeretőkről, hogy égnek, lángolnak, gyuladoznak. E szeretetnek hatalmas voltáról gyakorta emlékezik a Szentírás, és főképpen azzal ajánlja, hogy akiben találtatik, az Isten parancsolatját megtartatja véle, amint a máji evangéliumban is mondja Urunk. Aki engem szeret, az én beszédemet megtartja. Másút pedig így szól. Ha engem szerettök, az én parancsolatimat megtartsátok. És akinél az én parancsolatim vannak, és megtartja azokat, az, aki engem szeret. Szent János is azont mondja, ez az isteni szeretet, hogy az ő parancsolatit megőrizzük, és aki megtartja az ő igéjét, bizonyára abban az isteni szeretet tökéletes. Innét mondja Szent Gergely, hogy nem minden szereti az Istent, aki nyelvével azt vallja, hogy szereti, hanem aki cselekedetivel megbizonyítja, mert a szeretetnek megbizonyítása a cselekedetnek megmutatása. Azokáért, aki lehetetlennek vagy fölöttébb nehéznek tartja az Isten parancsolatit, nyilván jelenti, hogy nem szereti az Istent, vagy a Szent Lelket el nem vötte. Mert Szent János midőn azt mondotta, ez az isteni szeretet, hogy az ő parancsolatit megőrizzük. Mindjárt utána vetette, és az ő parancsolati nem nehezek. Mely igazságot szépen megbizonyíthatjuk Szent Basiliusszal a testi szeretetnek hasonlatosságából. Mert ha valami nemes és vitézi fiú valamely nemes és ékes leányzót megszeret, nincs oly nehéz dolog, melyet örömest meg ne cselekedjék szeretőjének parancsolatjára, sőt, azt nehéznek sem tartja. Ha arra kéri, hogy ellenségének vétkét megengedje, vagy barátságába fogadja, minden késedelem nélkül megcselekszi, sőt, ha nem kéri is, csak megérthesse, hogy azzal kedves dolgot cselekszik néki. Legottan készre áll. Az ágyúval vagy tarackkal még nem a tüzet hozzája fogják, az apró gyerekek is játszadoznak, és ides tova forgatják, de midőn a tüzet hozzája fogják, még a jószívű vitézek sem mernek közel menni hozzája. Hasonlóképpen, amely emberben a szeretet nincsen, ha nem tudom, mennyi egyéb lelki javai volnának is, meg nem állja a háborúságot. De akiben a szeretet megrögzött és gyökeret vert, semmi meg nem tántoríthatja.

tapasztaljuk, hogy a tűz világoskodik és melegít. A Szentlélek is megvilágosítja a mi lelkünket, megmelegít is, felgyullasztja az isteni és felebaráti szeretetre. Jusson eszetekbe, mely nagy lelki sötétségben volt a Szentlélek eljövetele előtt az egész világ. Aki sötétben jár, magára jól nem vigyázhat, hanem hol kőben, hol törsökben megbotlik. Így botorkálnak vala az ő lelki sötétségekben az emberek, a Szentlélek világossága nélkül, mert nem csak aranyból, ezüstből, hanem kőből, fából vagy cserépből csinált bálványképeket is Isten gyanánt imádnak vala, sőt, némely pogányok, kígyókat, macskákat és egyéb beste állatokat, ami több veres hagymákat, más kerti veteményeket isteneknek tartottak. Hogy pedig a bűnöket, melyekben torkig úsztak, szépítenék, minden gonoszságnak istene volt náluk. De elhagyván azokat, kik az igaz hiten kívül lévén helyt nem adnak szívekben a Szentléleknek, és azért nem méltók, hogy nagyobb világosságra hozattassanak, tekintsük az igaz keresztényeket, kik a Szentlélek Úristennek eleven templomi a Szent Pál szavai szerint. Ó, mely szépen világoskodik ezekben a Szent Lélek tüze! Bezzeg meg tudják ezek különböztetni a jót a gonosztól, mert holott mások, kik a testnek, világnak és ördögnek lelkétől vezettetnek, a rút testi gyönyörűségeket keresik, ezek utálják és megvetik. Holott mások vadásszák a világi pompát, dicsőséget, gazdagságot, uraságot. Ezek ellenben a szegénységet, nyomorúságot, alázatos kicsinséget, mint az örök boldogságnak zálogát, nagyra becsülik. Holott mások fösvénykednek és ragadományokat gyűjtenek. Ezek mindeneket a szegényeknek osztogatják. Szóval, holott mások az oktalan állatok módjára mindenkor a földre néznek, ezeknek szemek mindenkor a mennyeiekre vagyon függesztve. Kicsoda mutatja meg nékik ezt a mennyországra vezető keskeny, darabos, de igen egyenes utat? A bennek lakó Szentléleknek világoskodó tüze és malasztja.

amiképpen, hogy a tűz erősít és sűrűsít. Mert a tűznél megsült és főft hús sűrűbb és erősbb szokott lennie, mint a sületlen, avagy fövetlen. Úgy a Szentlélek is a lágy, lankat és félelmes szüveket az ő melegségével megszokta erősítenie és bátorítania, mint ezt az ő munkáját az apostolokban mindjárt kimutatá. Mert akik azelőtt féltekben bérekezkedtek, és a zsidók előtt lappanganak vala, a szent lelket elvévén, ottan közhelyre előállának, kibúvának a lyukból, a piacra kikerekedének, a sok nemzetségek közül összvegyülekezett sokaság közé ölgyeledének, és a Jézus nevéről nagy fennszóval és bátor szűvvel vallást tévnek. Nem jut immár eszekben a félelem, hogy a Krisztus hóérjai még élnek, akik az ő tanítványainak életekre is törnek vala, és őnékik is azon lévvel fizetnek, amellyel az ő mestereknek. Azelőtt Péter egy hitván szolgáló leány előtt nagy szabódásval és esküvésvel megtagadta vala, ha a Krisztust még csak nem is ismerné. De a Szentléleknek vétele után annak nevét a sűrű és tolongó gyülekezet előtt bátorsággal vallja, és annak kegyetlen gyilkosainak istentelenségeket, hamis törvénytelenségeket félelem és rettegés nélkül szemekre hányja. Legmegtapasztalhatóbb a Szentléleknek munkája az egyházi szolgákban, akik noha természet szerint félelmesek és szelídek a felsőségek előtt, a templumon kívül bátortalanok, ha vélek beszélnek, az inaik előttük ugyanlan tolnak. De ha a prédikálószékben felállanak, senkitől semmit sem ipallanak, hanem csak oly bátran beszélnek nékiek, mintha csak káposztafejek volnának. Úgy oda mondják szemekben, úgy reájuk hányják a beszédvel, hogy ugyan vakarják a nyakokat belé. Honnan vagyon ez? A Szentléleknek bátorításából, mert nem ők, akik szólanak, hanem az ő atyoknak lelke szól, ő bennek. A tűz és a Szentlélek között való hasonlatosságból intetünk a kegyes, józan és mértékletes életre, mert amiképpen, hogy a tűz eloltatik a nedvességvel, úgy a Szentlélek is a bornak a sokával, s ezért int így a Szent Pál. A lelket el ne oltsátok, úgymond, hanem sőt, inkább a mi józan, tiszta és mértékletes életünkkel élezgessük és gerjezgessük.

A bizonyos, hogy a tűz, amely melegít és olvaszt világosság, amely előttünk fénylik. Kalauz, aki vezet. Ajándék, amely gazdagít. Láng, amely hevít. Szellő, amely hívesít. Élet, amely elevenít. Szeretet, amely gerjeszt. És hogy egy szóval megmondjam, Paraklítus, vigasztaló Szentlélek. De mivel vigasztal? Szent Tamás a villanóval azt tartja, vigasztaló munkálkodásban, mert ő mindenekben mindent mivel, minden igazságra tanít. Bizonyságot tészen lelkünknek, hogy Isten fiai vagyunk. Segíti erőtlenségünket, érettünk esedezik. Ha bűnben vagyunk, ő fed megérette. Ha rabságban és szolgálatban, ő szabadít fel. Ó, felséges és hatalmas Szentlélek! Jövel közénkben, és mennél hamarabb, vigasztalj meg minket, üljed szívünket, s mindaddig melegítsd, míg szapor a jó cselekedetekre ki nem költöd. Hevíts tüzeddel, hogy egy szeretetben olvadjunk, sebes szellőddel fúj egy gyülekezetben, hogy együtt valljunk, és engemet is világosíts meg, hogy megmutathassam, mivel vigasztalsz. Tudnélik, azzal a békességgel, amelyet megígért a mi szerelmes megváltónk, maga egyes békességével. Ha valamikor szükségünk volt a vigasztalásra, most vagyon legnagyobb szükségünk, mert amint panaszolkodtanak a makkabéusok, mi is azon szomorkodunk, környül vettek minket a sok háborúságok és sok hadak, és hadakoztak ellenünk, akik környülünk vannak. Emiatt sokaknak szíveket elfogván a szomorúság. A szomorúság a szíveknek nehéz kínja, minden beszédnek erejét fejül haladó fájdalom. Mivel semmit felőle annyit nem mondhatni, hogy annál is nagyobb ne légyen. Oly kínzás, amely más kegyetlen kínzásokat meghalad. Örök sötétség, szűnetlen éj, alattomban gyötrő hideglelés, és más minden belső hévségnél jobban gyújtó melegség. Kibátoríthatna, ha az el nem jött volna, amelyet üdvözítőnk ígért volt. Vigasztaló lelket küldök közitekbe. E tudja a szomorúságot vigasságra változtatni. A gyötrelmeket gyönyörűségre, a sötétséget világosságra, a fáradtságot nyugodalomra, a hadakat békességre. A Szentlélek mindenekre megtanít. Az ő mestersége az, hogy mindeneket le tudjon csillapítani, minden felzendülést lecsendesíteni, minden háborúságot békességre fordítani. Csak egy akaratja ő néki, s mindjárt minden tanácsát megváltoztatja az ellenségnek, csak egy parancsolatja, s mindjárt letétetik a fegyver, és akik most harcra élesítik szabjájukat, szántóvasra fordítják. Mi könnyebb a tűznek, mint a vasat egybeolvasztani? Tűz a Szentlélek, oly formára változtatja, ami néműre szereti a fegyvert. Mi könnyebb a szeretetnek, mint békességet szerzeni? Szeretet a Szentlélek, s mi helyett a szíveket megszállja, a gyűlölséget szeretetre fordítja. Aki szereti fele barátját, világosságban lakik, aki pedig az ő atya fiát gyűlöli, sötétségben jár, és nem tudja, hová mégyen. Ami annyit tészen, szeressük egymást, ne légyen közöttünk villongás, és íme világosságban járunk, megnyertük a kívánt békességet, s megszáll az isteni lélek, amely gyűlöli a fegyvert és vérontást. Mert amint Szent Dávid éneklette, in pace locus eius. Ennek a helye a békességben vagyon. Azért, ha ki ismeri őtet,
ismeri, akinek lakása Jeruzsálemben, azaz a békesség látásában vagyon.

Atya Istennek hatalma, erősíts meg engemet. Fiúnak bölcsessége, taníts engemet. Szentléleknek szerelme, világosíts engemet. És adjad én nekem magadat ismernem, mint tudod és akarod. És te, Uram, Jézus Krisztus, mindenkoron felettem légy, hogy engemet megáldj. Én nálam légy, hogy engemet őrizz. Alattam légy, hogy engemet elvígy. Utánam légy, hogy engemet oltalmazz, ki tökéletes szent háromságba élsz és országolsz, öröktül, örökké.

Bételének szent lélekkel összeállítást hallottak 17.-18. századi elmélkedésekből. Felolvasta Dóczi Péter. A hangmérnök Horváth János, a zenei szerkesztő Dévény Mária, a rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, a szerkesztő Varga Andrea volt. Elhangzott a rádiós segénytár.

0: az Akkord Kvartett felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonkét óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter Bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyházfő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. Hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Erdő Péter bíboros is jelen volt a pünkösd vasárnapi szentmisén Esztergomban, adta hírül a Magyar Kurír. Pünkösd vasárnap szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban, amelynek keretében 81 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéval, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi, az esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk, kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk, és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket, mondta szentbeszédében Székely János szombathelyi megyés püspök, az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. A Kárpát-medencében sorsunk összeköttetett, csak együtt boldogulhatunk, tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A pünköst szombati búcsús nagymisére idén is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomjóra. A zarándokok között volt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Már idén augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Magyar Péter miniszterelnök szombaton az RTL-nek arról is beszélt, hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. A Magyar Péterrel készült szombati interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitelválság nincs. Nincs folytogató munkanélküliség és nincs IMF gyámság sem, közölte közösségi oldalán vasárnap Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. Azt írta, teljes foglalkoztatottság van, alacsony az infláció és van gazdasági növekedés, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban. Aláhúzta, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már idén. A fideszes politikus szerint viszont nem tudtunk meg semmit az interjúból, hogy miért nem vezeti be. A Tiszapárti kormány a kampány alatt az új miniszterelnök által követelt 480 forintos benzinárat, mi a helyzet a vagyonadóval és a különadók kivezetésével, valamint hogy igaz-e, hogy Brüsszel tényleg a szigorú migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe. Hazánk időjárásáról. Hétfőn is napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhány zápor elsősorban a középső tájakon előfordulhat. Az északi a szél nagy területen élénk, erős lesz. A hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 22 óra 4 perc. Megismételjük délutáni adásunkat. A zene közelben következik.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Fülöp Csaba, Peresztegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Velem szemben Dukai Barnabás kiváló zeneszerző, akivel egy hete kezdtük el a beszélgetésünket, és megmondom Önöknek őszintén, annyira lelkes lettem, hogy azon nyomban elhatároztuk, hogy a megkezdett gondolatokat megpróbáljuk egy kicsit folytatni, kifejteni. Előtte beavatlak abba, hogy olvastam, hogy verseket is írsz.
1: Így van.
0: És ezt beütöttem az AI-be, a mesterséges intelligenciába. Tudod, hogy mi volt az első, amit kiadott?
1: Ne.
0: Az, hogy Dukai Barnabás versei copyright védettek. Nem tudok teljes verszakokat kiadni, egy-egy sort, ha akarod, akkor adok. Hát akartam, és ki is adott jó pár sort, de amitől igazán ledöbbentem, az az volt, hogy következő mesterséges intelligencia kérdés. Akarod, hogy írjak egy verset Dukai Barnabás stílusában? Hát, kérem szépen, ez már a nagyság jele, hogy a mesterséges intelligencia felavatja, hogy a vendégünknek a stílusában. Még gondoltam arra, hogy megtréfállak, és egy ilyen négy sorosat felolvasok neked, és kvázi megkérdezem, hogy na, hogy tetszik?
1: Hát igen, érdekes lehet.
0: Vagy pedig lehet, hogy te is úgy lettél volna, nem csináltam meg ezt a játékot, mint Szász Endre,
1: ne,
0: aki nagyon könnyű kézzel alkotott, zseniálisan, én nagyon tisztelem őt, és rengetegen hamisították. És azt mondják, hogy ő maga sem tudta mindig megállapítani, hogy egy odahozott grafika, az tőle van, vagy valaki az ő stílusában, igen, dolgozott.
1: Hát voltak ilyenek, volt egy, azt hiszem, egy magyar származású úr, aki például a Picasso rajzokat hamisította olyan szinten, hogy a művészettörténészeknek képtelenség volt eldönteni, hogy most melyik a eredeti Picasso és melyik a hamisítvány.
0: Ahhoz is külön nagy tehetség.
1: Hogyne, hogyne, hogyne. Hát ez kvázi stílus gyakorlat.
0: Igen. Igen, de azt hiszem, hogy az valami egész különleges dolog, hogy mesterséges intelligencia felajánlja, hogy a te módodra, stílusodra komponál, ír verset.
1: Hát elég sokrétű az a dolog, úgyhogy kapkodnia kell, attól függ, hogy melyik irányára a verseknek, mert az nagyon sokféle van, mint ahogy a zenében is sokféle van. Tehát nem feltétlenül egy nyomot követek, vagy egy utat, hanem vannak párhuzamos utak, vagy hát nem párhuzamos utak, eltérőek, mit tenni, de hallgatva, hát mondjuk ez az orgondadarab se hasonlít mondjuk majd ahhoz, ami mondjuk a második zene lesz adott esetben.
0: Igen, de akkor egy picit erről az orgonadarabról, ami statikus volt, még egy kicsit csodálkoztam is, hogy ezt javasoltad műsor kezdetéül.
1: Hát azért ez haladt tovább, ha ment volna tovább, akkor azért ott megbolondult volna
0: megbolondult.
1: Egy picit.
0: Jaj, de jó kifejezés.
1: Megbolondult volna egy picit a dolog, de nyilván azért, mert ez, hogy mondjam, 21 éves lehettem, mikor írtam, mert én nekem volt egy párhuzamos életem, volt a Zeneakadémia, és volt a saját életem, a kettő az nem fette egymást.
0: Nem?
1: Nem.
0: Teljesen nem. Külön tudtad választani?
1: Így van, így van.
0: Mert ugye tanultál.
1: Kénytelen voltam külön választani, mert amit én csináltam magam mértéke szerint, az a Zeneakadémiai hivatalos megközelítésbe elfogadhatatlan volt. Tehát elég hamar rájöttem, hogy ezt nem kell erőltetni, ezt a két dolgot. Ott meg kell csinálni azt, amit ott meg kell, és akkor kész, és akkor azt hiszik, amit hisznek, tök mindegy, és akkor én megcsinálom azt, amit én csinálok. Egyébként ezt a darabot, ezt Nürnbergbe játszotta, ez a fölvétel onnan készült, a nürnbergi St. Sebald kirchébe játszotta egy Werner Jakob nevű német orgonista, szegény, ő már meghalt, és a felvételt azt én a Müncheni rádióból nem én szereztem meg, hanem egy nagyon jó ismerősöm szerezte
0: meg. Hogy került Nürnbergbe a darab?
1: Úgy, hogy a Werner Jakobnak az volt a

0: az a Zanzébát kirkhéje volt a helye, ahol ő orgonált. Az egy, de abban az időben az egy nagy dolog volt, tehát ez egy komputervezérelt hangszer volt, tehát ugye most valahol a 70-es évek második felébe vagyunk. És
1: hát akkor az újdonság volt szinte.
0: Igen, igen, igen. És ugye a Werner Jakob itt volt Magyarországon, és hallott tőlem egy szólófúval a darabot, és kérdezte, hogy nem írnék-e neki orgonadarabot. Mondom, jó, de szerintem nekem van. És odaadtam neki, és Nolám csak eljátszotta.
1: Nagyon jó.
0: Úgyhogy...
1: Egyik szülte a másik lehetőséget.
0: Így van. És hát sajnos meghalt már Werner Jakob, nagyon sajnáltam, mert egy kitűnő jelenség volt, és hát nagyon jól játsza, amit játszik, szóval teljesen hiteles, na, szóval tökéletes. Hát,
1: azt mondtad, hogy meghalt, és nem az, hogy eltávozott az élők sorából, vagy átköltözött a végtelenbe, vagy átköltözött az örökké valóságba.
0: Hát most egyszerűen fogalmaztam a hétköznapi síkon, de hát ugye ez egy olyan dolog, hogy mi történik, az egy külön beszélgetés tárgya lehetne, akkor, amikor elhagyjuk a börtönt. A börtön a testünk.
1: A testbörtönt.
0: Így van. Hát aki járt a saját testén kívül, úgy, hogy tudott is róla, és vissza kellett, hogy jöjjön.
1: Hú, hát itt tulajdonképpen az, minden szabadból lehetne egy nagy beszélgetést.
0: Az nagyon rosszul érezhette magát, amikor vissza kellett jönni ebbe a börtönbe. Szóval az komoly. És hát ugye vannak saját tapasztalataim.
1: Ezek szerint ez a bizonyos...
0: Tehát nem könyvből olvastam, amit mondtam, hanem vannak saját tapasztalataim.
1: Most értsem úgy, hogy klinikai halál...
0: Nem kellett ez klinika, ezt úgy értsed, hogy én gyakorlatokat folytattam. És a gyakorlatok folytatása következtében egyszer csak létrejött ez a dolog, amit mondjuk bizonyos iskolák úgy fordítanak, vagy úgy fogalmaznak, hogy gyakorolhatjuk a halált.
1: És keleti filozófia.
0: Hát jó, hát nézd oda, keleti is, igen, de ezt a Loyolai Szent Ignác is tudta. Szóval csak...
1: De jó, de Szent Ignácnál az volt, hogy ő egyértelműen Jézus Krisztusba kapaszkodott.
0: Jó, hát az rendben van, hogy most ezt hogy fogalmazzuk meg kifelé, de itt mi történik befelé? Ott nincs fogalmazás, meg nincs gondolkodás, meg nincs beszéd, főleg gondolat sincs, mint olyan, hogy fogalmakban nem gondolkozunk, hanem tapasztalunk. És a tapasztalás az...
1: És az... ehhez a stádiumhoz lehet eljutni különböző gyakorlatok
0: hogyne.
1: Segítségével.
0: Hogyne. Hát nézd, megdöbbentő, mikor összeesik a mellkasod, nincs benne levegő, megáll a szív, és nem dobog, és te pedig, mit tudom én, nagyon magasról látod magadat ott lenn a földön, hogy mit tudom én, mi, és akkor
1: utána... Magasról, vagy kívülről? Melyik a fontosabb? Nagyon,
0: magasról is, meg kívülről is.
1: Igen.
0: Tehát most, tehát nem oldalról abban a síkban, hanem magasra, fölöttem, itt tömé 6-7 méterre, és látod magadat ottan, és
1: pici nem pont. Is,
0: és az, ki az a rondaság, így figyeltem, hogy ki az ott, és akkor rá kellett jönnöm, hogy ja, hát az csak én lehetek, mert más nem lehet, az én, de hát nem érdekel az engem már, akkor ott egészen más tapasztalatok voltak. Úgyhogy az döbbenetes. Szóval azért mondom, hogy aztán visszaküldtek. Én nem akartam visszajönni, megmondom neked őszintén. Nem akartam, de visszaküldtek. Na most akkor én azt még rettentően nehezen viseltem, hogy visszaküldtek. Ez nem azt jelenti, hogy én öngyilkos akartam lenni, szó nincs erről. Csak valami olyan tapasztalat volt, ami a földön a büdös életben senkinek soha nincsen. És hát én ebbe a világba tovább akartam menni, de aztán visszaküldtek. Na most
1: vissza hány éves voltam? Vagy vissza kellett jönni?
0: Visszaküldtek. Tehát nem engedtek tovább. magyarul.
1: Tehát te még maradtál volna.
0: Hogy én mentem volna tovább, nem csak úgy maradtam volna, mentem volna tovább.
1: És de tudtad, nem... hogy hova lehet még tovább?
0: Látszott, hogy merre lehet menni, persze.
1: És Sorompót, képzeletbeli Sorompót, hát, gondolja?
0: Egyszerűen jött egy olyan nyomás, hogy visszanyomtak a testbe.
1: Valóságba.
0: A testbe. Ez ennél valóságosabb nincs, az a test, ez egy kutyafüle, a testnek a valóság az egy kutyafüle ehhez a valósághoz. Szóval ez az igazi valóság. Szóval mondom, az elképesztő tartalom volt.
1: Ez körülbelül hány éves korban?
0: Megmondom én neked azt is, 34 éves voltam.
1: De már előtte is foglalkoztatott.
0: Hó, tehát én
1: nem lehet én csak 20, úgy egy pillanat alatt.
0: Körülbelül 20 évvel előtte is folyamatosan foglalkoztam ilyen dolgokkal. De hát ugye kicsit sűrűbben majd a 30-as éveim kezdetén kezdtem el ebbe foglalkozni. De hát mondom, az egy valószínűtlen dolog. Na most persze, most így utólag. Jó, messze vagyunk már ettől, mert ugye hát én is azért 76 éves vagyok, hogy... Megértettem, hogy miért küldtek vissza. Tehát evidens
1: utólag.
0: Volt. Ó, persze, persze. Akkor nem volt magyarázat, se semmi. Egyszerűen nem engedtek tovább, és egyszerűen visszanyomtak.
1: És nyilván nagyon rosszul esett.
0: Az, hogy nem engedtek tovább, az még nem esett rosszul. Az, hogy vissza kellett menni a testbe, az esett nagyon rosszul. Hát figyelj, az olyan, hogy becsukták a börtönajtót, az jó napot. Hát szóval...
1: Mennyi idő alatt tudtál a visszamenetel, vagy visszaküldés után talpra állni?
0: Már fizikai értelemben, vagy pedig lelkileg?
1: Mind a kettő.
0: Hát fizikai értelemben nem kellett sok, mert pár perc után én már talpra álltam, de lelkileg az tulajdonképpen évekig tartott még. Föl voltam képes fogni, hogy itt mi van, és hogy, ebből mi következik. Na most hát azt nézd, most már olyan távlat van azért ugye ennyi idő után, hogy azért megértettem, hogy miről van szó. Szóval nincs mese, az embernek van egy programja, és azt a programot azt teljesíteni kell. És addig nem szabadulsz ettől a nehézségtől, amíg nem teljesíted a programot.
1: Nehézség?
0: Hát a testben lévő börtönből addig nem szabadulsz, és ez egy nehézség. Hát
1: érdekes, most már másodszor mondtad, hogy börtön.
0: Hogyne?
1: Nem egy természetes állapot?
0: Amikor kiszabadultál belőle, akkor megérted, hogy ez nem természetes ez az állapot. Természetes akkor, amikor benne vagy.
1: Igen.
0: De hát ugye nekem már azért ez egészen másképp jelentkezik, hogy mi a természetes és mi a nem természetes. Tehát ha létezik egy olyan tapasztalatod, ami testen kívül van, azt nem lehet überelni semmiféle okoskodással. Az a tied, és abszolút világos.
1: És nyilván mindenkire saját magára szabott.
0: Hogyne. Hát nézd.
1: Individuális.
0: Hihetetlenül egyformák vagyunk az alapkoncepciót tekintve, és mindannyian ugyanabban a műhelyben készültünk. Tehát itt viszont az egyformaságunk mellett mégis millió egy apró eltérés van közöttünk, és ebben van az egyediségünk, ami soha nem ismétlődő. Tehát azért mondom, hogy ez egy olyan...
1: És ez öröklődik, ez az egyediség? Paradoxon.
0: Tessék?
1: Öröklődik?
0: Mi?
1: Az egyéniségnek. Tehát
0: hát,
1: feltételezik, hogy lenne 5 gyereked.
0: Igen. Nem, azoknak saját...
1: Teljesen, majdnem, hogy függetlenül a szülőktől.
0: Saját mintázatuk van. Nem, hát a szülőktől is, a szülőktől persze sok mindent örökölnek. Jó. Nem csak testi dolgokat, hanem lelki dolgokat is, de hogy mondjam, spirituális értelemben teljesen önállóak. Uh-huh. Csak mire arra rájönnek, arra adott esetben 100 év se feltétlenül elég, mert azért a legtöbben erre nem jönnek rá. Nem szokás rájönni.
1: Régen, vagy pontosabban régről emlékszem egy idézetre, és fél napokat próbáltam utána menni, és nem találtam meg. A lényege valahogy az, hogy hívhatják Buddhának, hívhatják Mohamednek, hívhatják Istennek, ez voltaképpen egy.
0: Igen.
1: Nem tudom, hogy melyik okos ember mondta, de ez volt
0: Szedő a lényeg. Dénes, aki nekem egyik mesterem volt, ő egy ferences szerzetes volt, aki onnan talán muzsikus körökben is ismert a nevem, a Kodály kórusműveknél néha fordító, vagy nem tudom.
1: A zene, mint kerítő.
0: Megjelenik ottan a Szedő Dénes neve. Ő mondta azt nekem, hogy hát azt mondja, hát tudod, édesfiam, azt mondja, mindannyian ugyanazt az egy tüzet üljük körül. Ki innen, ki onnan, ki amonnan nézi. És hát ahonnan nézi, olyannak látja. De mindannyian ugyanazt a tüzet nézzük.
1: Aminek lényegében a magva az, hogy egy másik világ, egy szellemi világ.
0: Hát ez végülis a dualitás az egy játék. Valójában egy világ ez.
1: Aha.
0: Ahogy teljesen
1: tehát egy ha világ. Már benne vagy, akkor...
0: Akkor egy világ ez. Csak ha az ember egy ilyen rabszolga állapotban van, mint amikor a testében van, akkor úgy tűnhet nagyon sokáig, hogy ez két világ, véglegesen lecsupaszítva. De nem, ez egy világ. A világ, ennek csak különböző, mondjuk így hasonlattal élve, különböző halmaz állapotai vannak ennek a világnak, és attól függ, hogy melyik halmaz állapot fázisában vagy, onnan ilyennek, vagy olyannak, vagy amolyannak.
1: Ez látszik. Akarattal befolyásolható?
0: Hát az akarat az nem az akarat, az egy kivitelező erő. Az nem sokat ér. Mert attól függ, hogy mi az, ami a parancsokat osztogatja az akaratnak. Az akarat az nem osztogat parancsokat, az
1: de a parancsokat
0: hajt.
1: Meg kell hallani, meg kell érezni.
0: Hát hogyne? Na, hát ehhez viszont, hogy mondjam, ehhez viszont igyekezni kell áttetszőnek, vagy sőt, átlátszónak lenni. Ami azt jelenti, hogy végül is arról a mulandó önmagadról minél inkább le kell mondani ahhoz, hogy ezeket a dolgokat érzékeljed. Na most, hát egy idő után, ha az ember erre rájön, akkor tudja csinálni. És hát végül is nézd, nekem a zeneszerzés az ugyanez a kategória. Én nekem, ha jön a adás, akkor van zeneírás. Ha nem jön az adás, akkor én magamtól semmit nem tudok csinálni.
1: Ugyanez vonatkozik a versre.
0: Hogyne?
1: De hogy? Magyarul az alkotásra.
0: Hogyne. Hát szóval, és ehhez az kell, hogy az ember tehát lehet úgy is csinálni ilyen dolgot, hogy én így akarom, meg úgy akarom. Hát, engem az nem érdekel. Egyszerűen nem érdekel. Játszottam én ezt a játékot nagyon rövid ideig, nagyon régen.
1: Szóval megpróbáltad befolyásolni, úgymond, vagy irányítani?
0: A tízes éveim végén, 18-19 éves koromban.
1: Amikor lázadunk.
0: De abban a pillanatban rájöttem nagyon rövid idő alatt, hogy ez egy marhaság, ennek semmi értelme. Uh-huh. Persze.
1: Inkább befele bejött.
0: Hát mindent el kell engedni. Az azt jelenti, hogy üresnek kell lenni.
1: Saját magadat is.
0: Persze. Hogyne. Üresnek kell lenni.
1: Üresnek, és akkor...
0: És akkor üres, akkor van hely. És akkor arra a helyre, mert ugye egyébként gondolkozol, dumálsz magadba, meg nem tudom, akkora zaj van bent, hogy az borzasztó, de hogyha elengedtél mindent és üres vagy, akkor van hely, ahova egyszerűen a magasabb erők be fognak jönni.
1: Ha úgy gondolja.
0: Hát azok majd ők találják meg, de általában mindig úgy gondolják. Nézd az emberi, de a Rilke az nagyon jól tudta, a Rainer Maria Rilke, hogy minden egyes emberi lélekért hatalmas harc folyik.
1: Igen?
0: Hogyne.
1: Tehát ő ezt nyilván ösztönösen, vagy
0: hát
1: volt
0: ő,
1: neki
0: mestere? Ő nagyon sok mindent tudott. Ó, nagyon sok mindent tudott. De hát most mit tudom én, például mondjuk a József Attilát. A József Attilának van egy Eszmélet című verse. Az 12 ilyen, nem tudom, 8-10 soros verszakból áll, és római számokkal vannak jelezve a verszakok. Na, ha azt a verset elolvasod, nem nagyon szoktak vele foglalkozni, de szerintem az életművének a csúcsa, abból is látszik, hogy a József Attila is lényegében, ami átjött rajta, abból az derül ki, hogy mindent át tudott ereszteni magán, de mindent. Na most az, hogy aztán most ki az életébe, a földi életébe, mit kezd ezzel? Az megint egy más kérdés.
1: De ezek szerint, ha csak az az egyetlen verse lenne...
0: Az tökéletes. Uh-huh. Az tökéletes.
1: Adinál is tudsz ilyen egyetlen verset?
0: Hát az egy bonyolultabb kérdés, de...
1: Miért bonyolultabb?
0: Hát az Adinak... Az Adi az egy nagyon sajátságos emberi jellem, és egy nagyon különös művész volt, és ez a kettő, ez nem feltétlenül van, egy bevágóságban áll, ha finoman akarom magam kifejezni. A legalább 35-40 olyan verse van, ami a világ irodalom legnagyobb versei közé tartozik. Aztán a, hát az emberi magatartása az meg hát olyan, amilyen, hát most mit tudom én. Hát nem akarok én senki fölött véleményt mondani, tekintettel arra, hogy halvány fogalmunk nincs arról, hogy neki önmagával milyen feladata volt, és azzal milyen módon tudott vagy nem tudott megbirkózni. Senkiről nem tudunk igazából ilyen értelemben. Ajánlatokat lehet tenni embereknek, hogy ezt, meg azt, meg azt. Hát most vagy megteszi, vagy nem, vagy meg tudja tenni, vagy nem. Ha nem tudja, miért nem tudja, ha meg tudja. Azért egy ilyen emberi lét az olyan mélységes titokhalmaz, ami hát... Jó, vannak különleges képességű emberek, tehát ilyen látó képességű emberek, mint például a Páter Pió, akit most már ugye Szent Piónak
1: igen,
0: nevezünk.
1: Pió-tja.
0: Na, hát az minden.
1: Hát mert nem lehet megmagyarázni azt, hogy itt is van, ott is van.
0: Hát az se, de hát mindent látott. Bement valaki a gyóntatószékbe, és akkor megmondta neki a mindent megmondott, amit éppen akkor kellett mondani, mert mindent tudott, szóval az egész elképesztő. De ezek csak külsőségek, ezek a ide-oda-amoda, de hát körülbelül 30 000 eset van, amiben olyan betegeket gyógyított meg, akik gyógyíthatatlannak látszottak. Volt egy orvos, San Giovanni Rotondóba, aki a legnagyobb ellensége volt, mert mindenféle izének tartott, hogy sarlatánnak, egyszerűen, mint amit ilyenkor szoktak mondani. És akkor ez az ember, aki ugye orvos volt, tehát egyetemet végzett doktor, általános rákot kapott, de minden szerve rákos volt. És hát várták a halálát, a család, meg a nem tudom micsoda, tehát mondták, hogy Olaszország, ugye hát kéne papot hívni. Nem, semmit, nem, ő nem. Ha csak el nem mentek a Pióhoz, és azt ide nem hívjátok, de úgyse fog ide jönni. Na most, hát ezek a családtagok kaptak a dolgom, és természetesen elrohantak a kolostorba, és a Pió az kijött. Egy kisebb fiatal szerzetes kíséretébe, be sem ment a házba. Megállt az utcán. A háznak az oldalán, vagy a túloldalán, azt most nem tudom, és ott egy olyan 40-45 percig ottan úgy állt magába szép csöndesen, tehát kívülről ennyit lehetett látni. Azt utána visszament abban a fiatal szerzeteses a kolostorba. Ez a férfi pedig 3 nap erre képes, tehát ez volt az első nap, utána a második nap, a harmadik nap fölkelt az ágyból, elment az orvosokhoz, hogy vizsgálják meg, mert ő szerinte ő teljesen jól van. Az orvosok megvizsgálták, semmit nem találtak, abszolút úgy volt a figura, hogy kész, teljesen rendben volt, minden teljesen rendben, úgy, hogy semmi se volt előzőleg rendben, de semmi se. Na, ilyenek is vannak, na, és akkor ez az ember utána elment a Pióhoz megköszönni, és utána, amíg élt ez az ember, addig nem lehetett levakarni a Piónak a környezetéből. Tehát ott volt mindig, mindenhol, mind ott, mit tudom én, jegyzetelt, meg nem
1: az
0: tudom.
1: Az egykori ellenség.
0: Így van, így van, így van.
1: Hát egyébként az egyház rettenetesen vigyáz arra, hogy ezek a csodák, ezek valóban megtámadhatatlanok legyenek. Mert nagyon sok sarlatán van,
0: hát, mindenhol, mindenben. A hamisítás az örök.
1: De mondjuk tényleg vannak abszolút megmagyarázhatatlan dolgok.
0: Persze, hát legalábbis abból az aspektusból nézve, ahonnan ma szokás nézni. Mert ugye volt a másik különös ilyen képességű ember valamikor, hát az még a középkor, kvázi középkorban van, egy Kopertinói József nevű ember, az is pap volt, azt hiszem. Igen, hát talán valami szerzetes is. Lényeg a lényeg, hogy hát az is fönt a katedrálisnak a tetején lebegett, nem kívül, belül a plafonnál lebegett, és ott nézte. Azért mondom, hogy
1: Hogyan, miképpen?
0: Igen, kész. Szóval, de hát jó, hát most mondhatunk, keresztes Szent János és avilai nagy Szent Teréz. Ugye ők azért nagyon magas rangban vannak a katolikus egyház, római katolikus egyházban, ők egyház tanítói rangban vannak. Ezek is lebegtek. Ott a szerzetesek előtt ön 2 méter magasba ottan lebegtek a levegőbe. Szóval ugye a János lebegett, és akkor az avilai Teréz azt mondja, hogy borzasztó, hogy ez a János az embert mindig magával vonja. Hát szóval azért mondom, hogy ezek a levitációk, de ezek csak külsőségek, ez nem ez a lényeg, ez csak egy járulékos következmény.
1: De a lényeg az, hogy manapság is van.
0: A lényeg az, ami ott bent van, aminek a következtében így viszonylik mondjuk a gravitációhoz.
1: Eltűnik.
0: Igen, hatástalan. Hatástalan.
1: Hát erre most muszáj a saját kompozícióddal, ha megengedett, folytatni. Hallomások a fényről és szeretetről.
0: Így van.
1: Gyönyörű a cím. Ez vers.
0: Keresztes Szent János. Csak ő nem hallomásokat írt, hanem beszédek a fényről és a szeretetről.
1: Uh-huh.
0: Csak hát én meg ugye zenész vagyok, úgyhogy én hallomásokat csináltam.

0: Volt nekem egy sebész főorvos barátom, aki egyszer elmesélte, hogy ő saját maga átélte a következőt, operált, és rákbetegség, de olyan áttétes állapotban, hogy összevarta, tehát vágás után összevarta. Aztán másnap valami eszébe jutott, hogy jaj, mintha benhagytunk volna valamit, megnyitották ismét, és tökéletesen rendben volt.
1: Ilyenről is hallottam én is.
2: Igen.
0: A Bandi mesélte, személyesen átélte, nincs okom nem hinni. De azért el tudom képzelni egy, hát egy sebész az matériával dolgozik.
1: Részben.
0: Részben, igen, igen, igen. Tehát a manuális munka az letogathatatlan, mert meg kell nyitni, stb. És másnap, hát én azt nem tudom, hogy ő hogyan tudott állva maradni. Hát képzeld el, hogy megnyitja ugyanazt a sebet, vagy vágást, vagy akármit, és tökéletesen gyógyult. És itt nem volt idéző el körítés, hogy piatya, vagy bármilyen úgymond ima.
1: Ja.
0: De volt egy hihetetlen erős üzenet.
1: Nézd oda, a dolog lényege ott van, hogy nagy részben nem akarnak tudomást venni arról, hogy az ember az nem csak egy fizikai test, hanem egy erőtér is. Mert minden egyes sejt gyakorlatilag az olyan, mint egy mágnes. Szóval a sejtmag és a körülötte lévők. Szóval egyszerűen egy ember körül erőtér van, és ez az erőtér, ez frekvenciákban is fogalmazható.
0: Meg sőt, mérhető.
1: Bizonyos. Hát, hogyha komolyan akarják venni, akkor nagyon komolyan is lehet mérni, persze. És vannak is helyek a világon, ahol ezt nagyon komolyan veszik, és az ember nem is gondolná, hogy milyen helyeken, mint mondjuk az Egyesült Államokban, vagy Kínában, vagy Izraelben, vagy Oroszországban, vagy nem tudom hol, vagy egyéb helyeken is. És
0: foglalkoznak.
1: Hogyne, hát figyelj, ne szevezet ez, hogy ez mi mindent, meg hogyan. Most abban nem is akarok belemenni, de lényeg a lényeg, hogy csak egy konkrétum. Ha valakinek ezt az erőterét lehet valamilyen módon felismerhetővé tenni, akkor adott esetben azt is lehet látni az erőtérbe, hogy 10 évvel később attól a pillanattól, ahol most van, milyen probléma fog megjelenni az életébe betegség gyanánt. Na most, hogyha ezt az erőtérben lévő konfigurációt, amiből ez látszik, azt ott átalakítják még az erőtérben, nem a testben, az erőtérben, akkor nem fog megjelenni a betegség. Tehát magyarul az erőtér programozza az egész fizikai, sűrű fizikai struktúrát, tehát ahol a program van, ott kell beavatkozni, nem pedig a fizikai struktúrába. Ezért van a prevenció. A prevenció az gyakorlatilag az erőtérrel való foglalkozást jelenti igazából. Az, hogy mostan tisztálkodunk, meg nem tudom micsoda, ezek is fizikai síkon, de ott az erőtérben van a dolognak a lényege. És hát ugye az minden komoly kultúra, mondom, nem civilizáció, kultúra, az tisztában volt ezzel az emberi világban, és ez szerint is működött. Na most egy nagyon egyszerűt mondok. Afrikában vannak ezek az úgynevezett pigmeusok, ezek a kis pici emberek, ezek csodákra képesek, ezek látják is az erőteret, és ők maguk láthatatlanná tudnak válni, mindenféle ilyen furcsa dolgot is. Járták ezeknek a fekete embereknek a falvait, és ott ilyen bemutatókat csináltak, ezért, azért, amazért cserébe, meg nem tudom mi. Tehát azért mondom, hogy ez nem függ a polgári értelembe vett civilizációtól. Ez egyszerűen Ez az ausztrál benszülöttekre ugyanúgy érvényes volt annak idején. Most már ugye azért ottan sok minden történt, de hát mindegy, szóval most ebben nem akarok belemenni. Lényeg a lényeg, hogy az embernek ez egy bizonyos fajta állapota, ami most általánosan ismert és általánosan élt, de ez nem a nagybetűvel az ember állapota. Ez egy stáció. Aztán Isten tudja, mi minden jön még, meg mi minden volt, ugye arról csak homályos képeink vannak, de azért vannak, hogyha valaki nagyon mélyen beleereszkedik, akkor nagyon komoly felismerésekre tehet szert arra nézve, hogy működtek ezek a dolgok.
0: Bocsánat, hogy egy Stimm kollégát idézek.
1: Igen.
0: Most fejeztem be Phil Glassnak egy ilyen borzasztó, hosszú, nagy könyvét.
1: Aha.
0: És ír az életéről, stb. És a fináléban ott, mintha egy teljesen más ember lépne elénk. A fináléban próbálja megmagyarázni, mi úgy mondanánk nagyon lapidárisan, hogy az ihletet, az összönzést, a hívást, a sugallatot, a jóistennek a közreműködését, de nem írja ki, hanem erőnek erejével próbálja körülírni, nyekereg, nyikorog a gondolatmenet, nem meri, vagy nem tudja leírni, hogy természet fölötti, de a tüneteket leírja. És azt próbálja magyarázni, hogy egy zenemű, most mindegy, hogy orgona, vagy opera, vagy bármi, az milyen összönzésre. A könyvnek azt a címet adta, hogy szövegzene nélkül. Hát Mendelssohn.
1: Világos.
0: És haragudtam rá, mert ha egyszer ott van, érzi, maga is átéli, hát akkor már miért nem meri oda tenni, hogy rajtunk kívülálló szellemiség?
1: De valószínűleg, mert nagyon erős a bulandó énje.
0: Lehet.
1: Nézd, ha valaki a többi emberrel igazoltatja vissza az ő munkájának az értékét, akkor
0: csóválom a fejem.
1: Akkor ez van. Ha valaki magától, önmagán belül nem tudja, hanem csak attól fogja megtudni, hogy a többiek mit szólnak hozzá, és hogyha tetszik nekik jó, ha nem tetszik nekik, az nagyon nem jó, hát akkor ez van. Hát el kell engedni mindent, mindent el kell. A Carnegie Hallt is el kell engedni, a Metropolitant is el kell engedni.
0: Szülőt el tudsz engedni?
1: Tessék?
0: Szülőt.
1: Mindenkit el kell engedni, a gyerekedet és a szülődet is, mindenkit. Ha nem, azok majd mindig kondicionálnak. És az elengedés az nem azt jelenti, hogy utána lesett, tojod az egészet, hanem ez egy nagyon nehéz játék. Kötődés és viszonzás nélkül kell szeretni. Na, ez nagyon nehéz.
0: És azt hiszem, a mi oly büszke nyugati világunk ettől távolodik.
1: Már nagyon régen, igen.
0: Már nagyon régen.
1: Már nagyon régen.
0: És kimerem mondani, hogy egyre gyorsabban.
1: Hogyne, hát ez természetes, igen.
0: Természetes a gyorsulás?
1: Egyre gyorsabban, persze. Mert egyszer csak ez meg fog állni. Mert hát nem tud mit csinálni mást, meg kell, hogy álljon. Ezek az emberi létben való mozgások, ezek nem végtelenek. A végtelen az egy rendkívüli dolog, az embernek a végtelennel szembe rendkívül alázatosnak kell lenni. Ha csak a talpadnak az elejét, vagy a lábfejednek az elejét bedugod a végtelenbe, már nagyon vigyázz, jobb lesz, hogyha visszahúzod. Szóval a végtelen az egy olyan felfoghatatlan valami, amivel rendkívül óvatosan és rendkívül alázatosan.
0: Muszáj felfogni?
1: Nem lehet fölfogni úgyse, nem is lehet. De alázatosan kell vele bánni.
0: Mindenképpen, de arra gondolok, hogy még a legnagyobb tudósok, hát én katolikus vallást kaptam, és mondjuk bizonyos területekbe próbáltam egy picit jobban belemenni, és egyszerűen ott vannak a sorompók. Tehát ha nagyon mész mélyebbre, akkor még jobb a, nagyobb a hívás.
1: Persze.
0: Majdnem úgy, hogy beleszédülsz.
1: Persze.
0: És tudomásul kell venni, hogy nem, megérteni nem lehet.
1: A megértés az csak a létezésnek egyik frakciója. De a megértésen kívül van számtalan más, nagyon sokféle frakció, amiről szó se esik manapság.
0: Most arra gondolsz, ezek a bizonyos érzések, ösztönök,
1: hát arra is, de a tapasztalásnak olyan irányai, amik nem az úgynevezett észszerű megértésen alapulnak. Megérzéseken, meg belátásokon, meg érzékeléseken alapulnak. Most aztán erre lehet azt mondani, hogy hát jó, hát azok is bizony. Miért a megértés az nem bizonytalan? Hát azért, mert most azt mondtuk, hogy 2 × 2 = 4, attól most
0: az,
1: akkor...
0: Az tulajdonképp elhatározás kérdése, ez közmegegyezés.
1: Rendben van, hogy 2 × 2. Oké. Na, és akkor most hova jutottunk? Nem jutottunk túlságosan messze. A Herakleitosznak, ugye van az a kis egyik a sok töredék közül, ugye, hogy a mindenség felgyullad mértékre, és kialszik mértékre. Tehát itt mértékekről is szó van, ugye. Na most, hát bizonyos ponton túl nem a megértés vezeti az embert. Hogyha te át akarsz menni egy 16 sávos úton, mindenféle hivatalosan biztosított átjárás nélkül, lámpák és egyebek, és neki mész, ott a megértés téged nem fog vezetni. Ott, ha vezet valami, az magad se tudod, hogy mi általában, ha átjutsz anélkül, hogy el ne ütnének. Ott valami átvezetett, de az nem a megértés. Tehát azért mondom, hogy teljesen evidens dolgok vannak, amiknél a megértés semmire nem használható.
0: Tehát primer mindenek előtt a megérzés.
1: A megértés
0: beleérzés, az, megérzés.
1: A megértés az statikus.
0: Az statikus.
1: A megérzés az viszont tehát statikus, és ebben az értelemben rögzített és merev. A megérzés az dinamikus, nem rögzített és állandóan változó. Na most mind a kettőre szükség van. És ezt egyszerre kellene megélni. Nem egyiket, meg a másikat.
0: Most mondod, először a megélni.
1: Egyszerre
0: szót.
1: Kéne megélni. Igen. Átélni, ha tetszik.
0: Igen. Tehát magyarul saját agyadon, szellemeden.
1: Valamin, az már nem az agyam. Hát az agyam az egy semmi. Hát az,
0: kiszolgáló.
1: Persze, az gyakorlatilag egy komputer, de a program az nem az agyamban van. A program az erőtérben van a program.
0: Gyönyörű a kiválasztott zenédnek a címe, mint sziklák között a szél.
1: Így van.
0: Hát ez pontosan az, amiről eddig beszélt. Egy picit hallgassunk bele,
1: ja.
0: Mert vészesen közeledik sajnos a műsor vége.

0: 12 hangszerre
1: igen.
0: készült. Ezek felserélhetők, ezek a hangszerek?
1: Nem. Két fuvola, két klarinét, két kürt, két hegedű, brácsa, két cselló, bőgő.
0: Azért kérdeztem, mert több üvednél...
1: Igen. Nem, ez direkt ki van. Itt
0: a hangzás miatt.
1: Itt nem lehet változtatni a hangszerelésen. Ez így van kitalálva. Igen. Ennek az a sajátossága, hogy három részből áll a darab, és a részeket föl lehet cserélni. Tehát hatféle kvázi rész sorrendbe
0: lehet.
1: Tehát így
0: is lehet, úgy is lehet, amúgy is.
1: Magyarul ABC verzió van.
0: Ilyen aleatória.
1: De csak úgy, hogy a részek cserélhetők fel.
0: Értem, azon belül nem.
1: Azon belül nem. Uh-huh. Tehát a részek kötöttek.
0: Három rész. És
1: hát hatféle sorrendbe lehet igen. játszani a három részt. Így van.
0: Elhagyott ösvény a ködös messzeség felé.
1: Igen.
0: Ez egy gyönyörű kóda, gondolatilag is.
1: Igen. Igen.
0: Elhagyott ösvény, nekünk kell bejárni.
1: Hát elhagytunk, régen jártunk rajta.
0: Jártunk rajta, de nekünk kellett járni.
1: Igen.
0: Az én ösvényem, a te ösvényed.
1: Meg a mindannyiunké, igen.
0: Igen, a ködös messzeség, mert agyilag nem.
1: Persze, nem tudjuk, hogy mi van, persze. Nem tudjuk, úgyse tudjuk. Hát, okoskodunk itt. Meg.
0: De lélek, szellem?
1: Hát nézd oda, nincs mese. Számot kell vetni az emberi létformának a lehetőségeivel, amik hihetetlenül szélesek. Ahhoz képest, ha mondjuk azt mondjuk, hogy az emberi létforma lehetőségei azok 300 60 fokot tesznek ki, csak a példa kedvéért, akkor most körülbelül egy fokon járunk. A másik 359 az mintha nem is létezne.
0: De ha elhatározod, akkor...
1: Lehet menni.
0: Egyről persze. a kettőre...
1: Persze, meg hát nem feltétlenül sorba, össze-vissza lehet menni. Szóval ez nem olyan, hogy föltétlenül egy kijelölt úton. Teljesen...
0: Van hozzá idegenvezetőd?
1: Belül.
0: Ebből indultunk ki, és belül. Ide érkeztünk.
1: Persze, belül, csak belül. Ezt kívülről senki se tudja. Hát régebben voltak ilyen mester-tanítvány viszonyok, meg nem tudom micsoda, amik akkor rendben is voltak és működtek, és állítólag ma is vannak ilyenek, de hát azért ez óvatosan kell kezelni ezt a dolgot ma, mikor az egész világ úgymond nyugatosítva van, mert mindenhol ez a nyugati típusú létberendezkedés van bűsoron. Hát ebből fakadnak bizonyos dolgok. Hát nézd oda, én gyerekkoromban még egy paraszti társadalomba születtem bele. Na, most hol van a paraszti társadalom? Az, hogy vannak és traktorral szántanak, meg mit tudom, mit csinálnak, ez nem paraszti társadalom. A paraszti társadalom az az volt, amikor a lóval, meg a mit tudom én mivel, és akkor a természetnek kitéve, és akkor nem... Hát szóval az egy teljesen más viszony volt. És ilyen módon a viszony is más volt a természethez. Szóval nézd oda, a Kárpát-medencének a térképét láttad-e esetleg a folyószabályozás előtt? Az abszolút nem hasonlít arra, amit most látunk. A Csallóköz, az egész Rába völgye, meg itt a Szigetközi környék, az gyakorlatilag egy ilyen tenger. Kis tenger volt. Az egész Nagyalföld egy tenger volt, a Duna végig. A Dráva az kevésbé, de ott is, a Száva völgye végig tenger. Most hol vannak ezek a tengerek? Meg is változott az időjárás, ugye a mikroklímák, hogy úgy mondjam, megváltoztak. És most ugye próbálnak nyafogni, hogy most aszály van, meg nem tudom, micsoda van. Ja, hát 200 évvel ezelőtt, vagy körülbelül akkor ugye elkezdték ezt szétcsapni, szétcsapták. Senki nem látta, úgy látszik előre, hogy ennek az a vége, hogy azt most kéne víztározókat építeni, persze úgyse fognak, meg nem tudom micsoda, hát baromi munka, ugye hát itt azért tudjuk, hogy milyen munka volt ezt a lecsapolást is véghez vinni, de ez abszolút megváltoztatta az egész természetet. De az éghajlatot is megváltoztatta, az élővilágot is megváltoztatta ennek következtében. Hát, na ennyit tudunk nagyon okosan. Hát, hogyha nem vagyunk elég okosak, szóval a Laocinak a Tao Te Chingjében van egy ilyen kis mondat, hogy a mindenség szent edény, ha megérinted, elveszíted. Tehát itt is csak megint az alázat és a teremtésnek a tisztelete. Szóval amennyiben ez nincs meg, akkor annak óhatatlan, bár nagy eredményeket lehet elérni, és nagy bukások a következmények.
0: A tisztelethez hozzátehetem, vagy kibővíthetem a szeretet gondolatát?
1: Hát ez csak is együtt él. Ez nem olyan, hogy szeretet magában nincs. Az nincs. És hát megint, amit múltkor is emlegettem, hála és szeretet az nagyon szorosan összetartozik, tehát a mindenséggel szemben. És hát úgyse, nem tudjuk fölfogni ezt az egészet ésszel, úgyse tudjuk föl, hiába okoskodnak, mert ugye hatalmi szóval el lehet mondani, hogy ez így van és kész. És ha te azt mondod, hogy nem, akkor te egyet agyon csapnak, el van intézve. Attól még az nem lesz felfogható. Az ember az játssza ezt a játékot, hát föl kéne ébredni már egyszer, de hát nem sok esélyünk van a fölébredésre. Van, de hát majd meglátjuk.
0: Örülök, hogy hozzátetted, hogy van.
1: Persze.
0: Tehát ez egy pici remény, ami kell, hogy...
1: Persze. Egyénileg mindenkinek van esélye, ha óhajtja. De hát ez elkötelezettnek kell lenni, egyértelműen elkötelezettnek kell lenni, és óhajtani kell. Aminek az a következmény, hogy csinálok is valamit ebben az ügyben. És folyamatosan csinálok valamit, és foglalkozom ezzel.
0: Megyünk a ködös messzeség felé.
1: Így van.
0: Hölgyeim és uraim, Dukai Barnabás volt a vendégünk, Fülöp Csaba, Peresztegi Attila és a magam nevében köszönöm a figyelmüket, a mikrofonál Juhász Elődöt hallották. Ezeket a gondolatokat nem lehet lezárni, de meg kell őszintén mondanom, hogy nagyon sokat tanultam a két műsorban tőled, és fogjuk folytatni a beszélgetést, ha szabad. És akkor befejezésű saját művet, tehát Dukai Barnabás elhagyott ösvény a ködös messzeség felé, hadszólamú, szabad orgánum.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Keresztény Közéleti Akadémia. Megismételjük délutáni adásunkat.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Birher Nándor, a beszélgető társam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának dékánja. És apropója beszélgetésünknek, hogy pünköst hétfőn fog megjelenni Leó pápa első enciklikája, mégpedig a mesterséges intelligencia és az emberi méltóság témakörben. Nem ismerjük még a szöveget, de tudjuk azt, hogy a Katolikus Egyetem nagyon fontos kutató műhelye a mesterséges intelligencia és az emberi sajátosságok területének, és hát ezért kértem ezt a beszélgetést. Később majd beszélgetünk magáról a karról is, de hogy ez a mesterséges intelligencia kutatásban hogyan kapcsolódunk be a nemzetközi kutató életbe, erről szeretném hallani Nándort.
3: Igen, nagyon várjuk a Magnifica Humanitas csodálatos emberiség című enciklikát, amelyet a pápa már május 15-én aláírt. Egyébként napra pontosan 135 évvel a Rerum Novarum, ugye a 13. Leó pápa által kiadott Rerum Novarum enciklika után. A Rerum Novarum már címe is mondja, a napjaink új dolgairól szól. Ugyanígy ezekről az új dolgokról, vagy a legújabb dolgokról fog szólni a Magnifica Humanitas enciklika is. Arról, hogy milyen társadalmi kihívások jelentkeznek, például a mesterséges intelligencia használata kapcsán. Mennyire nehéz lesz majd különbséget tenni az ember és a gép között, hiszen a gép, vagy ezek az algoritmusok, vagy ezek a nyelvi modellek, a nagy nyelvi modellek nagyon jól szimulálják azt, hogy úgy viselkednek, mint ahogy egyébként az ember is viselkedne, és ez bizony könnyen megtévesztő lehet. A kérdéskör maga, tehát a mesterséges intelligencia kérdésköre, az már réges-rég felvetődött, hogyha lehet, akkor erről mondanék szívesen pár mondatot, hogy ez hogy kötődik ez a mesterséges intelligencia kérdéskör a Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez.
2: Nagyon szeretném hallani.
3: Picit, de talán nem, igazából nem sokat túlozva mondhatjuk azt, hogy az egyetemünkön az információs technológia és bionikai kar Roska Tamás professzor úr kezdeményezésére pont azért jött létre, mert azt az alapelvet kutatták, ami ma a nagy nyelvi modelleknek is az alapelve. Tehát ilyen módon az egyik karunk létrejötte, az kifejezetten kötődik a mesterséges intelligencia módszertanához, működési módjainak kutatásához, és bizonyos értelemben kötődik a nagy nyelvi modellek fejlesztéséhez is. Nem véletlen, hogy a karunkon Prószéki Gábor professzor úr ezt a témát kutatja régi idők óta. Tehát a Pázmány az valamilyen módon folyamatosan a technológiai kutatásaink keresztül kötődött a mesterséges intelligenciához, egy kis költőiséggel azt hiszem, hogy mondhatom ezt nyugodtan. Illetve a másik oldalon szintén ez a kar kötődött ahhoz, hogy a technikát hogy lehet arra felhasználni, hogy jobb legyen az emberiség. Nagyon sok olyan kutatás van, ahol megpróbálják ezen a karon megalkotni azokat a gépeket, azokat a szoftvereket, amelyek mondjuk a vakembert segítik hozzá ahhoz, hogy egy mobiltelefon segítségével a kaputelefonról le tudja olvasni, hogy melyik csengőt kell megnyomnia. Tehát valahogy egyrészt azt hiszem, hogy a kegyelem is mozgatott bennünket ebbe az irányba, másrészt meg katolikus egyetemként felismerve azt, hogy a katolikus tanításnak a lényege, a középpontja az embernek a másik szolgálata, a természettudományos kutatásainkat is ebbe az irányba akartuk vinni.
2: Közelmúlva beszélgettem a piarista tartományfőnökkel, Zsódi Viktor atyával, és arról, hogy milyen képe van az embereknek az egyházról úgy átlagban, és ezt amikor a Rubovszky Rita neve közszájon forgott, hogy esetleg ő lesz az új oktatási miniszter, akkor pillanatokat 800 oldalnyi komment érkezett hozzá, és ezt Zsódi Viktor csoportosította, és a legnagyobb egységes tömeg azt sugallta, hogy az egyházi oktatóintézmények, és általában az egyház 50 évvel, 100 évvel le van maradva a tudás, a haladás, a tudományos haladás ügyében és avitt eszméket és technológiákat tart ma is jónak, és ezért féltek ettől, hogy egy katolikus pedagógus legyen a miniszter. Örömmel hallom, hogy a katolikus egyetem ezen a területen is bizonyította az ellenkezőjét ennek. Tehát akár Proszéki, akár az említett Roska professzorok, hogy mennyire időben, szinte az egyetem alapítása után néhány évvel már elkezdték ezt a kutatást, illetve fölállt ez a kar. Tehát csak így megdicsérném az egyetemet.
3: Szerintem minden okunk megvan rá, hogy büszkén vegyük ezt a dicséretet, tehát hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy kb. 30 évvel előztük meg a korunkat. Az alapkutatások vonatkozásában és azért egy pár évvel megelőztük az alkalmazott kutatás vonatkozásában is a korunkat. Ez bátran merem mondani, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásai képzésünk az első volt az országban. De ahogy kijöttek a nagy nyelvi modellek, Cserei dékán úrral közösen arról egyeztettünk, hogy össze kell kapcsolni a bölcsészettudományt és a természettudományt meg az informatikát egymással, és már 2022-ben, abban az évben, mikor kijött az első ténylegesen is használható, nagy nyilvánosság számára elérhető nagy nyelvi modell, mivel meghirdettük a mesterséges intelligencia alkalmazásai képzést, ami mind a mai napig nagyon népszerű, és ami arra fókuszál, hogy hogyan kapcsoljuk össze

0: illetve a szentszéki mesterséges intelligencia koncepciókhoz.
1: Az internet világa, amikor hozzáférhetővé vált rengeteg embernek, nagyon nagy zavarba voltunk sokan, hogy ez az ördög táptalaja az emberek életét megkeserítse. Valahogy úgy van minden eszközzel, mint a konyhakéssel, hogy gyilkolni is lehet vele, meg a húst szeletelni. Tehát az internet is, meg most a mesterséges intelligencia is, azt hiszem, hogy nem egy istenellenes dolog, hanem mindenre lehet használni. És gondolom azért kell ebben a pápának is megszólalnia, hogy a veszélyek csökkenjenek, az éberség, a tudatosság növekedjék az emberekben, és hogy használni tudjuk, mert lehet használni jóra is.
0: Ez így igaz. Cserék dékán úrnak a szellemes példája az, hogy a gulyásleves az igazából egy jó étel, de hogyha mondjuk az egri vár faláról a kondérból a nők öntik le a törökökre, akkor meg halálos fegyver. A mesterséges intelligenciára mindez azért fokozottan igaz, tehát hogy nagyon veszedelmes tud lenni. Gondoljunk például arra, hogy ha mesterséges intelligencia vezet, irányít fegyvereket, akkor bizony annak súlyos következményei lehetnek a harctéren. Vagy netán komplett rendszerek irányítását veszi át a mesterséges intelligencia emberi felügyelet nélkül, annak súlyos következményei lehetnek. Szintén súlyos következményei lehetnek annak a robotbíróságnak, ami Kínában már működik, és ahol egyszerűen a gépnek kell föltölteni az iratokat, és a gép maga hoz döntéseket, különösebb emberi beavatkozás nélkül. Persze ennek vannak egyszerűbb, jól alkalmazható módja is, hiszen tudjuk, hogy gyorshajtás esetén mondjuk a rendszerfelismerő rendszer kiegészül egy mesterséges intelligenciával, és emberi jóvágyást követően azért ki tudja nekünk küldeni a bírságot, és azon a rettentő nagy veszélyeket nem hordoz magába. Tehát nagyon bonyolult kérdés a mesterséges intelligencia kérdése. Lehet egyrésztről annyira veszélyes, mint amennyire veszélyes mondjuk az atomenergia felhasználása. Másrésztről viszont nagyon erősen ott van a mindennapjainkban. Az emberiségnek magának kell megkeresnie azt, hogy tudja ezt a bonyolult kérdéskört megfelelőképpen szabályozni. Ennek az alapkérdése az valamiképpen az lesz, hogy mi a különbség a között, a beszélő között, aki egyrésztről érző ember, és a másik oldalon mi a különbség a között a beszélő között, ami igazából csak egy gép, vagy egy matematikai modell, amelyik egyébként nagyon jól szimulálja azt a beszédet, ami majdnem olyan, mintha ember beszélne. Az alapproblematika az lesz, hogy tudjuk tetten érni, hogy az embernek lelke van, a gépnek meg nincs lelke. És azért bonyolult a dolog, mert hogy azt is nehéz fölismerni, hogy a mesterséges intelligencia gép. Mert verset ír, zenét szerez, társalog velünk, és gondolhatjuk, hogy ez valami csoda dolog, de valójában nincsen mögötte az, amit az emberben léleknek hívunk.
1: Az egyetemi oktatók életét is megnehezíti bizonyos értelemben, mert hogy tudják eldönteni, hogy most ezt a dolgozatot, ezt a kutatásszerű valamit, TDK munkát nem a mesterséges intelligencia csinálta-e, kizárólag. Vannak olyan szűrők, amelyek révén azért a munka megspórolását ki lehet deríteni egy-egy esetben, mondjuk az egyetemi millióban.
0: Vannak ilyen szűrők, de a lényeges kérdés az nem ez lesz. Illetve hát ezek a szűrők sem működnek 100% bizonyossággal, tehát hogy valamit lehet velük csinálni, hogy egy bíróság előtt mondjuk egy perben megállna-e, az már, mint megkérdőjelezhetetlen bizonyíték, az már egy másik kérdés. Az igazi kérdés az lesz, hogy mi a tanár szerepe egy olyan világban, ahol mondjuk a gép gyorsabban, bizonyos szempontból jobb válaszokat ad, mint amilyet a tanár tudna adni. De előbb-utóbb ki fog derülni, hogy ez az egész ez szimuláció, most nem akarom a hazugság szót használni, hogy a tanárban sokkal több van, mint ami a gépben van. Akkor is, hogyha mondjuk a válaszaiban ott van egy csomó tévedés vagy bizonytalanság, de pont ez a bizonytalanság vagy tévedés hordozza magában az emberiséget, azt az emberséget, ami egy tanár-diák viszonyban meg kell, hogy jelenjen. A nagyon nagy kérdések majd ezek lesznek, hogy ki tanítson. Mennyiben tanítson a tanár, mennyiben tanítson a gép. Hogy tanítsuk meg a diákot arra, hogy a mesterséges intelligencia segítségével egy sokkal jobb dolgozatot hozzon létre, mint amit maga a gép elő tudna állítani. Ehhez persze meg kell tanítani a diákot arra, hogy megfelelően tudjon kérdezni. De én a magam részéről azt sem tartom kizártnak, hogy nem egy szakdolgozatot kell becsatolni, hanem azt a promptot, tehát azt a kérdéssort, ami mentén a gép előállította a szakdolgozatot. És hogyha ez értékes egyéni eredeti munka lesz, akkor nekem semmi problémám nincs azzal, hogy a mesterséges intelligenciát

0: használta. Egyébként a szabályozás is ebbe az irányba megy, hogy lehet mesterséges intelligenciát használni meghatározott területeken, viszont mindig le kell írni, hogy mire használták, és hogyan használták a mesterséges intelligenciát, és mindig bizonyítottá kell tenni azt, hogy a saját egyéni tudás, szellemi termék benne van az adott dolgozatban.
1: Nagyon szépen köszönöm. Visszatérünk majd erre a témára akkor, amikor megjelent az enciklika itt a rádióban is természetesen. Most azt szeretném még, hogyha bemutatná nekünk egy kicsit a bölcsész és társadalomtudományi kart, amely jelenleg a piaristák korábbi ideiglenes rendházában, iskolájának épületében, a Mixát téren működik.
0: Hát részben, tehát a képzés maga, az a műszaki, a Duna túlsó oldala, a Műszaki Egyetem Z épületében van, ez a 10 emeletes épület, egyébként maga az épület az nem a legmodernebb technológiával készül, viszont nagyon szép a kilátás, és hát büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt 3 évben hihetetlen mértékben megnőtt a bölcsészkar iránti érdeklődés, csak hogy érzékeltessen, 3-4 évvel ezelőtt kb. 7000-en adták le összesítve a jelentkezést a karra, idén bőven 17000 fölött vagyunk, tehát hogy egy hatalmas előrelépés van ezen a területen, ami valószínűleg azért is van, mert igyekszünk a legújabb módon megközelíteni a tudományt, igyekszünk fölhívni a figyelmet a legújabb technológiákra, igyekszünk interdisziplinárisak lenni. Pszichológus hallgatóinknak például lehetőséget kínálunk arra, hogy a legújabb technológiákkal kapcsolatban írjanak doktori dolgozatot. Az intézet vezetőnk például azt kutatja, hogy a mesterséges intelligencia válaszai azok mennyire mutatnak hát pszichológiai szempontból problémás személyiségszerkezetet. Tehát nagyon leegyszerűsítve, ugye az látszik, hogy borderline-os a mesterséges intelligencia, és mondjuk megfelelő kérdések mentén nagyon gyorsan lehet nála valamiféle pszichés betegséget azonosítani. Nagyon fontos erre fölhívni a figyelmet, mert sokan barátként kezelik a mesterséges intelligenciát, és nem gondolnak bele, hogy bizony a válaszoknak a nagy része olyan, mintha egy beteg embertől érkezett volna a válasz. Nagyon fontos aztán a karunk fejlődése vonatkozásában, hogy az összes társadalmat érintő lényegi témakört szeretnénk érinteni. Ez megjelenik egyébként az amerikai projektünkben is. Tehát mi úgy látjuk, hogy a mesterséges intelligenciának, illetve a társadalomnak 5 nagy kihívás csoportja van, és mindegyikre szeretnénk választ adni a katolikus egyetemen, vagy mondjuk inkább úgy, hogy 5+1 nagy kihívás csoportja van. Kezdem a plusz egyel, ez egy világos emberképet jelent. Tehát a legfontosabb feladatunk, küldetésünk, hogy világosan meghatározzuk azt, hogy ki az az ember, akit mi embernek tekintünk, rá tudjunk mutatni arra, hogy ennek az embernek, ennek szabad akarata van, ez az ember felelős döntéseket képes hozni, képes a világot objektíven megismerni, képes Isten kapcsolatba lépni, képes a szenvedésre, hogy ilyen teológiai fogalmat is behozza, egy szóval ennek az embernek lelke van. A másik oldalon pedig, hogy jelenik meg mindez a modern világban? Egyrészt úgy, hogy ez a lélekkel rendelkező ember, és akkor itt jön az 5 terület, képes arra, hogy oktasson, tanítson másokat. Ez a tanítás, ez nem egyszerű tudás átadás, hanem világnézet átadás, egyfajta szellemiség. Az értelem az mindig a hittel együtt válhat olyanná, amely előre viszi az emberiséget, és nem falnak viszi az emberiséget. Tehát külön foglalkozunk azzal, hogy az oktatás területén a mesterséges intelligenciának milyen lehetőségei, szerepei vannak. A másik ilyen nagyon fontos terület, hogy a gazdaságtudományban a mesterséges intelligenciának mi a feladata, milyen lehetőségei vannak, hogy számíthatunk a mesterséges intelligenciára. Ezzel kapcsolatban is indítottuk a gazdaságtudományi képzéseinket. Egyébként ez egy új terület, ahova szintén nagy számban érdeklődnek a hallgatók, tehát a gazdasági és menedzsment alapképzésre lehet hozzánk jönni, és ez a képzés már olyan, ahol figyelembe vesszük a mesterséges intelligencia hatását. Nagyon fontos a harmadik terület, az egészségügyi szociális terület, ahol gépeket és mesterséges intelligenciát lehet alkalmazni. Itt is felvetődnek nagyon komoly etikai kérdések. Részben együttműködünk a Kaposvári Diagnosztikai Központtal és a demencia enyhítésével kapcsolatban dolgozunk ki programokat mesterséges intelligencia bevonásával. Részben ugyanezt nem csak az időskorban, hanem a gyerekkorban is szeretnénk megtenni. Ezért indítottuk a gyógypedagógia képzésünket, ahova szintén sokan jelentkeznek. Ez tehát a harmadik terület, ugye a Említettem az oktatást, említettem a gazdaságot, és most említettem a szociális egészségügyi területet. A negyedik terület az pedig a háború és a béke kérdése. Tehát mindannyiunk közös társadalmi felelőssége, hogy egy a marinásokkal békésebb világba tudjunk élni. Itt is nagyon nagy erőkkel van jelen a mesterséges intelligencia kérdésköre. Egyrészt a már korábban szóba hozott autonóm fegyverek kapcsán. Másrészt ez egy picit utópia, de talán azért mondhatom, hogy a gépek fejlődésével, vagy a robotika fejlődésével akár még azt is meg lehetne oldani, hogy ne embert öljünk, hanem egyszerűen gépek pusztítsák a gépeket. Tehát azt nem gondolnám, hogy létrejön a béke aranykor, amikor az ember nem fog harcolni a másik ember ellen, de lehet, hogy ezt a harcot meg lehet vívni majd a gépek szintjén, és akkor legalább valamilyen módon meg lehet valósítani azt az alapelvet, hogy meg kelljen az egyik embernek megölni a másik embert. De ez egy ilyen gondolati játék. Ez a négy fő terület, és az egésznek, az egészhez kapcsolódóan van még az ötödik terület, ami meg arra vonatkozik, hogy ezt a mesterséges intelligencia kérdéskört hogy lehet szabályozni. Látjuk, hogy a jog önmagában kevés. Látjuk, hogy a jogrend az nagyon erősen át tud politizálódni, csak kapkodjuk a fejünket világszinten is, hogy stabilnak hitt jogalkodó rendszerek bevetett bizalom mennyire meg tud innovni. Viszont ez rávilágít arra, hogy szükség van az etikára, tehát szükség van egy érett etikai rendszerre, szükség van arra, hogy a jó meg a rossz között valamilyen módon különbséget tudjunk tenni. Ehhez meg szükség van egyfajta vallási meggyőződésre. Úgy vélem, hogy a jog mellett az erkölcsi vallási meggyőződés a jövőben nagyon komoly szerepet fog kapni, már csak azért is, mert az ember-gép közti különbségtétel az arról fog szólni, hogy most akkor van lélek, vagy nincs lélek, és ez kiegészül még egy szabályozási szinttel, ez pedig a szabványok szabályozási szintje, ami nagyon technikai, de nagyon lényeges ahhoz, hogy egységes globális rendszereket lehessen létrehozni. Tehát a bölcsészkarnak igazából ez a nagy víziója, hogy ezeken a csomópontokon kínáljon képzést, és a legmagasabb szintű képzést a hallgatóknak.
1: Nagyon szépen köszönöm, hát rengeteg kérdés és irány mutatkozott, amerre a beszélgetést lehetne folytatni, de a műsoridőnk végehez közeledünk. Látszik, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tényleg 21. századi szempontrendszerrel áll a jövő kihívásai előtt. Még egy apróságot kérdeznék, most leállt a kampuszépítés, mennyire hátráltatja ez a képzést, és van remény arra, hogy valahol egy egységes kampusz végül is létrejöjjön. Már az is érdekes ez, mert most van először olyan miniszterelnöke Magyarországnak, amely az Önök Egyetemének a diákja volt.
0: Keresztényként azt tudom mondani, hogy pláne így Pünköst környékén, vagy Mennybe Menetel környékén, hogy mi a reménynek az egyháza vagyunk. Sőt, hát ugye Ferenc pápa, amikor itt volt az egyetemen, azt mondta, hogy nekünk az a remény laboratóriumának kell lenni. Tehát nem mondhatom azt, hogy nincsen reményünk. Azt viszont mondanom kell, hogy helyünk azért nem nagyon van. Tehát említettem már, hogy mennyire megnőttek akárcsak a bölcsészkaron a létszámok. Világos, hogy ezekhez a létszámokhoz méltó elhelyezésre is szükség lenne. Az is egyértelmű, hogy az egyház önmagában egy ilyen kampusz nem fog tudni finanszírozni, tehát mindenképp valamiféle állami segítségre is számítanánk. Nagyon bízunk benne, hogy azt mindenki belátja, hogy a magyar társadalomnak érdeke, hogy legyen egy erős, stabil egyetem, ami világos értékrendet képvisel, és amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, ha akarom, akkor 1635 óta, ha akarom, akkor meg legalább 31 néhány éve megjelenít itt a magyar társadalomban, és hát valóban ennek egyértelmű bizonyítéka az is, hogy az állami vezetőink közül nagyon sokan itt nálunk a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztek. És hát bízom benne, hogy tudnak azonosulni azzal az értékrenddel, azokkal a tudományos és lelki értékekkel, amelyeket itt nálunk szereztek.
1: Birher Nándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának dékányával beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia. Megismételtük délutáni adásunkat.

0: Istenének átad mindent. Előadta Nagy János, Kóta Judit, Szendőfi Péter és Pozsár Eszter.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Éjszakai hangoló. Nora Jones, Oscar Peterson, Lester Young és Bob James felvételeiből válogat a szerkesztő Mári Szabó Eszter.

Nora Jones, Oscar Peterson, Lester Young és Bob James felvételeiből válogatott, a szerkesztő Mári Szabó Eszter. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a technikai munkatárs Csák Éva és Bójás János, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter és Bögös Henrietta, valamint a bemondó Fülöp Tamás és Lázár Csaba. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Bólyás János nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

0 óra 5 perc, benső végtelen. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

kinyilatkoztatás sok mindent elmond Istenről. Kijelentései között van azonban egy, amely az összes többit meghatározza. Az ugyanis, hogy Isten szent. Hogy ez a szentség mit jelent, azt senki nem tudja megmondani. Nem azért, mert olyan nehezen érzékelhető, vagy mert olyan bonyolult kérdések merülnek fel ennek kapcsán, hanem mert az ős adottság, pontosabban maga az ős adottság. Ez Isten legalapvetőbb jellemzője. A legelső, mely meghatározza lényegét. Kihez tudtok hasonlítani? És ki lehetne hozzám hasonló? Mondja a Szent. Izaiás 40:25. Ezen a szentírási helyen a szentség úgy jelentkezik, mint Isten leglényegesebb tulajdonsága, amely által minden teremtménytől különbözik. Így nem lehet kifejezni, hogy mi is tulajdonképpen, hanem csak rámutatni. Nézzed, halljad, érezd. Hiszen a fényről sem lehet fogalmakkal megmondani, hogy mi az. Meg lehet mondani, hogy hogyan viselkedik, milyen törvények határozzák meg, hogyan hat, mi történik, ha megszűnik. Ezután már csak azt lehet mondani, nyisd ki a szemed és láss. Isten szentsége az első és lényegbe vágó tulajdonsága,

itt vannak előttünk. Isten azonban nem a világból való, földön túli, távoli, önmagában létező és titokzatos. De ezek a szavak is csak utaláshoz hasonlók, csak halvány körvonalat adnak, vagy inkább csak egy behatározást. A tulajdonképpeni lényeget nem mondják meg. Ennek a tudatára kell ráébrednünk tapasztalataink során. A hit dolgai is csak sejtések. Egy templom például, amely nem csak hasznos, pompás, tekintélyes, szép, hanem áhítatos is. Az ember másképp érzi magát benne. Aki ezt átélte, az a templomba lépve kívül hagy mindent, ami a világhoz tartozik. Elcsöndesedik és letérdel. Lenyűgözően fejezi ki ezt az írás, amikor felhangzik a szó az égő csipkebokorból. Vedd le sarudat, mert a hely, ahol állasz, Szentföld. Kivonulások könyve 3-5. Vannak emberek, akiknek a lénye valamiképp hordozza ezt. Ők képesek megrendíteni azt a hétköznapi biztonságot, amelyben az emberek élnek. Megváltoztatják a dolgok súlyát. Olyan sejtéseket ébresztenek, amelyekről csak a dolgok legvégső kifejletében lesz szó. Ezek mind Isten szentségére utaló célzások. Arra a sajátosságra, amely csak az ő tulajdona. Arra a pótolhatatlan értékre, amely számunkra egyetlen és legfontosabb, az üdvösségünk. A szentség Isten kimondhatatlan tisztaságát is jelenti. Olyan mindent uraló, égő tisztaság ez, amely a szennynek leheletét sem tűri meg. A szentség azt is jelenti, hogy Isten jó, de nem csak abban az értelemben, hogy megfelel a jóság követelményének, hanem ő maga a jóság. És ebben az értelemben valóban senki sem jó, csak az Isten. Amit mi jónak nevezünk, az csak egy kis szilánkja a lét végtelen egyszerűségének, teljességének. Isten az a mérce, amelyhez mindent mérünk. Olyan próba, ahol mindennek és mindenkinek igazolnia kell magát. Az a lényegi ítélet, amellyel minden létező találkozik. Mihelyt az ember Istent megközelíti, megérinti őt ez a szentség. Valamiképpen tudatára ébred, különböző módon válaszol is rá. Rájön az ember, hogy önmaga viszont nem szent, hanem e világból való, földies, sőt, vétkes. Észreveszi, hogy nem tartozik Istenhez, s indítást érez, hogy elmeneküljön Isten közelségéből, s úgy szólaljon meg, mint Péter: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. De ugyanakkor azt is érezzük, hogy minden körülmények között életre halára szükségünk van e Szent Istenre, hogy belőle tudunk csak élni, s nála kell végül megpihennünk. Ezért az ember minden méltatlansága és a szentség minden hiánya ellenére Istenhez fordul, s a zsoltárossal így szól: Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem. Érte csóvárog a testem, mint a száraz, kiaszott, tikkat föld. Mind a kétféle indulat imádságot szül, sőt, ezeken nyugszik mindenfajta imádság, mert végső soron ez az Isten szentségére adott válasz. Egy olyan Isten, aki csak mindentudó, mindenek fölött igazságos, mindenható, ez borzasztó lenne éppen abszolút volt amiatt. Lehetne őt csodálni, elismerni, félni őt, hatása alá kerülni, de imádkozni nem lehetne hozzá. Ez csak az ő szentsége miatt lehetséges. Csak a szentség révén kapja meg Isten minden tudása, igazságossága, valósága és hatalma, s minden tulajdonsága, ami csak lényegéhez tartozik, azt a jelleget, a távolság és közelség eleven titkát, a benső érintés hatalmát, amely által létrejöhet az imádság. Szinte azt lehetne mondani, hogy az imádság képessége olyasmi az emberben, mint a szentség az Istenben. Van egy harmadik válasz is Isten szentségére, de ez helytelen. Az ember ellentmondásos lényének a gonoszságából fakad, s abban jelentkezik, hogy az ember kényelmetlenül érzi magát Isten szentsége előtt,
ingerült lesz és

lázad ellene. Titokzatos megnyilvánulás. Kérdezhetnénk, hogyan lehetséges ez, ha Isten az értelem és a hatalom foglalata, az embert pedig ő gondolta el, s ő alkotta. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tényleg érthetetlen, s a gonoszság titka fejeződik ki benne. A bűn végső soron nem más, mint lázadás Isten szentsége ellen. És őrizkednünk kell attól, hogy úgy beszéljünk erről az ellenállásról, mint ami csak a lázadók és az Isten tagadók ügye. Mert lehetőségként jelen van minden emberben, hol erősebben, hol gyöngébben, nyíltan vagy kihívások formájában, önmagunknak elegendő kultúrák, igaz életek, egészséges természetesség mögé rejtőzve. S ha uralomra jut, meghal az imádság. Ezért ébernek kell lennünk, s mihelyst megérint minket, erős ellenállást kell tanúsítanunk. Az igazsággal föl kell oldanunk, s nyugalommal kiegyensúlyoznunk, vagy határozottsággal legyőznünk, ahogy épp boldogulunk vele.

0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvasott fel. 0:15. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Kozma Andor neve a köztudatból sajnálatos módon mára szinte teljesen kihullott, holott jóval több figyelmet érdemelne személye. De hát, kedves hallgatóink, hány költővel, hány íróval vagyunk így? Ahogy az olvasás és az olvasási kultúra háttérbe szorul egyre inkább, bár épp egy jó barátom figyelmeztetett arra, hogy mi még nem is állunk olyan nagyon rosszul az európai nemzetek sorában, úgy szorulnak hátrébb valamikor olvasott nagyíróink is. Azért talán Kozma Andorral mégis más a helyzet. Ha más nem is, de a Kartágói harangok című versét még mindig sokan olvassák, ismerik. Igazságtalanul a népnemzeti iskola utódvét képviselőjének tartják, holott sokkal több annál. A pápai diák, akinek édesapja is ugyanannak az öreg kollégiumnak volt tanulója, mély, erős hazaszeretetet és hazaélményt hozott ebből az iskolából. Elég, ha azt mondom, hogy Adi Móricz is nagyra tartotta Kozma Andort. 1861-ben született, és 1933-ban halt meg. Jogot végzett a Budapesti Egyetemen. Nagy utazó volt, nem is olyan régen Assisi Szent Ferenc kapcsán már beszéltem róla. Itáliai útja igen mély nyomot hagyott benne. Egyik legszebb Szent Ferencről szóló versünket neki köszönhetjük. Nem régen szólaltattam meg ezt a verset, melyben Kláráról is, Szent Kláráról is megemlékezik. Költői regényt írt Petőfiről. A már említett vers, a Kartágói harangok, ugyanazt a szerepet töltötte be 1909-ben, az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján, mint korábban Arany János velszi bárdokja. A maradék ellenállást ébresztette fel a nemzetben, minden hódító, elnemzetlenítő törekvéssel szemben. Hőse a pun nép, Kartágó népe, mely a történelem folyamán három nagy csatában is ellene lázadt Róma akaratának. Hannibal, akit később a magyar irodalomban Móra Ferenc örökített meg, a Hannibal feltámasztása című művében, melyből az a nagy sikerű film is készült, a Hannibal tanár úr, emlékezünk rá, a Pireneusokon és az Alpokon kell át elefántjaival, tiszta kaland az egész, mindenre elszánt seregével, hogy térdre kényszerítse ezt a nagy birodalmat, ezt a nagy hatalmat, Rómát. Róma a Kartágó ellen vezetett harmadik hadjáratban viszont összeszedte erejét, és megsemmisítő csapást mért Hannibalra. Kartágót pedig a földdel tette egyenlővé. De hát hallgassuk meg, kedves hallgatóink, ezt a nagy verset, a Kartágói harangokat. A pápai öreg kollégium terme csupa véndiákkal zsúfolásig telve, ajkuk néma, mint a faragott képnek, pedig verekedő vadfickók lehetnek. Több homlokon, arcon beforradt sepphelyek, kemény, hideg, vasra valló emlékjelek. Van, kinek hiányzik fél keze, fél lába. Ilyenek is járnak pápán iskolába. Ki históriában kutat világeszmét, tudós Bocsor István professzor tart leckét, tavaly Debrecenben még enyénk követje, alig egy fél éve még tömlöcre vetve. Most Bécs kegyelméből, rendőrtől figyelve, ismét katedráján a hatalmas elme. Tilalmas részére a honi történet, hanem Kartágóról s Rómáról beszélhet. Ím beszél is bőven ékes szavú ajka, visszatér diákok szomjan csügnek rajta. S a dicső Kartágó, mondja a professzor, végső diadalra keseredett ekkor. Ezer éves múltját üti vala arcul, hogyha lemondjáván a rátukmált harcról. Maga döjfös Róma egyedül, ha támad, nem győz hős haragján Kartágó hadának. Barbár Massinissa, gaz, numit, szövetség, ez pecsételé meg Kartágó elestét. Ám Kartágó népe a bús végveszélyben nagyszerű halálra buzdult fel kevélyen. A nemzeti zászlók lobogtak kibontva, tódultak alájuk, nőtt a had naponta. Kartágói férfit asszony nem marasztott, hont védeni mentek urak és parasztok, kereskedőt üzlet, mesterembert szerszám, nem kötött le többé, beálltak ezer szám. És a gyönge diákok az iskola padját fegyverért esengve önként odahagyják. Ó, boldog ifjak, épp, erős legények, mint irigylik őket rokkant lábú vének, s ezek is elmentek. Nem sújthatva mással, sújtani az ellent bátor, bölcs tanáccsal. Talprapun, fegyverre! Ne hagyd ős hazádat, nincs kard, egyenesre igazítsd kaszádat, nincs elég húr íra, hogy nyilat röpítsed, van hajuk a nőknek, kösd rá, s azt feszítsed. Lelkes holleányok örömest lenyírják, s szereli aranyhúr a harcosok íját. De a hadhoz pénz kell. S Kartágónak nincs már, rég rabolja Róma, kiürült a kincstár, kartágói delnők, híres csodaszépek, viselnek gyémántot, igaz gyöngyös éket, s maragdot, rubintot, zafírt, ametisztet, napkeleti topázt, díszét minden dísznek, s most leszedik sorra, ami rajtuk drága, s közkincsül teszik le honuk oltárára. Ó, szent hazafiság, magasztos tűzláza! Az egész Kartágot felgyújtja, felrázza mindent a hazáért, s kiki egyet értett, sem Isten, sem ember, első a közérdek. Bástya kőért tornyot, templomot döntöttek, és a harangokból ágyúkat öntöttek. Mi prelekció ez? Úgy zeng, mint az égbolt, eszmél a professzor. Elhallgat. Elég volt. Hogy is volt? Kartágó, harangok és ágyú, mi anakronizmus, tudatlan és bárgyú, s mégis a teremben nem mosolyog senki. Csönd van, tüzes arcok, s könnyezik mindenki. Nem szól a professzor. Ha még szólna, torkán kitörne, mely folytja a zokogás orkán. Ül sokáig némán, sóhajt keservesett. S Kartágó elesett. Nemzedékek nőnek fel ennek a versnek az ismeretében. 1909-ben írta meg Kozma Andor a szabadságharc után 60 évvel. 1939-ben édesapám a kőszegi Szent Benedek rendi gimnázium tanulója volt, jó versmondó, Vályi Hugó atya matematika tanára, amikor Németország Lengyelországot letámadta, arra kérte, hogy az évnyitón mondja el Kozma Andor a Kartágói harangok című versét. A versnek akkor is erős aktualitása volt. Engem édesapám ismertetett meg ezzel a verssel. Azóta őrzem magamban. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Hegedűs Endre zongorázott. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Chanson parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogat.
2: Chanson körút.
1: A hangvadász Péter Ferenc.

Vannak énekesek, akik egészen fiatalon kerülnek az érdeklődés középpontjába. Mások érett férfikorban válnak csak országosan ismerté, méghozzá úgy, hogy nem csak énekelnek, de ők maguk írják a dalok szövegét és a zenét is. Egyfajta rangot jelent ez. Auteur, compositeur, interprète. 2003-ban adta ki első nagylemezét, Kali, s azon nyomban aranylemez lett. Ekkor már 35 éves volt. Zenei előzményeknek persze nem volt hiány. 8 évesen zongorázott, megtanult gitározni. Otthon Guibert, Léo Ferré, Brel, Békó sanzonjait hallgatják, és nem hiányzik a rockzene sem. De a nagy szenvedély a rögbi. 6 éves, amikor elkezdi, és 16 évesen, amikor már a nagy reménységek közé sorolják, hirtelen hátat fordít neki. Ugyanis közben egyik zenész bandát alapítja a másik után, falusi ünnepeken játszanak, de váratlanul elkerül Írországba, ahol szinte letaglózza a U2 zenéje. Tudja, hogy a rögbinek vége. Különféle zenekarokban kezd játszani, napi 6-8 órát gyakorolnak, már csak a zenének él. Írja énekli számait a fesztiválokon, és a híres La Rochelle-n felfigyel rá az egyik lemezkiadó. Az első lemez anyagát egy szerelmi csalódás adja, ezt írja ki magából. A másodikban már az ismert sikeres énekes és két gyerekes családapa szólal meg. Ez próbálja egyeztetni a showbizniszt és a család életet. Témái az elválás. Az egyik dalban a férfi lép le boldogan, a másikban ő a vesztes és sír, mint egy nő. Egy újabb sanzonban az anya elvesztését énekli meg. Ezeket fogják hallani a 2005-ös Monteur a hazug című albumáról, amit bemutatott az Olimpiában és a Zenitben, valamint Franciaország nagy koncerttermeiben. Kali szerint egy hangverseny olyan, mint egy szerelmi találka. Megérkezünk, egymásra nézünk, néhány szót váltunk, és a közönség reagál, valami felragyog a szemekben, egymáshoz egyre közelebb kerülünk, és nem lehet úgy elhagyni a színpadot, hogy meg ne érintsük egymást. És az énekes nem játssza a sztárt. A koncert után sokan megvárják, és ő szívesen ott marad egy jó beszélgetésre. Ezt a közvetlenséget talán spanyol és olasz őseinek köszönheti. A családi neve Bruno Caliccuri. De a franciáknak ugye ezt nehéz kiejteni, ezért rövidítette le ő maga. Így lett egyszerűen

0: Bruno Caliccioli, Cali. Őt hallották ma. A bientôt.
1: Chanson Parade. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bövös Henriett a válogatott.

0: Az elmúlt percekben Csemer Boglárka és Feke Pál egy-egy felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Trezor válogatása Magyar Katolikus Rádió archívumából. Múlt vasárnap lett volna 85 esztendős Hauman Péter. A Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészre emlékezünk a vele 2012-ben készült beszélgetéssel. A második rész következik.

0: Tehát a főiskola után Hauman Péter először Debrecenbe szerződött, aztán Pécsre szerződött. Szerintem most ezt a két színházat azért ugorjuk át, mert a harmadik színházában életének egyik nagy eseménye történt meg önnel. Nevesül az, hogy a 25. színházat az önálló estjével nyitották, ez pedig Platón műve, Szokratész védőbeszéde. Miért ez? Kinek jutott az eszébe, hogy a dialógukból monológot csináljon, és ezzel a hatalmas kétórás darabbal nyissák meg a 25. színházat?
1: A tiltott, tűrt, támogatott kultúrpolitika világában a 25. színház 70-ben, meg ugye akkor indultunk el, 970-ben, ez egy szelep volt, ahol egy picit lehetett renitensnek lenni. Acél azt nagyon jól tudta. Kell, hogy egy picit, hogy politizáljon a színház. Gyurko László, aki a színháznak akkor igazgatója volt, látta ezt a dubrovniki nyári játékokon egy horvát színésztől, szó szerint magának lefordítani nem tudta, de rabul ejtette az, hogy a napközben agyonnapozott, agyonfürdött közönséget a piac téren, amit akkorra színház számára kiürítettek, fölmostak, és tiszta volt, és széksorok voltak rajta. Elképesztő volt számára az, hogy egy ember ilyen erővel tudja tartani a közönséget. Ez volt az első, ami eszébe jutotta ezt az írásművet. A második pedig az, hogy ugye nem volt olyan sok színész, ott Verebes Pista, Jobba Gabi ott volt, Jordán Tamás ott volt, Berek Kati ott volt. Alig voltunk egy páran szerzőtek, többiek, mint stúdiósok voltak. Gyurko azt mondta, hogy ez vezércikknek nagyon jó lesz. A 25. színháznak a programadó vezércikkének. Hát ez egy óriási lépés volt a szakmámban, mert ezzel elfogadtattam magam az egyébként néha gőgösnek mutatkozó pesti színészek előtt. Még Latinovics is prüszkölt ellene, a Kötszurkálóba ír egy pár sor, nagyon kitüntető részéről, hogy szemtelenkedik velem, hogy mit itt van ez a nyikha, és hogy jön itt ő ehhez az, hogy itt borzolja a kedélyeket. Egy darabig ott voltam a színháznál.
0: Álljunk meg itt egy szóra. Pécsi Sándor is látta ezt a darabot, és utána bement az ön öltözőjébe.
1: Most nem kívánom hozzá szórakoztatni a közönséget, vagy a hallgatóságot, hogy utánzom, de valamelyest utánzom, ha még emlékeznek rá. Emlékeznek rá, hogy beszélt. Éha vagy. Így, bocsánat, de hát kénytelen vagy. Jött föl a lépcsőházba, már hallottam, te egy pap vagy, egy misét celebráltál. Itt, hát hogy volt pofátok ezt előadni, ezt a darabot, egy egyszer ember, egy taknyos kölyök. Beült, lezutyant a székbe, nagyon jó, jó, nagyon. Hatalmas tenyere volt, nem mindegy péklapát, és ezt a hatalmas nagy tenyerét oda csapta a teljes arcához, és azt mondta, hogy nagyon jó vagy, nagyon, én egyszer-kétszer csináltam volna így, és akkor rácsapott a tenyerével az arca, hogy jaj, szörnyű állapotok. Igen, Pécsi. Aztán később hallottam csak, kár, hogy nem akkor is, hogy ilyenkor miért nem mondják egymásnak színészek, ami később esik, csak jó, már a halálok után tudom meg, hogy ment hazafelé, kiabált végig az utcán, hogy megvan az utódom, megvan az utódom.
0: És utána még játszottak egy filmben együtt.
1: Az a Goffredo Parisi-nak volt a Főnök című filmje, igen, az is egész jó volt. Az megvan, ezek mind megvannak a TV videótárjában. Bomboló, úgy hívták az ő szerepét. Pécsi akkor kiszökött a kútvölgyiből, igen, mert ott feküdt. Ugye trombózis volt a lábában, nem lett volna szabad, kiszökött, hogy játszhassa ezt a szerepet, és tudom, emlékszem rá, hogy szóval tartotta a Pasaréti műteremnek az udvarán, főtartotta a lábat, az a lába vitte el. Kínosan, ugyanabban az időben, tehát gondoljam bele, 54 évesen ment el Pécsi Sándor. 54 évesen. 54 éves koromban, pontosan ebben az időszakban, tavasszal, pont a jobb lábamban én is kaptam egy trombózist.
0: Tehát 25. színházban ezzel a darabbal indult a pesti karrierje, de annak ellenére, hogy hatalmas teljesítmény megjegyezni ennyi szöveget, és hogy ezzel robban be és nyűgözte le a szakmát, azért nem törvényszerű, hogy egy hosszú pályán keresztül tartja ugyanazt az előadást, viszi magával.
1: Voltak hullámvölgyek, amikor nem kerestem, nem volt keresetem. Ezt tudtam. Szerettem is csinálni. Tehát ugye abba hagyom 72-ben, mert eljövök attól a színháztól, és 80-ban Mezeri András költővel, ő az ÉS-ben, akkor már kezdte a politikai megjegyzéseit a fennálló rendszerrel kapcsolatban egy-egy cikkben, úgyhogy emiatt csökkent a fizetése. És akkor összekapaszkodtunk, és akkor ezzel jártuk az országot. Na most aztán ugye azt hittem 89-90-ben, hogy nem lesz rá több szükség. Mindig szükség lesz rá.
0: Most elszakadunk egy kicsit ettől a darabtól, Platontól, a Szokratész védőbeszédétől, amely tehát 1970 óta folyamatosan élő darab, és folyamatosan aktuális darab. És ugye a 25. színház után József Attila színház jött, és akkor sokan meglepődtek, hogy a 25-ből miért a József Attilába ment.
1: Emögött az volt, hogy Ádám Ottó már tudta azt, hogy engem oda szerződtet a Madách Színházhoz, csak azért ő feszültségben volt Acéllal. Acélnak meg ez egy liblingje volt ez a színház. És miután 70-ben kaptam egy Jászai díjat a vidéki életemre, 72-ben a 25. színház belé működésemre, 2 évben belül 2 Jászai díjat, ebben az Acél keze benne volt. És akkor még jelentősége volt ennek a díjnak, úgyhogy Acél személyesen, még a színházigazgatók a Jászai Mari díj átadásánál jelen voltak, és ez a fészeknek a Goblen termében volt. És Acél azt mondja nekem, hogy maga megéri a pénzét, elmegy egy pesti vidéki színházhoz. De mire gondol? Hát a József Attilához. Majd magához szerződik? Én nem tudtam, kinek szól. Hátra nézek, ott állt mögöttem Ádám Ottó, és azt mondta, hogy nem szeretem a játékos csábítást, azért megyem most a József Attilába. Szóval kicsit úgy beszéltek fölöttem, mint egy ládarépa fölött a piacon. Nem akart tőle újat húzni, tudja, igen, hogy menjen el József Attila színházba, munkás kerül.

Almási Éva, Balázsovics Lajos és Káldé Nóra. Az összeesküvés hely a Szubróza, az én Trencsény utcai lakásomon volt. Untuk azt, ezt a polgári attitűdöt, amit a Madách Színház erősen képviselt. Azt mondtuk, hogy ennél elevenebb és ennél sarkalatosabb megfogalmazású színházak is vannak már. Na most ez hát, mint minden jó igazgató, pontosan tudja az, hogy mit folyik oda lent a bótba. Ez fő fülébe jutott az Ottónak. És engem bíztak meg, ugye az összeesküvők, hogy mondjam ezt meg Ádám Ottónak, hogy mik a kifogásaink a színházzal kapcsolatban. Hívom telefonon, azt mondja, hogy gyere hozzám, én nálam mindig nyitva van az igazgató iroda ajtaja, ha csak nem tárgyalok valakivel. Bárki bármikor bejöhet hozzám. Nem vagyok egy titok. Ő kezdte a beszélgetést. Azt mondta, engem nem érdekel, hogy ki kit küld el a jó édesanyjába ebben a színházban, de nem szeretem azt, amiket színészek hülyeségeket beszélnek, rosszul esztétizálnak a pagodában, a rádióban, vagy amikor a vacak szinkron szerepeitekre vártok, nem bírtok magatokon mit kezdeni, és ott elkezdtek esztétizálni, esetleg megjegyzéseket tesztek a fennálló helyzetre, nem tudom vezetni a színházat. Úgy érzem magam, mint amikor a zúgók között kell átmenni, mint egy raft. Tingos. Ezt a színházat ezek között, a körülmények között, anyagi, politikai kikötések között nem bírom vezetni, ne pofázzatok a színház ellen. Erre én azt mondtam neki, én attól vagyok én, amit tőled tanultam, te változtál meg. Na most itt nagyon megijedtem, hogy mi csúszott ki a számon. Itt befejeződött a beszélgetés, és onnantól kezdve jöttek a nagy szerepek. Ez is Ádám Ottó volt.

0: meg se fogom kísérelni, hogy megpróbáljuk felsorolni ezeket a nagy szerepeket a Madách Színházban.
1: Rengeteget dolgoztattak engem ott. És akkor volt egy egészségügyi problémám is, nagyon csúny állapotba kerültek a hangszálaim, úgyhogy az onkológián vizsgálgatták, hogy nincsen nagyobb baj, mint amennyit általában szokott lenni egy agyon dolgozott hangnál, vagy hangszálnál. Akkor ment a macskák, hét ágra ment, az vitte a színházat előre. Voltak mellette nagyszerű más dolgok is, de a macskák, ez egy hihetetlen strapás darab volt. És akkor először jelentkeztem a Zsámbékinál. A Fehér Gyurit kértem meg, mondom, szeretnék ahhoz a színházhoz tartozni, mert az lenne az én ínyemre. Nem kellettem.
0: Ez a Katona József Színház.
1: Ez a Katona József Színház volt. Úgy beszélt velem, mint a Kondás Pityó Malacával. Ezt nehezen viseltem el. Itt akkor évekig a cipőm mellett jártam, mert hogy nem kellettem. Tehát én, aki be akartam kerülni, mindig valahova, sokszor fenntartásaim voltak, most kapok a pofámra egy ilyet, és akkor Vámos László azt mondta, hogy a harmadik Richárd a Nemzeti Színházban, az akkori Nemzeti Színházban, a Hevesi Sándor téren. De hát az egy züllött, lecsúszott társaság volt, jelentem. Akármennyire voltak ott nemes, nagyszerű színészek, az egy képtelenség volt annak a színháznak a lelkülete. Úgyhogy a harmadik Richárdot, azt mondtam, ha egyszer megcsináltam már viszonylag jól a Fehér György filmjében, akkor most miért csinálja meg pocsékul? És eljöttem onnan, azt a szerepet visszaadtam, az volt az első olyan szerep, amit visszaadtam életemben. Sírtam, hogy mit csináltam, hogy mertem én ezt megtenni. És akkor volt egy boldog 3 évem a Radnóti Színházban. Ott volt Tóth Ildi, Kálózi Eszter, Kerekes Éva. Nagyszerű előadások voltak az

0: szarvák Füsti Milántól, akkor Szépernőtől, a Vőlegény, Ibsen volt, Rosmers Holm, csomó jó erős előadás, és a társaság boldogan ott maradt előadások után, és sokat beszélgettünk egymással, és jóba voltok, és szerettük egymást. És akkor, miután sokan elmentek a Katona József Színházból, hirtelen szükség lett rám, mert elment ugye Udvaros Dorottya, elment Básti Gyuli, Sinkó Laci, egy csomóan elmentek. És akkor hirtelen szükség lett rám. És bár itt vagyok most már 15 éve, ez a tüske még mindig benne van, hogy akkor beszéltek velem. Most megvárom azt, mert ráérek. Remélem, hogy van még annyi időm. Megvárom azt, amíg beigazolódik nekik, hogy szükségük van rám. De hát ez közben 15 év, ami elment. Voltak itt komoly, hát volt a Fösvény, volt a Paul úr, volt az Eltört Korsó, a művészet, szóval voltak itt nagy, azért megbíztak ők engem, csak aztán olyan sokat nem törődtek velem, úgyhogy most kezdődik talán valamennyi, hogy jobban felém fordulnak. De én most már egy kicsit röhögök ezen az egészen.
1: Ebből azért azt érzem, hogy hiányérzete van.
0: Azért mentem el Miskolcra, hogy eljátszhassam az Ügynök halálát, amit itt is nyugodtan megbízhattak volna egy ilyen szereppel. Megértem, hogy ennek a színháznak a küldetéstudata, hogy nem tudnak ezzel üzenni. A kornak, a társadalomnak, a helyi állapotoknak, a helyi hangulati elemeknek nem tud velük párbeszédbe keveredni. Tehát nekik kellenek frissek. Azon kívül az Katona József Színház mindig erősen számít a fiatal értelmiségi rétegre. Azokra, akik még nem tudnak úgy öltözködni, nem megy úgy nekik, de tanulni szeretnének, és elevenen frissen érdeklődnek az új dolgok, az újdonságok iránt. Én ezt meg tudom, tehát ezzel együtt azt mondom, hogy nyugodtan adhatok volna egy ilyen szerepet.
1: Azért is érdekes egyébként, amit mond, mert 2009-ben kapta meg a Prima Primissima díjat, és akkor fogta azt a nagy fabőröndöt, amiben volt a Zsolnai által készített ló, kincsen. És én azt gondoltam, hogy ez itt az Ügynök. Tehát ez a kép ön a nagy bőröndel, tulajdonképpen nem is gondoltam rá, hogy nem találta meg ez a szerep hamarabb, hiszen ez a miskolci darab, ez nemrég készült el.
0: 24 ment le belőle, ami egy olyan elesett régióban, mint ami most Észak-Magyarország és maga Miskolc. Az, hogy 24-szer lement, majdnem mindig telt házzal, ez azért egy komoly teljesítménye a városnak, meg a színháznak.
1: Tehát 2012 eddig kellett várni az Ügynökre, és ebből, amit mond, talán arra gondolok, hogy ön jelentkezett Ügynöknek?
0: Egy ilyen szabásúval házaltam, az pedig a Hosszú út az éjszakában című színdarab volt, nem kellett senkinek. Aztán valamitől, mintha én hívtam volna föl rá a figyelmet, mert az is egy korszerű darab, és ráadásul egy tökéletesen megszerkesztett darab. Aztán egyre többet kezdték játszani, és mondtam magamban, hogy ha süssétek meg, itt voltam, jelentkeztem volna, még mentem volna vele vidékre is. De Halasi Imre két erős dologgal akarta befejezni az évadot, illetve az igazgatóságát, 9 évig volt igazgatója annak a színháznak. Ő maga megrendezte a Nyomorultakat, egy nagyon jó sikerült előadás, és Balikó meg megrendezte ezt az Ügynök halálát. Olyan erős és jó munka volt, hogy még a hibáit se hagyom bántani. Igazán akkor derült ki, amikor már játszottuk, hogy hol lehetne még más. De a 24 előadás ilyenkor kiderül, hogy kevés. Mint ahogy kevés volt az a bő egy hónap is, amit próbáltunk rá, de egy hihetetlen agyonstrapált társulat, akik rendszeresen másokba is dolgoznak, és olyan vacak pénzekért, hogy elmondhatatlan. De egy olyan előadás kerekedett belőle, amit érdemes megkérdezni a miskolciakat, ez az előadás nekik nagyon tetszett. Én meg, hogy mondjam, a hibái olyanok, hogy tudja, olyan, mint amikor a borosgazda dédelgeti a borát, aki megkóstol, azt mondja, hogy ittam már ennél jobbat is, de ő meg úgy tartja, mint a gyermekét, ugye? Ez az én borom, hát én tudom pontosan, hogy hol mehetett félre dolog, hol lehetett volna egy picit jobb, de hát sok mindentől függ ez az időjárástól, a napfénytől, hogy jött-e penész, nem jött penész, vagy egy nap a később mentem ki permetezni, de attól még lehet szeretni azt a bort.
1: Hát egyébként azért beszél ilyen avatottan a borokról, mert hogy a Tokaji Borlovagrend tagja. Tehát, hogy ne csak színházról beszélgessünk, hanem arról is, hogy mi zajlik az életében azon kívül, hogy itt ülünk most éppen a Katona József Színháznak az egyik öltözőjében. Ez a bor szeretetéből fakadt?
0: Nem, egy komoly mondan nem tudom. Valamit a bollovag lettem, kaptam egy ilyen láncot a nyakamba, meg megamrocsasztam egy hordót szakszerűtlenül. Úgyhogy ez állítólag az avatáshoz hozzátartozik, de nagyon szépen köszönöm, kitüntető, de egy fél mosolyjal emlékszem, csak már vissza rá.

0: A szabadidőnek egy nagyobb része az pedig a vadászatról szól.
1: Olyan komoly minőségi változás történt ebben a dologban nálam, hogy amikor kezdtem vadászni a fiam, olyan volt, hogy ebbe a kikó vagy csikó, nem tudom, hogy hívták ezt a szatyrot, amiben a gyerekek ülnek. Hajnalban vittem ki magammal vadászni, ott ült, szopta a gyerek az ujját ebben az ücsörgő alkalmatosságban, míg én figyeltem az üregi nyúlnak a bejárati ajtaját, hogy mikor jön ki. Na most innentől, hogy milyen évet futott be az én lelkem, az erdő az egy csodás, szent dolog, az erdő az csoda. Utóbb, amikor végre módom lett volna 3 év után egy szarvasbikát elejtelem Tolna Némedibe, és akkor valaki azt mondta nekem, hogy van itt egy magaslás, most már ez kínos tényleg, hogy 800-szor vagy ki, lassan többek kerül a te kibehurcolásod az erdőbe, be erdőből ki, mint maga a dolog, úgyhogy ott el tudod ejteni a bikádat. Kiültem. Jött. Igen ám, csak hogy az egyébként birtokba vehető, délceg fiatal bika, de nyársas bika volt. De együtt volt egy tehénnel, meg egy borjúval. És vesztemre a háromtagú társaság mögött kelt föl a nap. És én nem voltam hajlandó ezt az idilt megzavarni egy durranással. Úgyhogy mióta idősödök, azóta egyre csöndesebb vagyok ezt a témát illetően. Inkább csak élvezem az erdőt, mint sem, hogy bármit is tegyek benne. Szeretek benne mozogni, sétálni, hegyoldalra fölmászni, amíg bírom. Úgyhogy a vadászat helyét átvette ez a tevékenység.
0: És akkor még nem beszéltünk annyi mindenről. Az nem került szóba, hogy mennyit szinkronizált. Az sem került szóba, hogy generációkhoz szól. Úgy is, hogy különböző műfajokon keresztül. A hókuszpókot mindenki emleget, én már nem ismerem mondani, de a macskafogónak a safranekje, azt hiszem, hogy ez is egy olyan figura, ami miatt sok gyerek állíthatta önt meg. Ezek kedves szerepek is, örömmel gondol rájuk, vagy azért egy kicsit sajnálja, hogy a hókuszpók és a safranak az a fiatalabb generációkban mondjuk mélyebb nyomot hagyott, mint egyik-másik színházi szerepe.
1: Élvezem, mert ahogy mondjam, a hupikék, törpikéket, a ma film úgy vette meg, hogy egy egész estét betöltő mesefilmet, összeállítást csinál, de akkor a sikerült, hogy 204 részt vettek még meg bele, én azt nem akartam csinálni. Nem akartam csinálni, mert a nagy jelentőséget nem tulajdonítottam neki, de könyörögtek, mindent megtettek, azt mondták, hogy nem kell együtt lenni a többiekkel, külön kifilézzük neked, egyedül ülsz csak a műteremben, hamar végzel. Így aztán megcsináltam. Na most, hogy az ember mennyire ne adjon vissza szerepet, milyen félelmetes tud ez lenni néha. Amikor utána rosszul ment nekem, mert a beszélgetés folyamán mondtam, hogy volt egy időszak, amikor a cipő mellett jártam, akkor volt ez a hókuszpók, ami még életbe tartotta a nevemet. Úgyhogy vigyázni kell a színésznek, mit ad vissza.
2: Mind, aki jó volt, elment rég, senki sem mondja, hogy játszak még, senki se kell, mind elment, túl nagy a zaj ott kint s itt bent, nincs diadal, nincs taps és fény, éjszaka lett a legvégén, semmi se kell, így van jól, nincs takaró a hangokból,

ahogy múlik az éj, ahogy fölkel a nap, a fény belopózik a lombok alatt, ahogy tágul az ég, és a völgy puha zöld virágait végre kibontja a föld. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol hazafelé mindig a nap elé úsznak a kifakult lomha folyók. Ahogy múlik az ég, ahogy fölkel a nap, a gyűlölet végre a múltra marad, és a fák, a vizek, és a tétova szél, s a néma hegyoldal is újra beszél. Valahol

Trezor. Válogatása a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Hauman Péterre emlékeztünk a vele 2012-ben készült beszélgetéssel. A Kossuth és kétszeres Jászai Bali díjas színművész 85 esztendős lenne. A riporter Szabó Csilla volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek! A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 1 óra 30 perc. Megismételjük az asztali áldás korábbi adását. Fél órában a gasztronómiáról.
2: Gasztronómiai cégcsoportját szinte a semmiből hozta létre. Egy étteremcsalád, egy cukrászdalánc, egy élménykomplexum, sőt még egy csárda is fűződik a nevéhez. A vállalat birodalomnak saját szeretetszolgálata és alapítványa van. Előbbi a rászorulókat segítő szervezeteket támogatja, utóbbi a tehetséges, hátrányos helyzetű fiataloknak segít. Ő maga tavaly kapta meg a Gundel-díjat, amit életműve megkoronázásának tart. Feleségével, Dobai Eszterrel, 4 gyermek szülei. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Valószínűleg már kitalálták, hogy Semsey Rudolf volt a vendégem. Emlékszel-e még az elsőre, mármint gasztronómiai élményedre, arra a bizonyos pizzára?
3: 16-18 éves lehettem. Abban az időben, amikor én fiatal voltam, a 90-es évekről beszélünk, a pizza az egy különleges dolog volt. Mirel itt lehetett vásárolgatni már egyszer-egyszer, illetve otthon próbálkoztak a háziasszonyok, de az, hogy pizzériába elmenni, azért az egy olyan nagy ritkaság volt. Nem tudtam, hogy hogy kell enni a pizzát, nem tudtam, hogy az a ketchup, vagy pedig valami paradicsom szósz, amit locsolnak rá, ma már tudjuk, hogy ezeket nem is illik, de különleges élmény volt. Egyébként a Marxim volt ez. Előző rendszernek ilyen ikonikus jelképeit rakosgatták kifele, és ott tettem először ilyen pizzát.
2: Úgy tudom, a gyerekkorodban nem is nagyon volt vendég lői élményed.
3: Nem is emlékszem arra, hogy a családommal együtt elmentünk volna. Talán egyetlen egy, talán 14 éves lettem, vagy 13, és édesapám vállalati kis kirándulása volt, felszálltunk egy hajóra Budapesten, elmentünk egészen Visegrádig, ott leszálltunk, elkezdett zuhogni az eső, a várat nem tudtuk megnézni, úgyhogy beugrottunk egy étterembe, egy 300-400 emberre, úgyhogy még leülni is talán úgy tudtunk, hogy sokkal többen voltunk az asztalnál, mint amit úgy lehetett volna. Abban az időben egyébként most mindenki így sajnálkozik, de hogy nem volt természetes, hogy étterembe járjanak az emberek. Tehát akik ezt megengedhették maguknak, azok nem is tudom, hogy tehették meg abból a fizetésből, vagy inkább csak lehet, hogy a családi kultúrájukhoz tartozott. Az viszont rendszeres volt, hogy a hétvégi terített asztalhoz próbáltunk leülni.
2: Ez a családi élmény egyébként megmaradt nálatok, hiszen ez egy nagyon fontos pont, hogy legyen egy ilyen találkozási alkalom.
3: Nem is az én családomból jött ez a szokás, hanem inkább a feleségem Eszternek a családjából, és nekünk tényleg ez máig fontos, hogy együtt étkezzen a család. Tehát, hogy este várjuk meg egymást, rugalmasan alkalmazkodjunk, semmi tragédia nincsen, hogyha fél órával később eszünk, de akkor mindenki üljön le az asztalhoz, aki éppen fogyókúrázik, akkor az nyomjogjon egy salátát, de teljesen mindegy, csak hogy együtt tudjunk ülni és beszélgetni, és ami még nálunk alapszabály, hogy nincsen mobiltelefonozás ekkor. Maximum akkor vehetjük elő a telefont, hogyha valami izgalmas dolog van, amire nem tudjuk, és jó lenne megnézni, ahogy anyáink idejében a révai lexikon nyitottuk ki, most viszont a telefon ebben hihetetlen nagy segítség.
2: Úgy tudom, hogy nagyon jó volt a kapcsolatod édesapáddal. Miért nem az ő szakmáját választottad?
3: Édesapám vegyészmérnök volt, fejlesztőmérnökként dolgozott, úgyhogy emlékszem, amikor én a vendéglátóipari szakközépiskolába jelentkeztem, és a kémia volt az egyik felvételi tantárgy, akkor ő készített fel rá. Hát ez a szerves-szervetlen kémia azért sose fogott meg. Sokkal inkább az a szerves része a világunknak, hogy emberekkel foglalkozzunk. Nagyon nehéz szerintem 14 évesen iskolát és szakmát választani. Az, ami befolyásolt, az az, hogy nyugati autók voltak a Gellért szálloda előtt, és talán emiatt izgatott ez, hogy akkor az ugye más világ, de hát szállodában se voltam, tehát el sem tudtam képzelni, milyen szállodában dolgozni. Viszont akkor jelentek meg az első kis számítógépek, az EX Spectrum Commodore 64, azon játszogattunk, meg basic nyelven programoztunk, és én nagyon bántam, hogy nem oda mentem. És utána a főiskola volt nekem a következő, hogy egy szegény családban voltam, és el kellett mennem pincérkedni. Éttermekben, rendezvényeken, és beszippantott magába a vendéglátás, és ott volt az, hogy megszerettem, hogy emberekkel foglalkozhatok, hogy kiszolgálunk, hogy örömet adunk nekik, és máig azt vallom, hogy egyébként az étteremben nem a tányérnak kell az emlékként, hogy távozzanak a vendégek, hanem élményt kell adni, hogy többet kapjanak, mint amit éreztek, hogy a pénzükért, mert egy ünnepi alkalom étterembe menni, mert nem is olyan olcsó.
2: Azt mondtad valahol, ha már luxus.
3: Szerintem az átlag embernek luxus. Tehát ha fizetéséhez nézzük, akkor persze, hát ez bele kellene férni, hiszen csak néhány százalék. De ha azt nézzük, hogy hó végén van-e erre pénzük elmenni, akkor luxus. Amikor viszont megengedhetik maguknak, áldoznak erre, akkor nekünk úgy kell viselkedni, hogy nekik van egy olyan alkalom, amit tökéletessé kell varázsolnunk. Nagyon nehéz dolog. És akkor is azzá kell varázsolnunk, amikor rossz lábbal kelt fel.
2: Amikor a ma már Gundelnek hívott középiskolába jártál, nyilván nem gondoltál arra, hogy ma a róla elnevezett díjat egyszer megkapod, de mi volt az álmod?
3: Feleségemmel olyan aranyos, nagyon szeretem, és most Lisszabonban voltunk pont a családdal, mert hogy a nagylányunk most ott van Erasmuson, és akkor kint beszélgettünk, egy kis bájos étterem volt, és mondtuk, hogy úristen, hogy örültünk volna, ha egy ilyen éttermünk lenne? Hát ma már 16 egységünk van, és ennél jóval nagyobb éttermeink vannak. Igazából nem gondoltam, hogy a Jóisten ennyi csodát ad, és ennyi lehetőséget, aztán munka által, meg hála Istennek Eszter a család támogatásával ezeket sikerült végigvinnünk. Mindig vannak ilyen pillanatok, amik úgy nagyon megmaradnak az emberben. 2003-ban kiléptem az előző cégemből, ott kisebbségi tulajdonos voltam, egy parti szerviz cég volt, és akkor azon gondolkoztam, hogy milyen irányba menjek el.
2: És akkor mentél egy kávézóba, kértél egy kávét, majd utána az egész kávézót, nem?
3: Majdnem így történt egyébként, de valóban ismeretlenként mentem be szinte a Vista Caféba, a Paula Jede utcába, ami akkor még nem volt annyira bájos sem, mint most. Most sem mondom, hogy a világ legkedvesebb utcája lenne. Tudtam, hogy ott a tulajdonosok üzemeltetik az éttermet, kávézót, de ugye van is az a vicc, hogy hogy lehetünk ugye étterem tulajdonosként milliómosok. Hát ha előtte milliárdosok vagyunk, és ők éppen ebbe a cipőbe jártak, hogy bődületes pénzt vesztettek hónapról hónapra. Én azt hittem, hogy ez olyan könnyű érteni, mondom, ezt átveszem szeretettel. Tényleg így történt, hogy kértem egy találkozót tőlük, leültem, hogy esetleg érdekelne engem, és nagyon gyorsan meg tudtunk állapodni. És aztán rájöttem, hogy tényleg nem könnyű ez a szakma, és én is milliókat veszítettem, úgyhogy visszatértem ahhoz a szakmámhoz, amit előtte csináltam, a rendezvénygasztronómiához, és azzal tudtam kiegészíteni, és miközben működött a parti szerviz cégem, megtanultam az éttermekkel is foglalkozni. Ma már a forgalmunknak egyébként több mint 70%-át az éttermi vendéglátás biztosítja.
2: És közben beházasodtál egy cukrászdába.
3: Hát az vicces volt, a Covid után teljesen felborult a világ. A Covid alatt nekünk nagyon nehéz időszakunk volt, tehát 420 ember volt, és 200 embertől kellett megválnunk. Minden vendéglátással foglalkozó embernek ez így, mint egy infarktus beleégett a szívébe. És a Covid után meg egyszer nem találtunk szakembereket. És azok a cukrászdai beszállítók, akik ott voltak, egyszer nem tudtak és nem akartak teljesíteni. És olyan ideges lettem egyik pillanatban, hogy mondom, elindítok egy cukrászüzemet majd én. És találtunk is egy termelőüzemet, és ott elindítottuk. Most már szépen fejlődött, hogy 3 cukrászdánk is van, jövőre nyitjuk majd a negyediket. De ugyanolyan nehéz, mint éttermesnek lenni. Azt gondoltam, hogy értek az étteremhez, akkor majd értek a cukrászdához is. De nem. Nagyon másképp kell csinálni. Nagyon izgalmas volt megtanulni, hogy tudunk olyan cukrászüteményeket készíteni, ami tetszik a vendégeknek, hogy kell kiszolgálni őket, fantasztikus, de a leges-leges legfontosabb, és mindig erre szoktam fókuszálni, hogy nekünk azzal kell foglalkozni, mint a saját emberi kapcsolatainkban, hogy a másiknak mivel tudunk örömet okozni.
2: Ez az a bizonyos szeretetnyelv, amiről sokszor szoktál beszélni?
3: A szeretetnyelv az egy jó modell. A hallgatókkal egyetemen beszélgetek, ott is mindig egy jó példaként hozom, mert hogy mi emberek hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy nem biztos, hogy mindig ugyanazzal tudunk örömet okozni a másiknak, mint ami nekünk az. És erre mindig azt a példát szoktam mondani, hogy a feleségemnek például az érintés nem tipikusan szeretett nyelve. Évek kellettek ahhoz, hogy az Eszter, mikor ülünk a tévé előtt, és odabújnék hozzá, akkor ne elhúzza magát. Vagy hogy mikor sétálunk az utcán, akkor ő keresse az én kezemet, hogy kéz a kézbe tudjunk menni. Nekem ez viszont nagyon fájt. És rá kellett jönnöm, hogy számára viszont ez nem okoz ekkora örömet. És most már tudja, hogy nekem viszont mennyire örömet okoz ezzel, és törekszik arra, hogy boldoggá tegyem.
2: Ha már a házasságnál tartunk, jegyes párokat, akiket oktattok, meghívjátok magatokhoz vacsorázni, és összeüttök valamit, na most ez az Többes szám, ez azt jelenti, hogy te is csinálsz.
3: Nem túl bonyolult ételekkel szoktuk fogadni a vendégeket. Most jellemzően egyébként salátákkal, mert sokszor van, hogy valaki valamilyen ételérzékenységben szenved, valaki vegetárián, és akkor mellé egy kis kecskesajtot sütök ki, egy kis csirke mellett szoktam még ott megrillezgetni, készítek hozzá egy kis dressinget, és ezt szoktuk jellemző, meg a dobai cukrászdának valamelyik süteményét. És szerintem az is nagyon-nagyon fontos, hogy együtt csináljunk dolgokat az Eszterrel. Tehát, hogy lehet program az, hogy együtt főzünk. De például, amit én kevésbé szerettem, és ez az Eszter családjánál volt nagyon fontos az, hogy vasárnap együtt enni. És ez persze, ez fantasztikus, de amikor már ott voltunk a saját kis családunkkal, mindig átmenni vasárnap, és ez az 5 órás, megesszük az ételt, tehát elmosogatunk, utána mi férfiak lepilledünk a kanapén, jellemzően beleszendergünk, ha van egy kis Forma 1, akkor azt ott nézegetjük, majd elmegy az egész nap, ezt én kevésbé támogatom. Az, hogy együnk egyet közösen, azt igen. Tehát én nekem nagyon fontos, hogy közös programjaink legyenek Eszterrel, a gyerekekkel. Családos emberként mindig családi programokat akarunk csinálni. De ezek azok az alkalmak, amikor viszont ketten is tudunk. Hétvégén elmehetnek a barátokkal a gyerekek, és mi külön csinálunk valamit Eszterrel. Látom most már azt, hogy bár a legkisebb, ugye 13 éves, tehát sokat van velünk, de hogy mennyit ad, hogy Eszterrel ketten vagyunk. Ketten sétálunk, ketten utazunk el esetleg, mert elfeledkezünk arról, hogy ezek a gyerekek pikpak is megnőnek.
2: Vizitúrára mikor vállalkoztatok utoljára?
3: Egyébként néhány éve pont a Sziget csúcson vizitúrázgattunk. Ma már így ritkában megyünk el, sőt, annyira a ciki, gyerekeket is összesen csak egyszer vittük. Ugye azért izgalmas ez, mert amikor a házasság hete nagykövetén voltunk 2020-ban, akkor egy vizitúrán keresztül próbáltuk elmondani, hogy melyek azok a dolgok, amik fontosak ahhoz, hogy igazából jó harmóniában éljünk, és visszatérve az előzőre, szerintem a legfontosabb, hogyha mindig arra törekszünk, hogy a másikat hogy tehetjük boldoggá, akkor nem lesz semmi gond, amikor kiröpülnek a gyerekek, mert nem az a projekt, hogy a gyerekeket neveljük fel. Mert addig, ameddig ez a projekt célja, akkor amikor elmennek a gyerekek, akkor eltűnik a cél. Akkor azt érezzük, hogy céltalanná vált az életünk. És ezt nem engedhetjük meg, mert akkor azt érezhetjük, hogy esetleg a másik idegen. Egy másik kéz volt ebben a munkában, pedig nem, mi egy kéz vagyunk, és nekünk erre kell leginkább törekedni, és hogy ha sok olyan programot csinálunk, ha sok olyan alkalmat találunk, amikor igenis a másikra kell figyelnünk, akkor én szerintem tudunk egymáshoz úgy alkalmazkodni, akkor a kocsiban sem két idegen ül, amikor megnézünk valamit, akkor olyan dolgot csinálunk, hogy mindkettőnk számára örömet tud okozni. Eszter ebben fantasztikus társ.
2: Mégis akkor jó egy párkapcsolat, ha mindig ott van benne egy harmadik, akkor ha ez a harmadik Isten.
3: És nálunk igen, ez nagyon fontos, és jó azt is látni, hogy amikor egyikünk picit távolodik az Istentől, akkor milyen jó megtapasztalni azt, hogy viszont ott a másik, aki viszont lehet, hogy éppen közelebb van. Eszter például a rózsafüzérbe rakta a kocsijába. És akkor jó látom, amikor beül a kocsiba, és ő vezet, akkor mindig megfogja egy pillanatra a kis keresztet. Láttam, hogy elmond egy rövid imát. Gyorsan is beraktam egy rózsafüzért a kocsimba. És jó az, hogy ott van mellettem, és én is meg tudom fogni a kis keresztet, és el tudok mondani egy rövid kis imát. És ezekben egymást tudjuk segíteni és táplálni, és számtalan ilyen alkalom van, hogy hajlamosak vagyunk a harmadikról elfeledkezni, és a másik az, aki ebben visszaránt. Vagy a másik az, aki azt mondja a esti lefekvéskor, hogy figyelj, nekem van most valami nehéz teher, vagy úristen, találkoztam valaki és beteg, hogy mondjunk el gyorsan ketten egy imát, ahol megfogjuk egymás kezét, és ott van velünk a Jóisten, és nem csak a másikért mondjuk el ilyenkor az imát, hanem úgy érzem, hogy kettőnk kapcsolata is nagyon sok ajándékot kap ezáltal.
2: Üzletemberként hogy lehet ezt a szemléletet alkalmazni, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy a vállalkozói mentalitás meg a keresztényi nem fér össze, mert olyan tapasztalatokat szereztek.
3: Milyen a hiteles katolikus? De szerintem feltehetjük ezt a kérdést, hogy tényleg arra van mindig szükség, hogy az első sorba térdepelve, könnyes szemmel Krisztus Urunkat nézve legyen ott, vagy pedig, hogy tegyen a másikért, és legyenek azok az értékek, amiket egyébként megtanulhattunk, és ezek alapján próbálunk jónak lenni a másik iránt, és tényleg fele barátként kezelni mindenkit. Én szerintem ez a legfontosabb, és nekünk ebben a szakmában nagy változások voltak. 20-30 évvel ezelőtt, amikor ezt a szakmát elkezdtem, akkor azt hallottuk, de nem csak a mi területünkön, hanem máshol is, hogy mindenki pótolható. A munkavállalók nem annyira fontosak. Ma azt kell mondanom üzletemberként, hogy persze mindenki pótolható, de egyébként ez meg marha sok pénzbe kerül, mert én nekem egy kollega az valahol befektetés is. Tanítom, képzem, ott van velünk, tehát hogy nekem oda kell figyelni az embereimre, és ezért például egy új szemléletet próbáltam néhány évvel ezelőtt a cégcsoportba elindítani.
2: De bizony a személyes jelenlét?
3: Igen, az fontos, hogy lássák, és amikor bemegyek bármelyik étterembe, akkor bármilyen nehéz napomban végig kell futnom az étterembe, és mindenkit személyesen köszöntenem kell. De én ezt megfordítottam úgy, hogy minden évben van egy szó, ami köré például az éves filozófiát rakjuk. Emlékszem, amikor a fejlődés volt az év szava, akkor volt az, hogy tudatosan elkezdtem egy más irányba vinni a fejlődést. Ugye szakmai emberként miben kell, hogy fejlődjön a kollega, egyre jobb pincér, egyre jobb szakács legyen. Én meg azt mondtam, hogy én szerintem ez az év egy negyedébe kell, hogy legyen a képzésünk központjába. Legalább olyan fontos, hogy ez a kollega szívesen jöjjön be. Az a mondása így a cégbe, hogy a vendégeink mosolya a tiéddel kezdődik. Abba hiszek, hogy nekem jól kell, hogy érezze magát a bőrében. Tehát egy negyed részben viszont legyen az, hogy az emberi kapcsolatai rendben vannak-e. Ha otthon jól érzi magát a feleségével, akkor boldogan fog bejönni hozzám dolgozni. Ha bent a kollégáival jó harmonikus kapcsolatban van, akkor tudnak csapatként dolgozni. Egy negyed részben, amire mi magyarok elfeledkezünk, figyeljünk az egészségünkre. Nagyon sok ember fél elmenni az orvoshoz, hogy megnézzük, hogy minden rendben van-e. Viszont ha megjön a baj, akkor meg a fejét csapkodja a falba, hogy miért nem ment el előbb. Hiszem azt, hogy nekünk vezetőként példát kell mutatni. Néhány évvel ezelőtt, ugye több mint 500-an dolgoznak a cégcsoportban, 60-80 ember jött el az ingyenes olyan orvosi vizsgálatra, a vérképet nézünk, EKG-t, stb. Most idén 180. Nagy munka volt, de szerintem ez egy fontos dolog, hogy érezzék napi szinten, vagy olyan versenyeket csinálunk az egészséghez kapcsolatban, hogy ki tud legtöbbet lefogyni. Vagy ki dobja el a bagót, azt is értékeljük külön. Vagy ki lép a legtöbbet ilyen kis csapatokban. Az utolsó ilyen negyedéves projektünk az az, hogy legyünk jóba magunkkal. Tehát van-e olyan hobbid, amivel szeretnél fejlődni, vagy keresni magadnak olyan pillanatok, amikor csak így el vagyok, amikor olvasok egy könyvet, és ebben mutassunk olyan példákat, ami esetleg megmozdítja őt, és lehet, hogy elmegy horgászni, de hogy csak úgy magammal foglalkozni. Úgyhogy én ebben hiszek, hogy ez így történjen. Ennek fontos része például, hogy minden hónapban leülök a születésnaposokkal, elhívom őket egy villás reggelire, ott ülnek a januáriak, a februáriak. Igazából különböző egységekben vannak, de egy dolog összetartja őket, hogy egy hónapban születtek. És fantasztikus beszélgetéseket sikerül itt mindig összehozni, meg jól esik nekik, hogy ott vagyok tulajdonosként, és meg tudnak szólítani. Úgyhogy ezek például különösen ilyen feltöltőek. Nem csak nekik, hanem nekem biztosan.
2: Mennyit futottál a legutóbb?
3: Hát ma 14-et futottam, így indítottam a napon, nem is volt olyan könnyű. 14 kilométer, de hát sokat, ma idén már futottam egy 7 maraton, még egy-két maratonom van a hátram, most pont a Suhany alapítványosok hívtak, hogy Berlinbe menjek ki tolni kis bogit, hogy ez nekik olyan sokat számítana, és akkor ott együtt gyűjtünk mindig ott a suhanyosokkal pénzt, úgyhogy bárkinek van kedve támogatni ezeket a futásokat, ahol fogyatékkal élők vannak ott köztünk, és ők nekik adnak a suhanyosok ilyen fantasztikus lehetőségeket, hogy részt vegyenek és sportoljanak, és ott legyenek egy közösségben. Biztos vannak ilyen életközépi válságőrültségek, én egy olyan 6-8 éve kezdtem el futni, és most már évente azért több maraton futok le. Engem ez hihetetlenül feltölt. Hála Istennek megengedhetjük azért most már azt, hogy külföldre menjek el futóversenyekre, ketten megyünk Eszterrel, hogy szurkol nekem, igazából rombá unja magát, amíg én futok, és egyik erről próbál átcucolni a másikra, vagy ott is 10 másodpercig lásson, és valahogy észre sem veszem. De utána meg kirándulunk, és nézelődünk, és az meg annyira jó érzés. A közös sportélményeket mindenkinek javaslom. Teljesen mindegy, milyen tempóba futja. De azt, hogy ott vannak más őrültek is, és együtt futnak, és utána bármikor odaléphetsz, és segítheted, támogathatod, együtt mosolyoghattok, ez elképesztően nagy erőt ad.
2: Van egy személyes mottód is, de én azt kérdezem, hogy mennyire volt kemény ez a dió?
3: A Jóisten diót ad a kezedbe, de azt neked kell feltörni. Hát az ember életében mindig vannak diók. Vendéglátósként persze mindig sírhatunk, de igazából alkalmazkodnunk kell a megváltozott fogyasztásokhoz. Tehát ne ugyanazt a vendéget keressük az éttermekbe, akik 20-30 évvel ezelőtt voltak. És az nem működik, hogy ugyanazt próbáljuk eladni, mint az akkori étlapon, csak mondjuk 10-szer olyan drágán, hanem meg kell kérdezni, hogy egyébként nekik mire van szükségük. Na és ez munka. Tehát, hogy ott vagyunk, és ki kell találni. Mindig, de hát a párkapcsolatunkban mindenben munkát kell tennünk. Az Isten kapcsolatunkban mennyi munkát kell tenni? Mennyi emberrel kell beszélgetnem, akik tudnak ebbe vezetni? De hogy ez mindig meghozza a gyümölcsét. Másik gondolat, a Avilés Szent Teréz mondott, hogy úgy imádkozz, mintha minden Istenem múlna, de úgy dolgozz, mintha minden rajtad. Ez mindent elmond ilyen tekintetben, hogy feladatunk van, odaadott a Jóisten talentumot, lehetőséget, de azt nekünk kell kimunkálni.
2: Nagyon sokat mosolyogtál ez alatt a beszélgetés alatt. Érzelem nélkül nincsen semmilyen tevékenység?
3: Én azt szoktam erre mondani, hogy szenvedély nélkül. Egyébként a mosoly olyan sokat ad, és azt gondoljuk, volt az évszava a kedvesség is, hogy ez nem tanulható. Pont a kedvesség szavához kapcsolódva én azt meséltem a kollégáknak, hogy beszélgettünk-e már a ChatGPT-vel, a mesterséges intelligenciával. És ha elkezdünk a mesterséges intelligenciával beszélni, akkor azt látjuk, hogy te jó Isten, ez nagyon kedves. Ergo, ez a dolog programozható, és a mi saját agyunk is programozható. A lényeg az örömnek és a boldogságnak, hogy keressük mindenben, bármilyen nagy nehézségben, bármilyen nagy tragédiában, de a napi kicsi örömünkben azt, hogy mit kaptunk a Jóistentől. És ne azon szomorkodjunk, hogy mit nem. Egyszerű példát mondok, emeljek egy megbeszélésre, ez így történt, nem volt ott a másik fél, persze azonnal elkezdtem dühöngeni, hogy hát megbeszéltük, nem jött el, és azt rájöttem, hogy te Jóisten, mennyi mindent elintéztem idefele, és még visszafelé, és most pont fel tudok hívni egy kedves barátomat, akit régen nem hívtam fel. És akkor nem telt el feleslegesen ez az idő, hanem pont az, hogy tudott egy emberi kapcsolatról szólni. Én lefekvéskor minden este hálát adok, hogy megvan mind a négy végtagom, hogy itt horkol Eszterke mellettem, a kis feleségem, persze nem biztos, hogy ezt bevallja, de szuszogni biztosan szuszog, mert olyan sokat ad, és hogy erre tudtam programozni az agyam, hogy mindig próbáljuk meglátni a jót, amit kaptunk, és ne pedig azt, hogy miért megint nehézség, miért megint rossz, és ha körbenézünk a világban, higgyük el, hogy nálunk sokkal nehezebb helyzetben lévő emberek vannak. És amikor jegyesek jönnek hozzánk, akkor erről sokat szoktunk beszélni, és egyébként nekik pedig egy követ szoktunk adni, amit mi úgy hívunk, hogy hálakő. Abban segíthet így nap, mint nap, hogy ha kirakod az íróasztalra, ráírjuk, hogy a hálás ember a boldog ember, ebben nagyon tudok hinni, és látod ezt a gondolatot, emlékeznem kell abban a pillanatban, hogy mennyi mindenért kell hálásnak lennem. Ez egy nagyon nehéz dolog, de ez megint tanulható. Nap, mint nap feladatunk van hálát adni. És adjunk sokat.
2: A Semsey Rudolf vezette étterem család minden esztendőben megtartja a mobilmentes hetet, és nagy szerepet vállal az élelmiszermentésben is. Mindenkori jó étvágyat kívánva búcsúzom önöktől. Nagy György Andrást hallották.

0: az asztali áldást hallották. Gasztronómiai műsorunkkal egy hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Pálinkás Gergely muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra. Megismételjük a héten történt korábbi adását. Előtérben a háttér.
1: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 23. évfolyamának 21. számát hallják. A mikrofonnál
2: Nagy György András
1: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: Ízelítő adásunk tartalmából.
1: Pünkösd ünnepe.
0: Caritas táborok.
1: A betegek érdekében.
0: Thomas Jeffersonra emlékezünk.
2: Thomas Jefferson Virginiában született, 1743-ban, egy közepes gazdagságú ültetvényes családban. Hát a rabszolgaság a számukra egy olyan rendszer volt, amiért nem rajongtak, nem dicsőítették, de azt mondták, hogy őseiktől örökölték, nem tudnak meglenni nélküle, nem tudják hogyan felszámolni. Maga Jefferson fiatal korában többször is elítélő nyilatkozatokat tett a rabszolgaságról.
1: Csáki Pál, szakadék.
0: India új utakon.
1: Lovas terápia.

0: Pünkösd ünnepe kapcsán Veres András győri megyés püspök mondja el gondolatait.
1: Az egyház számára, a világegyház számára egy nagyon szép ünnep, így a helyi egyházak is nagy ünnepélyességgel ülik ezt meg, hiszen az egyház születésnapjáról, a Szentlélek kiáradásáról szól az ünnep. Jézus mennybe menetele előtt megígérte, hogy elküldi a Szent Lelket, aki vezetni fogja az által alapított közösséget, és a tanításban főként segítője lesz az apostoloknak. Erre emlékezünk, és ezt ünnepeljük. Legtöbb helyen ezt bérmálással is összeszokták kötni, legalábbis a székesegyházakban, és azon kívül pedig hát minden helyi közösség ezt szép népszokásokkal kiegészítve is ülte meg korábban. Ezek közül még néhány fönnmaradt mind a mai napig, és bízunk benne, hogy idén is örömben, lelkesedéssel tudjuk ünnepelni ezt a napot, hiszen ilyenkor az egyházhoz való tartozásunknak az ünnepe ez, tehát egyfajta lelkiismeret vizsgálatot is kell tartanunk, hogy milyen az én egyházhoz való viszonyom, mennyire vagyok kész az egyház ügyében, építésében részt venni, mit teszek én Krisztus egyházáért. Azt gondolom, mind-mind olyan kérdés, amely napjainkban különösen aktuálissá vált.
2: A korai keresztények gyakran